elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Grillus Dániel, a Kaláka együttes vezetője. Az együttesé, ami 1969-ben alakult, és azóta is töretlenül létezik. Meghatározó szerepe van ebben Grillus Dánielnek, aki nem csak zenészként, hanem fesztiválszervezőként és kiadóként is a motorja az együttesnek. Most elsősorban neki köszönhetően éppen a 46. Kaláka Fesztivál zajlik Egerben, de utána jön a Fatemplom Fesztivál, majd a Művészetek Völgye, közben új lemezen és új könyvön dolgozik művészbarátaival, és ki tudja, mennyi ötlete van még. Mai beszélgetésünk felvezetéseként hangozik el Pál apostol első korintuszi levele, a szeretet himnusza, ami visszatérően szerepel a Kaláka Fesztivál programjában.

0: A nyár mindig tele van programokkal számotokra. Kezdődik a Kaláka Fesztivállal, ami az idén június 25-e és 28-a között lesz. Ez már a 46. És Egerben a hanyadik?
1: Azt hiszem, hogy Egerben talán 14 vagy 15. alkalommal vagyunk. Ugye 1980-ban volt az első a Diósgyőri várban, ami hát most már nem alkalmas ilyen fesztiválnak a megrendezésére, és akkor sokfelé hívták a fesztivált, és nagy örömünkre csak át kellett jönni a Bükk túlsó felére, és hát ott is volt egy vár. Egy darabig a várban voltunk, aztán megtaláltuk ezt a gyönyörű kis érsekkel. Tehát nem is kicsi, jó nagy, de elférünk benne, és a közönség is nagyon szeret. És persze nem csak a érsekkertben vannak ilyenkor koncertek, hanem most már hagyományosan egy verskoncerttel, egy irodalmi este kezdjük a Gárdonyi Géza Színházban. És aztán még nem költözünk mindjárt az érsekkertbe, mert mindig szoktunk egy kiállítást és egy sétát rendezni péntek délután. Herbst László, aki a Móra kiadónál nagyon sok Kaláka illusztrációt készített, a Tankos Iratókárő kötetünket, a Kányádit újra rajzolta, a Szabad-e bejönni de Betlehemmel. Tehát nagyon sok olyan közös munkánk van, nem beszélve, hogy az Elgin csillagokat is illusztrálta, ami miatt úgy gondoltuk, hogy Herbst Lászlónak rendezünk egy kiállítást a polgármesteri hivatalnak az aulájában, és hát akkor mindenkit várunk szeretettel az esti koncertekre, ami mindig ugye 5 órakor kezdődik. Amikor megalakult a Kaláka Fesztivál, akkor még Folk Fesztiválnak neveztük, tehát aztán hogy valahogy abból már elég sok volt. Lehetne világzenei fesztiválnak hívni, de minek? Kaláka Fesztivál meg egyedi. Ebben minden jó ízlési dolog belefér, amit adhatunk. Vannak persze délelőtt, szombaton is, vasárnap délelőtt gyerekeknek is koncertek, meg bábszínház, meg sok minden, de az esti koncerteket, az mindenkinek érdemes fölmenni a kalakafesztivál.hu oldalra, de hát azért kettcsinálnának mondjuk egy pár nevet. Délvidékről jön a Fokos zenekar, a Szent Efrém, azt mindenki ismer, egy gyönyörűen éneklő csapat. Szombaton 3 órakor a Szervita templomban lesz a Pál Apostol című előadás. Ez most már egy 35 éve írott dalciklusom, ahol Ferenczi Györgyékkel, egész csapatával és Szirtes Edina Mókussal közösen muzsikálunk. Gyuriék aztán megy este is föllép meg az érsekkertbe. És lesz egy Cseh Tamás estünk a szombat befejezésén, ahol Hasi fog majd énekelni nekünk.
0: Becsei Hán Miklós, Füst a szemében Cseh
1: Igen.
0: Tamás est.
1: Füst a szemében Cseh Tamás est. És akkor Erdélyből is jön egy banda, a Szász Csávási zenekar, és persze Kaláka koncert is lesz, és Söndörgő is lesz. Minden nap 4 koncert van, mindig 5-től vannak a koncertek. Hát, hogy még félig eltart azért ez a 4 hangverseny. És hát akkor még beszéljünk a délelőtről, mert szombaton és vasárnap a gyerekeké a terep, van játszótér, van bábjátékautomata, fotószínház, és mindig van bábszínház is, és mindig van Kaláka koncert is, illetve szombaton Vilmos öcsém fog muzsikálni, Huzala Júli közleműködésével, és vasárnap 12-kor pedig Huzala Péter is ott lesz, meg Júli is ott lesz, és a Kalákával eljátszunk nagyon sok régi dalt is, például olyanokat, amik most jelentek meg nemrég a Kupak Tanács című lemezünkön, ami egy külön téma. Ugye ezt a Kupak Tanácsot 35 évvel ezelőtt vettük föl, és azóta se jelent meg, csak most. Úgyhogy most fogjuk prezentálni a közönségnek. 35 évvel ezelőtt. Ben olyan benne voltunk ezekben a zenés könyvekben. 40 évvel ezelőtt jelent meg a Nálatok laknak állatok, aztán Szabad-e bejönni de Betlehemmel, és gondoltunk, hogy akkor nagyon exponált téma volt a Duna, hogy meg akarják szüntetni a Dunakanyart, hogy erőmű legy szerettem én. És hát azért persze mindenki tiltakozott, de hát a technika ugye követelte, hogy ilyesmi, hogy mellett. És hát a csaló közben meg is építették ennek az erőműnek egyik részét. És hát nagyon sok szomorúságot lehetett ezzel kapcsolatban hallani. Jól lehet, aki technikai oldalról közelíti, az lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Ma már tudjuk, hogy technikai oldalról se olyan nagyon jó megoldás.
0: Látványilag meg egyáltalán nem, hogyha a Dunakanyarra ott ránézünk valamelyik magaslatról.
1: De voltak akkor akik ezzel kapcsolatban verseket írtak, és azt gondoltuk, hogy legyen ez a következő zenéskönyv témája, a környezetvédelem, a természet. És akkor írtunk ilyen dalokat, akik voltak 35 évvel ezelőtt költők. Ebben nincsenek Laszki János, meg Szabó Téla dalok evédes módon. Zalán Tibor például írt számunkra néhány ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos verset. És Sóki Laci, aki felvidéki költő volt, ő az ottani erőműről egy nagyon szomorú verset írt. De Mezei András például írt a Lesz a bárka című verset, amit szintén énekelünk ezen a lemezen, ami egy ilyen kis földpusztulás, hogy lesz a bárka, ugye. És a kupaktanácsot egyébként Vörös Sándor írta, hogy válaszunk tolmácsot, aki a földdel és a természettel tud beszéltetni minket. Amikor fölvettük ezt a lemezt, akkor Júli még ilyen kicsi volt, ilyen egyméteres, és akkor énekelt rajta a két nótát. Azóta meg most már közismert népszerű színésznő, tehát most már ő saját maga. Akkor még a Péter kicsi lánya odajött, és nagyon helyesen elénekelt ott két dalt, és hát most is le fog énekelni ezt a két dalt, és mi megkísérjük. Mondom, 35 év telt el a felvétel óta, és hát valahogy ott maradt a fiókban ez a lemez, és most előkerült.

0: ezt írtuk, alatta ez van. Kiváló tisztelettel,
1: Lena Persson
0: és Kansa.

0: Huzála Péter egyébként is fellép veletek a Kaláka együttessel. Huzála Juli nélkül is fel, tehát a lánya nélkül is fellép, tehát tulajdonképpen összeáll, most már nem először a legendás nagy csapat, ami a Kalákát jelezte addig, amíg Huzála Péter el nem hagyta. Így utólag visszanézve, és ez mikor történt, hogy Huzála Péter azt mondta, hogy inkább külön utakon folytatja.
1: Ez már 30 éve.
0: Már 30 éve?
1: Talán még egyetem is.
0: Ez akkor azért jelentett valami törést az életetekben, szinte biztos vagyok.
1: Hát nézd, minden ilyennek van jó és szomorú oldala. Nyilván a közönségből sokan hiányolták Péternek azt a szépen csengő hangját, a lényét, a gyerekműsor, ahogy beszél a gyerekekkel, de hát viszont cserében megnyertük azt, hogy Vilmos visszajött a Kalákába, és egy olyan hangzást tudunk produkálni, amit nélküle nem tudtunk. Tehát onnantól kezdve mindig úgy játszottunk négyesben, hogy Vilmossal együtt, és a gyerekműsorokban pedig hármasban szoktunk szerepelni, és abból Vilinek aztán van éppen egy gyerekműsora országszerte mindig, tehát ő azt szokott szólóba játszani, pedig trióba.
0: El tudjátok képzelni, hogy Péter visszatér? A Kaláka együttes tagja
1: nem,
0: lesz újra.
1: Hiszem. Állandó találkozó, nincs olyan év, hogy nincsen valami közös koncertünk. Hol a Marcibányi téren vendég, hol a fesztiválon vendég, hol valami.
0: Hát ezért alkalommal. Kérdezem.
1: Mint tag nem hiszem. Látod, hogy a Betlehemesben pedig Bajor Gábor a negyedik. Tehát a Kaláka az egy csapat, egy minőség, egy szellemiség. Most, hogy éppen ki énekel azon az estén, az attól a szellemiségtől független.
0: Egyébként most, hogy ezt a szellemiséget említed, igazából a Kaláka fesztiváloknak és minden olyan eseménynek, amit ti szerveztek, van egy szellemisége. Tehát nem csak ti vagytok maga a szellemiség, amit a Kaláka képvisel, hanem a meghívott vendégek is nagyon-nagyon erősen felsorakoznak ehhez a szellemiséghez, nyilván nem véletlenül, és visszatérő vendégeitek vannak, ez se véletlen nyilván, mert mindig ugyanazt a minőséget kívánjátok annak a közönségnek adni, akik pontosan ezt várják tőletek.
1: Igyekszünk azért meglepetést is hozni, például a Fokos együttes még nem volt, Télvidékről ismerik őket, Nové és Oma még nem énekelt, most Sóri Sándorral fognak együtt énekelni. Mindig vannak újak, de garancia, gondolom a fesztivál is meg, hogy tudjuk, hogy kiket hívjunk meg. Most eszembe jutott egy egri mondat, akkor éppen Egerben volt koncertünk, és egy kórházi igazgató főorvos, aki nagyon szerette a Kalákát. Ez csak azt mondta, hogy megfejtettem a titkotokat. Azt mondja, amikor ti négyen a színpadon vagytok, nem csak négyen vagytok. Hát most ezt magyarázhatod sokféleképpen. Én nagyon beköszöntem, és értem

0: A Kaláka Fesztivál után tulajdonképpen két héten belül, július 10-e és 12-e között jön a Fatemplom Fesztivál. Ezt hanyadjára rendezitek magyar földön?
1: Ez tulajdonképpen nagyon párhuzamos történet az egri költözéssel, mert amikor a Diósgyőri Vár, ahogy már elmondtam, ellehetetlenült számunkra a fesztivál szempontjából, akkor sok helyre hívtak. Többek között magyar földre. Rátóti Zoltán volt akkor a polgármestere annak a falunak, egy 40 fős falu, tehát nem egy komoly idegenforgalmi hely, viszont ők építettek egy gyönyörű fensíkon, egy gyönyörű fatemplomot. Tehát tényleg az építettek alatt most tényleg úgy vett, hogy ők építették.
0: A falu.
1: Meg a polgármester, meg a baráti köre. Nagyon sokan lementek oda építkezni, meg csináltak is jótékonysági érzet, és megépült egy ökumenikus felszentelésű templom. Valóban építészeti alkotásként is nagyon szép, nagyon lenyűgöző az egész helyszín. És azért mondtam, hogy hát nem lehet olyan messzire elvinni egy fesztivál Diósgyőrből, Őrségből, a szlovén határhoz, de azért elmentem, megnéztem. És azt mondtam, hogy hát ez csoda. Menjen a Kaláka Fesztivál Egerbe, de csináljunk egy másikat. Tehát ezt párhuzamosan, amikor Egerbe költött a fesztivál, megindult a Fatemplom Fesztivál is, tehát az is akkor kb. 15 éves, és még először nem is mondtam, hogy fesztivál, azt mondtam, hogy Fatemplom ünnepe, nem értették, hogy mi az, de az tulajdonképpen ugyanolyan fesztivál, csak még szélesebb ölelésű maga a programja. Itt van szimfonikus zenekar, zalaegerszegi szimfonikusok, Mozart zongora versenyt is hallgathat a közönség. De lesz például jazz is, Sárik Péter triójával, Koszika nagyon jó kis erdélyi énekes, nagyon szeretjük őt. Még együtt is énekeltünk egyszer Marosvásárhelyre.
0: Dress kvartett is lesz.
1: Csíkzenekar is lesz, Török Máté is lesz. Lesz egy szlovén és egy osztrák közreműködőnk is, ugye ez a hármas határt egy kicsit így kijátszva. És hát lesz Lovász Irén koncert, és lesz persze Kaláka koncert is. Mit is mondjak még el? Ja, Dolák Sali Robi, akivel nagyon régóta ismerjük egymást, még a Vízivárosi Pinceklubban, amikor itt játszottunk Budapesten a 70-es évek elején, már akkor egyszer közösen föllépett velünk, úgyhogy nagyon régi, kedves ismerősünk. És hát van egy istentisztelet, ha már mondtam, hogy ökumenikus felszentelésű a templom, akkor ez egy ökumenikus istentisztelet lesz. Favigyi Tamás püspök úr jön evangélikus lelkészként, és Sajgó Szabolcs atya, akit mi még Torontóból ismerjünk, ott volt plébános, és hát azóta is sokszor találkoztunk, ő a római katolikus, és Márkus Dániel, aki ott református lelkész a közelben, Őri Szentpéteren, ő fog átjönni. De az is még speciális, hogy a fesztivál közreműködőinek a produkcióit beillesztjük a liturgia elemei közé. Tehát mind a három lelkipásztor fog prédikálni, kicsit rövidebbet, lesznek közösségénekek, amit a Veszprémi Légierő fúvos zenekar kísér, ők a mi orgonánk minden évben, és akkor még hol a Kaláka, hol a Bola Gergő, tehát olyanok, akik amúgy is részt vesznek a fesztiválban, Misztrából Török Máté is fog énekelni valamit, talán Lovász Irén is fog énekelni, szóval egy fesztivál a fesztiválban, mindezt egy istentisztelet keretein belül. Nagyon szép alkalom. Ez mindig vasárnap délelőtt 11 órakor van. Most már kinőttük a fatemplomot, tehát a fatemplom melletti szabadtéri színpadon, és a hátterünk a fatemplom. Együtt énekelünk, együtt imádkozunk. És hát utána folytatódik persze tovább a program. Mindig a templom után még van egy olyan alkalom, ami egy kicsit átmenet a délutáni koncertek és az istentisztelet között. Most ebben az évben Szolga csak egy van az Isten címmel, egy Vörös Sándor estet fog hallani a közönség, ami nagyon érdekesen alakult, mert Favinyi Tamás annak idején, 13 évvel ezelőtt, amikor Vörös Sándor 100 éves születésnapjára emlékezett az ország, Csöngén, ahol fölnőtt Vörös Sándor, ott meghívták őt, hogy tartson egy istentiszteletet. Ő pedig meghívott engem, hogy egy kicsit dialogizálva a műve is szerepeljenek, ne csak a róla való beszéd. És olyan jól szépen sikerült az istentisztelet, hogy azóta is műsorom van, mondjuk egy istentiszteletből lett rendhagyó irodalmi est, most a Fatemplom Fesztiválon is el fogok játszani.
0: Ugye meghívtátok a Kaláka Fesztiválra Csík Jánost és a Mezzót, de tudjuk, hogy Csík János már nem tagja a Csík zenekarnak. Itt a Fatemplom Fesztiválon a Csík zenekart látjátok vendégül. Mind a kettővel nyilvánvalóan jóban vagytok, a Janival is, meg magával a zenekarral.
1: A Csík zenekar ugyanúgy folytatja tovább azt a vonalat, amit visz, tehát a népzenét, és időnként bele von olyan jó ízlésű slágereket, ha lehet így mondani, amiket Szabó Attila fantasztikusan tud a népzenével társítani. És hát ez a repertoár, ez megmaradt, és ezt nagyon szeretik. Egy hagyomány az, hogy a pénteki napon mindig a Csík zenekar játszik a Fatemplom Fesztiválon.
0: Még egy kis átfedést érzek így a meghívottak között. Vecsei Ihály Miklós nem csak a Kaláka Fesztiválra hívtátok meg, hanem ide is, egy József Attila műsorával, a Mondjad Atikámmal.
1: A Hasír állandó közreműködünk, és hál' Istennek mi is a Radnóti lemezünkön játszunk egy dalt közösen, tehát van egy ilyen közreműködés is, de ő állandó visszatérője a Fatemblom Fesztiválnak. Különböző estekkel voltak már ott, és hol Csóri Sándor, hol Radnóti műsor, most éppen József Attilát fognak énekelni. Bóla Gergő, aki a Platon Karatei Együttesnek a vezetője talán, nem tudom, a hieroliát ott pontosan, de ők is nagyon jó barátok. Feldolgozták az egyik énekünket, a Valaki jár a Fákhegyint, és amikor a múltkor a jubilómi koncertjük volt a Budapest Parkban, akkor együtt énekeltük. Fantasztikus élmény volt számunkra, egy ilyen zsúfolt nézőtéren, ilyen jó hangulattal és ilyen csodálatosan megszervezett esten együtt játszani a Platon Karateivel.

0: A Fatemplom fesztivál után nem sokat fogtok pihenni, mert hiszen július végén jön a Művészetek Völgye, és a Művészetek Völgyében a Kaláka udvar az maga az állandóság számomra. Egy biztos pont. Az a különbség tavaly óta, hogy a Kaláka udvar az most már nem Kapolcson várja a vendégeket, hanem Vigánpetenden. Tehát van már egy év tapasztalatotok abban, hogy milyen volt ez a Vigánpetendi helyszín.
1: A Kaláka versudvar úgy indult, akkor még Márta Pista irányította, hogy volt a Paja udvar, ez volt az első. És mondta nekem, hogy Dani, csináltok meg Kaláka udvart. És mondtam, jó, de ne Kaláka udvar legyen, mert van Kaláka fesztivál, meg mi játszunk eleget, hanem inkább egyezzük ki mostan a dolgot az irodalomra, a költészetre, és akkor Laszki János, mint udvari költő, állandó társunk volt 10 napig, és akkor azt mondtuk, hogy Kaláka versudvar, és a házigazda Laszki János és a Kaláka együttes, és aztán ezt így nagyon megszerette a közönség, és minden nap volt versimpró, délelőtt gyerekeknek, este irodalmi koncert, költővendégek, és hát zenész vendégek is. És ezt bejáratódott, és nagyon jól is ment. Kapolcs közben egyre zajosabb lett, vagy én vagyok egyre érzékenyebb, de valahogy azt éreztük, hogy sokszor, jaj, hát miért szól már megint onnan is ez, meg annan is, nem lehet ezt valahogy csitítani. És akkor Jakab Nati, aki a főnöke az egész Kapolcsnak, egyszer csak azt mondta, gyerekek, mi lenne, ha átmennétek Vigánpetendre? Elsőre kicsit ilyen számüzetésnek gondoltuk, de fú, hát az egy ajándék. Vigánpetenden csend van, sokkal nagyobb az udvar. Hát ott 300-an nem fértek be többen. Itt most meg van, hogy 600-700-an vannak az udvarban. Nagyon jó, lehet parkolni, nem szól át a szomszéd udvar. Szóval nagyon megszerettük ezt a Vigánpetendet elég hamar. Úgyhogy ott otthon vagyunk.
0: Ugye a fő jellemzője ennek az udvarnak olyan, hogy irodalmi udvar, Laszfi Jánossal az élen. Tudjuk, hogy Laszfi János egy kicsit visszavett abból az állandó jelenlétből, ami jellemezte a Kaláka udvar.
1: Ennek nem valamiféle olyan oka lenne, hogy nem jövünk jó, mert a mi kapcsolatunk az nagyon régi, még bázisban kezdődött. Ott teljesen véletlenül egy közös fellépésünk volt. Megkértem Janit, hogy olvasson már fel valamit franciául abból, amit mi énekelünk, és utána elkezdtem mondani, hogy akkor ki az a József Attila, meg ki az a ilyen, és kialakult egy közös egyzet. Éppen tegnap jött fel egy kép a fényképezőjével, 9 éve valahol Dél-Franciaországban voltunk, de Brüsszelben, máshol Francia, és többször Párizsban, a Sorbonne Egyetemen is volt közös koncertünk. És amikor ott nézegettük a városkát, Párizst, akkor ott olyan, hogy Marché de la Poésie, mi lehet az, hát költészet vására. Szerencsére el is jutottunk oda, és akkor elmentünk, és láttuk, hogy ott költők, énekesek is, könyvkiadók, és ez egy nagy terep. És utána meg is rendeztük a költészet vásárát egy párszor, Laszki Janival meg Kalánkával, és utána jött ez a kérés, hogy menjünk Kapolcsra, és akkor olyan evidens volt, hogy ezt csak Janival tudnánk csinálni. Jani egészsége megromlott sajnos, úgyhogy most már nem vállal annyit. 3 napot azért ott lesz velünk, az utolsó 3 napban együtt leszünk. Szabó T. Anna 3 napnak a házigazda első, és Nyári Krisztián megint 3 napnak. És nekik is vannak vendégeik, természetesen költők és zenészek, és minden este lesz koncert. És amikor Jani ott van, akkor versimpró is lesz, ami azt jelenti, hogy a közönség bedob szavakat, mi pedig mondunk egy dallamot, és együtt elmuzsikáljuk.
0: A költő vendégeken kívül lesznek-e nektek vendégeitek?
1: Hagyomány, hogy a Mistral együttes mindig fellép, hagyomány, hogy a Sebő együttes mindig fellép.
0: Hát most is jönnek?
1: Ez egy olyan fura dolog volt, hogy amikor Feri meghalt, reggel jött a telefon, és kb. Egy órával később telefonáltak a Völgyből, hogy na most még 3 óránk van, hogy módosíthatunk a műsor füzetem, aztán megy a nyomdába. És akkor a Sebő koncertre odaírtam, hogy Sebő emlékkoncert. Hát lesznek nyilván a Sebő együttes tagjai, mi is ott leszünk, és hát lesznek még más vendégek is, akiket most nem akarok elmondani, az egy emlék dolog lesz, majd ott kiderül. Amikor a temetése volt, akkor engem megkértek ilyen címszóval, mint pályatárs és kiadó, mondjak néhány szót. És hát mint pályatárs, tulajdonképpen akár mérnökként is pályatársak lehetünk volna. Én tavaly vettem át az aranydiplomámat a Műegyetemen, és néha föl is teszem a Huncutka kérdés, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt játszott Halmos Béla, Sebő Ferenc, Grillus Dániel és Grillus Vilmos. Hát a Műegyetemi szimfonikus zenekar volt a 60-as évek végén, és akkor kezdtek a Feriék is verseket énekelni, a Kaláka is akkor alakult, és utána áttevődött ide a pályánk, de itt is párhuzamosan ment. És hát aztán a mióta én a kiadója lettem, ugye amikor itt a változások voltak, és lehetett kiadót csinálni, akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és nagyon örömömre Feri is mondta, hogy na. Először csak arra gondoltam, hogy Kalákát fogom kiadni, meg saját magamat. Aztán Ferinek kiadtam 10 levezét. És az egyik ebből dupla. Szóval ez egy fantasztikus kincs, ami így most mindenki, ha máshol nem, a telefonján hallgathat, mert a fizikai valóságában a legtöbb CD már elfogyott.

0: Működik még a kiadó?
1: Persze.
0: De nem CD-ket adtok ki?
1: Hát nézd, a CD mint olyan aktualitását vesztette szép lassan. Éppen most készülünk arra, hogy megint egy könyvbe egy CD-t tezünk bele, mert azért az idősebb korosztály még nem szereti ezt a letöltő kódot. És amikor megjelent a Laszki Janival a közös könyvünk, ez Itt járt a Földön című keresztény ünnepekhez kapcsolódó vers és énekgyűjtemény, akkor a Szépművészeti Kiadó adta ezt ki, gyönyörű magalkötet, ilyen 15-16. Századi képek, és azok részletei vannak benne, de a válasz, hogy azt mondta, ne legyen benne CD, mert elavult. Hát akkor beletettünk egy ilyen QR kódot egy kis borítékba, és azon mindenki letöltheti. De valahogy nem mindenki szerette ezt a megoldást, úgyhogy most egy egész más téma. 350 éve volt, hogy a gályarabok felszabadultak. Azok a gályarabok, akiről ugye Moldova is írta 40 prédikátor című könyvét, az ellenreformáció idején protestáns lelkészeket perbe fogtak, és választhattak a közül, hogy vagy lemondanak a lelkészi szolgálatukról, vagy visszatérnek a katolikus anyaszentegyházhoz, vagy mennek a börtönbe. És hát nagyon sokan ezt az utolsó út, bármilyen fura, ezt választották. Hát ehhez nagyon kemény tudat és hit kell, és aztán ezeket börtönbe csukták, per volt, stb. És aztán az lett a vége, hogy ezek közül a 40-valahányat eladtam gályarabnak Nápolyban. Az egy hihetetlen szenvedés volt. Akkor nem voltak rabszolgák, de még nem volt gőzhajó, ugye? És ezeket ütötték, verték, és gyakorlatilag gépnek használták a hajó testében, hogy húzzák a gályát, és hát szörnyű szenvedések után, egy idő után felszabadította őket egy holland kapitány. És hát erről írunk most egy oratóriumot. Látod-e Isten, ez a címe? A címe Gályarab oratórium. Szabó Trianna írja a verséget és a darabot. Fabinyi Tamás fog majd a történeti háttérről az előadás közben beszélni. Ez az előadás egyébként lesz most július 9-én Sopronban, és aztán augusztus 20-án itt a protestáns sokadalomban, Deák Tézi templomban lesz valamikor, Debrecenben is, Aszódon, ezeket tudom egyelőre. Kiváló színészeink vannak, Széles Tamás, Simon Kornél, Száraz Dénes, ők lesznek a prédikátor, a vádló és a elbeszélő, és hát mi zenekarként Majör Gabival, Besze Gáborral fogjuk majd énekelni a verseket, amit Szabó Tianna eleve egy énekre szánt. Elég sok dal van benne, 20-valahány. Van benne persze sok keserű, népdalszerűek vannak benne, inkább templomi énekszerű is van, és kiszabadulás után valamilyen örömének is van.

0: Tehát, hogyha jól értem, akkor a Grillus kiadónak ez lesz a legújabb kiadványa.
1: Ez lesz a legújabb.
0: Aminek ugye az a címe, hogy...
1: Látod-e Isten? Én csak a CD-t adom ki, magát a könyvet, azt a Luther kiadó adja ki benne Szabó Tirna verseivel, a történeti háttérrel, meg gyönyörű korabeli grafikákkal, amik hát szörnyű téma, de a grafikák gyönyörűek.
0: Tehát az a lényeg, hogy meg fog jelenni egy CD, amit már temettünk alapvetően.
1: Azért sokan kérik, hogy adjam ki, szóval nem szüntettem meg magának a CD-nek a kiadását, idén is legalább 2 vagy 3 CD-t adtam ki, de ezek úgy vannak, hogy valaki megkérdezi, hogy segítenék-e neki, és akkor mondom, hogy természetesen, de eladni nem tudom, csak kiadni. Tehát aki a Grillus kiadót keresi meg, az mindig tudja, hogy én utána átadom neki a példányokat, mert koncert után dedikálással sokan szeretik. De én eladni nem tudom, a Kaláka Zenebolt is megszűnt, már csak a neten van fönt, hogy kalakazenebolt.hu, és ott meg lehet minden kapni, ami még van.
0: Hát igen, így múlik el a világ dicsősége, mondhatnánk. Lassan a könyveknek is sem nagyon van hely már a szobákban.
1: A könyv tulajdonképpen egy hordozója valamilyen műalkotásnak. Na most a versekről beszélünk, az énekelt vers az több ezer éves. A nyomtatott vers az 4-500 éves, és a némám olvasás pedig 150 éves körülbelül. Tehát tulajdonképpen az énekelt vers az jóval megelőzte a könyvet. Még a Kányadi Sándor bácsi azt is írta rólunk, hogy mi Gutenberg óta szívnémaságra ítélt versekből kiuzsikáljuk a magunk olvasata szerinti eredeti dallamot. Hát ezt nagyon szeretjük, mert tényleg nagyon sokan olvasnak verset némán, pedig még azt is javasolják, hogy legalább magának hangosan olvassa, mert akkor az az akusztikai közeg a versnek a testét valahogy jobban kirajzolja, mint ha csak úgy futólag megy rajta, és nem hallja igazából.
0: Sajnos a technológiai újításokkal szembe menni egy idő után elképesztően nehéz.
1: Viszont itt van például a Bakelitnek, mondtuk annak idején, hogy LP, ugye lemez, ami kiment a divatból, és az most meg jön vissza. Úgyhogy ezt a Kupak Tanás című új lemezünket, ami 35 évvel ezelőtti felvétel, ezt lemezen is kiadtuk, mert még hiteles is, mert annak idején analóg felvételt készítettünk.
0: Épp ezen gondolkoztam, mert tényleg nem ti vagytok az egyedüliek, akik szeretnek élni ezzel az LP kiadással, a régi nagy lemez kiadással, ami valamikor egyeduralkodó volt, aztán annak a helyét fokozatosan átvette a kazetta, majd a CD, és aztán most látjuk, hogy minden rajta van a neten. Ezeket a nagylemezeket, ezeket az LP-ket, mondjuk, amit most ti is a Kupak Tanács csak kapcsolatban megjelentettek, ugye? CD-n is, nagylemezen is, tehát ahhoz kell mindenképpen egy lejátszó. Ennek van egy ilyen reneszánsza. Ennek mi a töblete szerinted? Tehát miért van ennek most értelme visszahozni
1: hát
0: az LP-ket?
1: A hangzásában egy olyan melegség van, amit nem tud a CD. Pláne nem a telefonunk. Sokan mondanak fiatalok is, akik most kaptak rá a lemezre. Csak az is érdekes, mert ahol a lemezjátszónak a szobában kell egy hely, ahol az van. Ugye régebben mindig megvolt, hogy hol van ez a hifi torony, vagy nem tudom. És a legtöbb szobában már nincsen ilyen hely, de hát ki lehet ezt találni, hogy hova tegyük a lemezjátszót. És akkor lehet lemezeket hallgatni, például ezt a Kupak Tanácsot is.

0: Tehát most itt a nyár, és nagyon sok dolgotok lesz. Nagyon sokszor jártok ti külföldön.
1: Egyre kevesebben? Egyre kevesebben. Na, egyszer megszámoltuk, hogy valami 45-50 országban jártunk, és hát nagyon szép emlékeket hordozunk mindenhonnan. Nem csak azért nem megyünk, mert öregek vagyunk, hanem valahogy a struktúra is változott nekünk, talán nagyobb igényünk is van, nem tudom már úgy 10 órát ülni széken. Nem emelj, hogy már pedig én nem megyek sehova se. Hát tavaly is voltam Új-Zélandban, meg Laszkirnéval, Bostonban voltam. Most éppen, jó, hát az mondjuk úgy külföld, idézőjelben Zentán, az énekvertelse fesztivál, hát minden évben megrendezik, és most is voltunk oda, van Erdélyi meghívásunk, van máshol is. Szóval megyünk azért, csak nem olyan ütemben.
0: Hát ez is elég nagy ütem. Ahhoz képest, hogy az átlagember hogy éli az életét, Dani. Van neked egy iszonyat erős belső motorod, ami hajt, ugye? Ez azért még mindig benned van, mert különben nem lenne kaláka együttes.
1: Igen, biztos, hogy vannak mindig ötleteim, most is vannak.
0: Van néhány ilyen kaliberű művész, mint te, tehát nem vagy egyedül, de nem vagytok sokan, akikről én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy te művészként tehetséges vagy, de a te személyiségednek egy másik nagyon-nagyon fontos szelete, a kaláka együttes szempontjából valószínűleg a meghatározóbb szelete, hogy képes vagy egy csapatot egybetartani, működtetni, célokat tételezni, ezekért a célokért nagyon-nagyon sokat tenni, hogy ez a kaláka együttes 50-valahány éve létezik, én azt gondolom, ez a te életműved. Nagyon jó, hogy ott van melletted Vilmos öcséd, meg Radványi Balázs, meg Bece Gábor, most vagy ott volt Huzella Péter, de ha téged kihúzunk ebből,

0: A mai kávéház vendége Grélusz Dániel zenész, a Kaláka együttes vezetője volt. A műsorban a következő dalok hangzottak el. Pál apostol első korintuszi levele. A Kupak Tanács lemezről a Beteg a tenger, majd a Lesz-e bárka. A Platon Karatejev játszotta a Valaki jár a fák hegyént, majd Sebő Ferenc a Rejtelmeket. Ezt követte a Hogyha felindul az Isten című ének, majd a Kupak Tanács című dal, végül az Ég Zsoltáráról énekelt a Kaláka együttes. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1,

0: Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A megújult bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal a napi rend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rend előtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratmann László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az Újdörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter, Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Nyár van, ilyenkor divat a falunap, főznek, sütnek, és a főzőversenyek. Versenyek, amelyeknek elmaradhatatlan szereplője a zsűri. A következő órában Csetneki László gasztronómussal, a szabadtéri lovagrend kancellárjával beszélgetünk.
1: Nem csak a gasztronómia szempontjából is, hanem az ilyen világot is szeretném látni, milyen ételek vannak Kínában, milyen ételek vannak Amerikában és egyéb helyen. Meg mondjuk köztudott az a gasztronómia szempontból Amerika egy katyfasz, mert ahány nemzet van, annyi étel van, népessége, ott a mexikói, az olasz, a Amerika, minden. Kimondott amerikai konyha nincsen, viszont mindenhol lehet enni. Voltam egy utcában, ahol 40 étterem volt egymás mellett, úgyhogy volt látnivalóm. Kimondott ízeket, hát... Amit kóstoltam, jó volt, de nem tudtam mi az. Szóval voltak ott olyan ételek. Az ételes érdekesség pedig Kínában volt a legnagyobb, ott aztán mindent. Tényleg úgy van, ami mozog, azt kirántjuk, megsütjük, ami nem mozdul, az meg a fűszer. Szóval ott aztán minden volt. De hát enni kell, pláne olyan embereknél is. De a lényeg az, hogy megjártam mind a két utat, és nekem tetszett, elértem, adtam magamnak egy piros pontot, mert azért elég messze vannak ezek a tájegységek, úgyhogy el tudtunk menni. Életcél. Most már úgyis nyugdíjas vagyok, itthon vagyok, ráérek.
0: No, de hát a nyugdíj nem azért van, hogy nyugodjon az ember. Olvasom ott a Facebookon, hogy már hirdeted előre a különböző eseményeket, ott a kövesdi lábatlan csukot, akkor a kácsi vadfőzőt, egy párat már.
1: Nagyon jó, hogy mondod a lábatlan csukot, mert a kövesdiek nem tudom emlékeznek rá. 12 évvel ezelőtt egyszer próbálkoztunk ott a kavicsostó környékén csinálni egy lábatlan tyúk verset. Ezt a közönségnek, illetve a hallgatóknak el is szeretném mondani, mi is az a lábatlan tyúk. Hát úgy egyszerűen mondva egy töltelék, bővebben kifejezve egy régi magyar népies étel, amikor a zsömlét beászatták, petrelítettek hozzá, tojást tettek bele, megfűszerezték, volt, aki még a májat is belekapargatták, ezt összegyúrták, és akkor volt, aki a levesbe, a húslevesről van szó, és a celofánba tekerték, és a húslevesbe belefőzték, de úgy, hogy a leves nehogy megzavarodjon tőle, és utána ezt felszeletelték, és köretként adták a főtt húshoz, meg az zöldséghez. A magyarok úgy csináltak, hogy feltörték a tojást, és akkor úgy törték a végén, hogy vissza tudják tölteni. Megmosták, kimosták, és utána ezt a töltelékbe eltöltötték, és egyszerű zöldségleves belefűzték, és ezért hívták ezt lábatlan tyúknak tulajdonképpen.
0: A tojás miatt?
1: A tojás miatt volt a lábatlan tyúk. A tölteléket mindenki, én nagyon szeretem. A pesti szakács haverjaim például nem is ismerték. Amikor először jöttek egy bogácsra hozzám, akkor csak lestek, most ott álltak sorba, hogy jaj, de jó, mi ez? Ők nevettek. Tehát ahányház, annyi szokás, úgyhogy most már ők is ismerik ezt. És ezt a lábatlan tyúkot szeretnénk mi Mezőkövesden, a Matyókert klub felkérésére, ők látnak benne fantáziát, akkor is segítettek, most is, hogy úgy néztük a helyet ki, az időpontot, hogy augusztus 1-e egy szombat, és akkor az, hogy nyugodt van, még az ünnep sincs, már a régebbiek elmúltak, és augusztus 1-én szeretnénk ezt megcsinálni. Úgyhogy mindenkinek kéne fűzni egy lábatlan tyúkfélét, ahogy ő gondolja, meg közben bográcsost is, és akkor egy ilyen főzőversenyszerűséggel vennénk.
0: Nem véletlenül vagyok itt, mégpedig azért nem véletlenül, mert eszembe jutott, hogy hát ilyenkor nyáron a jó melegbe mindig csak szépen bogrács mellett lehet látni az embereket, annak ellenére, hogy meleg van, de hát estére csak lehűl egy kicsikét, hát a szabad tűzik lovagrendnek a kancelláriát, csak meg kellene szólaltatni, hogy mit érdemes ilyenkor kint főzni. Na most sok mindent gondolom, de egy pár olyan dologgal készültél, amit inkább vezeste. Jó?
1: Igen.
0: Hogy folytassuk?
1: Igen. Tehát nagyon okos, mert tulajdonképpen most a mai főzőversenyek, meg ilyen főzések, meg ilyen bográcsba, nyárson, roston, tárcsán sütések, ez egyfajta mai szóval élve meeting lehet. A csapatok összejönnek, kiengedik a gőzt, ahogy egész héten dolgoztak, meg már régóta kis szabadság, itt tudnak főzőskézni, elbeszélgetni, kocintanak egyet, és ezekkel a kocintásokkal, meg a beszélgetésekkel, szoktam mondani, zárója megváltják a világot, és új emberként érnek vissza a aztán való hétre. De most tudni kell, hogy nagyon sok helyen van főzőverseny, hát egy párat mondjak, hogy a pacalfőzéstől, a körömpörköltől, a lecsósoktól, bár ide zárójelbe betenném, mert meg mindig eszembe jut valami, most például az jutott eszembe, hogyha régebben nem volt pénzünk, összedobtunk egy lecsót. Na most, ha ezt ma összedobunk egy lecsót, akkor nem marad pénzünk, olyan árakban mentek el ez a paradicsom paprika, na de zárójelbe zárva, és akkor menjünk tovább. Ezek a főzőversenyek nem csak azért szépek, mert meetingszerűen családot összetartja, hanem egymás tudománya is. Minket mindig hívnak zsűrizni, mert legtöbb helyen volt, hogy a házi néni, a óvónéni, vagy nem tudom, valakit felkértek a konyháról, hogy zsűrizze, de mindig össze. Persze van, te ismerős, az hasonló. Mi viszont szakszemmel nézzük, mert mindig kérdezik például tőlem, hogy hogy lehet 50 pörkölt közül megismerni a 49-dik, hogy jó-e vagy nem. Ugye én már túl vagy például 500 versenyértékelésen, már egy kis tapasztalat van. A Covid alatt számoltam összes, amit kóstoltam ételt idáig, 100 000 féle étel. Azért ez nem kis számít az emberre, még ha nem akarja, akkor is tapad rá némi tapasztalat, és az ételeknek mindig megvan az alapja. Mondtam, hogy dekával sem szabad több fűszert tenni, semmilyen bográcsos ételbe, de semmilyen ételbe egyáltalán, ugyanis csak rontja. A belevaló mennyiséget, és ne kutyuljunk, ne tegyük bele horvátozzuk fűszerkertjét, mindent, amit találunk bele, mert akkor elrontja. Volt olyan gombafőző versenyem, gombás ételek versenyém, ahol beletették, rengetegféle gombából pörköttet csináltak, a tinaróból, az okagombából, csipelge gombából, és a végén még tett rá egy kis, amit a földből ásnak ki, hogy is hívják ezt a gombát, ami földből ásnak ki, a kutyák találják meg. A disznó is kitúrja például, ezt a szarvasgombát egyébként úgy hívják, a szarvasgombát, csak a disznó megeszi, a kutya meg ott hagyja, és a végén tesz rá egy kis szarvasgombát, reszelt a tetejére. Hát ehetetlen lett. A tinóró gomba szinte fűszernek számít, annyira erős fűszer, növény. A szarvasgombára azt mondjuk, hogy egy 50 adaghoz egy leheletnyi vékony reszelet pont elég, ha kettőt teszelünk, már az is ehetet létezik. Ő belefőzött egy csomó mindent. Úgy, ahogy volt, úgy ki kellett, senki nem tudta megenni. Tehát tapasztalni kell az ízeket, meg kell kóstolni. Mindig is mondom, főzünk, ne szégyeljük, 5-6-szor is kóstoljuk sózás előtt, sózás után. Például sóval, só nélkül az étel ízetlen. Nem azt mondjuk, hogy nem jó az étel, hanem ízetlen az étel, mert a só fogja össze az ízharmóniát, és ha egyszerűen csak egy központi jó ízt érzünk, az már jó étel. Tehát, és viszont rengeteg sónk van, mert a erdélyi sótól kezdve, tengeri sótól kezdve, finomított sótól kezdve, a jó öreg asztali sótól kezdve, rengeteg fajta, ki miért használ. És azoknak mind más íze van, másképp hat rá az ételre. Tehát meg, és utána, amikor rottyant egyet a sózás után, akkor kóstolom, és akkor már tudom beállítani, hogy mennyi. Se több só nem kell, dekával se kell több só, de kevesebb se legyen, mert akkor tényleg, mint ahogy mondtam, ízetlen.

0: Nem mondtam teljes mértékig el, több helyen voltam mostanában, különböző fesztiválokon, az egyik helyen Laska Fesztivál volt például Kazáron, a másik helyen Torta, a harmadik helyen a Burka Pite Fesztivál, tehát olyan sokféle fajta, de mondom, hát az meg, hogy Csetne Kirászló meg ne szólaljon ezekhez, az nem illő. Hát évek óta ismerjük egymást. Eszembe jutott ott Kazáron, hogy csupa fehérben voltak azok a zsűri tagok. Mondom, miért vannak a szakácsok fehérben? Agyaltam egy kicsit, hát mondom, inkább megkérdezem, hát ők nem szakácsok, hanem inkább már zsűri szakácsok, de mester szakácsok is kötelező fehérben lenni.
1: Csak egyszerű, hogy ehhez hozzászok, csak egyszerű, hogy a tisztaság színe a fehér.
0: Ja.
1: A szépség színe a fehér. Ezért vannak, mondja, hogy fehér ruhában, mert tiszta a lelkük, tiszta a színük, a szakácsok is tisztára. Hiába olyanok, sok kormos edénnyel dolgoznak, akkor is fehér a tisztán. Bár most már a szakácsok megkavarják, és a nadrágok nekik is, a hivatalos szakács nadrág az ilyen pepita, ilyen kockás, aprókockás, de a fehérséget azért használjuk egyrészt, hogy kiemeljen, aztán vannak is szakácsrangok, hogy séf, susséf, zöldséges szakács, kisegítő, séf helyettes, aztán mindenféle rangok vannak. Erre jutott eszembe egy történet, hogy egyedül a Mátyás király korát, ugye a királyt mindig megsüvegelték, egyedül a szakácsnak nem kellett levenni a sapkáját a király előtt, mert ő főzött neki, ugye. Igaz, hogy amikor nem jól főzött, akkor levágták a fejét, úgyhogy észni kellett neki is.
0: Nem kellett sapka már.
1: Akkor már nem kellett sapka. Mert jut is eszembe egyszerű. Egy illető elment kimaradásra, feleségével megbeszélte, hogy jó, jövök anyukám, nem sokára haza. Igen, ám, de eltelt idő, éjfél után megyen haza. Jó, eléggé itt aszom. Mi az első dolga a férfi embernek? Hát hazamegy, óvatosan Lábujjhegyen elmegy a hűtőszekrényig. Kinyitja a hűtőszekrényt, hát valamit enni kéne. Jelszóval nagy szetli ott beírva, kézzel ráírva, hogy szomjas már nem lehetsz, a vacsorád meg a szakácskönyv 26. oldalán található.
0: Na akkor, nézzük meg.
1: Akkor menjünk sorba. Jó.
0: Jó.
1: Akkor lesznek most, nem sokára lesz a karancslapújtő, az ugye Salgótarján mellett van. Ez salgó ételek, illetve hát ott ilyen palócételekről van szó, mert az palózgulyás, meg egyéb ilyesmikről, de nem csak ott bográsba főznek, ott is rengetegféle nemzetiség van, és azok mindig főzik a saját ételüket, bár a cigány ételek a legjobb ételek. Úgy tudnak főzni, hogy a kalappal előttük, mert valahogy a tízdek a jó is mindig belecsempészik. Néha átbillennek, mert ők nagyon szeretik az erős paprikát. Erről a közösséget, ha érinti, vagy érdekli, és szívesen elmondanák majd, hogy hogyan is mérjük az erős paprika erejét, meg ilyesmit. Na de visszatérve ehhez, hogy olyat is hoztak ezek a cigányfutó pontosan, az a nemzetiség, hogy hoztak egy jó 50 fokos pálinkát, azt televágták erős paprikával, majd leszűrték, és kínálgatták az ember. Csípett is, meg erős is volt. Tehát 50 fokos már az elég erős pálinka, meg hozzá egy méreg erős csípés. Szóval többen rosszul lettek ettől. Na de utána nem sokára hívtak Hajdúböszörményben, hogy beszéljük már meg az ételeket. Mi van a spajzba, Hajdúböszörményben tartok egy előadást, ott a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület hívott meg erre, és akkor összehívják, nem csak a tagiságait meghirdetik, hogy sok helyen lesz ilyesmi, és akkor megbeszéljük, hogy mi van a spajzba, mi volt a palacsint elődje, mert ugye nagyon sok idősebb asszonynak, meg majdnem mindenkinek van unokája, és annak, amit kér először nagyitól, vagy déditől, palacsintát süssé nekem. És akkor ezzel mit kezdjünk, hogy legyen gyorsan palacsinta, erről külön előadásom van, hogy a kezdetektől a mai napjáig hogy fejlődött, mert higgyék el, hogy a palacsinta szinte minden országban feltalálható. Nagyon sok helyen másképp csinálják, de ők is palacsintának hívják, de az ő nyelvükön, tehát hogy nalecsnik, aztán az orosz nyelveken is megint más hívják, de a franciák krepszúzetnek hívják, krepnek hívják a palacsintát, és én magam szerint is egy igazi egyszerű, és olyan ízesítéseket lehet tenni a palacsintába, hogy a befejező fogásnak igenis nagyon finom. Mert én szerintem mind a mai napig, mint ahogy a franciák azt mondják, hogy étkezés után sajtot kell lenni, különleges sajtkóstolót állat tegyünk be a ebéd végére, én meg azt mondom, hogy tegyünk be egy palacsintát vagy süteményt. Igenis, egy sütemény jár minden ebéd után. Aki azt mondja, hogy nem szeret, ez letagadja, mert azért jó esik az emberek. Nem csak a sós, hanem mindenféle. Ott vannak a házi sütemények. Ki emlékszik rám a hatlapos karamellkrémmel töltött, a kis kunyhóra, a mandulaszemre, a hájas tészták sokaságára, a kis diós kosárkára, meg hasonló. Olyanokat tudtak csinálni a mamák, hogy le a kalapva. Szegedőnkám sose felejtem. Mindig nekem volt ez a hatlapos, amit a tepsinek a tetején sütötték a lapokat, és utána karamellkrémmel ragasztotta ezt össze. Ez mindig majd másnapra jó, egy harmadra, amikor ez a karamellkrém megpuhította, és akkor francia, nem is mondom, milyen krémesnek hívta, hadikrémesnek hívta, vagy hogy mondta ő, de ahány ház, annyi szokás. A lényeg az, hogy feltette a szekrény tetejét, hogy ne találjuk meg. A bátyám, a ketten voltunk rá, de mi mindig megtaláltuk. Az ő 2-3 nap után, jaj, gyerekek, milyen finomság, nézi, akkor már megtaláltad. Alig maradt belőle egy kicsit, mire jártunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon finom volt, azóta is az a kedvencem.

0: Nem tudom, tudja a kedves hallgató, mi is az a pompos, a töki pompos, mert miért volt ez a töki pompos? Ez egy kenyérlángos langaló, vagy hogy is mondják, nem tudom, langaló talán mindenki ismeri, a kenyérlángos elődje, és Tök nevű községbe csinálták, és akkor ezért töki pomposnak hívták a langalót. Régebben, amikor kemencébe sült a kenyér, nem csak a langalót csináltak, lángos csináltak, kis mini cipókat, és a kisgyereknek, amikor készen volt, hogy töttek vagy 5 darab, vagy 10 darab ilyen 3 kilós kenyeret, ami elállt 2 hétig is, vagy 10 napig, ahogy szoktak sütni a sütések között ez az időt, és érdekes, most eszembe jutott, hogy miért nem áll el például itt a bóti kenyér, a sima kenyér. 5 nap múlva már akárhol tiszta, mondom, már penészedik. Nagyanyám még 10 napig elállt, azt nem tettek rá csak egy konyharuhát, egy kendőt.
1: Hát ezt megutassuk, mert azt hiszem nehéz lenne, de hát ebbe nincs élesztő sokszor, ha van is kevés, meg hát gondolom a liszt minősége, sok mindentől függ, gyorsítják.
0: Nem rossz májú akartam lenni.
1: Nem kell ott, vagy kell esztik egy napig, hanem egy óra alatt meg kell, és akkor utána pedig már nem kell, mert másnapra tényleg...
0: Ez olyan, mint eszembe jutott a régi-régi disznóölések, ez már nincs is, szinte el is tűnt, amikor a disznóölés egy falun, egy tanyán, egy kis településen igazi családi ünnep volt. Előtte 2-3-5 nappal készültek. Az asszonyok meggyúrták a tésztát, csigatésztát csinálták a húslevesbe. Megvették, emlékszem mindig, a majorannát, ugye, és kitették a kemence, a bubos kemence körbe, hogy hagy száradjon, és mondjuk tudják majd beledörzsölni, aztán össze nálunk a véres hurkát mindig kenyérkocka, zsömlekockákkal, a zsömlekockát meg kellett szárítani, meg kellett pirítani, és úgy ment bele a véres hurkába. Aztán rizsát meg, mindenek bekészültek, és utána aznap, amikor a disznóölés volt, ugye, hogy is kezdtük, disznófogás, megfogták, megszúrták, akkor megperzselték, tehát vér kiszedték, megperzselték, és a perzselés után, amikor jó volt, akkor kapta a körmös pálinkát a böllér a körömbe, amikor már le tudta szedni, abba kapta az első pálinkáját. Mert ugye forradok még ilyet, de pálinkát először, hogy meg nem szúrja, mert ugye a disznó az mazog, addig nem kapott. Azután, amikor megvolt ez a dolog, akkor azt, hogy már gyűjtötték, aztán amikor felbontásra került a malacka, akkor szedték a zsíros húsokat, az orjalevesbe való húsos csontokat, aztán jaj, ebbe töltött káposzta, jó zsíros legyen, meg hús is legyen rajta, daráljuk be, aztán félretették a kolbászó való, teljesen tudták, szóval mindenkinek megvolt a maga dolga. Danybamán volt az intézkedő, na, te csinálod a hurkát, mondjuk a májas hurkát, senki más nem szólhat bele. De te is felelsz érte. Mert régebben úgy jártuk, mit tegyek még be? Ó, tegyek bele, hogy is volt. Na még, úgy adottották, mindenkinek más volt a szájíze, mindenki mondott valahogy, betartották. Na, ebből tanulva csak egy ember csináltam. Olyan, mint például a tepertő fütésnél. Valaki odaül a tepertőhöz, ott is vannak sok, hogy tegyünk bele tejet, ne tegyünk, hogy indítsuk meg. Ez is már csak részletkérdés, de ott kell állni fölött és kavargatni kell, meg különben nem lesz olyan finom az igazi tepertő. Annak is meg volt kijelő, vagy ki csinálja hasonló. Aztán az esti vacsoránál az volt a legnagyobb ünnep, család apraja, nagyja ott volt. Náluk még jöttek ilyen pócurkának, hívták annak idején ilyen kéregetők, akik jönnek, hogy egy kis hurkamaradék, egy kis zsír, amit már ki akarnak önteni, kis ezt, kis az, hogy kapjanak egy kicsit. Na meg ott volt a kóstoló, egy csomó kóstolót el kellett vinni, és utána az visszajött, mert mindig, amikor disznót ölt, valaki visszahozta. Olyan szép kaláka jött össze, hogy egyik ember segített a másiknak, és összefogtak, és szinte az egész falu ismerte. Igaz, akkor még talán sok helyen kerítése volt, kapu se volt, nemhogy zárkózni kelljen, de az még más világ volt, ugye. Na most visszatérve megint a főzőversenyre, mindig elkalandozott kicsikét, nem tudom, a kedves hallgató unja-e vagy nem, de...
1: Az a jó, hogyha nem ülünk itt, hanem elkalandozunk.
0: Nem csak a főzőversenyre.
1: Kínától New Yorkig, dollártanyáig.
0: Ha már itt jártunk bent a főzéseknél, akkor nézzük már be a spájzba. Egy falusi, tanyasi spájz egy idegen csodájára járna. Az olyan volt, hogy olyan típusú éléskamra volt, ahogy nem csak a befőttek, savanyúságok, száraz tészták, hanem ott volt a lecsó, ott volt a disznóöléskor eltették, ugye lesütötték a mondjuk a tarját vagy az ódalast, és betették a kis üvegbe, betették rá a zsírt, megdermett megint, mert a zsírral tartósítottak. A bödönbe például úgy tették a zsíros bödönbe az aját tepertőt, zsírral megdermett, akkor rá sült ódalast megdermett, aztán rá hurkát vagy kolbász, rá, és ahogy fogyott, mindig az, ájjaj, elértük a sültódalas, akkor ma krumpli főzelék lesz sültódalassal. Nem kellett menni boltba se nekik, sehol sem, mert minden ott volt kéznél. Tehát ilyen, ezek mellett ott voltak a gyógynövények. Ha hiszik, ha nem, hát nálunk ki volt dió, levél, zöld dió, zöldbe tették el, de megszáradt, de nem volt, hogy külön is gyógyelejó. Nem csak a margaréta, meg a cickafarok, meg ilyesmi, befőttes, fel voltak téve. Ma már ilyeneket nem használnak. Már régen mondtak, fűben, fában az orvosság, és tudták nagyon jó, hogy útilapot tegyél rá margaritát, vagy ezt gyermekláncfűvet, vagy azt főz meg teának, mindenre volt gyógyszerük, úgy tudták ezeket, nem mentek orvosságért, mert éppen minap néztem még be a fiókban, nálunk a gyógyszeres fiókban, hogy összegyűlt egy csomó gyógyszer, de minek? Mert ugye felírják, az ember kiveszi, mert meg akar gyógyulni, és egyszer csak ott maradt egy fél fióknyi használaton kívüli gyógyszer, mert le nem jár, mert én meg gyógyszer 5 évig is eláll, de akkor is minek az nekem oda? Én már gondolkoztam, hogy javasolni kéne, hogy nem lehetne ebből egy-két szemet csomagolni, de mondták, hogy nem, mert akkor nem tudják a használatutasítást. A mai világban lehetne, adnak rá egy linket, és akkor odaírják, hogy mire jó. Na mindegy, mindig elkanyarodok valamelyre.

0: bográcsozás kint, a szabadban, és hát versenyeken azért általában szabadtűzi lógoknál akácpával vagy tölgypával melegítenek, fűtenek, nem gázzal. Gondolom a zsűrizéskor azért ezt is figyelembe veszitek, hogy bizony más az illata annak az ételnek, hogyha nem gázol
1: úgy,
0: van.
1: De nem úgy veszik figyelembe, hanem maga a főző ember, a főzőmester az már úgy tudja, hogy mit lehet. Például egy olyan fadarabban ne tüzeljünk, ami be volt régebben festve, mert az még az étel is átveszi, hiába bográcban átveszi illatát. Olyan egy szöges régi megpenészeres fával se fűtsünk, hanem azt túlfügg, hogy milyen kemény fa, bükkfa, vagy egy fenyőfa is elég rá, hogyha fellobbanjon, mert itt nem csak a bogrács alatti főzés, de amikor például nyársalunk, ugye nagyon népszerű Magyarországon nyársalás, vagy egy ilyen tárcsán, vagy rostonsütések például a grillezéseknél, nagyon kell tudni, hogy milyen fát. Hát egy fenyőfából nem fogunk tudni parazsat csinálni, mert például igaz, hogy a szalonnát is parázsolunk, a legjobb sütni, mindig beletartja a lángba, amikor sütik, de olyankor, amikor parazsat készítünk, tehát a pácolás, ha már ide jöttünk, akkor elmondanám gyorsan, az egyszerű grillezés, meg a tárcsánsütés, egyik a vaslaphoz támaszkodva süti, másik meg egy rácson süti meg, és a grillezésnél nagyon fontos, hogy bepácoljuk. Milyen pácok vannak? Száros pácok, nedves pácok? Ki mit akarja, de mindenképpen kezelje egy kicsikét, ott van szerencsétlen pulykahús. Abszolút nulla íze van belőlről. Ha nem teszünk valami páclevet, vagy pácot, vagy bekenjük mustára, vagy valamit teszünk hozzá, vagy egyszerűen olajba, fűszereket teszünk, babér, levél, stb. Ne soroljam, és abba hagyjuk egy napig, vagy a sima szelethúst is például, mondjam a tarját, vagy a lasszipecsenyét, vagy valamit, hogy fokhagymás tejbe áztatjuk be, és ott tartjuk, hogy legalább 5 óraig a hűtőszekrénybe, akkor már kap egy kis ízesítést. Mondjuk a lasszipecsenyét, meg a tarját illik, illetve hát a tarjából illik csinálni, nem szelet naturból, vagy szomból, vagy valami ilyesmiből nem érdemes csinálni, mert akkor nincs jó íze. Én például személy szerint a karajhúst a csontosan szeretem, hogy leszeletelik, mindenki a karajból kiveszik a csontot, jó a húsos csont a levesbe, de az jó az, hogyha csont együtt le van vágva, és akkor csontosan fogják megcsinálni azt nekünk, úgyhogy sokkal jobb íze van.
0: No, hát egyébként főképp ugye szabadtűzön a bográcsosak leginkább vad ételek, vagy sertés. Marhát nem nagyon látok általában, az nehezebben.
1: Nagyon jó megfigyelés. Két dolog van. Egyik a marhahús. Hova mentek el az árkány? 5000 forint egy kiló sima marhahús, amit pörkörtnek használom, vagy 7000 forintnél láttam. Az, hogy a bélszín már 10000 forint, már is beszélünk róla. Meg egyébként sokkal több a marhapörköltet legalább 3 óráig főzök, mikor a sertés 40 perc alatt készen van, meg a csirkepláne hasonló, meg másabb a díz. A marhahús egy ünnepételek közé soroltuk, és akkor meghagytuk a bélszínűt, a steket magyarul, annak nagy vendéglátói szinten, mert otthon nem hiszem, hogy valaki csinál, de hát gondoljunk vissza például a tatárvíztekre. A fiam az Isten se akarta megenni, hát nyers hús, nyers tojása hasonló, kentünk neki egy pirítós kenyeret, hát az is olyan rossz. Tehát mindig először, amikor látjuk valamit, kóstoljuk meg, és utána mondjuk róla vélemény, lehet, hogy ő idegen számára, és ha megkóstolta, teljesen más. Egyébként okos gondolat, mert most például azért biztonság kedvéért ne felejtsenek el hétvégre mandula szemet, kis hunyhót, hatlapos, a hatlapos ütemény, ez a krémmel töltött. Aztán, hát nem tudom, tudnak-e szerezni most hájat még, a hájas tészta mindenféleképpen. Aztán a régi magyar étel, amit nagyon sajnál ki fog menni lassan divatból, a rétesektől. Dédmamák nagyon jól tudták azt alapon kinyújtani, azt a rétesre, vékony tésztára, aztán mindenféle tőtelik, legyen az diómák, akármi, túró, valami, az már tőtelik szinte nem is volt érdekes, de magát azt a tésztát megcsinálni, azt felgalni, abroszba tették, és úgy hajtogatták fel, hogy nehogy kiszakadjon végül is, az igazi nemzeti kincsé kell tenni. Bár én a hájas, a jó szilvalekváros hájas tésztát is betenném, mert amikor jól van készítve a hájas tészta, és akkor vigyáznak rá az asszonyok, még megvan a 6-8 fajtogatás, és ugye forró késsel vágják fel a tésztát, és utána úgy fogják betölteni, úgy teszik be, ezt azt teszi ez a forró kés fele, hogy utána szét fog nyílni a hájas tésztám, és szinte a lapokat látom. És egy jófajta régi szilva lekvár, vagy a régi a fadoboz bárótok, az a lekvár vegyes gyümölcsíz, azok ezeket megtölteni, ami nem megy ki, meg sem a lekvárt hiába teszek bele, bár épp minap csodálkoztam, kaptam egy 7 decis az a befőttes üveg, és abba rá volt írva, hogy 4000 forint egy 7 decis, nem szilva lekvár volt, hanem sárga barasz lekvár, 4, hol tartunk, 7 decis, szóval ilyen árak vannak, úgyhogy nagyon meg kell gondolni ezeket a dolgokat. De visszatérve a kácsi főzőversenyre, itt most is általában 40 csapat közül indul. De volt már olyan vadásztársaság, kijöttek és 40-en voltak, voltak, akik 50 kísértel, voltak, aki harmad magával, de mindenki jön, és kicsikét kocink, beszélgetünk, kedvet fogunk, megint találkozunk jövőre, hasonló. Öröm rájuk nézni, mert ők is kijelölnek, bekóláznak ők a végére, rendesen kocingatnak, de aki ki van jelölve, azt mondtuk, hogy az négy jobb másokra be szeretnénk az ételt is megkóstolni. Odafigyelnek. Mert ugye az ételt, hogy tálalják, nekünk is megkérjük most már a zsűri nevébe, hogy szíveskedjenek feldíszíteni. Mert először ugye ránézünk, a szemünkkel étkezünk. Nagyot nyelünk, hogy hú, ezt nekem meg kell kóstolni. Csak úgy elénk hangjadnak, mi tányérhoz, megkóstoljuk, mondtam, az ízeket, hogy keresünk, de ha ránézünk, feldíszítjük, nem Jurassic Parkot kell rátenni, kifaragni mindenféle paradicsomból, meg almából, hattyút, meg ilyesmit, az ilyesmit nem oda való, az artisztikához való, de ott az ételek megadják a módját. Néha olyan ételeket sikerül csinálni, nem tudom, lehet, hogy hoznak magukra egy valami profi szakácsot, mert olyan körülmények között megcsinálni és úgy feltállalni, vagy 3-4 csapat minden évben van, akik szívesen beszélgetnék vele, hogy hogy csinálták, de hát az ő dolguk, ez szabadtéri főzőverseny.
0: Hogy is zajlik le ez? Akkor van az első, amikor összeáll a zsűri. Ugye általában úgy szokott, hogy 1-2-3 szakember plusz egy társadalmi. Azt be kell vonni, vagy polgármester legyen, vagy bár, vagy egy képviselő.
1: De nem mindegy. Politikát nem vagyunk hajlandók, én legalábbis nem vagyok hajlandók.
0: Most nem erről szól, a metodikáról, akkor ott van a csapat, akkor az első kör az a szemrevételezés, ugye? Amikor végig mentek, megnézitek, hogy milyen körülmények között, milyen
1: akkor
0: módon.
1: Pont, okay. Na, ezt akkor... most köbben. Első pont, szemrevételezés. Megalakult a zsűri, ki tudja honnan, mindegy, mi legalábbis úgy csináljuk a zsűri részéről, hogy a csapatokat megvárjuk, még elkészülnek, csinálnak egy asztalt, terítgetik, pofozgatják az asztalt, rendbe tartják a tüzet, kezdik az étel főzését. Na most mi körbe megyünk, és azt is nézzük, hogy milyen, megpucolt a hagymán szenaszét, ha ingált a magunk körül, akkor szólunk neki. Kik a szájába kavalgatja a pörköltet, mondjuk neki, hogy én nem szeretem a cigarettahamus pörköltet, akkor elszégyeli magát, helyre elviszi. Tehát magyarul úgy főzöm, mintha otthon magának vagy a családjának főznem. Nem kell se plusz, se mínusz. Tehát nem kell megszifrázni, de azért tisztaságot adjuk már meg, ne nyújjuk a húshoz olyan kézzel, tegyük már a tisztában a vágódeszkát meg. Tehát ők ezt nagyjából már be is tudják tartani, bár én azt tartom, hogy ha aránylag tiszta, középtiszta, akkor utána a 60-70 fokig úgy is főzik az ételt, 70 fokon tartják, egy olyan keresztül a létező baktérium elpusztul, mert 70 fok fölött már nem nagyon sok bírja ki. Tehát, na de ez csak egy ilyen zárójeles gondolat volt. Na, akkor megvagyunk, amikor mi körbejárunk a csapatokkal, nem csak beszélgetjünk, megkérdezzük, hogy mit főznek, tanácsot nem adunk, akkor, ha kérnek esetleg, csak annyi, de nem kóstolom meg a félkészételt, meg nem mondom, hogy ezt úgy tegyed, akkor utána rám fogják, hogy például, amikor már majdnem készen vagy, csak akkor teszünk egy kört, beszélgetünk, nézegetünk, hogy milyen, no, nem kóstolom meg, mert azt mondom, hogy tegyél bele sót, akkor azt mondom, én mondtam, hogy tegyem bele, mert sós lett az étel, mert ő meg elsózta, szóval itt ilyenkor tudomásul kell venni a zsűrinek azt, hogy a csapatok eljönnek, készülnek, idejüket, pénzüket, mert nem kis pénz, egy ilyen benzin, asztal, dísz, nyersanyagok, feláldozták arra, hogy jól érzik magukat, akkor a zsűri ne menj oda, azt gorombítsa ott őket mindenféle hülyeséget. Meg kell veregetni a vállal, ügyesek vagytok, jól vagy, de én ebben én még ezt másképp csináltam volna, itt egy kicsikét megégett az alja, hiába tettétek át másik edénybe, érezni a kozma ízt abba az ételben, amit kihozta. Tehát ilyeneket beszélgetünk meg vele. És ez tetszik, és igényik is a csapatot. Ez volt a második kör.
0: Második kör?
1: Második kör, először még pakolásznak, akkor csak szavaztok, csinálnak egy fényképet, harmadik, akkor már majdnem kész az étel, és harmadikban ők hozzák ki a zsűri asztalához a szépen feldíszített egy vagy két tányér ételt. A szépen feldíszítés azt jelenti, mindig azzal díszítünk, ami az ételben szerepel. Tehát egy pörköltet van olyan karikákkal, ne díszítsük, mert veszettül nem passzol hozzá, mert nem is élik se ízbe, se színbe. Na de ha ezt megtartottak utána, igenis legtöbben én legalábbis mindig engem hagy figyelje a versenyző, aki kihozta, hogy mit szól a zsűri az először kóstolás, az arcokat, arc mimikáját nézik, meg hasonló, és akkor, na gyere, akkor elmondom, beszélgetünk vele. Kóstolcsak meg te is itt egy műanyagkanál nézd meg, hogy jaj, ez tényleg sós. Tehát akkor én nekem is sós. Szóval így megbeszéljük vele, és ha nem lekezelően beszélünk a versenyzőkkel, azok örömmel veszik a díjakat, jövőre is jönnek, mert őt kiemelgettük, mindenki kicsikét valahogy megdicsérünk.

0: Ez még a zsűrizés, tehát az a rész a kóstolás, de közben azért 60 vagy 40, teljesen mindegy, már a másodiknál is más íz. Mit lehet tenni? Öblíteni a szájat, almát enni, franciák sajtot esznek, vagy nálatok van ilyen, el fogom tanulni, úgyhogy megyek zsűrizni valamikor, vagy hogy van olyan, amivel ezt az íz el lehet valamilyen módon tüntetni?
1: Itt élőadásban meghívlak ezennel Kácsra, és belevettünk a zsűribe, részéges gyere zsűri, tökény beteszünk, mint társadalmi zsűri, polgármester azt mondja, beszélek, akkor végig fogsz kóstolni mindent. Egyetlen egy feltétel van, tehát bele kell mindenbe dugni, hogy meg kell kóstolni. Mi csak az ízét kóstoljuk meg. Tehát mit tudom, 50-100 hurkát végig kell kóstolni. Mit csinál 100 hurkával? Mondtam már egyszer, hogy voltam Békésabán kolbászfesztiválon, akkor csak 380 féle kolbász hoztak, hogy kóstoljam meg. Könyörgöm, ha 1 centit megeszek, az 3,80 centi kolbász, hova rakjam? Tehát a zsűri az egy tulajdonképpen egy szakma. Azt meg kell tanulni. Hogy beszélek, mit csinálok, arcmimika, meg a kóstolás, csak a szaftját kóstolom meg, ha pörkölt jellegű, meg a legfeljebb egy félszemhús puhaságát nézem, úgyis a szaftjába fog kifőni minden, úgyis onnan tudom, hogy sok paprikát tettek be, vagy televágták vöröshagymával, és édes, vagy túlsózták, mert a húson nem sok minden van. Tehát megvan egy kis rutinja. De nem szabad soha többit, nagyon jó okai, na akkor egy fél tányira megeszek. És a 40 tányira mit fog csinálni? Hova fog férni? Nem szabad, nagyon kell óvatosnak lenni, és vigyázni, figyelni kell ezeket a dolgokra. Ez nekünk is érdekünk, a zsűrének is érdeke. Egyrészt már gyorsabban tudunk haladni, szakszerűnek veszi maga a bírálást a versenyző is, mert látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy félreteszünk, nem nyúlunk hozzá, már valamikor többet hoznak. Várjál, egy picit félreteszünk, mert még ezzel nem végeztünk. És utána jön a másik, és akkor is látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy feltűnik, hogy észrevegye a versenyzőben, mert odébb hanyítottunk, meg se kóstoljuk. Az, olyan, nem az, hogy balhé lesz belőle, hanem egy lelki virágát megtörölni, annak az ember egész nap dolgozott vele, és én azt sem mondtam neki, hogy bakfics. Szóval ilyet nem szabad csinálni zsűrének.
0: Vizet, sima vizet, sima vagy szódavizet?
1: Én legalábbis nem szeretem szódát, a szénsavasat nem nagyon bírja már a gyomrom. Végülis már 72-et taposom, mert nagyon meg kell nézni, hogy mik legyenek, de még végig tudok kóstolni 100 fajta ételt, úgyhogy az ízekkel nincsen gond. De az, hogy ilyenkor almát vagy valamit, próbálkoztunk például, ott voltunk a karcagi birka főző verseny. A birka az egy különleges étel. Aki szereti, az elmegy a világ végére és érte, aki nem szereti, az meg az utca másik oldalán megy, nehogy találkozzon vele. Mint a pacsal például. Na most a birka, itt tudni kell, hogy legalább 500 darab birkát megfőznek, olyan nagy rendezvény. Voltam olyan, amikor majdnem 200 csapat volt, és 200, 50-esével bontottak minket, egy azt a négy zsűri, ott 50 darab, a másikra 50-et hoztak. Úgyhogy a birkát nem lehet kóstolni, a birka pörköltet, csak melegen. Akármennyire lefagyúzzák, mindig marad egy kicsike. Most az hidegen megkóstolom fel, ragad a szájpadlásomra ez a fagyú, tulajdonképpen a maradék fagyú, onnantól ez semmit nem értek, ehetek én rá almát, vizet, nem. Mutattok benne, nincs rá ízje. Mindig ott a mikro, melegítsétek meg, addig nem kóstoljuk meg.
0: Szóval tapasztalat is kell hozzá egy szinten, a másik pedig azért bizonyos mértékig egy olyan íz, jó. Minek nevezik ez? Nem szájíz, jó ízlés, akkor íz. Azt mondom. Eljük, mert ugye egy kajánál mi van? Van az aromája, az íze, az illata, hát akkor de ezt a hármat össze ezt kell valahogy dolgozni.
1: Nagyon jól mondod, de itt valahogy, hagyd mondjam, hogy el kell adni magamat, mert ahány ember, annyi szájíz. Mindenkinek más a szájíza, mindenkinek más az ízlésvirága, még a zsűri között is. Tehát egy bizonyos, hogy is mondják, ez szubjektív, ez a kóstolás, az én ízvirágom, és nekem ez az. Tehát azok a csapatok, ahol én járok, meg azok már elfogadták, tudják, hogy nincs rossz szájízem, vagy ha éppen nem ér, akkor mondom, hogy ezt nem tudom meg, mert valami van benne, ezt hagyjuk meg, vagy kóstold meg te is, mert úgy odaégetted, vagy úgy, olyan erős, hogy lángot fújok tőle, akkor mondom, többit nem fogok tudni érezni. Viszont még beszélni akartunk arról, hogy a erős paprikáról. Ha még van annyi időnk, akkor elmondanám, hogy nem csak a magyarok, meg beszélgettünk a cigányságról, hogy mennyire szereti az erős paprikát. Például nagyon sokan el sem tudja képzelni a halászlét erős paprika nélkül, a babgulyást erős paprika nélkül. De most szakmai szemmel, meg orvos szempontból az erős paprika igenis jót tesz, gyomornak is, de csak mértékkel. Bizonyos részt átbillentél, utána már ártalmas, a gyomornedveknek, ugye, meg egyéb ilyen dolgoknak megpiszkálja ott az erős paprikát. Tehát féktelenül erős paprikát nem szabad enni. De aki teszi, ugyanúgy, mint a kávé. Két darab kávé egy nap napra egészséget nyújt az embernek. De 10 darab kávé már egy napra olyan borzasztó dolgokat tud csinálni, hogy csak az erős paprika is ezt csinálja. Nagyon sokan gondolkoztak az erős paprikáról, ha már így beszélünk róla, hogy tudnánk mi ezt mérni, az erős paprikánk az erejét. Úgy az erejét, hogy a csípőségét valami számszakba fejezzük ki. Volt egy ilyen Scoville skála nevű, így nevezték el, méghozzá a csípőség a kapszaicin tartalmazza a paprikának a csípőségét, és kapszantin pedig a színét. Ezzel szoktunk színezni. A kapszaicint akarták megmérni, hogy hogyan történje, mihez fogjuk viszonyítani, mert csak egy pár számot most gyorsan felmondanék, mindenki ismeri a kis hegyes csípős paprikát itt Magyarországon, zöld paprika, az 25 ezer Scoville mértékű csípőséget jelent. Ez viszonylag nagy szám, de nem a legerősebbek közé tartozik. Aztán van még, amit a legutóbb, illetve hát nézték ezt a 300 ezer feletti paprikát, ezek a chili, habanero paprikák, a chili paprika meg hasonlók, ezek 300 ezer Scoville egység, majd mindjárt mondom, mi az az egység, ugye tartalma, ezek már igen erősek hozzá. Most a kaliforniai rapper nevű paprika, az 2 millió Scoville egységgel tartja a legerősebbet, és voltam egy sípős paprika versenyen, és egyszer kétszer is, ez Szlovákiában, Pozsony mellett van egy légnevű község, ott tartottak ilyen sípős paprika evő versenyt, 15-20-an jelenkeznek, asztalra ki vannak téve a paprikák, és meg kell nekik enni. Tudni kell úgy nyersen egy fél darabot, vagy egy legkisebbeket kíván egy kicsit. Tudni kell a paprikáról, hogy semmi más, se víz, se kenyer, semmi nem közömbösíti, ha megcsíp, akkor csíp világba. Egyedül valamennyire a tej tudja közömbösíteni, ha sima tejhén tejet iszunk rá, hidegen, akkor az valamennyire csillapítja a mértékkel. Mindenkinek ki van téve a paprikája, meg a tej. Ott kijöntve pohárba, hogyha baj van, akkor igya meg, de azáltal ki is esett a versenyből. Mert gondolom, ez úgy van, mivel már másodikat vezettem, tudom, tapasztalatból láttam, hogy megeszik az elsőt, meg a nyolcadik, amikor már nagyon erős a paprika, akkor már nem is érdek semmit, csak ez legyen igaz, kész. Hát ez már nem evés, de olyan volt, hogy az egymilliósnál, most a konkrétan nevére nem emlékszem, de az ilyen kalifornia rapper az volt a 2 milliós, de ez ilyen félmilliós, egymilliós közötti erősségi volt, ez a Scoville egység erősségű volt. Egymillióra volt, aki már lefordult a székről, azt leesett, vagy lefordult, azt nem tudom, és a 2 milliós már én nem engedtem meg, hogy ott volt, elmagyaráztam, hogy ezt még saját felelősségre se engedem megenni. Ha elcsórja, hátul meg ezt, azt nem bánom, de én előttem nem ehetik meg. Annyira erős volt.

0: Na most ez hol vilyen értékegység? Úgy találták ki, szereztek öt embert, kóstoló embert, és a sima egyszerű zöld paprika, mondjuk tévépaprikán nulla, tehát nem csípős. Azt vették alapul. És ezt pedig hígítást csináltak belőle, meg találták, és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az öt kóstoló ember mondta, na most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük, mindig más, hogy nem csípja a szájukat, tehát érezzük. Komoly szakemberek voltak ott, tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, meg 2 milliószorosára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Scoville találta ki, ha valakit érdekel, még Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU. Ha valaki odaírja, nem nagyon szokták, nemzetközi versenyeken szokták ezt használni, és akkor ha valaki tudja, hogy mai paprika is nálunk, nincs olyan erős paprika. 300 California rapper környékén van, meg ilyen neveken szerepelnek ezek az 1 milliós, 2 milliós erősségűek, azt már saját felelősségre, hogy az kézzel meg ne fogják szemükben, nehogy kerüljön meg, kiégeti a szemét. Szóval borzasztó dolgok, de ezt már szinte gyerektől teljesen el kell zárni, hogy a közelébe se jusson. Tehát ezek megették idáig. Ennyit az erős paprikához szerettem volna elmondani, hogy azért tudjuk, ha csípős, kicsi csípős, nem baj. Nagyon csípős, teljesen hagyjuk el, mert nem tesz jót a gyomornak.
1: Mivel lehet, hát mindennel el lehet rontani a bogrács gulyást, ugye?
0: Odaégetjük, minden... túlfűszerezzük, olyan fűszer teszünk, amit igen, de amit nem belevaló, az rögtön kiszúrjuk. Egy csirke paprikától teszek borókabogyót, az kiérződik belőle borok, és mi van benne? Hát hogy nézzük már, hát ez nem így kell csinálni, hát, teljesen. Tehát olyan, ami nem illik fűszer, az úgyis kitüremkedik belőle az íz.

0: Zajja. Mondok egy viccet gyorsan. Erdélybe, Parasz bácsik ott könyököl, úgy szélén, kerítése, és a kertkapun így könyököl, és tyúkokat kapirgálnak a műúton, vagy nyolc is van ott nagyjából. Egyszer csak egy kocsi keresztül a tyúkokkal. Hát, vagy kettőre sikerült elütni, a többiek ellepültek, visszatolat a kocsi, szétnéz a sofőr, teszi be egy tyúkot, amit elgázolt a csomagtartójába, oda szól neki az öreg, hogy azt nem mondja, hogy orvoshoz viszi őket.
1: Na jó, én azt hiszem, hogy ha találkozunk, zsűri tag nem leszek, a másik pedig, hát ez tényleg szakma is, aki elmeri vállalni.
0: Társadalmi zsűri, ez szükség van.
1: Elmeri vállalni, az már tényleg tud is valamit, tehát mert azért felelősség is, mint ahogy elmondtad, hogy azok, akik beneveztek pénzzel, tudással, mellette pedig bizalommal,
0: igen,
1: ott, azokat nem kell
0: hát
1: már
0: megsérteni. Hát egyfajta profiságot várnak el a zsűritől, hogy én kis az amatőr szakát szeretek főzni, de egy
1: egyébként
0: profi...
1: elég sok helyen van ilyen verseny. Hányan mentek, túráztok itt? 200-300 zsűritől?
0: Összefoglalni nem tudom, de biztosan több van az országban. Egy év alatt, ahogy kiszámoltuk, 10 000 darab főzőverseny van ország szerte. Ezt le kell kezelni. Kis falu, falunap, egyéb ilyesmi, valami alkalom, vagy meghirdetnek eleve egy főzőverseny. Ez az embereknek egy népünnepé, egy felszabadulás, egy meeting, egy kis szabadulás, egy szabadtéri. Na nem mindenki szeret erdőbe gyalogolni, de ez is egy erdei, egy szabad, egy ilyen tisztás, valami olyan főzési lehetőség, olyan együttlét, amire mindenki várakozik és gyűjt. Mert az embereknek, én megfigyeltem most már, hogy ennyi időt már meg is tudom mondani, hogy mindig kell valami cél, amire gyűjtök, amit akarok, a fejembe kitűztem egy valamit, hogy ezt nekem el kell érni, legyen az egy kis főzőversenyre, hogy júniusban lesz, akkor készülök, megveszem a húst, beszerzem, addig nem baj, befagyasztom, elrakom, és örömmel készül rá. És akkor a mama pedig süt a sütem, mert jönnek Lajosék, jönnek Józsikáik, és jaj, mert megkínáljuk hasonló. Öröm végignézi rajtuk, hogy jönnek, pakolnak az egymásra. Jó, de régen láttalak, integetnek egymásnak is. Nem úgy, mint itthon, hogy felébredünk a szomszédnak, oda szólunk, hogy szevasz szomszéd, hogy vagy? De nem várjuk meg a választ, mert sietünk valahova, csak illemből megkérdezzük, hogy hogy vagy.
1: Tehát a zsűri elnöknek is még örömet is ad egy-egy ilyen zsűrizés, amikor jót tesz az emberekkel, megdicséri, mert úgy hallottam, mindenkit megdicsérsz, még akkor is, hogyha nem is nagyon érdemelni
0: hát,
1: meg.
0: Szóval ennyit, nagyon enyhét szoktunk, mert ugye saját pénzével ideje játszott, miközben nekem hozzám, hogy örüljek, hogy eljött, meg hasonló, és ha így tényleg elbeszélgetünk, és örömmel vegyen haza, kapott egy kis oklevelet, mindig is szoktam mondani, hogy legalább egy emléklapot adjunk annak, hogy itt volt, kiteszik, otthon mutogatják a szomszédnak, elviszik a munkahelyükre, bekeretezik hasonló, ez egy örök emlék nekik. Én erre vigyázok is mindig, hogy úgy menjenek el, hogy jövőre ugyanitt találkozunk még egyszer.
1: Nem szoktál versenyezni egyébként?
0: Versenybe? Hol? Főzni. Mit versenyezek? Mert én szájízem, szájvilágom, lehet, hogy a kolléga meg lezsűrizni, mert ő nem azt akarja.
1: De nem szoktál.
0: Nem is tudnánk bele.
1: Tehát a hóhért akasztani nem akasztottál.
0: Nem. Én szoktam főzni, mert otthon a halászlit nekem kell főzni, például karácsonykor is, meg tegnap is például neki jártam palacsintás jutni, még dolgozóknak is hoztam be időnként, de amúgy nem nagyon akarok főzni. Azt, hogy nem is nagyon engedi, mert nem szeretik mosogatni, összegyűlik a mosatlan, és akkor mindig dolgozok, hogy vagy inkább megcsinálja, mert ugye a hölgyek nem tudom, egyszerre három felé tudnak figyelni, amikor megcsináltak valamit, rögtön le is mossák. Hát nekem eszembe se jut, hogy elmosok, menjük a többihez, hagyjuk jövő. Ugye nagy konyhán megszoktuk a fekete mosogató, a fehér mosogató, majd jön valaki, és elmossa.
1: Na jó, köszönöm szépen, és akkor jó egészséget, illetve sok zűrizést.
0: Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy legyen az a jelszavunk, hogy jó ételeket a jó étvágyhoz.
1: Csetneki László gasztronómust a Szabadtűzi Lovagrend kancelláriát hallották Bagácsról. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A megújult Béla Pátfalvi a

Apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratmann László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésre álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról.
A gomoly felhők feloszlását követően döntően derült vagy felhőtlen, száraz idő várható, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában a Triász együttes 5. Elveszett évek című lemezéről válogatunk. A 2012-ben alakult Triász zenekar tagjai már megalakulásukkor sem voltak ismeretlenek a nagy közönség előtt. A csapat 3 énekese nem más, mint Kálmán György, akit a Dinamit, a Pandora vagy a Dirty Dance formációkból ismerhetünk, Sipos Péter, az Irigy Hónagymirigy tagja, és Jankai Béla, akinek neve a Dinamit, a Prognózis, a Boxer vagy az Omega együttesekből lehet ismerős. Az albumon a 70-es, 80-as és a 90-es évek remek hazai rockdalai csendülnek fel. A dallistát a közreműködő művészek úgy állították össze, hogy mindenki találhasson a lemezen szívének kedves slágert. Jó szórakozást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás

0: Vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli program kínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven,
1: majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik.
0: Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik.
1: 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik.
0: Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jóvételt és tartalmas időtöltést kívánok.

Ima az őszinteségért. Atyánk, kérünk segíts, hogy házasságunkban mindenben őszinték legyünk. Szentelj meg minket igazságoddal, hiszen igéd maga az igazság. Őrizd meg a hazugságtól, és adj bátorságot a tiszta beszédhez akkor is, ha hibáztunk vagy szégyent érzünk. Taníts teljes átláthatóságra egymás felé. Adj felismerést az igazságra, és bátorságot Jézus nevének segítségül hívására. Ha múltbeli elhallgatások terhelnek minket, adj bölcsességet, hogy szeretetben rendezhessük. Hálát adunk, hogy szent lelked vezet az őszinteség útján. Amen.

0: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rend előtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállítók külön adójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány-Stratmann László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az Újdörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésre álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából... Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszintességet és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
0: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a Szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30 Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protaser Rugamba bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Várjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rend előtti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, ma az Irének, a Leventék, a Leók, a Gyulák és a Tivadarok ünneplik névnapjukat. Ezután is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Irén görög eredetű, jelentése béke. A Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának a neve. Jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kis lény, legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. A Leó a görög Leon név latin alakváltozatából való, jelentése oroszlán. A Gyula régi magyar személy név. A török eredetű Gyula méltóság névből származik, a kazároknál ez volt a valóságos király címe. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így. A nevet később azonosították a latin Julius névvel. A Tivadar görög latin eredetű név, a Theodor név magyar megfelelője. Jelentése Isten ajándéka. Isten éltesse tehát az Iréneket, a Leventéket, a Leókat, a Gyulákat és a Tivadarokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1389-ben a törökök döntő győzelmet aratnak ezen a napon a Rigómezei csatában. Lázár szerb fejedelem és első Murád szultán is elesnek az ütközetben. Szerbia pedig elveszíti függetlenségét. 1849-ben ezen a napon volt a győri csata, ahol görgei csapatai vereséget szenvednek Hajnautól. 1904-et írunk, Helen Keller magna cum laude kitüntetéssel diplomázik, és ezzel ő lett az első siket vak, aki főiskolai bölcsészdiplomát szerzett. 1914-ben Habsburg lotaringiai Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst és feleségét ezen a napon gyilkolják meg Szarajevóban. Ez ad ürügyet az első világháború kirobbantásához. Gavrilo Princip anarchista Szarajevóban gyilkolta meg a trónörököst és feleségét. A merénylet hátterében Boszniának a monarchia által 1908-as annexiója állt, amelyet az 500 éves török megszállás után függetlenségre vágyó nép nem tudott elfogadni. A főhercegi párra leadott 7 pisztolylövés valójában csak égő gyufaszálat jelentett, amelyet Európa lőporos hordójára dobta. Egy hónappal később, 1914. augusztus 1-én kitört az első világháború. 1919-ben a német delegáció a Versailles kastélyban aláírja az első világháborút lezáró békeszerződést ezen a napon. A Versailles békeszerződés katonai intézkedései többek között előírták, hogy Németország az általános védkötelezettség megszüntetésével 100 000 főnyi hivatásos hadsereget tarthat fenn a legénység 12, a tisztek 25 éves szolgálati idejével. A leszerelést a szövetségesek ellenőrizték. Németországnak ki kellett szolgáltatnia a hadiflottáját, sem hadiflottát, sem légiflottát nem építhetett. Jóvátételt kellett fizetnie, valamint kimondták, hogy a háború kitöréséért egyedül Németországot terheli a felelősség. 1956-ban a lengyelországi Poznanban közel 50 000 munkás vonul az utcára, kenyeret és szabad választásokat követelve, a biztonsági erők pedig fegyverrel verik szét a tüntetést ezen a napon. És 1991-ben ugyancsak ezen a napon szűnik meg a KGST. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek június 27-én. 1491-ben 8. Henrik angol király. 1577-ben Peter Paul Rubens holland festőművész. Van Dyckkal a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükröznek, kompozíciós, átlúsz szerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. 1712-ben ezen a napon született Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás filozófusa. Politikai eszméi hatást gyakoroltak a nagy francia forradalomra. 1749-ben pályaművet adott be a Dijoni Akadémia egyik pályázati felhívására, ahol válaszolnia kellett a kérdésre, a tudományok és művészetek fejlődése rombolta, avagy fejlesztette az erkölcsöket. Az elvárt válasz az lett volna, hogy a tudományok és művészetek fejlődése finomította. Rousseau azonban az igazságot egy csomó féligazsággal keverve fejtette ki véleményét. A becsület a tudatlanság gyermeke, a tudomány és az erény tehát összeférhetetlenek, fogalmazott. Megjöttek a bölcsek, elmennek a jók, idézte Szenekát, szerinte a tudomány és a művészet egyenesen az emberiség bűneiből fakad. Meglepődött, amikor értekezésével óriási sikert aratva elnyerte a Dijoni Akadémia pályadíját is. A vissza a természethez jelszót ettől kezdve társítják Rousseau nevéhez. Bár szó szerint ez nem is szerepelt a pályaműben. 1867-ben ezen a napon született Luigi Pirandello, Nobel-díjas olasz drámaíró, novellista. 1901-ben Domokos Pál Péter, Széchenyi-díjas etnográfus. 1921-ben Eötvös Gábor, magyar zenész, zenebohóc, Jászai Díjas érdemes művész. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el június 27-én. 767-ben első Pál pápa. 1836-ban James Madison, az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke. Hivatalban 1809 és 1817 között volt. 1960-ban gróf Eszterházy Móricz politikus, aki 1917-ben a Magyar Királyság miniszterelnöke volt. Ő volt Eszterházy Péter író nagyapja. 2004-ben Horvai István, kétszeres Kossuth Díjas magyar filmrendező, színházi rendező, színházi igazgató. És 2016-ban ezen a napon hunyt el Csete György, Kossuth Díjas magyar építészmérnök, a nemzet művésze. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A megújult bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napirend előtti felszólalások következnek. Az interpelláció

0: Az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám.
2: '46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Szentek, szentéletű emberek.
6: Szent Irénéusz püspök vértanú. Szmirnában született, 115 és 150 között valamikor, Lyonban halt meg, 202 vagy 203-ban. Irénéusz az volt, amit görög neve jelent, a békesség embere. A béke a keresztények számára kezdettől fogva annak az üdvösségnek a foglalata, amit Krisztus hozott. Irénéusz egész élete folyamán a béke helyreállítása és megerősítése érdekében dolgozott, ennek szentelte minden erejét. A békesség szeretete és a békítés képessége nyilvánvalóan egészen személyes karizmája volt. Az egyház békéjéért és egységért folytatott szüntelen küzdelem tette életét gazdaggá, és állított neki örökké áldott emléket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Irénéusz gyönge minden áron való békességet akart. Ellenkezőleg, férfias harcot folytatott mindazokkal szemben, akik az egyház békéjét veszélyeztették vagy megrendítették. A béke szolgálatában cáfolta korának tévedéseit, és igazi, teremtői tett gyanánt elsőként hagyott ránk egységes keresztény tanítást. Ezzel a keresztény teológia elismert megalapítója és a katolikus dogmatika atya lett. Irénéusz azon kisázsiai keresztény közösségek egyikéből származott, amelyekben az apostolok munkájának emléke különös elevenséggel élt, és hűségesen ápolták is azt. Születésénél fogva görög volt és keresztény. Ifjúságától kezdve széleskörű szellemi képzésben részesült. Ennek köszönhette a Szentírás és az őskeresztény irodalom ismeretén kívül bámulatos olvasottságát a kortárs filozófiában és irodalomban. Ezen kívül abban a szerencsében volt része, hogy mint serdülő fiatalember az apostol tanítvány Polikárp püspök lábainál ülhetett, és szívébe fogadhatta tanítását, amint később erről maga tanúskodott. Polikárp személyisége oly mély benyomást gyakorolt Irénéuszra, hogy még idős korában is emlékezett e tiszteletreméltó püspök föllépésének és tevékenységének mindazon mozzanatára, amit tőle hallott és látott. Szó szerint idézni tudta Polikárp szavait János apostolról és a Jézus környezetébe tartozó más férfiakkal való találkozásairól. Férfi korában Dél-Galliában, Lugdunumban, Lyon városában találjuk Irénéuszt. Hamarosan ki kellett állnia papi munkájának tűzpróbáját is. 177-ben ugyanis Lyon benszülött lakossága szenvedélyes gyűlölettel üldözni kezdte a keresztényeket. Poteinos püspököt és közösségének több tagját bebörtönözték és szörnyű módon megkínozták. Irénéusz nem osztozott püspökének és többi bebörtönzött lyoni testvérének és nővérének sorsában, kik az ő távolléte alatt mindannyian vértanú halált szenvedtek. Amikor Irénaeus visszatért Rómából, elárvult és megfogyatkozott egyházközséget talált, amely most őt választotta püspökévé. Püspöki tevékenységéről kevés hírünk van. A lioni vértanúk vére nyilvánvalóan nem hullott hiába. Szent magvetés gyanánt ezerszeres termést hozott a gall kereszténységben, amely Irénaeus püspöksége alatt pompásan fölvirágzott. Mintegy 14 évvel az Eleutérius pápához történt küldetése után Irénaeus még egyszer békekövetként lépett föl a pápa és a kis-ázsiai egyházközségek közt. Viktor pápa ugyanis a húsvét ideje fölött támadt vitában ki akarta zárni a kis-ázsiai püspököket az egyetemes egyházból. Ekkor Irénaeus a kormányzása alatt álló gall testvérek nevében írást intézett Viktor pápához, melyben tisztelettel és nyomatékosan kérte, hogy ne zárja ki Isten egyházait, amelyek az ősi, áthagyományozott szokásokhoz ragaszkodnak, hanem lépjen föl a béke, az egység és a szeretet érdekében. A közvetítő fáradozásait ezúttal is siker koronázta. A vitázó felek véglegesen kibékültek. A püspök felelőssége tudatában új feladatra vállalkozott, amikor Gall egyházmegyében is megjelentek és nagy károkat okoztak a terjeszkedő gnosztikus tévtanok. Megcáfolta azt a téves tanítást, hogy az anyag rossz, és az emberek csak megfelelő megvilágosodás és tudás segítségével nyerhetik el az üdvösséget. Az üdvösség nem a tanultság következménye, hanem Krisztus követéséből születik. Minden, amit Irénaeus írt, kizárólagosan a keresztény hit oktatásának szolgálatában állt. Jellemző rá, hogy nem akart mesteri szónoknak föltűnni, mert semmi mással nem törődött, csak a rábízott lelkek üdvösségével. Sajnos egyéb írásaiból csak egyetlen egy maradt ránk, az apostoli igehirdetés kifejtése, melyben a keresztény jó hír igazságát az ószövetségi ígéretekkel való belső összefüggésből mutatja ki. Írásait már életében is mindenfelé olvasták és terjesztették. Az egyházatyák és régi írók elhalmozták dicséretekkel, nyugat fényességének nevezték. Irénaeus írta le az első pápa névsort, Pétertől kezdve, s a maga korában korona tanúja a római püspök primátusának. Így hangzik a klasszikus megfogalmazás, a római egyházzal sajátos rangja révén minden egyháznak összhangban kell lennie. Sajnos semmi pontosat nem tudunk arról, hogyan végezte életét. Egy tiszteletreméltó régi hagyomány szerint vértanúként halt meg egyházközségével együtt Septimius Severus császár idejében. Császári parancsra katonák zárták körül a várost, minden keresztényt elfogtak és megöltek. Súlyos bántalmazások után Irénaeust is meggyilkolták. Az egyház vértanúnak tiszteli és ünnepli Irénaeust. Mit kérünk Istentől Szent Irénaeus püspök vértanúnak emléknapján? Istenünk, te megadtad Szent Irénaeus püspöknek, hogy hathatósan védelmezze a szent tanítás igazságait és az egyház békéjét. Közben járására add, hogy hitben és szeretetben megújulva mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyett alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyaláng füstcsíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után, ágyútűz torkára alvat seb szerint, ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon, nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában.
1: Eszteró István Jézus DNS-e című versét Babócsai Réka mondta el. Eszteró István romániai magyar költő, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának tagja, Végváron született 1941-ben. Általános iskolai tanulmányait Végvár településen és Gátalján, középiskolai tanulmányait Lugoson és Temesváron végezte. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem filológiai korán magyar nyelv és irodalom szakon fejezte be 1965-ben. Újtusnádon, Resicabányán, Temesrékason, Budófalván, Végvár településen, illetve a temesvári Elektromotor Líceumban és a Bartók Béla Líceumban volt magyar tanár 2003-ig, nyugdíjazásáig. 2023-ban jelent meg utoljára kötete, a Lirikus epizódja címmel.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszintességet és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
3: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a Szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30 Leó pápa vezette a záró imádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protase Rugambwa bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
3: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszer.

0: támogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botond. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Megalakult a Katolikus Karitás mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szolgálat létrejöttét sajtóesemény keretében jelentették be a Katolikus Karitás országos központjának udvarán, Budapesten. Az eseményen Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitás országos igazgatója hangsúlyozta, a szervezet küldetése immár 95 éve változatlan, vagyis jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Mint fogalmazott, az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, és szervesen illeszkedik a Karitás életvédelmet szolgáló programjai közé. A Karitás mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítását jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi lélek érték, fogalmazott. Hozzátette, a szolgálat önkéntes, orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója köszöntőjében a két szervezet közös küldetését hangsúlyozta. Mint fogalmazott, bár az Országos Mentőszolgálat és a Katolikus Karitás más-más eszközökkel végzi munkáját, szolgálatuk középpontjában ugyanaz áll. A bajba jutott ember segítése. Egy dolog közös mindebben, hogy a beteg emberekért tesszük a mindennapi munkánkat, fogalmazott. Köszönetét fejezte ki az együttműködésért, és kiemelte, hogy a Caritas mentőszolgálata, az önkéntesség, a szakmai tudás és az emberi szolidaritás közös ügyét erősíti. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. A 249 négyzetméteres épületben három önálló egységet alakítottak ki, amelyekben összesen 7 klimatizált szoba, 5 fürdőszoba és 3 modern, jól felszerelt konyha áll a gyermekek és kísérőik rendelkezésére. A konyhák egyben közösségi térként is használhatók. Az energiahatékonyságot és a környezetvédelmet napelemes rendszer szolgálja. A szobák 25 fő egyidejű elhelyezésére alkalmasak. A 838 négyzetméteres telken kerti sütögetőt és 2 filagórát is elhelyeztek, így minden lehetőség adott a közös programokhoz, legyen az játék vagy csendes pihenő. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva igazgató elmondta, Szmrecsányi Lajos egri érsek alapította az iskolát 1921-ben, 31 diákkal és 5 tanárral a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség.
2: 1921-ben az akkori egri érsek, Szmrecsányi Lajos érsek alapította a mi iskolánkat. 31 diákkal és 5 tanárral a liceum épületében kaptak 2 tantermet, és ott kezdték meg a tanítást. Az egyik a osztályterem volt, a másik pedig a tanári. Az ott folyó szakmai munka, kimagasló szakmai munka országos elismerést hozott ennek a képzésnek nagyon gyorsan. Ennek következtében nőtt a diákok létszáma évről évre, hamar kinőtték a liceumban kapott termeket.
0: A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Lánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktató-nevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke.
3: A legfontosabb egy iskolának a lelke, az, hogy Krisztus jelen van-e. Krisztus nem tudjuk külső eszközökkel bevinni, hanem a szívünkben, a lelkünkben, a hitünkben jelenítjük meg. Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
0: Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten. Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festősors a 20. században címmel új időszaki kiállítást lehet megtekinteni a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban. A tárlat célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely a művész több évtizedes munkásságát jellemzi. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, a kiállítás kurátora elmondta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
4: Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
0: Dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója szerint ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
5: A második világháború utáni változások során, ugye amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása. Tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű három nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrosuszki Manó művészetével véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
0: Ismét a Sajó Pál falai kegyhelyen gyűltek össze a Miskolci Egyházmegye hittanosai, hitoktatói és papjai, hogy közösen adjanak hálát az elmúlt tanévért. A Szent Liturgián Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök szólt a gyerekekhez. A Szent Páltól felolvasott apostoli szakaszt idézve arra emlékeztetett, hogy Krisztusban mi is sokan egy test vagyunk. A keresztény ember nem csak önmagáért él, hanem mindnyájan együtt, egymásért is felelősséget hordozunk. A főpásztor arra bátorította a hittanosokat, hogy a tanév során szerzett tudás és élmények mellett a szeretetben, az egymás iránti figyelemben és a jóságban is növekedjenek. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz, 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők azt írják, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja, szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe, fogalmaznak. Hagyományosan Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét, és lesznek koncertek, kis csoportos beszélgetések, tanúságtételek és kulturális kísérőprogramok is. Július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. Az zarándoklat során Kós Ede, egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják, majd tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Aki a keresztjét föl nem veszi, nem méltó hozzám. Aki titeket befogad, engem fogad be. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Fogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja, és aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is, a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus! Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Egészen más az, amikor mi magunk valljuk meg méltatlanságunkat, ahogyan tette a kafarnaumi százados vagy Péter apostol, és más, amikor az Úr mondja nekünk, nem vagy méltó hozzám. Méltatlanságunk tudata alkalmassá tesz az Úr szent cselekvésének befogadására. Ellenben a földi ragaszkodások, a késedelmeskedés, amikor rajtunk van a sor, hogy válaszoljunk szeretetére, éppenséggel alkalmatlanná. Jézus nem vetélytársa akar lenni szeretteinknek, nem azt várja, hogy megtagadva a szüleinkhez fűződő gyöngét, mégis oly erőszálakat, őt tegyük szívünkben apánk, anyánk helyére. Hiszen Istentől való a gyermeki érzület azok iránt, akiknek életünket köszönhetjük, s tőle származik a parancs is, tiszteld apádat és anyádat. De ugyanaz az Isten, aki ezt a parancsot adta, írta elő azt is, hogy szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Nem az érzelmi kötődés különböző fokozatairól van itt szó, hanem a szeretet két minőségéről, melyek közül az egyik a test és vér diktálta, ösztönös szeretet, a másik viszont az ember természet fölötti hivatása, Istenre való képessége. Nem a gyermeki ragaszkodásról, hanem a túlságosan földies kötődésről jelenti ki a mi Urunk, hogy akadálya az ő követésének, mert meggátolja az első és legfőbb parancs teljesítését, és gusba köti teljes emberségünket. Ugyanez áll a kereszthordozástól való húzódozásra és saját életünk megtalálásának vágyára is. Ha magunk akarjuk megvalósítani önmagunkat, nem önmagunkká válunk, hanem csupán szánalmas torzóvá, csonka személyiséggé. Azon kell dolgoznunk, hogy Krisztust valósítsuk meg életünkben, azaz formálódjunk az ő képére és méreteire. Ennek kifejezője a kereszthordozás, mely nem egy súlyos teher kénytelen kelletlen cipelését jelenti, hanem a legszemélyesebb szenvedést, amelyet szeretetből vállalunk. Ez a legnagyobb emberi tett a földön, erre kaptuk a szabadságunkat, ez ad súlyt létezésünknek. Hogy hirtelen csapásként rám zúdul a kényszerű testi-lelki fájdalom, még nem kereszthordozás. Az ott kezdődik, amikor tartalmat, értelmet, értéket adok a szenvedésnek azzal, hogy Krisztus keresztjével egyesítve, az ő szenvedését kiegészítve szeretettel viselem. S akkor megtapasztalom, hogy a kereszt nem megnyomorít, hanem fölemel, s alkalmassá tesz az Isten műveiben való részvételre.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Önmagát adó jóság. Magasztallak, Uram, jóságodért, csodáidért, amelyeket az emberek fiaiért tettél. A jó nem zárkózik be önmagába. Minél tökéletesebb a jóság, annál inkább ki akar áradni. Isten a legfőbb jóság, a legtökéletesebben kiáradó jóság. Isten mindenek előtt önmagába árad ki a Szent Háromság ölén. Az Atya közli a Fiúval egész istenségét, lényegét, életét, jóságát, isteni boldogságát. Az Atya és a Fiú együtt közlik mindezt a Szent Lélekkel. Isten benső élete, a Szent Háromság misztériuma éppen ebben a lényegi teljes, szüntelen és abszolút közlésben áll. Ő benne valósul meg a legtökéletesebben az ismert axióma, bonum diffusivum sui, a jó kiárasztja önmagát. A végtelen jóság azonban önmagán kívülre is ki akar áradni. Isten ezért a létezők megszámlálhatatlan sokaságát hívta életre, és különféle módon és mértékben közöl velük valamennyit jóságából. Isten nem azért teremt, mivel szüksége van teremtményekre, akik semmit sem adhatnak hozzá boldogságához és lényegi dicsőségéhez, nincs semmi hozzáfűzni való, sem elvenni való, neki nincs szüksége semmire és senkire. A teremtésben Istennek az az egyedüli célja, hogy közölje saját tökéletességét, ami maga jósága, egyedül ő végtelenül bőkező, ugyanis nem haszna, hanem jósága véget cselekszik. Isten nem azért akarja a teremtményeket, mivel azokban valami jó vagy szeretetre méltóság van, hanem megteremtve őket, részesíteni akarja őket jóságában, és szeretetre méltóvá teszi őket. Isten olyan nagy, hogy végtelen nagy számú teremtménnyel tudja közölni magát anélkül, hogy valaha is kimerülne, és annyira szétáradó, hogy jóvá tesz mindent, amit csak megérint. A csodálatos látvány előtt így kiált fel a zsoltáros: áldjuk az Urat, az Urak Urát, csak ő tesz csodát, mivel jósága örökké tart. Létünk és életünk oka Isten jósága, megteremtve minket lelkünkbe nyomta jelét, bennünk él, és állandóan átjár minket. Vizsgáljuk meg szívünket, megőriztük-e magunkban az isteni jóság jelét. Isten jósága annyira ingyenes, hogy a teremtményekkel minden érdemük nélkül közli magát. Annyira bőkező, hogy mindig megelőzi őket, és javai beléjük árasztását akkor sem szünteti meg, amikor azok erre méltatlanok lesznek. Nem bűneink szerint bánik velünk, és vétkeink szerint fizet vissza, mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt. Istennek meg lenne a joga ahhoz, hogy elvegye javait és életét. Végtelen jóságában azonban inkább újabb adományokkal válaszol, szeretetének újabb tanújeleit adja. Nem lelem kedvem az istentelen halálában, inkább annak örülök, hogy az istentelen letér útjáról és él. A bölcsesség könyve pedig így kiált fel: te kímélsz mindent, mert a tiéd életnek barátja. Aki Isten jóságának fényében szemügyre veszi saját jóságát, könnyen felismeri, hogy az gonosz, kicsinyes, számító és önző. Mi keresztények hányszor hasonlítunk azokhoz a pogányokhoz, akikről az evangélium beszél, csak azokat szeretik, akik őket is szeretik. Jók vagyunk azokhoz, akik jól bánnak velünk. Szolgálatot teszünk azoknak, akik azt biztosan viszonozzák, de gyakran vagyunk kemények és szűkmarkúak azokkal, akiktől nem várhatunk viszonzást.
Vajon nem fordul elő, hogy édesek és jó akarók vagyunk azokkal, akik nekünk helyeselnek, kegyetlenek és ridegek pedig azokkal, akik ellent mondanak? Mihelyt hidegséget, hálátlanságot, sértést, vagy akárcsak kis figyelmetlenséget tapasztalunk, jóságunk bezárul, leáll. Megszűnik bennünk a jó indulat. Íme ennyire különbözik az ember jósága Isten jóságától. Ezért kell újra és újra fontolóra vennünk a mennyei Atya jóságát. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad az igazaknak is, a bűnösöknek is.

kifürkészhetetlen bölcsesség. Uram, csodálatos a te tanácsod, és bölcsességed mindent felülmúl. Csak egyetlen bölcs van. Bölcsessége mérhetetlen. Istenben a bölcsesség nem különböztethető meg lététől, mint az emberben, hanem maga Isten léte. Isten a legvégső bölcsesség, öröktől létező, ragyogó, tündöklő értelmi sugár, amely átkarolja és áthatja az egész isteni lényeget, ugyanakkor abban, mint okban látja mindazokat a dolgokat, amelyek léteznek és létezhetnének. Az isteni bölcsesség tisztaságánál fogva mindenen áthatol, hiszen Isten erejének lehellete és a mindenható dicsőségének tiszta kicsordulása, az örök világosság kisugárzása és Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása. Az isteni bölcsesség mindenek előtt Isten tökéletes ismerete. Egyetlen teremtmény, még az angyalok és szentek sem ismerhetik meg annyira Istent, hogy kimerítsék végtelen nagyságát. Egyedül Isten ismeri önmagát tökéletesen. Mérhetetlen örömet jelent az ember számára, aki képtelen Isten tökéletes megismerésére, hogy szemlélheti az isteni titkokat átható végtelen bölcsességet, és segítségül hívhatja, hogy legyen igazi világossága. Irgalomnak, Ura, add meg nekem a bölcsességet, küldd le szent egedből, hogy munkámban velem legyen és segítsen, mert tud és ért mindent, tetteimben józanul vezet majd, és megoltalmaz hatalmával. Ki ismerte fel valaha is akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted el a magasból szent lelkedet? Az isteni bölcsesség mindent lát, tud és ért mindent. Semmi tévedés nem lehet benne, ragyogó és hervadhatatlan. Semmi sem maradhat előtte rejtve, mivel mindent ő teremtett, s így lényegük legmélyéig ismer mindent. Semmi újdonságról nem kell tudomást szereznie, mivel mindent örök jelenben lát. Semmi sem kerüli ki átható fényét. Nektek minden szál hajatokat számon tartják, mondta Jézus. Isten jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Szívünk legtitkosabb rezzenése, a számunkra ellenőrizhetetlenek is előtte teljesen átlátszóak. Kérjük tehát, hogy az ő fényében, az ő igazságában és az ő bölcsességében ismerjük meg magunkat. Az isteni bölcsesség minden dolgot Istenben ismer, a vele való kapcsolatban, minthogy ő mindennek az elsődleges oka. Minden dolgot Istentől való függésben és dicsőségére való rendelésében lát. A dolgokat tehát nem külső látszatuk szerint, hanem Isten előtti értékük és jelentésük szerint ítéli meg. Az isteni bölcsesség ítéletei tehát végtelenül különböznek az ember véges ítéleteitől, amelyek megállnak a dolgok anyagi mivoltának határánál. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Szent Pál pedig így kiált fel. Mekkora mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának, mély kifürkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai. Ha a dolgokat Istennel való kapcsolatukban ismerjük meg, és azokat az ő színe előtt való értékükben becsüljük, ez az igazi bölcsesség. Ezt viszont csak Isten adhatja meg, mivel minden bölcsességnek az Úr a forrása. Amikor a teremtményeket és eseményeket pusztán emberi szempontok szerint ítéljük meg, hogy tudnillik mennyiben szereznek örömet, vagy okoznak kellemetlenséget,
akkor balgák vagyunk. A világ bölcsessége balgaság Isten előtt. Ugyanis ekkor a dolgokat nem Istennel, hanem az emberrel való kapcsolatukban látszat, nem pedig a valóság szerint értékeljük. Az embernek hozzá kell szoknia ahhoz, hogy túlhaladva a látszaton, a hit fényénél felfedezze a dolgok igazi, Isten előtti értékét és jelentését. Akkor megérti, hogy mindaz, amit a világ oly nagyra tart, tehetség, siker, a teremtmények megbecsülése, az isteni bölcsesség fényében semmi. A kegyelem legalacsonyabb foka is többet ér az egész világegyetem minden természetes tökéletességénél. Tudatlanságunk alázatos megfontolása arra késztet, hogy bölcsességet kérjünk Istentől. Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, buzdít Szent Jakab, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet se kételkedve. A bölcsesség megújítja a mindenséget, betér a szent lelkekbe, így teremti meg Isten barátait és a prófétákat. Isten csak azt szereti, aki a bölcsességgel él.

Isten szeretet. Istenem, aki szeretet vagy, add, hogy megismerjem és higgyek szeretetednek. Isten szeretet, végtelen szeretet, örök és lényegi szeretet, amint minden, ami Istenben van, szép, jó, tökéletes és szent, épp úgy minden, ami Istenben van, szeretet. Szeretet a szépsége, szentsége, igazsága, mindenhatósága egészen igazságosságáig. A szeretet Istenben akaratának örök aktusát, a legtökéletesebb és legszentebb aktust jelenti, mivel mindig a legfőbb jó felé irányul. Ez az a szeretet, amellyel Isten önmagát szereti, minthogy ő a legfőbb és örök jó, vele összehasonlítva semmi sem lehet jobb. Isten önmaga felé irányuló végtelen szent szeretete, valamint az ember önzése között, aki rendetlen önszeretettel Isten elé helyezi önmagát, nincs semmi közös. Az ember önző, mivel minden más szeretetet kizárva önmagát akarja szeretni. Isten viszont annyira ment az önzés minden árnyékától, hogy bár végtelenül szereti önmagát és tökéletesen betölti őt saját jósága, ki akarja árasztani szeretetét és javait. Így szereti Isten a teremtményeket. Létük Isten szeretetében gyökerezik, mivel Isten szeretetében hívja őket a létbe, és teremti meg bennük jó mi voltukat. Isten szeretete beleárad a dolgokba, tanítja Szent Tamás, és megteremti azok jóságát. Isten teljesen ingyenesen, szabadon, a lehető legtisztább módon és olyan szeretettel szeret, amely egyidejűleg jó akarat, a teremtmény javát akarja, és jó tétemény, jót tesz velünk. Isten az embert szeretve életet ad neki, beléönti a kegyelmét, meghívja az életszentségre, magához vonza, és részesíti örök boldogságában. Mindaz, akik vagyunk és amink van, az ő végtelen szeretetének ajándéka. Az ember, hangsúlyozza a zsinat, csak azért létezhet, mert Isten szeretetből megteremtette, és szeretetből folytonosan létben tartja. Nem teljesen az igazság szerint él tehát az, aki nem ismeri el önként ezt a szeretetet, és nem adja önmagát oda teremtőjének. Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Az ember még a semmiben volt, Isten már látta, szerette és akarta. Szeretetével öröktől fogva megelőzte, egyetlen teremtmény sem léteznék, ha Isten nem előzte volna meg szeretetével. Te szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre? Az ember élettörténete nem más, mint Isten iránta való szeretetének története. Ha egyszer megkezdődött, nem lesz vége, mivel Isten szeretetének nincs vége. Csak az isteni szeretet elutasítása, vagyis a bűn rendelkezik azzal a szomorú lehetőséggel, hogy megszakítsa ezt a történetet. Isten azonban mindig végtelen, örök, változhatatlan és a leghűségesebb szeretettel szeret. Ő maga a leggyöngédebb kifejezésekkel jellemzi szeretetét. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe gyümölcsétől? És még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Isten szereti az embert, amikor vigasztalja,
de akkor is szereti, amikor fájdalommal sújtja. Kegyelme és vigasztalásai, próbatételei és büntetései egyként szeretetéből fakadnak, mivel az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar. Minden helyzetben, még a legszomorúbb és legfájdalmasabb körülmények között is az isteni szeretet öleli körül az embert. Csalatkozhatatlanul javát akarja akkor is, amikor a szenvedés meredek és fájdalmas ösvényén vezeti. Sőt, az sem ritka, hogy Isten inkább azokat sújtja, akiket szeret, mert az aranyat tűzben próbálják ki, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Avilai Szent Teréz ezt írja: láthatjátok, mit adott annak, Jézusnak, akit a legjobban szeretett. Ezek az ő ajándékai e világélet folyamán, s ezek arányban állnak azzal a szeretettel, amellyel valaki irányában viseltetik. Többet juttat belőlük azoknak, akiket jobban szeret, kevesebbet azoknak, akiket nem szeret annyira. A keresztény, még ha a fájdalom keresztre feszíti is, hittel ismétli: megismertem a szeretetet, és hittem benne.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Ima az őszinteségért. Atyánk, kérünk segíts, hogy házasságunkban mindenben őszinték legyünk. Szentelj meg minket igazságoddal, hiszen igéd maga az igazság. Őrizd meg a hazugságtól, és adj bátorságot a tiszta beszédhez akkor is, ha hibáztunk vagy szégyent érzünk. Taníts teljes átláthatóságra egymás felé. Adj felismerést az igazságra, és bátorságot Jézus nevének segítségül hívására. Ha múltbeli elhallgatások terhelnek minket, adj bölcsességet, hogy szeretetben rendezhessük. Hálát adunk, hogy szent lelked vezet az őszinteség útján. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Átalakul és heti lapként jelenik meg augusztus 1-től a Magyar Nemzet és több megyei napilap, erősítette meg a kiadó MediaWorks. A digitális csatornák és a print termékek weboldalai továbbra is elérhetők lesznek. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélő táborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk, ismertették. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A programokat 12-25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések

0: Mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A következő néhány évben ellephetik Magyarországot a szélerőművek a gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján. A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával, mondta Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy az EU támogatásával 2030-ig a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a NAV szakemberei egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetését kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
1: Reklám. A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
5: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bártendert. Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasztunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadékfogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
6: A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén és virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű Mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
5: Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
6: Így van, így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részein, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
5: Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
6: Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorszirupból készítjük el. A cukorszirupot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül 1,5-2 deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorszirup. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
5: Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
6: Így van. Ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot. Én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorszirupal és a 3 citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük 1 liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Itt különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárga dinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt, akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
5: Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
6: Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának, és akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
5: Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek, és hogyan készülnek?
6: Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak. Ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcs cukor teljes egészébe, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikába közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nátcukrot használhatunk hozzá.
5: Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
6: Így van.
5: És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
6: Így van, igen. Készültem ezzel is. Én két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, 2 teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, 1 deci fél édes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat, az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre elkészített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
5: A limonádékat csak kevergetnünk?
6: Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni, ugye ezt ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaróeszközzel.
5: Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
6: Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon, ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
5: És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
6: Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az íze, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. Na de itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek bárhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos, hogy a víz le fog venni.
5: Tehát hűsítés, frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút, ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
6: A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
5: Remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
6: Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
5: Dévényi Tibor bartendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
6: Én köszönöm.

0: Artner Oszkárné gyakorló háziasszony a mai adásban abban segít nekünk, hogyha egy étterembe beülünk, és az étteremben magunk elé vesszük az étlapot, ott találunk különböző kifejezéseket, ilyen-olyan ételeket, amelyeket különböző módra készítenek el, akkor mit is értünk a kifejezések alatt? Nos, milyen példákat is említhetünk meg a mai műsorban?
1: Hát azt hiszem, a mai példáink között lesz olyan is, ami sokak számára ismert, de olyan is, ami talán egyikünk számára sem ismert. Na hát ebből gyűjtöttem össze egy műsorra valót, egy csokorra valót. Például ambasszádor módra. Ha bordaszeretről van szó, ez azt jelenti, hogy elősütik, majd a sonkás sajtos mártásba forgatva, sonkával még beborítják, panírozzák, és úgy sütik ki. Nem lehet rossz. Bakonyi módon ez tejfölös, tejszínes, gombás, piros paprikás mártással készült hússzeletet jelent. A bordói és a bretoni azok vörösborral készülnek. A böllér módra valamilyen belsőséggel készült. A Budapest módra pedig pörkölt lével összefogott libomájas, gombás, füstölt szalonnás, zöldborsós ragúval készülő étel rendkívül gazdag és finom. A cecei módra ez mindig azt jelenti, hogy sok zöld paprikával készül. A santili módra tejszínnel. A sipotala módra az gesztenyével, karottával, borsóval és még kolbásszal készült ragúval tálalt étel. A kornei módra, ha egybesült húsról van szó, narancsszeletekkel borítják és zöld fűszerekkel fűszerezik. Kreol módra, ha májról van szó, hagymán pirított paradicsommal, ha sztékről, pirított gombával és paradicsommal, valamint rostélyos hagymával tálalják. Csabai módra természetes, hogy csabai kolbásszal készül. A dalmát módra készült ételeknél sok hagymát és vörösbort használnak. Debreceni természetesen debrecenivel készül. A dorozsmai halat sütve tejfeles gombás lecsosz csuszával tálalják. Elszászi módra készült savanyú káposztával, olykor még virslit is tesznek bele. Az erdélyiek gyakran tárkonnyal, lestyánnal fűszereznek. Az erdészni módra készült ételek legtöbbször erdei gombával készített étel, ha pedig köret, akkor a pirított gomba és húsos szalonna, valamint burgonyával és vajas pecsenyelével tálalják. Franciásan készült ételeket tűzdelve, majd vajba, valamint morzsával mártva és rostos megsütve tálalják. Godard módra sült, libamájjal készült bélszín, amit gombával, sőt szarvasgomba mártással körítenek. És a kedves hallgatókat ne tévessze meg, a szarvasgomba a legtöbb ember számára elérhetetlenül drága, de mivel itt a szakács műsorba érdekességeket is szeretnénk mondani, így megemlítem azt is, ahol kihangsúlyozzák, hogy ez vagy az az étel szarvasgombával készül. Álmodozni azért lehet róla. A hentesné módra készült ételek szalonnával és ecetes uborkával készülnek, nagyon kellemesek. Holstein módra az tükörtojással tálalt hússzelet. Jóasszony módra az mindenféle földi jóval, gombával, tejszínes tojássárgával, stb. Mert tálalják. A kalocsai módra készült étel természetesen sok piros paprikával készül. Most Kínának több tartománya is van, a kantoni módra készült ételeket meglepő alapanyag és ízpárosítások jellemzik. Rákkal, hússal, omlettel, konyakkal készítik. Kassai módra készült ételeket sonkával. Kecskemétieket rendszerint a vidék nevezetes termésével, sárga baraszkal vagy baraszkpálinkával készítik. Kertésznél módon vegyes zöldséggel. Kijevi módra készült csirkefalatokba, a húsba kis zsebet vágnak, és fűszer vajjal ízesítik, majd kirántják. Korhely módra rendszerű savanykás jellegű, vagy valamilyen szesszel készült étel. Lengyelesen a főtt zöldséget forró vajban pirított és megsózott prézlivel öntik le. Lyoni módra készült húsok vagy májétel sok-sok sült hagymával készült, mert nem csak a magyarok szeretik ám a sült hagymát. A magyarosan készült ételeket, hát ezt talán tudjuk is, lecsosan, pörköltesen, sok pörköltlével készült ízvilág jellemzi. Magyaróvári sertésgomba Magyarország egyik kedvelt étele, készülhet sertéshúsból, de készítik pulykamellből is, a natúr szeletet dinsztelt gombával, majd sonkával, sajttal borítják, és grillben átsütik. A makói ételek jellegzetessége természetesen a Makó környéki híres, finom, pirított hagyma. A marsalmódra készült ételeket, elsősorban a marsalmájat, sok-sok sült húsos szalonna kakastaréjjal készítik. Medici módra, ez leginkább bélszínszeletet jelent, paradicsom pürével dúsított Berni mártással és szarvas gombával tálalják. A mexikói módra készült ételek jellegzetessége, hogy nem csak babos vagy kukoricás, hanem nagyon erősen csípős csilivel fűszerezik. Mészáros módra leginkább borjú bordát szoktak készíteni, borjú mirigyből, velőből és pirított gombából készített ragúval tálalják. Milánói módon készíthetünk makaronit, spagettit, minden olasz háziasszonynak megvan a maga jellegzetes fűszerkeveréke, amivel ezt a paradicsom szószt fűszerezik. Nálunk is lehet kapni készen különböző spagetti krémeket, meg pizza fűszerkeveréket, de ha valakinek van lehetőség, hogy a kertbe vagy a teraszon növesszen egy kis fűszernövényt, akkor mindenkinek javaslom, hogy frissen termeljen otthon kakukkfűvet, oregánót, rozmaringot, bazsalikomot, mert ezeknek az íze utolérhetetlen. Egy napon se lehet említeni a bolti száraz keverékekkel. A Murán módon készült borjúszelet natursütés után fehér boros, vajas, tárkonyos pecsenyelével meghintve tálalják, és még egy szelet sonkával is beborítják. A normandiai módra készült ételek rendszerint almával, almaborral, almapálinkával készülnek. Az óvári borjúszeletet gombapéppel, hát előre ugye megpárolják a gombát, pépesítik, megkenik a óvári borjúszeletet gombapéppel, gépsonkával, és természetesen óvári sajttal beborítva teszik be a sütőbe. Parasztosan készült ételek rendszerint szalonnával, olykor hagymával, burgonyával készülnek. A párizsias ételeket lisztbe és felvert tojásba bundázzák, de hát van, aki sörtésztával szokta elkészíteni. Kína másik vidéke, ugye a Peking környéke, ennek a megvan a maga konyhai irányzata, ezt a vidéket az édes savanyú ízek jellemzik. Ami péknél módra készül, az hagymával és burgonyával egybesütve rendszerint sütőbe készítik el. Pompadour módra készül a bélszín szelet, akkor, ha gombapéppel együtt tojásos burgonyapépbe burgolják, és így sütik meg, és barna fűszermártással tálalják. Provenci módra készült ételeknek nagyon kellemes a fűszerezése. Talán egy másik műsorban említettem is, hogy a provenci háziasszonyok mind készítenek sajátos fűszerkeveréket, aminek az alapja majoránna, kakukkfű, rozmaring és egy kis szárított fokhagyma, természetesen frisset is használhatunk. Boltba is lehet készen kapni provenci fűszerkeveréket, de az igazi a háziasszonyok által frissen készített egyéni összeállítás. Grillezésnél a provenci fűszerkeveréket célszerű rászólni már a parázsra is, és akkor a húsnak egész kellemes, átható, nem csak füst, hanem fűszeres füst illata lesz. Rászmódra készült ételeket lecsósan, tejfölösen, füstös szalonnával tálalják. A részeges étel természetesen valamilyen szesszel készült, mint ahogy a neve is mutatja. Rosszíni módra készült libamájjal, szarvasgombával, madeira mártással készített húszelet, ha pedig köret, akkor a tésztába parmezánt tesznek, plusz libamájat, és marsala mártás, ez a marsala, ez a Szicília déli részén termő, jellegzetesen mandula ízű, nagyon finom vörösbor, és ebből is készítenek mártást. Schwarzwald módra ez a fekete erdő vidéke, tehát a Duna eredetének a vidéke, fekete erdei sonkával készítik rendszeresen a nagyon finom sült húsaikat, és sok sajtot pirítanak rá. Szuvarov módon, ha szárnyas ételekről beszélünk, konyakkal, libamájjal, szarvas gombával és madeira mártással készülnek az ételek. Stefánia módon ezt mindenki tudja, egybesült fasírozott, benne főtt kemény tojás, nagyon gusztusos, amikor szeleteljük, hideg tálakra is ajánlható. A strasburgi libamáj vagy libamáj pürőjét gyakran gombával készítik. Kína következő vidéke, hiszen Kína óriási ország, a szecsuáni konyha, ami jellegzetesen csípős ízű. A szentgyörgyi módon készült étel, ha sült húsokról van szó, hagymán pirított gombával, zöld paprikával és paradicsom paprikával készül. Széchenyi rostélyos, szalonnás pörkölt lében párolva zöld paprikával, paradicsommal, főtt sárgarépával, burgonyával, zöld borsóval gazdagítva. Ha pedig fácán, akkor libamájjal, gombával, vajas fehérboros konyakos pecsenyelével, valamint gesztenyepürével kínálják. Ha vadhús, akkor tejszínes sonkás, baromfimájas, tojásos töltelékkel és vörösboros mártással. Az ember szinte étvágyat kap, ha ezeket az ételeket emlegeti. A székely módra készült ételek általában savanyú káposztával készülnek. Stroganov módra készült bélszín csíkok, finomra vágott gyöngyhagymával, vajon megpirítva, fűszerezve, tejszínnel beforralva, és olykor gombával és ecetes uborka darabkákkal, valamint kaprival és finom borral fűszerezve. Tavaszias ételek párolt vegyes zöldséggel kerülnek terítékre. A tokai módra készült természetesen finom tokai borral, török módra készült nagyon sokszor padlizsánnal készülnek, az udvarmester módra készült sültet rendszerint fűszeres vajjal tálalják. Vesztfáliai módon készült sült, sonka madeirással készült sült hús. Viktor Hugo módra, mert róla is neveztek el ételt, nagy ínyenc volt, ha bélszínszeretről beszélünk, Berni mártással és ajóka gyűrűvel díszítették. Villafranca módra, ugyancsak bélszínszeret, vajban pirított gombával és natur tojáslepénnyel beborítva, külön tálalt madeira mártással készítették, ha vadhúsról szóltunk, akkor gombával, tojással, vörösborral és barna mártással készítik el. A Wellington módra készült bélszint elősütik, gombapéppel lekenik, leveles tésztával beburkolva sütőbe készre sütik, és madeira mártással tárolják. Wilson módra készült sonkát előfőzés után szegfűszeggel körítik, szurkálják meg is karamellel, majd így folytatják a sütést, seris húsleveses mártással tálalják.
0: Artner Oszkárné gyakorló háziasszonynak köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy két témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
4: Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést, úgyhogy a mi hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Köszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt a gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
3: Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
4: Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabban az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beíratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egyházi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
3: Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
4: Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, a számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnáziumba, egy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös, vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valakit erre hív az Úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem látom ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ferenccel, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel, hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az Egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket. Amikor először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy így akartam elhaladni a színpad előtt, rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen 2 éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kis nővéreket sem ismertem.
3: Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
4: Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mit, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatástisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsak, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
3: Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Tegerszalókon, akkor a Domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kis nővérei közösséggel. A 2 év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy 2 év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kis nővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregi István érsek atya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
4: Igen, jelenleg itt az Egri főegyházmegye területén élünk 3 házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze, Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a 3 helyen élünk és szolgálunk.
3: És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
4: A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresésre kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint 2 év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső, kicsit aúval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és 2 év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus, ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez. Ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy hát legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet, ezt leginkább nem használ. Szóval ugye ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak. És akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örökfogadalmat tenni.
3: Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
4: Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni, és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért a valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
3: Említetted azt, hogy az Egri Főegyházmegye területén 3 helyen van rendházatok, te a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
4: Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk, Miskolcon jelen vagyunk idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
3: Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
4: Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
3: hivatásgondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek.
4: Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányossága, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
3: Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
4: Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, úgyhogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni. És vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatástisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból, meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen, és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely, vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak, vagy érdeklődnek.
3: Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
4: Az Úristen, meg az szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
3: Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk érsek atya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került. Mit adott számodra ez a közösség?
4: Ez egy nagyon friss tapasztalat, így a pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok, családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.

Kedves hallgatóink, Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével Papi Ildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Átalakul és heti lapként jelenik meg augusztus 1-től a Magyar Nemzet és több megyei napilap, erősítette meg a kiadó MediaWorks. A digitális csatornák és a print termékek weboldalai továbbra is elérhetők lesznek. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabadférő helyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélő táborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk, ismertették. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A programokat 12-25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása.

0: A következő néhány évben ellephetik Magyarországot a szélerőművek a gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján. A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával, mondta Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy az EU támogatásával 2030-ig a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a NAV szakemberei egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetését kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Erdészné Kárpáti Judit, a mai szerkesztő vagyok. Szokásunk szerint egy interjúval és zenékkel készültünk mai műsorunkhoz. Egy fiatal lelkészt, Farkas Ábelt fogom kérdezni. Ábel annak a történetébe avat be minket, hogy miként zajlott le Jézus Krisztus felé fordulása, és hogyan indult el a vágyott katonai vagy rendőri pálya helyett Isten szolgálatába. 10 évvel ezelőtti megtérése óta drága kincsként őrzi Istennel való személyes kapcsolatát és az ige szeretetét. Tartsanak ma is velünk! Vendégünk a Lélekhangolóban Farkas Ábel lesz, aki fiatal evangélikus lelkész, a sámsonházai és pásztói gyülekezetekben szolgál. Milyen alapjaid voltak az utathoz, ahol most jársz? Hívő családod van-e? Ők indítottak téged, vagy másképpen ért el téged Istennek az elhívása, szeretete?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy olyan családból indultam, ahol alapvető volt az, hogy járunk templomba, gyerektáborokba. Sok minden ismerős volt nekem egész kiskoromtól a Bibliából. Szüleim amúgy a határon túlról valók, Kolozsvárról, Szatmárnémetiből. Én ide születtem már Százszalombattára, és tényleg egy ilyen közegbe nőttem föl, hogy mindig ott voltunk a gyülekezetbe, de nem volt igazán személyes számomra mindez. Sok mindent tudtam ezekről. Anyukám, amikor elaludtunk, mindig lelki énekeket énekelt, később, amikor hitre jutottam, akkor furcsa is volt nekem, hogy honnan ismerősek nekem ezek az énekek. Aztán rájöttem, hogy onnan, hogy hát ezeket hallottam kiskoromban.
0: Szüleidben is ott lehetett az a hit, ami most már számodra is meghatározó, csak valahogy nem értetted meg még gyerekként?
1: Édesanyámban ott volt mindenképpen ez a hit. Ő imádkozott is sokat azért, hogy én és a testvéreim hitre juthassunk. Viszont nagyon sokáig engem ez nem érte. Hallottam az evangéliumról, a Kis szív története című könyvet is sokat olvastuk, ugye, ami az Úr Jézusnak a haláláról, annak a céljáról szól, hogy azért halt ő meg, ugye, a tiszta szív, hogy minket, a koszos szíveket megtisztítson, de sajátom igazán ez nem volt soha. Engem fiatalon nagyon vonzott a világ, meg vonzott a katonai, rendőri hasonló pálya, és ahogy emlékszem, először bátyámtól hallottam arról, hogy mit is jelent a megtérés, és 12-3 évesen gondolkodtam szerintem erről először, amire emlékszek most, hogy nagyon jó lenne megtérni azok miatt, amikről beszélt, az örök életről, az üdvösségről, amiket mondott. Az egy vonzó dolognak tűnt, de akkor az én gondolatvilágom még egész más dolgokkal volt tele, és valahogy úgy kezeltem ezt, hogy majd megtérek, ha elértem azokat, amiket én szeretnék ebben az életben. Aztán még eltelt pár év, igazán akkor kezdett el munkálkodni szívemben az Úr, amikor elkerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra. Édesanyámék szerették volna, hogyha részt veszek ezen, és elküldtek egy ifjúsági hétvégére is.
0: Erre te már szívesen mentél akkor?
1: Nem igazán, akkor nem nagyon érdekeltek még engem ezek a dolgok. Igazából konfirmációi oktatásra is úgy kerültem el, hogy már túl voltam úgy az általános korosztályon. 8. koromban Debrecenbe szerettem volna kerülni, vagy oda felvételiztem egy katonai iskolába, és oda fel is vettek, viszont azzal a feltétellel engedett el anyukám Százszalombattáról Debrecenbe, hogyha ott konfirmálni fogok. Ki is választottak egy gyülekezetet, hogy akkor fogok oda járni konfirmálni. A 0. hét alatt, amivel indult ott a katonai iskolában a tanítás, meg a beszokás, az alatt én nagyon jól éreztem magam, én nagyon elememben éreztem magam akkor, olyan közeg volt, olyan társaim voltak, akikkel én nagyon jól kijöttem, viszont valahol nagyon önzőnek éreztem magam, hogy ilyen fiatalon ott hagyom a családot, nem foglalkoztat semmit, csak a magam igényeim. Végül is 0. hét után kértem a szüleimet, ha lehet, akkor hadd iratkozzak vissza a Százszalombattán, ott a gimnáziumba. Az egy 8-osztályos gimnázium volt, ahova addig is jártam.
0: Ez érdekes, hogy az álmaidat adtad föl ott, vagy ez a te lelki világodban hittől függetlenül így talált helyet, hogy ne távolodjál a családtól.
1: Sok tényező volt ebben, de az is benne volt, hogy arra jutottam, hogy elég lesz 4 évvel később majd azt csinálni, amit én szeretnék, ugye majd gimnázium után. Addig még akkor visszamegyek, és akkor család közelében vagyok, öcsém is akkor még viszonylag kicsi volt, pár éves, ez az, ami motiváltabb, hogy visszamenjek. Viszont miután visszakerültem, elkezdtem a 9. osztályt ugye Szászhalombattán, továbbra is ott volt anyukámban az a vágy, hogy menjek el konfirmálni, és így kerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra, és akkor ott Labosa Péter és Anita voltak a lelkészek. Jártam a konfirmációs órákra, mert szüleim mondták, hogy kell. Ugyanakkor engem ez annyira nem foglalkoztatott, akkor is cserkészkedtem, illetve a katonaság foglalkoztatott, meg a fegyverek, meg ez a világ. És egy alkalommal a konfirmációi oktatás alatt vitték a konfirmandusokat egy ifjúsági hétvégére, amit az EKE szervezett.
0: Az evangélikusok közössége az evangéliumért?
1: Igen. Erre én is elmentem, és ezen a hétvégén szembesültem én életemben először azzal, hogy az Úr mennyire valóságos, hogy olyan valóságos, mint te vagy én, hogy egy valóságos személy, nem csak úgy valahogy a kultúránknak a része, vagy ilyesmi, hanem hogy ő tényleg valóságos Úr, és ott szembesültem azzal is, hogy én távol vagyok tőle. Engem különböző dolgok az életemben egyszerűen elválasztanak ettől a valóságos Istentől, és ott szembesültem ezekkel a dolgokkal, és engem nagyon letaglóztak, hogy addig az, ami külsőleg része volt az életemnek, hogy az milyen valóságos. És akkor értettem meg azt, hogy Jézus azért adta az életét, hogy ezeket az akadályokat, ugye, amik az én életemben vannak, ezeket ő elvegye. Ugye fiatal fiúként voltam ott, mindenféle érdekelt, és volt egy csoportvezetőnk, nem is lelkész volt, egy egyszerű ács ember volt, aki vezette a csoportos beszélgetéseket nekünk fiúknak, és az ige hirdetéseket hallgatva a csoportos beszélgetésen értettem meg ezeket, és vele beszélgettünk, és akkor minden olyan dolgot, amiről lehet, hogy addig senki nem tudott, senki más, csak én, illetve hát Isten, azokat a dolgokat világosságra hozhattam, elmondhattam, és akkor kértem először életemben bocsánatot Istentől. Korábban ilyen nem volt. Korábban is volt, hogy imádkoztam gyerekkoromban, de igazán bocsánatot előtte úgy nem kértem, mint aki tudom, hogy én elveszett vagyok. Olyan érzés ez, mint ha egy süllyedő hajón valaki azt látná, hogy elment az utolsó mentőcsónak, hogy nekem nincs semmi kilátásom, és ebbe a helyzetbe jött be ugye az evangélium, hogy Jézus mégis azért halt meg, hogy Isten fia engem annyira szeret, hogy ő meghalt azért, hogy az én bűneimet átvállalja. És akkor kezdődött új az életemben. Igen, emlékszem arra, amikor kiléptem a szobából ez a beszélgetés után, akkor igazán nem tudtam, hogy mi történt, csak azt, hogy valami nagyon komoly dolog történt.

0: Vendégünk az evangélikus lélekhangolóban Farkas Ábel, evangélikus lelkész, aki a zene előtt arról beszélt, hogy milyen módon bízta Jézusra az életét. Kellett ehhez egy segítség, egy számodra hiteles hívő ember, aki ezt már megélte pontosan ugyanezt, vagy megtörténhetett volna ez veled magányodban otthon is? Kíváncsi vagyok erre, hogy mennyiben volt jelentősebben és egy külön segítség, hogy ott volt veled valaki.
1: Tudom, hogy nagyon sokan mások, akik már Isten gyermekei, azok az igét hallva magányukban tudták mindezeket rendezni az Úrral. Nekem jó volt, hogy ezen az első alkalmon ott volt valaki, mert fel tudott tenni olyan kérdéseket, amelyek felszínre hozták azokat a dolgokat, amik engem elválasztanak Istentől, és az is jó volt, hogy tudom, hogy valaki ezt hallotta, ahogy én az Úr előtt elmondtam, hogy tudott segíteni abban, hogy én hogyan is forduljak Jézushoz, tudott abban bátorítani. Ahhoz volt erre szükségem, hogy segítsen lépésről lépésre, vagy én hogyan is járulhatok az Úrhoz.
0: Nekem elmondtad, hogy ez éppen a következő hónapban lesz 10 éve, hogy megtörtént veled, és azóta sok víz lefolyt a Dunán, mondhatjuk, és az életedben további hitlépések következtek, illetve elindultál az Úrral, mondhatjuk. Hogy mentél tovább, és mi volt a fogadtatása annak a változásnak, ami benned végbe ment?
1: Ezután már nem kellett engem úgy noszogatni, akkor már szívesen elkezdtem járni a gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, ifi órákra, ibli órákra. Voltam egy héten 2-3-szor is, mentem át Százhalombattáról Érdre busszal, vágytam rá, hogy megértsek dolgokat, és jártam rendszeresen ezekre az ifjúsági hétvégékre, amit az EKE szervezett. Ezeken az alkalmakon nagyon sokat kerestem a lehetőséget, hogy beszélgessek például a csoportvezetőimmel a különböző kérdésekről, amik engem foglalkoztatnak, nemrég hitre jutottként. Például pont ezt a csoportvezetőmet többször megkerestem azzal kapcsolatban, hogy na vajon hogyan lehetek én hívő emberként katona, vagy hogyan kell ezeket látni, mert miután megtértem, hitre jutottam, azután is úgy valahogy természetes volt számomra az, hogy ezen a pályán fogok elhelyezkedni. Talán a következő ifjúsági hétvégén már mondta azt, hogy lelkésznek kéne mennem valahogy így a beszélgetés közben. Akkor már ismertem annyira az Urat, hogy tudtam, hogy nem lehet erre csak úgy nemet mondani, nem lehet úgy kikerülni, nem mehetek a magam feje után, de akkor ez még nagyon nem tetszett nekem, és két alkalomra is emlékszek, amikor az Úr nagyon belehasított az életembe egy-egy igével ezzel kapcsolatban. Egyik alkalommal példabeszélek 16:32-t hozta elém, ami valahogy így hangzik, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Nagyon megdöbbentett, ez nagyon megállított, mert itt azt mondja az ige, hogy Isten szemébe többet ér a türelmes ember, mint a hős, ugye hát a fegyveres ember. Többet ér az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Engem ez nagyon összetört, hogy Isten szemében az nem érték, ami nélkül én nem tudom elképzelni az életemet.
0: Te a katonasságra, illetve a rendőri hivatásra úgy tekintettél, hogy ezzel kapcsolatban felfedeztél itt magadban valamiféle olyan gondolatot, ami nem biztos, hogy annyira a közjaváról szól, hanem tényleg egy ilyen önző szándékot, vagy egy kitörési vágy volt benned, vagy olyasmi, amire vonatkozhat ez az ige, hiszen a rendőrök és katonák szolgálatára is nagyon szükség van.
1: Valóban szükség van. Pál mondja, ha jól emlékszek, a korintusi levélben azt, hogy mielőtt megtértetek, hogyan vonzódtatok a néma bálványokhoz, és úgy látom, hogy nekem ennek az életmódnak az elemei, a fegyverek is, meg ezek valahogy a bálványaim voltak, amik nélkül én tényleg nem tudtam elképzelni az életemet. Sokat néztem ugye így 10 évesen a YouTube-on mindenféle videókat, főleg Amerikából sokan raknak föl arról, hogy ilyen-olyan fegyverekről, ugye ott sokkal megengedőbb a törvényi környezet ezzel kapcsolatban, a fegyvertartással kapcsolatban, és hát ott feltesznek mindenféle videókat. És emlékszem, már bibliaolvasó ember voltam, amikor egyszer este hazaértem, talán edzés után, és akkor ott volt bennem, hogy na, még szeretnék megnézni 2 ilyen videót, de még nem olvastam el ma az útmutató szerint az igéket, az olvasmányt. Hogyha még megnézem azt a 2 videót, és csak utána olvasom el, bele fogok aludni. Úgyhogy előbb elolvasom, és akkor majd utána megnézem. És addigra már nagyon ott volt előttem, hogy hogy az Úr előtt nincs rendben az, ahogy én ezekhez állok. És akkor a János evangéliumában az 5. fejezetből a Betesda tavi gyógyítást hoztál én, amikor Jézus meggyógyított egy 38 éve béna férfit, és ugye amikor megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor ő csak a körülményekre hivatkozott, hogy miért nem tud. És Jézus meg azt mondta neki, hogy kelj fel és járj. És nekem ez volt az a pont, amikor az Úr úgy elvégezte bennem, hogy ő elvágja ezt a fonalat, elvágja ezt a kötődést, ami engem annyira köt ehhez a területhez. És nagyon érdekes, hogy amikor Jézus később találkozik ezzel az emberrel, azt írja ott az ige, hogy azt mondja neki, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. És belegondolunk, hogy 38 évig béna volt, mi rosszabb történhet vele. És az Úr akkor ezt így nagyon a szívemre helyezte, hogy ettől a területtől nekem el kell szakadni. És utána sem volt még olyan nagyon kedves számomra, hogy na akkor a lelkészi pálya felé gondolkodjak tovább. Utána szóba jött sok minden, hogy tűzoltónak menjek. Véglegesen az, ami a lelkészi pályára fordította a figyelmemet, amikor az Úr elém hozta Jézus és Péter beszélgetését a János evangéliuma 21. fejezetéből, amikor már a feltámadása után beszélget Péterrel, és háromszor is megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem. És Péternek ez eszébe jutatja azt, hogy ő megtagadta az Urat. És mindháromszor azt válaszolja Péter, hogy Uram, én szeretlek téged. És a harmadjára meg ugye el is szomorodik, eszébe jut neki, hogy elárult az Urat, és azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy elárultalak, te tudod, hogy én milyen ember vagyok, és hogy azt mondja, hogy de mégis ugye szeretlek téged. És Jézus pedig erre azt válaszolja neki, ugye harmadjára is, hogy legeltesd az én juhaimat. És végül is ez az ige, ami leginkább engem abban erősített meg, amivel az Úr arról beszélt velem, hogy a lelkészi pályára szeretne ő küldeni. És így ez a másfél év alatt nagyjából, amíg ez a folyamat lezajlott, az alatt elvégezte bennem, hogy ne csak rájak kénytelen kelletlen, hanem hogy megszeressem az ő akaratát. Emlékezz.

0: teológiára mentél, ott mennyire tartott téged végig ez az Istentől jövő elhívás, annak a lendülete, vagy volt-e, hogy elbizonytalanodtál?
1: Amikor mentem, akkor nem volt bennem semmi elképzelés ezzel kapcsolatban, csak tudtam, hogy ez az irány. Nagyon jó volt a gyülekezetünkben, Péter bácsitól kaptam egy áldóigét, a második Timóteushoz írt levélből az első fejezet 14. versét, hogy amikor Pál mondja Timóteusnak, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. És nekem ez nagyon kedves volt, mert valóban drága kincset kaptam az Úr Jézusban, ahogyan ezt elmondhattam, hogy velem új életet kezdett, hogy én kapcsolatba kerülhettem az élő, valóságos Istennel. Ez egészen elképesztő tapasztalat volt. És hát fontos volt ez az ige a teológiai tanulmányok alatt, hogy ezt a drága kincset megőrizzem, hiszen tudjuk, nem tudjuk. Sok-sok olyan képviselője van a teológiának, akik nem ismerik, nem szeretik az Úr Jézust úgy, ahogyan például Pál vagy Timóteus, vagy az előttem járó hívő emberek, és hát sokszor kritizálják magát Isten igéjét, kétségbe vonják annak igazságtartalmát, de nagyon jó volt megtapasztalni a teológia évei alatt, hogy az Úr mindig megértette velem azt, hogy az ő szava igaz, és hogy ebben a bizonyosságban megtartott a drága kincset, megőrizte, hiszen ez egy kulcs.
0: Érezted, hogy emiatt csodabogárnak néznek téged? Nem odaillőnek érződik, amit mondasz? Vagy egyszerűen vitt téged tényleg a lélek, hogy megszólalj, és ezzel ne foglalkozz?
1: Voltak alkalmak, amikor akár a világban, akár még a teológián is, hogy egyedül éreztem magam mindezzel, de az Úr mindig készített utána alkalmat arra, hogy legyen testvéri közösség, és voltak olyan évfolyamok, amelyek kifejezetten felüdítettek. Nagyon idegen az embertől Isten ismerete, ahonnan én is indultam. Nem is feltétlen az egyháziasság, vagy hogy templom, vagy ilyesmiről, hogy szó van, hanem az élő ige, amikor az ember arról tesz bizonyságot, hogy az Úr Jézus személyesen meg lehet ismerni, úgy, mint hogy két ember megismerheti egymást, hogy az Istenről nem csak tudni lehet úgy általában dolgokat, hanem igazi személyes kapcsolatba lehet vele kerülni. És hogy ennek persze az első lépés az, hogy a bűneinket, az istentelenségünket kell rendezni. Amikor erről beszéltem az embereknek, és arról, hogy ugye Isten tette meg felénk ebben az első lépést, hogy a fiát adta értünk, hogy a bűneinket elvegye. Ez mindenképpen egy idegen üzenet sokak számára. Egyházi közegben sokszor azt tapasztaltam meg, hogy ez nem egy idegen üzenet, olyan értem, hogy hallottuk már, tudjuk ezeket a dolgokat, de nagyon sokszor tapasztaltam azt, akár még a teológián is, hogy valakinek ez nem sajátja, valakinek ez nem belső tapasztalata.
0: A teológián találkoztál a későbbi feleségeddel is, ha jól tudom.
1: Miután hitre jutottam, nekem fontos kérdés volt a társkérdés, mit akar Isten ezzel a területtel az életemben, és nagyon sokat kerestem, még mielőtt a teológiára mentem, akkor is egy ifjúsági hétvégén, hogy na olyan ki lehet az a hívő lány, aki valamikor a társam lesz. Amikor a teológiára kerültem, akkor is sokat gondolkodtam ezen. Már fél év eltelt, amikor Dóri már oda járt a teológiára, és egy fél év kezdő csendes hétvégén beszélgettünk vele, és akkor tűnt fel nekem, hogy ő milyen közegből is van. Nem nagyon foglalkoztattak azok a lányok, akikről nem tudtam, hogy az Úr Jézushoz tartoznak. És akkor kezdett feltűnni, hogy mondta, hogy melyik gyülekezetből van, hogy a nyíregyházi Emmaus gyülekezetből, mondta, hogy Ifin, Icz és István bácsinak a könyvét olvasták, és hogy azzal foglalkoztak. Örültem neki, hogy van ilyen is.
0: Korábbi érdi lelkész, akit te is nagyon tisztelsz.
1: Igen, és megörültem neki, hogy vannak ilyen fiatalok teológián itt az akkori első évfolyamban. Egyre többet beszélgettünk, és bennem is ott volt az igénye annak, hogy tudjam, hogy ő egészen biztosan az Úrhoz tartozik-e, amikor egy olyan pontra eljutottunk, hogy már tényleg az volt, hogy akkor vagy abba hagyjuk ezt az ismerkedést, vagy akkor komolyabban kimondjuk, hogy azért ismerkedünk, hogy összeházasodhatunk-e majd egyszer, akkor én is elkezdtem nagyon komolyan kérni az Urat, hogy Uram, mutasd meg ebben az akaratodat. És az Úr itt is adott egy választ. János evangéliumából a 15. fejezetből hozta elém azt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogyha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Nagyon komolyan borultam oda az Úr elé, és könyörögtem ezért a válaszért, és nem is kellett rá nagyon sokat várni. Később elmondtam Dórinak, és olyan megerősítő volt az, hogy ő is megkapta ezt az igét többször utána.
0: Ugyanezt.
1: Uh-huh. Ugyanezt az igét. Méghozzá úgy, hogy egy ifi táborban, amit ott az ő gyülekezetükben tartottak, akkor mindenki neki volt osztva, hogy kinek kell írjon egy igét. Ő pont ezt kapta meg az egyik ifistársától, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy Isten hogy rátette a pecsétjét erre a folyamatra.
0: És a közös életetekben akkor mondhatjuk, hogy fontos azóta is, és már lelkész is vagy, hogy mindaz megmaradjon benned, amit rád bízott az Úr, és ugye ez visszautal a teológiára indító igédre is, hogy őrizd meg a rád bízott drága kincset. Ezek így összeállnak az életedben, úgy látom.
1: Hát ezek fontos mérföldkövek, amikhez azt gondolom ragaszkodnom kell, tartanunk kell magunkat, és emlékeztet arra is, hogy az Úr Jézus él, hogy ő tud velünk beszélni. Mert azért, amikor a hétköznapokban mindenféle feladattal szembesülünk, sokféle teher van az emberen, és rajtam még nincs is olyan nagyon sok, úgy nagyon jó, hogyha az ember vissza tud arra emlékezni, hogy Uram, te neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.

0: Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házas ember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
1: Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hova fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztorra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az. Az égből hulló eső vize itatja, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és pásztó volt egy ilyen hegyes, völgyes föld. Korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most, mióta ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik zsoltárából, a 139. zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelidített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
0: Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
1: Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam, amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni, és valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium, az Úr Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.

A Lélekhangoló evangélikus műsor szól, amely végéhez közeledik. Kedves hallgatóink, Farkas Ábert hallhatták, aki katonai vagy rendőri pálya helyett a lelkészi szolgálatot választotta. Elmondta, hogy hogyan és milyen módon történt ez. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelyet a missio.lutheran.hu webcímen találhatnak. Az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját is szeretettel ajánlom, illetve keressenek és kövessenek minket a Spotify-on is, ahol Lélekhangoló a podcastunk címe. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Olvassuk a mai vasárnap evangéliumában. Ezek a mondatok első hallásra furcsának, ellentmondásosnak tűnnek. Arról beszél Jézus, hogy ne szeressük családtagjainkat. Nem erről van szó. Aki igazán figyel, megérti, Jézus nem elvenni akar a szeretetünkből, hanem megtisztítani és megszentelni azt. Ami igazán fontos, az nem válhat akadállyá Isten felé. Jézus az első helyet kéri az életünkben, mert csak akkor tud minden a helyére kerülni, ha ő a középpont. A családhoz való ragaszkodás, a barátok iránti hűség, a saját életünk védelme mind-mind érték. De ha ezek fontosabbá válnak, mint Krisztus személye, akkor elhomályosul bennünk az isteni világosság. Jézus azt kéri, hogy teljes szívünkkel őt válasszuk, és akkor minden más szeretet is megtisztul, elmélyül. A kereszt, amelyről beszél, nem pusztán szenvedés. A kereszt azt jelenti, hogy vállalom azt az utat, amelyet Isten számomra kijelöl. A kereszt egy életforma, amely lemondásból, önátadásból, hitből és hűségből áll. A világ azt tanítja, élj magadnak, gondoskodj magadról, ne vállalj túl sokat. Jézus pedig azt mondja, tedd le életed nálam, élj másokért, és elnyered az örök életet. Egy fiatal házaspár egy kis faluban élt, két gyermeket neveltek, vallásos emberek voltak, rendszeresen jártak templomba. A férfit egy napon megkeresték, hogy egy karitatív misszióban segítkezzen egy szegény vidéken. Nagy döntés előtt állt, ha elvállalja, akkor időnként ott kell hagynia a családját. Hosszú imádság és a feleségével való megbeszélés után elvállalta a szolgálatot. A nehéz körülmények között, sok szenvedés és öröm között élve, egyre világosabban megértette, nem elhagyta a családját, hanem Istenre bízta őket. Amikor két év után letelt a szolgálat, a felesége és a gyermekei megerősödve fogadták, és egy új gazdagabb szeretet született közöttük. Az igazi szeretet akkor a legteljesebb, ha Istenre épül. Ha Jézus az első, akkor minden más megszentelődik. Az evangélium második része a legkisebb jótettekről szól. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el jutalma. Jézus itt apró cselekedetről beszél, amely szinte jelentéktelennek tűnik. Ez Jézus logikája, nincsen kicsi szeretet, ha az tiszta szívből fakad. Egy önzetlen gesztus, egy mosoly, egy megfelelő időben kimondott bátorító szó, egy látogatás, egy figyelmes odafordulás a fele baráthoz, mind lehet az isteni szeretet hordozója, mert minden szeretetből fakadó cselekedet egy pohár víz. A keresztény élet nem a látványos teljesítményben mutatkozik meg, hanem a mindennapok hűségében, a jó szóban, a türelmes hallgatásban, a megbocsátásban. Ez a keresztény élet titka. Az odaadásban válik teljessé az élet, a szeretetben nyer új értelmet minden. Jézus nem illik a világ megszokott szabályai közé. Aki őt követi, annak más ritmusra kezd járni az élete. Aki vállalja a keresztet, az szabadabb lesz. Mert a kereszt nem teherként nehezedik ránk, nem nyom le a földhöz, hanem felemel. Nem elvesz, hanem ajándékoz. Az igazi tanítvány tudja, hogy a kereszt súlya alatt növekszik az öröm, de nem földi sikerből, hanem abból fakadóan, hogy Isten akaratát teszi. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor próbálok mindenkinek megfelelni, kapaszkodom emberekbe, helyzetekbe, ragaszkodom terveimhez és elképzeléseimhez, de közben elfelejtem, hogy csak egyetlen hely van, ahol biztonságban vagyok, melletted. Segíts, hogy téged szeresselek mindenki előtt. Add, hogy ne féljek a keresztjeimtől, és taníts meg szeretni a kis dolgokban, a csendes szolgálatban, az észrevétlen jóságban. Veled akarok élni, és benned szeretném megtalálni életem teljességét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Ficek László plébános általános helynök mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Felolvasók Lóci Luca és Bóta Zoltánné. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a Te lelkeddel.
0: Testvéreim, az évközi idő 13. vasárnapja, mai napunk. Jézus Krisztushoz való tartozásunkat életünk minden napján szeretnénk megélni, megvalósítani. Mély hit szükséges ehhez, hogy életünk boldog pillanataiban és kereszthordozásaink közepette egyaránt mindig meg tudjuk ezt tenni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel vehessünk részt a Szentmise áldozat ünneplésében. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult és átment Súnembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, s így akhányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. Az asszony így szólt férjéhez: nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket és mécsest, s ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg. Történt, hogy Elizeus egy nap megérkezett, betért a fönti szobába és lefeküdt. Aztán így szólt szolgájához, Geházihoz: mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak? Geházi így válaszolt: ó, nincs neki fia, és a férje öreg. Erre megparancsolta, hívd ide. Oda hívta, az megállt az ajtóban, akkor Elizeus így szólt hozzá: egy esztendő elteltével ilyen időtájt fiút ajkálsz. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És az a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! A hívő vallásos ember számára a Jézushoz való tartozás az magától érthetődő, nagyon egyszerű és nagyon fontos dolog az életben. Miért mondhatom ezt? Mert meg vagyunk győződve arról, hogy a Jézushoz való tartozásunk életünk boldogságának a záloga és biztosítéka. Ugyanakkor a mai evangéliumi részletet hallva, talán bevallhatjuk őszintén, hogy Jézus szavai, tanítása sokszor zavarba ejtenek bennünket. Ilyen mondatokat hallottunk az imént az evangéliumban, aki apját, anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel keresztjét és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám. Majd Jézus hozzátette még, hogy aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Nagyon nagy kérések és követelmények ezek Jézustól irányunkba. És ilyenkor eszünkbe jut, hogy vajon lehet-e rangsort állítani a szeretetben? Amikor szülők vagy nagyszülők kérdezgetik a kisgyermeket, kisovist, hogy kit szeretsz legjobban, akkor az egész család jó esetben mindig mosolyog, amikor hát egyrészt zavarba jön a kisovodás, másrészt meg hát valakit a végén mégiscsak kénytelen választani, hogy őt szereti legjobban. Aztán persze a szülők közül az egyik megsértődik, a másik meg megy és vesz egy fagylaltot a gyermekének. Vajon tényleg lehet a szeretetben rangsort állítani? Jézus azt kéri, hogy őt szeressük legjobban, mindennél jobban. Aztán amikor házastársak vagy jegyesek beszélnek egymásnak szeretetükről, szerelmükről, erre a néha talán nem is olyan jól sikerült mondatok közepette is, mindig olyan öröm és boldogság van a szívükben. Vagy a világirodalom legszebb versei közé tartoznak a szerelmes versek egy-egy nagy költő esetében. Hogyan lehet Jézus szeretni legjobban? És aztán Jézus folytatja, hogy vegyük fel a keresztünket. Aki nem veszi fel a keresztjét, az nem követ engem. Kedves testvérek, valljuk meg őszintén, hogy nem erre vágyunk, hogy keresztet cipeljünk. Ugyanakkor, akkor is őszinték vagyunk, amikor ráérzünk, rádöbbenünk, felidézzük azt, hogy nem kerülhetjük el életünknek a kereszthordozásait. Sokszor megfogalmazzuk, csak a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmének segítségével vagyunk képesek a keresztek hordozására. Persze nehéz elmondani a szenvedő, beteg, éppen a kereszthordozás terhét viselő embertársunknak, hogy a szenvedéséből, hogyha azt önmagáért vagy másokért fölajánlja, akkor nagy-nagy kincs lesz a mennyben, amelyet följegyeznek. És hogy a Jézus szavainak különlegességét még jobban aláhúzza az evangéliumi részlet, azzal fejeződött be, hogy ha valaki csak egy pohár friss vizet ad a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, nem marad el a jutalma. Az egyszerű, magától érthetődő kis apróság, amely része a normális emberi életünknek, és Jézus azt mondja, hogy nem marad el a jutalma. A nagy döntések, az egész életünket meghatározó döntések, és életünknek a mindennapi, hétköznapi apró, csetlő, botló kis gesztusai valamiképpen a kettő között egy csodálatos ellentét, paradoxon feszül, vagy mondhatnánk azt is, hogy ez a krisztusi életnek a teljessége. Emberi sorsunkat meghatározó alapvető döntés, hogy Jézus Krisztus követője vagyok. És ebből a döntésből forrásozó mindennapi jótetteink egyfajta automatizmust generálnak és valósítanak meg. Jézus Krisztus követése azt jelenti, hogy az Urat osztatlan szívvel akarjuk szolgálni. Tesszük ezt hittel, és azt is tudjuk, hogy a mindenható Isten cserépedénybe rejtve ajándékozta nekünk ezt a kincset, hitünket, azért, hogy vigyázzunk rá, és hogy a nagyszerű erőt, amely életünkben jelen van, ne magunknak, hanem a jó Istennek tulajdonítsuk. Vigyázzunk keresztény hitünkre. Olyan könnyű ezt elmondani és elhatározni. És amikor sikerül megvallani, akkor mindig olyan jó érzés tölt el bennünket. Amikor nem hitünk szerint cselekszünk, akkor persze talán joggal szomorodhatnánk el. Aki szereti a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az megtartja parancsait, megvalósítja tanítását. És ezek a parancsok nem falak, amelyek elválasztanak bennünket a másik embertől, hanem sokkal inkább biztonsági eszközök, mondhatnánk olyan korlátok, amelyek védenek bennünket. Korlátok, amely bennünket is, és emberi közösségeinket is megvédenek. Gondoljunk csak a lépcsőházba lévő korlátra. Az a korlát azért van ott, hogy ne essünk le. Védjen bennünket, biztonságot adjon nekünk. És milyen jó érzés, amikor Jézus szavait, mondatait úgy tudjuk értelmezni, hogy azok védenek bennünket, azok biztonságot adnak nekünk, azok békét jelentenek számunkra. Biztosak lehetünk abban, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus csak olyat parancsol és kér tőlünk, amely közelebb visz bennünket a boldogság országához, a szeretet végső győzelméhez. Vasárnap mindig a hétnek az első napja, mióta a mi Urunk Jézus Krisztus föltámadt húsvét vasárnap hajnalán. Hívő emberek számára Jézus föltámadásával kezdődik a hét, a vasárnappal kezdődik a hét. Figyeljünk most erre, hogy az előttünk álló héten tevékenységeinket a Jézus Krisztushoz való tartozás jegyében valósítsuk meg. legyenek azok akár fontos döntések, vagy akár a hétköznapi élet egyszerű tettei. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostolikus a Szentegyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus megváltott bennünket, és a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk. Forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei atyánkhoz.
2: Adorunk, hogy Leó pápának, püspökeinknek és papjainknak tanítását követve mindig a feltámadt Krisztus győzelme hitében éljünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, új életet éljünk Krisztusban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiat feltámadásának hitéből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életre támadjanak az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei atyánk, add, hogy keresztségünk kegyelméhez méltók maradjunk, téged mindennél jobban szeressünk, embertársainkban pedig Krisztust lássuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkbe árasztod a megváltás kegyelmét, add, hogy szolgálatunk szent titkaithoz méltó legyen, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást, így amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordított Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítására.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megújul az életem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hirdetjük, kedves testvéreknek, hogy a mai perséjrományainkkal, az úgynevezett Péter fillérekkel a Szentatya karitatív tevékenységét fogjuk támogatni. Csütörtökön este 17:30-tól a Szent István Rádió Bazilikából első csütörtöki szentségimárást közvetít, előtte 17:00-tól pedig a gyermekeikért imádkozó édesanyák Szent Monika közösségének imaórája lesz. Első pénteken délelőtt az időseket és betegeket keressük fel, hogy szentgyónásukat és szentáldozásukat ezen a napon ők is elvégezhessék. A Szépasszony Völgyi Kápolna búcsúját Sarlós Boldogasszony ünnepét követően július 5-én vasárnap reggel 8 órakor kezdődő szentmisével ünnepeljük. A kápolna az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári hónapok szombatjain is, az idén is látogatható. Továbbá hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy augusztus 1-től Esperesi kerületünk lelkipásztori ellátásában változások lesznek. Plébániánkat, érsekatya felmentette Verperét és a hozzátartozó plébániák lelkipásztori ellátása alól, és oda iskola lelkészi megbízatását megtartva Holló Gábor eddigi bazilikai káplánatját nevezte ki plébániai kormányzónak. Racs Csaba, egerbaktai plébánost, mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára kapott tanári kinevezést, ezért érsekatya felmentette, helyére Ress Andrást nevezte ki, eddigi római tanulmányokat folytatott, illetve a Miskolc Szent Anna plébánián volt káplán.
0: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, járjatok Krisztus békéjében.
1: Istennek legyen hála!
0: Jézusunk,
1: lelkek örökpásztora, tekintsünk almas szemben, szeretet nyájadra, Urunk, mi hármás sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetes hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Ficek László plébános, általános helynök mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Felolvasott Lóci Luca és Bóta Zoltánné. A közvetítés technikai lebonyolításában Somogyi Márton és Németh Tamás vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!

0: 11 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe, és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Szombaton hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, derül ki a pénteki magyar közlönyből. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a NAV szakemberei egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetését kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Több mint 1000 a szerdai venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma, a helyi hatóságok közel 3500 sérültről tudnak. 50 000-nél is több az eltűntek száma a dél-amerikai országban. 17 ország kutató és mentőcsapatai vannak úton Venezuelába. Spanyolországban is nagy a forróság. Az ország egyes részein a hőmérséklet elérte a 45 Celsius fokot, és az éjszakai órákban sem hűl le a levegő, ami megnehezíti a regenerálódást. Több mint 200 haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával, derül ki a 3. Károly Egészségügyi Intézet jelentéséből. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 Celsius fokot Németország délnyugati részén, a Zár vidéken. De az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. Vörös riasztást adta ki a hőség miatt Szlovénia és Horvátország több térségére is a hétvégére. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint a pollenterhelés az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az utifűjé és a hársé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
1: Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
2: Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem említésem méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges hajdúföld, ez hajdulás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
1: Ezt a szót ő alkotta meg?
2: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele, egy nagyon szép szóalkotás.
1: Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei, tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az ön segítségével a könyv olvasója?
2: Most tekintett arról, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdunás határának ez a 10 000 katasztrális hornyi területe. 10 000 katasztrális hornyi területről van szó, amelyik az összhajdunási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőnként legalább 2 alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vízes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások török korban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mint azonáltal pedig ehhez a területhez nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
1: Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
2: Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 katasztrális holdnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kissé végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmel egy csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, tehát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárazság, az asszá jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küzdöttek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küzdünk.
1: Nincs új a nap alatt.
2: Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz, tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehet a nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 katasztrális holnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
1: Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvilágot. Volt itt betyárvilág, és mikor lett vége itt a betyárvilágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
2: Nos, hát a betyárvilág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyártörténetet gyűjteni. Pedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő ember őrzött. De miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapsza betyárként élte itt az életét, tehát a betyár társadalom legalsó fokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön csípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetést, nem fog pórójálni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni, hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, hogy ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdonánason, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás térszesítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termelőszövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben, jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szerepel itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
1: A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
2: Igen. Ugye őről írok itt egyébként.
1: Vidrószki Marci, 1837-1873.
2: Így van. Arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdonánás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kíván pukkanni, és miután a lábvilágban, mosávilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például a pákász úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nádszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nádszál kiérjen a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadrugca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nádrengeteg, ő hanyat feküdt a vízben, szájában egy nádszál, és amikor leégett minden, akkor szépen eljött és visszament a vátrába.

0: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintete arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmassá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylők között. Erre a határrésze elsősorban az egri érsekség területéről érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyavirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorba rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a sima, a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosá ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városra, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmiségre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agócs kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Csak hát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, hogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművész ember is, tehát ha a borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén, a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
1: Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért esetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetően ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképről többet beszélnek, azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennek kell is, úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
0: Minden szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékkék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
1: Igen, hát a színek világa, tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét, hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által, és a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben, az embernek ezt csak meg kell látni, föl kell dolgozni, át kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi, és hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
0: kiknek a figyelmébe ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a Rétséges Hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
1: Különleges oka nincsen. Egy jó 2 évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomra is el tudta készíteni. Ez a 2 tényező eredményezte azt, hogy most jött ki a nyomdából. De hogy kiknek ajánlhatnám? Én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határrészében volt, ami jellemezte ezt a tájat.
0: Ez a kötet immár 3. kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
1: Több mint 30, 31 néhány.
0: És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
1: Megérintett most egy téma tekintett arra, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét, igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalogezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásolva, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjának. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
0: És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madárcsicsergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb alkotások születtek a kezemunkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
1: A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolkodni. Inkább a pillanatnyi benyomás az ihlet. És tekintettel arra, hogy mostanában volt lehetőségem arra, hogy egy picit jobban odafigyeljek a környezetemre, a természetre, ezért igyekeztem megtalálni azokat a pontokat, szépségeket, varázslatokat, amelyekből képet lehet formálni. És hát miután ez azért egy lakás belsőben nem könnyen végezhető munka, mert lommal, olykor egy kis szemeteléssel is jár, ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis melléképületet műterem címszó alatt, ahová ki tudok költözködni, van helye a képeknek például, és legfőképpen ahol lehet dolgozni.
0: Hamarosan pedig kialakításra is kerül ez a műterem, ugye? Már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
1: Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még 1-2 kovács munkát kell elkészíteni.
0: Azt is önkészíti?
1: Belefér, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni, mostanában is dolgoztam.
0: Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
1: Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is, nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását, az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre, ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges Hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
1: 200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálta kell látnia azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz, nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezetű egykori orvosprofesszor, aki csíkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következőt vetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem. És ezt tudomásul kell venni, hogy bizony erről van szó.
0: Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet. Sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
1: Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sáfárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondjam azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sáfárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyiket sem, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon-nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is. Többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt. Őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mint azonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne felejtjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világon a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Most hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boszkó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszármazókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
0: Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszintességet és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
3: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a Szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30 Leó pápa vezette a záró imádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa béke felhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protase Rugambwa bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békeügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
3: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Álljunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyett alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyalánk füst csíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után, ágyútűz torkára alvat seb szerint, ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon, nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában.
1: Eszteró István Jézus DNS-e című versét Babócsai Réka mondta el. Eszteró István romániai magyar költő, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának tagja, Végváron született 1941-ben. Általános iskolai tanulmányait Végvár településen és Gátalján, középiskolai tanulmányait Lugoson és Temesváron végezte. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem filológiai korán magyar nyelv és irodalom szakon fejezte be 1965-ben. Újtusnádon, Resicabányán, Temesrékason, Bodófalván, Végvár településen, illetve a temesvári Elektromotor Líceumban és a Bartók Béla Líceumban volt magyar tanár 2003-ig, nyugdíjazásáig. 2023-ban jelent meg utoljára kötete, a Lírikus epizódja címmel.

Ima az őszinteségért. Atyánk, kérünk segíts, hogy házasságunkban mindenben őszinték legyünk. Szentelj meg minket igazságoddal, hiszen igéd maga az igazság. Őrizd meg a hazugságtól, és adj bátorságot a tiszta beszédhez akkor is, ha hibáztunk vagy szégyent érzünk. Taníts teljes átláthatóságra egymás felé. Adj felismerést az igazságra, és bátorságot Jézus nevének segítségül hívására. Ha múltbeli elhallgatások terhelnek minket, adj bölcsességet, hogy szeretetben rendezhessük. Hálát adunk, hogy szent lelked vezet az őszinteség útján. Amen.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június 28-án vasárnap szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A délután folyamán a technikai pultot Somogyi Márton kezeli, a zenéket Németh Tamás válogatja, a bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. A műsor ismertetés után egyházi híreket hallanak, majd a mai nap evangéliuma hangzik el, magyar, szlovák, lovári és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban a közelmúltban elhunyt dr. Katona István szeretett püspökatyánk hangját idézzük, aki Szent Iréneusz püspökről beszél nekünk. Ezután köszöntjük a ma névnapjukat ünneplőket, és a mai naphoz kötődő jeles eseményeket ismertetjük. A 13 órai híreket követően Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják, majd magyar nóta összeállításunk következik. 14 órakor híreket mondunk, ezután cseperedő műsorunkat hallhatják, melyben Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, három gyermekes édesanyával beszélgetünk, milyen praktikákkal lehet gördülékenyebb a kisgyermekes nyaralás. Tokai vételkörzetünkben 14 órától környezetvédelemmel és kultúrával foglalkozó magazinunk következik. Törökszent Miklósi vételkörzetünkben életjel, Kisújszálláson szülőföld című összeállításunkat hallhatják. 14:30-tól Sziluett című női magazinunkkal jelentkezünk. Műsorunkban ezúttal dr. Megyesi Melinda ügyvéd hivatásáról, házasságáról és családi életéről mesél. Következzen rövid ajánlónk.
2: Ákossal való megismerkedésünk az úgy történt, hogy az első találkozás alkalmával jött az irodába, de neki még akkor azt hiszem államvizsgái voltak. És hát felajánlottam, hogy nálam pont vannak vizsgajegyzetek, és hogy szívesen kölcsönadom. Egyáltalán nem volt romantikus a kapcsolatunk. Hát meghívott egyszer randevúzni egy oltárira lebukkant sörözőbe. Írtózatos fejfájással mentem haza, úgyhogy algopirint kellett bevennem, mert hogy filozófiát hallgathattam, de valamiért ez megfogott, szóval, hogy más volt, mint a többiek.
1: A 15 órai híreket követően Irány

0: iránytű műsorunkat hallhatják. A műsor elején beszámolunk arról, hogy még tart az ebösszeírás Miskolcon. Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgetünk. Majd a Miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjaira hívunk meg mindenkit Tresánszki Ritával, a görögkatolikus diákotthon kulturális koordinátorával. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
1: De hogyha időrendbe szeretnék haladni, akkor július 3-án jön egy operettgála hozzánk, Eperesi Erika művésznő közreműködésével, úgyhogy az mindenképpen érdemes megnézni, aki operett rajongó. Ezután a Magyarok Dalszínház fog következni július 5-én, 20 órai kezdettel a Meseautó című musicalt nézheti meg a közönség. Ezután szintén kínálunk operett slágerekkel teli előadásokat, hiszen július 10-én és 11-én Nagy Ibolya művésznő fog ide látogatni.
0: Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Adásunkban Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 16 órakor újra híreket mondunk, majd Hangoló című műsorunk következik. 16 óra 30 perctől vasárnapi kívánság műsorunkban Farkas Erzsébet várja önöket nagy szeretettel. 17 óra 15 perctől Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. 18 órakor Rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. 19 órakor ismét hírek, ezután Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják. Tokaji vételkörzetünkben 19 órától Találkozás című összeállításunk szól. Törökszent Miklóson Halló távolság, Kisújszálláson Életünk című magazinunkkal jelentkezünk. 20 órakor ismét hírek, majd a Múltunk pillérei történelmi műsorunkat hallhatják. A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról, dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Klész Beáta beszélget. Kedves hallgatóink, ez a ma délután műsorkínálata. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Kellemes rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
2: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban. Ezután kifejtette a négy témát, amelyekre a bíborosok e két nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzetfelismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretett civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A harmadik ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. A negyedik ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd. Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az alábbi felhívást tette közzé. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Június 25-én tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, és imádkozzunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Személyes életére vonatkozóan a lelkipásztor elmondta, 17 éve szentelték pappá, s az 5. szolgálati helyén van most, s minden helyezést úgy fogadott, hogy ezt a Szentlélek küldi ajándékként. Amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket.
3: Ő küld téged, hogy tedd és árazd a jót. Belülről indít, ezért ad szolgáló hivatást. Orvosként, anyaként, tanárként, papként fogsz jót tenni. Bárhol is vagy, érezni fogod, hogy ő hív és küld téged, hogy ezt a missziót éld a földön. Ő maga mondja nekünk, én küldelek benneteket. Ez része a vele való barátságnak. És ahhoz, hogy ez a barátság elmélyüljön, engedned kell, hogy elküldjön, hogy küldetést teljesíts ebben a világban. Bizalommal, nagy lelkűen, szabadon, félelem nélkül.
0: Ternyák Csaba egri érsek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatáért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet, majd a közösség előtt bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urrich atyát. A papi találkozó szentmiséje végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2026. augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Július közepén tartják a motoros búcsút Pálos Szentkúton. A július 18-ai szombati program 10 órakor dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél. 11 órakor kezdődik a szentmise Bojtor Róbert Miklós falvi plébános vezetésével. Ezután felvonulás lesz a motorokkal, majd délután előadás, játék és szórakozás várja a résztvevőket. 17 óra 30 perckor kezdődik az esti dicséret a templomban, majd zenés estel zárul a program. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. Akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rád: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreket hallottak.
4: Reklám.
5: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökkényüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények 25-én. Színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu Holnapon 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Aki a keresztjét föl nem veszi, nem méltó hozzám. Aki titeket befogad, engem fogad be. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Fogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is, e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Egészen más az, amikor mi magunk valljuk meg méltatlanságunkat, ahogyan tette a kafarnaumi százados vagy Péter apostol, és más, amikor az Úr mondja nekünk, nem vagy méltó hozzám. Méltatlanságunk tudata alkalmassá tesz az Úr szent cselekvésének befogadására. Ellenben a földi ragaszkodások, a késedelmeskedés, amikor rajtunk van a sor, hogy válaszoljunk szeretetére, éppenséggel alkalmatlanná. Jézus nem vetélytársa akar lenni szeretteinknek, nem azt várja, hogy megtagadva a szüleinkhez fűződő gyöngét, mégis oly erős szálakat, őt tegyük szívünkben apánk, anyánk helyére. Hiszen Istentől való a gyermeki érzület azok iránt, akiknek életünket köszönhetjük, s tőle származik a parancs is, tiszteld apádat és anyádat. De ugyanaz az Isten, aki ezt a parancsot adta, írta elő azt is, hogy szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Nem az érzelmi kötődés különböző fokozatairól van itt szó, hanem a szeretet két minőségéről, melyek közül az egyik a test és vér diktálta, ösztönös szeretet, a másik viszont az ember természet fölötti hivatása, Istenre való képessége. Nem a gyermeki ragaszkodásról, hanem a túlságosan földies kötődésről jelenti ki a mi Urunk, hogy akadálya az ő követésének, mert meggátolja az első és legfőbb parancs teljesítését, és gusba köti teljes emberségünket. Ugyanez áll a kereszthordozástól való húzódozásra és saját életünk megtalálásának vágyára is. Ha magunk akarjuk megvalósítani önmagunkat, nem önmagunkká válunk, hanem csupán szánalmas torzóvá, csonka személyiséggé. Azon kell dolgoznunk, hogy Krisztust valósítsuk meg életünkben, azaz formálódjunk az ő képére és méreteire. Ennek kifejezője a kereszthordozás, mely nem egy súlyos teher kénytelen kelletlen cipelését jelenti, hanem a legszemélyesebb szenvedést, amelyet szeretetből vállalunk. Ez a legnagyobb emberi tett a földön, erre kaptuk a szabadságunkat, ez ad súlyt létezésünknek. Hogy hirtelen csapásként rám zúdul a kényszerű testi-lelki fájdalom, még nem kereszthordozás. Az ott kezdődik, amikor tartalmat, értelmet, értéket adok a szenvedésnek azzal, hogy Krisztus keresztjével egyesítve, az ő szenvedését kiegészítve szeretettel viselem. S akkor megtapasztalom, hogy a kereszt nem megnyomorít, hanem fölemel, s alkalmassá tesz az Isten műveiben való részvételre.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Kto neberie svoj kríž, nie je ma hoden. Kto vás prijíma, mňa prijíma. Ježiš povedal svojim apoštolom. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody, ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kom peskeda des, vai peskada mai feder kam la sarman, kodo nai lokat harmande. Ai koncilel pe pesko piho pesko trusul, ai ciavel palamande, kodo nai lokat harmande. Kon kamelte arachel pesko trajo, kodo hasareles, ai kon hasarel pesko trajo andamande, kodo arachales. Kon tu menandre chutilen, man chutilen andre, ai kon man chutilel andre, kodo kodoles chutilel andre, kon man bishadas. Kon profetos chutilel andre, anda kodikai profetoi, kodole profetes kopotinlela, kon čače manušes chutilel andre, anda kodikai čačoi, kodole čačes kipotinlela, ai numateiek tahtai šudropai del vare kon jehes maškartumende, ba vitele majcineske, anda kodike mandarsi sitjardo, čačes penaptumenge, čiás eltar leski potim.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Szent Iréneusz püspök vértanú. Szmirnában született, 115 és 150 között valamikor, Lyonban halt meg, 202 vagy 203-ban. Iréneusz az volt, amit görög neve jelent, a békesség embere. A béke a keresztények számára kezdettől fogva annak az üdvösségnek a foglalata, amit Krisztus hozott. Iréneusz egész élete folyamán a béke helyreállítása és megerősítése érdekében dolgozott, ennek szentelte minden erejét. A békesség szeretete és a békítés képessége nyilvánvalóan egészen személyes karizmája volt. Az egyház békéjéért és egységéért folytatott szüntelen küzdelem tette életét gazdaggá, és állított neki örökké áldott emléket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Iréneusz gyönge, minden áron való békességet akart. Ellenkezőleg, férfias harcot folytatott mindazokkal szemben, akik az egyház békéjét veszélyeztették, vagy megrendítették. A béke szolgálatában cáfolta korának tévedéseit, és igazi, teremtői tett gyanánt elsőként hagyott ránk egységes keresztény tanítást. Ezzel a keresztény teológia elismert megalapítója és a katolikus dogmatika atya lett. Iréneusz azon kis-ázsiai keresztény közösségek egyikéből származott, amelyekben az apostolok munkájának emléke különös elevenséggel élt, és hűségesen ápolták is azt. Születésénél fogva görög volt és keresztény. Ifjúságától kezdve széleskörű szellemi képzésben részesült. Ennek köszönhette a Szentírás és az őskeresztény irodalom ismeretén kívül bámulatos olvasottságát a kortárs filozófiában és irodalomban. Ezen kívül abban a szerencsében volt része, hogy mint serdülő fiatalember az apostoltanítvány Polikárp püspök lábainál ülhetett, és szívébe fogadhatta tanítását, amint később erről maga tanúskodott. Polikárp személyisége oly mély benyomást gyakorolt Iréneuszra, hogy még idős korában is emlékezett e tiszteletreméltó püspök föllépésének és tevékenységének mindazon mozzanatára, amit tőle hallott és látott. Szó szerint idézni tudta Polikárp szavait János apostolról és a Jézus környezetébe tartozó más férfiakkal való találkozásairól. Férfi korában Dél-Galliában, Lugdunumban, Lyon városában találjuk Iréneuszt. Hamarosan ki kellett állnia papi munkájának tűzpróbáját is. 177-ben ugyanis Lyon benszülött lakossága szenvedélyes gyűlölettel üldözni kezdte a keresztényeket. Poteinos püspököt és közösségének több tagját bebörtönözték és szörnyű módon megkínozták. Iréneusz nem osztozott püspökének és többi bebörtönzött lyoni testvérének és nővérének sorsában, kik az ő távolléte alatt mindannyian vértanú halált szenvedtek. Amikor Iréneusz visszatért Rómából, elárvult és megfogyatkozott egyházközséget talált, amely most őt választotta püspökévé. Püspöki tevékenységéről kevés hírünk van. A lyoni vértanúk vére nyilvánvalóan nem hullott hiába. Szent magvetés gyanánt ezerszeres termést hozott a gall kereszténységben, amely Iréneusz püspöksége alatt pompásan fölvirágzott. Mintegy 14 évvel az Eleutérius pápához történt küldetése után Iréneusz még egyszer békekövetként lépett föl a pápa és a kis-ázsiai egyházközségek közt. Viktor pápa ugyanis a húsvét ideje fölött támadt vitában ki akarta zárni a kis-ázsiai püspököket az egyetemes egyházból. Ekkor Iréneusz a kormányzása alatt álló gall testvérek nevében írást intézett Viktor pápához, melyben tisztelettel és nyomatékosan kérte, hogy ne zárja ki Isten egyházait, amelyek az ősi, áthagyományozott szokásokhoz ragaszkodnak, hanem lépjen föl a béke, az egység és a szeretet érdekében. A közvetítő fáradozásait ezúttal is siker koronázta. A vitázó felek véglegesen kibékültek. A püspök felelőssége tudatában új feladatra vállalkozott, amikor Gall egyházmegyében is megjelentek, és nagy károkat okoztak a terjeszkedő gnosztikus tévtanok. Megcáfolta azt a téves tanítást, hogy az anyag rossz, és az emberek csak megfelelő megvilágosodás és tudás segítségével nyerhetik el az üdvösséget. Az üdvösség nem a tanultság következménye, hanem Krisztus követéséből születik. Minden, amit Iréneusz írt, kizárólagosan a keresztény hit oktatásának szolgálatában állt. Jellemző rá, hogy nem akart mesteri szónoknak föltűnni, mert semmi mással nem törődött, csak a rábízott lelkek üdvösségével. Sajnos egyéb írásaiból csak egyetlen egy maradt ránk, az apostoli igehirdetés kifejtése, melyben a keresztény jó hír igazságát az ószövetségi ígéretekkel való belső összefüggésből mutatja ki. Írásait már életében is mindenfelé olvasták és terjesztették. Az egyházatyák és régi írók elhalmozták dicséretekkel, nyugat fényességének nevezték. Iréneusz írta le az első pápa névsort, Pétertől kezdve, s a maga korában korona tanúja a római püspök primátusának. Így hangzik a klasszikus megfogalmazás, a római egyházzal sajátos rangja révén minden egyháznak összhangban kell lennie. Sajnos semmi pontosat nem tudunk arról, hogyan végezte életét. Egy tiszteletreméltó régi hagyomány szerint vértanúként halt meg egyházközségével együtt Septimius Severus császár idejében. Császári parancsra katonák zárták körül a várost, minden keresztényt elfogtak és megöltek. Súlyos bántalmazások után Iréneuszt is meggyilkolták. Az egyház vértanúnak tiszteli és ünnepli Iréneuszt. Mit kérünk Istentől Szent Iréneusz püspök vértanúnak emléknapján? Istenünk, te megadtad Szent Iréneusz püspöknek, hogy hathatósan védelmezze a szent tanítás igazságait és az egyház békéjét. Közben járására add, hogy hitben és szeretetben megújulva mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma az Irének, a Leventék, a Leók, a Gyulák és a Tivadarok ünneplik névnapjukat. Ezután is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Irén görög eredetű, jelentése béke. A Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának a neve. Jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kis lény, legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. A Leó a görög Leon név latin alakváltozatából való, jelentése oroszlán. A Gyula régi magyar személyi név. A török eredetű Gyula méltóság névből származik, a kazároknál ez volt a valóságos király címe. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így. A nevet később azonosították a latin Julius névvel. A Tivadar görög latin eredetű név, a Theodor név magyar megfelelője. Jelentése Isten ajándéka. Isten éltesse tehát az Iréneket, a Leventéket, a Leókat, a Gyulákat és a Tivadarokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1389-ben a törökök döntő győzelmet aratnak ezen a napon a Rigó-mezei csatában. Lázár szerb fejedelem és első Murád szultán is elesnek az ütközetben. Szerbia pedig elveszíti függetlenségét. 1849-ben ezen a napon volt a győri csata, ahol görgei csapatai vereséget szenvednek Hajnautól. 1904-et írunk, Helen Keller magna cum laude kitüntetéssel diplomázik, és ezzel ő lett az első siket vak, aki főiskolai bölcsész diplomát szerzett. 1914-ben Habsburg lotaringiai Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst és feleségét ezen a napon gyilkolják meg Szarajevóban. Ez ad ürügyet az első világháború kirobbantásához. Gavrilo Princip anarchista Szarajevóban gyilkolta meg a trónörököst és feleségét. A merénylet hátterében Boszniának a monarchia által 1908-as annexiója állt, amelyet az 500 éves török megszállás után függetlenségre vágyó nép nem tudott elfogadni. A főhercegi pára leadott 7 pisztolylövés valójában csak égő gyufaszálat jelentett, amelyet Európa lőporos hordójára dobta. Egy hónappal később, 1914. augusztus 1-én kitört az első világháború. 1919-ben a német delegáció a Versailles kastélyban aláírja az első világháborút lezáró békeszerződést ezen a napon. A Versailles békeszerződés katonai intézkedései többek között előírták, hogy Németország az általános védkötelezettség megszüntetésével 100 000 főnyi hivatásos hadsereget tarthat fenn a legénység 12, a tisztek 25 éves szolgálati idejével. A leszerelést a szövetségesek ellenőrizték. Németországnak ki kellett szolgáltatnia a hadiflottáját, sem hadiflottát, sem légiflottát nem építhetett. Jóvátételt kellett fizetnie, valamint kimondták, hogy a háború kitöréséért egyedül Németországot terheli a felelősség. 1956-ban a lengyelországi Poznanban közel 50 000 munkás vonul az utcára, kenyeret és szabad választásokat követelve, a biztonsági erők pedig fegyverrel verik szét a tüntetést ezen a napon. És 1991-ben ugyancsak ezen a napon szűnik meg a KGST. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek június 27-én. 1491-ben 8. Henrik angol király. 1577-ben Peter Paul Rubens holland festőművész. Van Dyckkal a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükröznek, kompozíciós átlúsz szerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. 1712-ben ezen a napon született Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás filozófusa. Politikai eszméi hatást gyakoroltak a nagy francia forradalomra. 1749-ben pályaművet adott be a Dijoni Akadémia egyik pályázati felhívására, ahol válaszolnia kellett a kérdésre, a tudományok és művészetek fejlődése rombolta, avagy fejlesztette az erkölcsöket. Az elvárt válasz az lett volna, hogy a tudományok és művészetek fejlődése finomította. Rousseau azonban az igazságot egy csomó féligazsággal keverve fejtette ki véleményét. A becsület a tudatlanság gyermeke, a tudomány és az erény tehát összeférhetetlenek, fogalmazott. Megjöttek a bölcsek, elmennek a jók, idézte Senecát, szerinte a tudomány és a művészet egyenesen az emberiség bűneiből fakad. Meglepődött, amikor értekezésével óriási sikert aratva elnyerte a Dijoni Akadémia pályadíját is. A vissza a természethez jelszót ettől kezdve társítják Rousseau nevéhez. Bár szó szerint ez nem is szerepelt a pályaműben. 1867-ben ezen a napon született Luigi Pirandello, Nobel-díjas olasz drámaíró, novellista. 1901-ben Domokos Pál Péter, Széchenyi-díjas etnográfus. 1921-ben Eötvös Gábor, magyar zenész, zenebohóc, Jászai Díjas érdemes művész. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el június 27-én. 767-ben első Pál pápa. 1836-ban James Madison, az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke. Hivatalban 1809 és 1817 között volt. 1960-ban gróf Eszterházy Móricz politikus, aki 1917-ben a Magyar Királyság miniszterelnöke volt. Ő volt Eszterházy Péter író nagyapja. 2004-ben Horvai István, kétszeres Kossuth Díjas magyar filmrendező, színházi rendező, színházi igazgató. És 2016-ban ezen a napon hunyt el Csete György, Kossuth Díjas magyar építészmérnök, a nemzet művésze. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg.

Szombaton hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, derül ki a pénteki magyar közlönyből. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a NAV szakemberei egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetését kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Több mint 1000 a szerdai venezuelai földrengés halálos áldozatainak a száma, a helyi hatóságok közel 3500 sérültről tudnak. 50 000-nél is több az eltűntek száma a dél-amerikai országban. 17 ország kutató és mentőcsapatai vannak úton Venezuelába. Spanyolországban is nagy a forróság. Az ország egyes részein a hőmérséklet elérte a 45 Celsius fokot, és az éjszakai órákban sem hűl le a levegő, ami megnehezíti a regenerálódást. Több mint 200 haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával, derül ki a harmadik Károly Egészségügyi Intézet jelentéséből. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 Celsius fokot Németország délnyugati részén, a Zár vidéken. De az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 Celsius fokot a hőmérséklet. Vörös riasztást adta ki a hőség miatt Szlovénia és Horvátország több térségére is a hétvégére. A következő napokban helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint a pollenterhelés az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az utifűjé és a hársé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, remélem újabb levelem jó egészségben talál, és szép nyári élményekben van részed családoddal együtt. A természet ilyenkor nyáron is remek alkalmat biztosít arra, hogy rácsodálkozzunk a teremtett világ szépségeire, és ezek által pedig magára a teremtőre. Éppen ezért ebben a levelemben arról szeretném megosztani veled gondolataimat, hogy miként szemléljük Istent. Mint említettem, a természet és a körülöttünk lévő világ szemlélése is alkalmas arra, hogy magát az Istent tudjuk szemlélni. Erre a kontemplatív életmódra az egyik legeklatánsabb példa Assisi Szent Ferenc, egyik legszebb összefoglalója pedig az általa írt naphimnusz. Ahhoz, hogy Istent szemléljük, viszont elég az is, ha csendben maradunk és befelé figyelünk. A katolikus hagyomány ezt a szemlélődést az imádság egyik formájának tartja,

0: és nem olyan bonyolult, mint amennyire annak tűnik. Ez az ima az egyszerűségre fókuszál, a túlbonyolítással ellentétben. Nincsenek olyan formulák, melyeket követni kell a szemlélődő imádsághoz. Ez az Isten gyermekének imádsága, és az imádság misztériumának legegyszerűbb kifejeződése. Olvashatjuk a Katolikus Egyház katekizmusában. Isten hangjának a meghallására összpontosítunk ilyenkor, amihez csend szükséges, nagy alázat és türelem, valamint teljes bizalom az iránt, hogy Isten jelen van, attól függetlenül, hogy hallod a hangját a szívedben, vagy nem. Loyolai Szent Ignác ezt írta. Egy-két lépéssel azelőtt a hely előtt, ahol szemlélődni akarok, megállok az Atya előtt, felemelem a szívem, és végig gondolom, hogy az Úr, az én Istenem hogyan néz rám. Ezután kifejezem a tiszteletemet és az alázatomat iránta. Az árci plébános, azaz viennai Szent János megfigyelte, hogy a templomban, ahol gyóntatni szokott, rendszeresen ül egy ember. Nem morzsolt rózsafűzért, nem mormolt imát az orra alatt, hanem csak ült a templomban. Egy este kíváncsian ment oda ehhez az egyszerű parasztemberhez, és megkérdezte, hogy mit csinál a templomban minden áldott nap. Ó, plébános úr, nem csinálok én semmit, csak nézem őt, és ő néz engem, válaszolta az. A szemlélődő imát röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy megpihenni Istenben. Olvastam egy plébánosról, akinek viennai Szent Jánoshoz hasonló élményben volt része a templomában. Oda is betért minden nap délután egy óra erejéig egy idős ember, aki mindig a leghátsó padba ült be. Amikor a plébános megkérdezte tőle, hogy délutánonként miért jár be a templomba, a férfi elmondta, hogy hálából az életéért. Bejön, leül, és csendben ezt az órát Istennek adja. Kedves barátom, mondhatod, hogy a mi mai fogyasztói társadalmunk és az ezáltal kialakult értékrend nem hagy teret az elmélyülésnek és a szemlélődő életformának. A mai emberre amúgy is az jellemző, hogy nem képes figyelni. Túl sok az információ, képek, hangok, adatok, hírek, és ha lemaradsz, elvesztél. Megdöbbentő és megrendítő a tizenévesek gyakorta tapasztalható hozzáállása. Ha nem vagyok online, úgy érzem, nem is létezem. Kétségtelen, hogy igazad van ezekben, de mégis arra bíztatlak, hogy keress időt az elcsendesülésre, szemlélődésre, akár a természetben, akár egyedül az otthonodban vagy a templomban. A szemlélődő ima gyakorlása révén módunk nyílhat a Jóisten türelmes, figyelmes pillantásával nézni a világunkat, és ezáltal az életünk is hihetetlenül gazdaggá válhat. Olyan dolgok fognak szemünk elé kerülni, amelyek mellett az unott, ezerszer járt útvonalon akár napi szinten eljárunk. Fák, növények és épületek. Meglátjuk ezek szépségét, rá tudunk csodálkozni az ablakban nyíló virágokra, de a rejtett szépségeket is egyre részletesebben tudjuk látni, hallani. A madarak énekét, a csillogó gyermeki tekinteteket, vagy akár a társunk fáradt mosolyát. Kedves barátom! Mindenképp szükségünk van az elcsendesedésre életünkben, ugyanis az emberi személyiség kutatói alapvetően elménk kétfajta működésmódját különböztetik meg. Az aktív, cselekvő és a szemlélődő. Amikor az aktív énünk dominál, akkor vagyunk képesek belemerülni a tevékenységbe és átélni az élményeket. Amikor pedig bekapcsoljuk a szemlélődő üzemmódot, akkor énünk sajátos, kívülálló helyzetbe kerül, aktivitás helyett megfigyel, értelmez, kilép a folyamból, és mintegy a partvonalról próbálja egészében látni, hogy mi is történik. Az egyik énünk tehát csinál dolgokat, a másik pedig átéli ezeket. Mindkettőre óriási szükségünk van. A kettő közötti egyensúlyt kell megteremtenünk, hiszen a szakemberek szerint ez lelki egészségünknek is az egyik legfontosabb záloga. Ez felidézi számomra a Lukács evangélista által leírt Márta és Mária történetét. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta sürgött forgott és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. Sosem volt szimpatikus, amikor úgy értelmezték ezt, hogy ellentétet láttak a két testvér hozzáállásában. A két nővérben ugyanis az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Az egyik legszebb és legkifejezőbb értelmezését ennek a történetnek Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg egyik írásában. Márta és Mária. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallgassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adnia számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. A másik megszívlelendő tanulság, sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, és nem Mária, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Óra et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot. Nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását. Kedves barátom! A hátralévő nyári napokra kívánok neked és szeretteidnek aktív és szemlélődő órákat, élményeket egyaránt. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.

Kedves hallgatóink, Magyar Nóta összeállítás következik a Szent István Rádió hullámhosszán, amelyben ma Barabás Sándor és Nógrádi Tóth István felvételeiből válogatunk önöknek. Műsorunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánunk!

tagadni merik. Az a csókizé csak hírből ismeri, nem tépett még soha ibolyát, nem nótázott éjszakákon át. Mondd, aki a szerelmet tagadni merik. Nem tépett még soha ibolyát, nem nótázott éjszakákon át.

Anyám asszony legény, akinek még nincsen párja. Aki a nagy utcát, egész héten maga járja. Semmi sem lesz így belőle, mit is lehet várni tőle. Aki a nagy utcát, vasárnap is maga járja. Semmi sem lesz így belőle, mit is lehet várni tőle. Aki a nagy utcát, vasárnap is maga járja. A sok szőke kislány, a sok barna kislány.

használja, hogyha nem is állja, van ki megpróbálja, hogy egy legény se vesszen kárba. A nézést is alig állja, csókra, de hogy áll a szája, hogyha nem is állja, van ki megpróbálja.

hogy tavaszra csak én leszek a párja. Beszél is hely a világ, de mit bánom én, akárhogy jár a szája. Én tudom csak igazán, hogy kit szeret a babám, hogy tavaszra csak én leszek a párja.

Paszáló vándorfecskék, valakinek izenhetnék, hogy ne várjon már engem.

fene nem magyaráz, a szívemnek magyarázni nem lehet. Hely, de sokan kérdeztek, hogy te rajtad mi a csodát szeretek. Zöld ablakos kicsi ház, ki a fenem magyaráz, a szívemnek magyarázni nem lehet. Zöld ablakos kicsi ház, szívem dupláz babokáz, valahányszor az utamon ott járok.

ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet fordani a Dunába, na ugye bár, cinegem a tár, úgy is sok a nedvesség a Dunába, ha csapodár maradjon.

0: csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába. A csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába.
1: Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállításunkat hallották, amelyben ma Barabás Sándor és Nógrádi Tóth István felvételeiből válogattunk önöknek. További szép napot és tartalmas rádiózást kíván önöknek a zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is a bemondó Harcos Krisztina.

cifrafodros a ruhád, a kapuban várok rád galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Megmaradt az

terminado. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsingelyes, te zsingelyes a mi házunk, ring a bölcső zsír.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosítható.

0: Én is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabadférőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélő táborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk, ismertették. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A programokat 12-25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Szombaton hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, derül ki a pénteki magyar közlönyből. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A következő néhány évben ellephetik Magyarországot a szélerőművek, a gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján. A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával, mondta Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy az EU támogatásával 2030-ig a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval beszélgetünk, akit három gyermekes édesanyaként arról kérdezünk, milyen praktikus tanácsai vannak az utazásokhoz, túrázáshoz, vagy éppen a vízpartra, strandra készülvén. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Holló Zsófiát, akivel arról fogunk beszélgetni. Itt van a nyár, és nyilván mindenki elindul családdal, gyerekkel kirándulni, nyaralni. Ez a kérdéskör pedig elég sok logisztikát és tervezést igényel, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy egy kicsit könnyebbé tegyük a hallgatók számára is talán ezt a program sorozatot majd. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
5: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Hogyan készültök rá egy-egy ilyen kirándulásra, egy nyaralás előtt?

0: együtt mivel tudsz rákészülni arra, hogy minden lehetőleg ott legyen nálatok?
1: Hát ugye nekünk még viszonylag kicsik a gyerekeink, tehát 7-5 és 2 évesek, tehát mi még külföldre nem mertünk velük elindulni, tehát maximum az az autótáv, amit bevállalunk velük, az egy ilyen 4-5 óra hosszás út.
0: Az sem rövid.
1: Hát az sem rövid, igen. Igen, hát mert eleve ugye ezt átgondolni, hogy az autós utazásba is be kell iktatni szüneteket, tehát hogy egy-két óránként azért meg kell állni egy olyan helyen, ahol tudnak egy picit mocorogni a gyerekek, mert ugye az egy helyben ülés az, amit a legnehezebben tolerálnak. Aztán, hogyha belefutunk mondjuk egy ilyen közlekedési helyzetbe, ahol mondjuk egy kicsit átcsorogni kell az autóval, hát ezt meg különösképpen nehezen viselik. Hát ami nálunk az utazáshoz nagyon bevált, hogy vannak ilyen kis kedves hangos mesék, tehát amiket nagyon szeretnek, meg ilyen zenés mesejátékok, és akkor ezeket ugye már előre lementem a telefonomra, hogyha esetleg éppen nem lenne internet valami miatt, akkor is tudjuk ezeket hallgatni, tehát ezzel egy részét az útnak azért úgy ki lehet bekkelni. Meg hogyha rendszeres megállók vannak beiktatva, ahol tudnak egy kicsit mocorogni, játszani, enni, inni, akkor az azért úgy sokat lendít az utazáson. De hál' Istennek nekünk azért jól bírják az autózást, pedig annyira nagyon sokat nem megyünk velük, tehát nem mondanám, hogy minden hétvégén megyünk, de úgy jól tolerálják az autózást. Hát az eddigi leghosszabb utunk az tavaly nyáron az volt, hogy elmentünk Füzérre reggel, és este pedig jöttünk vissza. Tehát egy 2,5 óra oda, 2,5 óra vissza. Közben megmásztuk a Füzéri várat, tehát az olyan intenzív volt, és Zsigi akkor volt 1 éves. Csak támadt egy ilyen gondolatunk a férjemmel, tehát a gyerekek nem látták még a Füzéri várat, hát akkor menjünk el. Tehát vannak ilyen spontán dolgaink is, de azért úgy igyekszünk mindent megtervezni, hogy az utazáson azért úgy felkészüljünk a váratlan helyzetekre. Meg egy eleve az utazás időpontja is úgy jelenigazítva, hogy legalább az egyik gyereknek az alvás idejébe beleessen, és akkor legalább egy gyermek csöndben van az úton. Azért egy idő után ráunnak ezekre a zenésmese játékokra, meg a hangos mesére, és akkor jön ez a most hol vagyunk, és mikor érünk már oda, és játszunk állatos barkóbát, tehát én nem tudom, hogy ki fárad el jobban, mire odaérünk, én vagy ők. Tehát így az utazás része a legnehezebb, hogyha már megérkeztünk a célhelyre, ott azért már sokkal könnyebb ugye elfoglalni őket, de az egyébként teljesen igaz az a mondás, hogyha gyerekkel utazol, akkor az nem annyira pihentető, csak máshol vigyázol a gyerekre. De hát az vezérel minket, hogy hát élményt kell gyűjteni, hát nem kell, tehát ezt így nem kényszerként mondom, hanem hogy egy ilyen élményekkel színesítsük így a gyerekeinknek a gyerekkorát, tehát ne legyen bennünk az, hogy nem indulunk el sehová, mert félünk, de azt se akarjuk, hogy mindig úton legyünk, tehát igyekszünk így az arany középutat megtalálni benne.
0: A másik kardinális kérdés az az étkezés. Hogy szoktátok ezt megoldani, hogy inkább akkor ilyen esetekben bementek valamilyen étterembe, vagy szeretsz előkészülni, viszel szendvicset, azért 3 gyereknél 3 különböző fajta étkezési stílus is előjöhet, tehát nálatok ez hogy alakul?
1: Nálunk ez úgy alakul, hogy mindig viszünk magunkkal otthonról a kis kedvenceiket, tehát megvan, hogy mi az, amit szeretnek így útközben is fogyasztani, egy kis szeletelt alma, akkor vannak ezek a 2-3 decis ilyen csak gyümölcsöt tartalmazó gyümölcslevek, tehát ezek is sokszor megmentették már a napot, mert így nagy melegben nagyon jól tud nekik esni, hogyha az kéznél van, akkor egy kis keksz, egy kis kuki, tehát amit úgy tudom, hogy biztos, hogy meg fognak enni akkor is, hogyha éppen nem találunk a foguk alávalót. Igyekszünk azért főtételes helyeket is beiktatni útközben, tehát hogy az ebéd az azért lehetőleg meleg legyen, de ugye mivel ismeretlen helyen vannak, nem biztos, hogy lesz bizalmuk egyébként az ismeretlen ételekben. Tehát ez egy ilyen tök természetes gyerek dolog, hogy 3 éves koruk körül már ilyen biztonsági ételekre fognak ráállni. Tehát, hogy amit nem ismernek, azt úgy fenntartásokkal fogadják. Hál' Istennek a kislányom, ő már túl van ezen, tehát ővel viszonylag már egyszerű, mert 7 évesen azért vele már lehet étterembe menni, mert tudom, hogy fogunk találni olyat az étlapon, amit ő meg fog enni. Hát a fiúkkal már kicsit nehezebb, tehát náluk meg úgy szoktuk csinálni, hogy olyan ételt választunk magunknak, amiből valószínűleg fognak enni ők is. És akkor vagy esznek belőle, vagy nem. De azért egy kis levessel, meg egy kis desszerttel azért őket is meg tudjuk általában kínálni, és abból fogyasztanak is. De mindig van nálunk otthonról hozott hazai biztonsági kajával indulunk. Mindig neki az útnak, akár rövidebb, akár hosszabb távra megyünk.
0: Igen, azt nem mondtam a műsor elején, amikor bemutattalak, hogy 3 gyermekes édesanyja vagy, tehát azért nálatok elég kalandosak a mindennapok is.
1: Igen,
0: egyébként.
1: Igen, ez így van.
0: Itt van most velünk 2 kisfiad is, ugye a nagylány most táborban van.
1: Igen.
0: Talán még egy gondolat erejéig csak annyit, hogy azért ezt hogyan lehet megtervezni, mert nyilván amikor már különböző korúak a gyerekek, akkor neked gondoskodnod kell arról, hogy most az egyik itt van, a másik ott van, tehát nyilván, ha még a betegség is bejön, na most nálatok a nyár az hogyan lesz felépítve?
1: Nálunk úgy lesz felépítve, hogy tavaly egyfajta táborba ment a 2 nagy, a 7 éves nagylány és az 5 éves kisfiú, akik még egyen ugye lejjebb voltak így az évszámban tavaly. Nem annyira lett jó vége a dolognak, tehát a kislányom jól érezte magát, a kisfiam kevésbé. Tehát tavaly ebből megtanultuk, hogy akkor az idénre olyan tábort nézünk, ahol külön vannak, tehát mind a kettejüknek a saját érdeklődési körének megfelelően, meg ugye eleget vannak otthon együtt. De hát én ne büntessem őket még a táborról is, meg Oviból is egy csoportba jártak. Most már ugye a kislányom iskolás lesz, de azért így sok volt nekik, hogy egész nap együtt vannak otthon is, az Oviba is, meg még a táborba is, tehát idén már másként gondolkodtunk. Tehát így az érdeklődési köreinek megfelelő 2-2 tábort választottunk. És lehetőleg úgy, hogy ne legyen köztük átfedés. Tehát, hogy ne legyen olyan, hogy a 2 nagy egyszerre van 2 külön helyen táborban, mert azt azért reggel is, meg délután is lehozni, hogy mind a kettejüket külön elvinni, meg külön délután összeszedni, ez azért úgy kemény lett volna. Plusz még az apukájukat is mi fuvarozzuk, mert egy autóval igyekszünk így lehozni a mindennapokat. De ez most úgy néz ki, hogy ez így jól fog elsülni. És akkor van egy 4 hét a nyárban, amikor csak 2 gyerekem van otthon a 3-ból, és akkor 2 gyerekkel egyszerűbb nyilván, mint 3-mal. Úgyhogy most ezt így megteszteljük, hogy ez így hogyan működik. Illetve olyat is szoktunk csinálni, hogy a férjem nem egybe veszi ki nyáron a 2 hetes szabadságát, hanem kivesz egy hetet tavasszal, kivesz egy hetet ősszel, és a nyári szabadságot pedig úgy osztja be, hogy 1 vagy 2 hetente kivesz egy napot a hét közepén, tehát szerdán, és olyankor elmegyünk strandolni, vagy elmegyünk kirándulni, csinálunk valami közös programot a gyerekekkel, és így könnyebb, hogy apa 2 napig otthon van, aztán 2 napig egyedül vagyok velük, aztán 1 napig apa megint otthon van, csinálunk valami jó dolgot, utána megint 2 napra elmegy dolgozni, de ezt a felosztást azt így egyszerűbb lehozni, mint hogyha 5 napig egyedül lennék a gyerekekkel, tehát úgy igyekszünk úgy jól csinálni, hogy az élmények is beleférjenek, a mindennapok is megfelelően menedzselőek lehessenek, meg hogy a gyerekek is saját kortársaiknak, saját tartásaik, kortársaik között és a saját érdeklődési körüknek megfelelő táborokban is gyűjtsenek élményt, mert azért az is fontos, hogy ezeket megtapasztalják, hogy milyen egy olyan környezetbe belecsöppenni, ahol mondjuk nem ismernek mindenkit, új barátságokat kötni, új dolgokat kipróbálni, és így szerencsére jól reagálnak erre, tehát szeretik ezt a nyári táborozós időszakot is.
0: Azt szokták mondani, hogy az első gyereknél még egészen merev az ember, hogy próbálja betartani ezeket a vélt vagy valós elvárásoknak megfelelni, próbál minden édesanyja. Második gyerekkel már talán kevésbé merev az ember. 3 gyereknél hol tartasz jelenleg?
1: Hát igen, ez pontosan így van, ahogy mondod. Tehát, hogy az első gyereknél még úgy nagyon rá lehet feszülni mindenre, hogy most akkor mikor van az alvás idő, és pont akkor aludjon, mert különben összedől a világ. 2 gyereknél ugye már lehetetlen mind a 2 gyereknek az igényének megfelelni, tehát ott már alkalmazkodni kell mindenkinek a családi rendszerhez. Hát 3 gyereknél meg aztán főleg így van. Tehát, hogy hál' Istennek Zsigmond is jól reagál ezekre a dolgokra, hogyha nem minden nap ugyanúgy zajlik a napunk. Az a lényeg, hogy dél körül valamikor aludjon 1 órát, de hogy most 11-kor altatom el, vagy délután 2-kor, az neki már mindegy, csak hogy legyen meg az 1 órája valamikor.
0: De akkor tulajdonképpen neked is már mindegy lélekben, hogy ez már nem ragaszkodsz, hogy 12 óra. Igen, ez nyilván azért is kérdezem, mert fontos lehet a nyaralásokkor, hogy
1: persze.
0: Mennyire próbálod elengedni ezeket a kötöttségeket?
1: Hát egyedül ennyi van, amihez ragaszkodom, hogy dél körül Zsigi valamikor aludjon 1 órát, de ez meg az abszolút napi programhoz igazítjuk, hogy vagy akkor délelőtt, akkor utazunk el arra a helyre, ahol mondjuk, amit meg akarunk nézni, vagy ahová el akarunk kirándulni. vagy hogyha túrázni megyünk, akkor a hordozóba, akkor lesz a hátamon, és abban tudom, hogy el fog aludni, tehát egy kicsit ringatom, és akkor 10 perc múlva már alszik is, tehát hogy legyen neki arra lehetősége, hogy dél körül egy órát aludjon, de tök jól el tud aludni autóba, hogyha utazunk, tök jól el tud aludni babakocsiba, ha éppen úgy hozza a helyzet, vagy akár a hátamon is a hordozóba, tehát bármelyik lehetőséget biztosítom neki, biztos, hogy jó lesz, és akkor neki az az alvás mennyiség, amire napközben szüksége van, azt tudja, hogy az sikerül lehozni, tehát ez az egy van, amihez ragaszkodom. Minden máshoz már nem, tehát ott már annyi tényezőt kell figyelembe venni, hogy így folyamatosan pörög a mátrix a fejemben, hogy jó, akkor mindenki mikor evett, mikor ivott, mikor pisilt, mikor aludt, mikor kell legközelebb, és mikor fog nyüglődni, vagy mikor nem. Igen, ez a túrázás, hogyha megengeded, akkor ezt így ide kötöm, hogy szoktunk a környéken azért egy ilyen 6-8-10 kilométereket túrázni a gyerekekkel hétvégenként, és hát az első fél óra az mindig nyüglődés, ez a nem akarok menni, fáj a lábam, minek vagyunk itt, inkább maradtunk volna otthon. Tehát ilyenkor már csak így látom a férjemen, hogy ő is számolja vissza a perceket, hogy oké, még 28 perc, jó, még 26, még 25, és nagyjából fél óra múlva, amikor meglátjuk az első szép pillangót, vagy rózsabogarat, vagy lábatlan gyíkot, vagy bármit, akkor az így kizökkenti őket a nyűglődésből, és jaj, nézd, ott egy pillangó. És akkor onnantól így rá tudnak csodálkozni így a természet szépségeire. Tehát az első fél óra az mindig ilyen borzalom ebből a szempontból, hogy végig nyűglődik, de utána a túrázásnak a maradék 4 órája meg már tök jó. Tehát én erre biztatnék mindenkit, hogy nyugodtan induljon el a gyerekekkel, akkor is, hogyha a gyerekeknek ez az elején nem annyira tetszik, mert az a tapasztalat, hogy az esetek többségében azért át tudnak lendülni. Tehát, hogy kell nekik egy kis idő, amíg megérkeznek abba a helyzetbe, hogy oké, mi most ott az erdőbe látszólag unalmasan egyik lábunkat rakjuk a másik után, de nagyon szépen meg tudnak ebbe érkezni. Csak egy kis időt kell nekik hagyni erre. Ugyanakkor szülőként következetesen kiállni amellett, hogy most megyünk az erdőbe, és akkor most egy kicsit túrázunk, és jó lesz, higgyétek el, hogy jó lesz.

0: Hordozási tanácsadó is vagy, ugye? És nyilván erről sokat tudsz mesélni, hogy hogyan és miként mentette meg tulajdonképpen az összes programot az, hogy ilyen alternatív módon is tudod vinni a gyerekeket magaddal.
1: Hú, hát már Adélnál is, az első gyermekemnél is nagyon sokat segített a hordozás. Tehát én nem tudom, hogy értem volna túl ezt a 7 évet a hordozás nélkül, mert hát ugye olyan fél éves volt, amikor addig elő hordoztam, és elő már nem bírtam, mert nagyon nehéz volt. De azért ahhoz, hogy a hátára tegye az első gyerekét az ember, az mindig olyan nehéz lelkileg is, hogy hát most ő ott lesz a hátamon, és akkor nem látom, hogy mi történik vele, mert ugye ha elő van, akkor azért úgy csak jobban szemmel tudja követni az ember. Tehát ez egy nagy lépés volt, amikor úgy megfogalmazódott bennem, hogy szeretném továbbra is hordozni, de már elő nem bírom, és akkor most eljött az idő, hogy a hátamra kanyarincsam. Nyilván kellett hozzá egy olyan hordozó eszköz, ami erre alkalmas, és akkor onnantól, hogy ő átkerült a hátamra, tehát teljesen új dimenziók nyíltak meg így előttem, így az életemben, és onnantól olyan volt, mint egy kis hátizsák. És tudtam, hogy jól van, egy selfie módba állítottam a telefont, nagyon meg akartam nézni, hogy mi van vele. Nagyon jókat aludt a hátamon, én meg közben nagyon jókat túráztam a környéken. Ugye van egy kutyánk is, tehát a délutánjaink azok így teltek, hogy gyerek a hátamon hurciba, kutya mellettem a pórázon, és akkor róttuk itt a környékbeli erdőket, mezőket, és ez nagyon sokat hozzátett, hogy így kiegyensúlyozott tudtam maradni a hétköznapokban. Hát amikor ugye születtek a fiúk, először a második, aztán meg a harmadik, ott meg már kellett a két kéz, tehát ennyi gyerekhez. Tehát nem tudtam volna máshogy megoldani, mert nem igazán volt a kellett éve, tehát nekem egyik gyerek se volt olyan. Tudom, hogy vannak ilyenek, hallottam már róluk, de nekem egyiken se voltak olyanok, hogy letettem volna őket, és akkor ők ott szépen várták volna, amíg sorra kerülnek, hogy rájuk jussak, tehát nekünk a hordozás az ilyen életmentő volt konkrétan. Így volt két szabad kezem, a gyerekek jól el voltak ugye elő vagy a hátamon, mikor éppen koruk mit engedett meg mit indokolt, tehát a fiúk azért elég korán hátra kerültek, tehát náluk már nem vártam meg ezt a fél évet, hanem ilyen pár hetesen, 4-5 hetesen ők már a hátamról szemlélődtek, de tök jól el voltak ők is, én is ugye mindennapokat jobban tudtam menedzselni, tudtunk menni bárhová, túrázni, kirándulni, nem volt az, hogy végig kellett gondolnom, hogy na, akkor a babakocsit most hol tudom eltolni, meg hol nem, meg egyáltalán, hogyha elutaztunk messzebbre, akkor ugye a babakocsi nem fért már be a csomagtartóba a csomagokhoz, de mondjuk egy hurcit azt ilyen kis táskányira összecsomagolva, azt mindenhová be tudtam dobni, tehát szabadságot adott a hordozás, meg olyan, egy olyan biztos eszközt, amit tudtam, hogy mindig beválik, hogyha nyűgös a gyerek, ha fogzik a gyerek, ha nincs kedves sétálni, ha bármi kínja van, tudtam, hogy a hurciba jó lesz neki. Tehát a babakocsiban nagyon sokáig sírtak. Tehát olyan fél éves korukig, amíg át nem tudtak ülni a sportülésben, nekem egyik gyerekem se szerette a babakocsit. Tehát, hogyha nem lett volna hordozás, akkor most így fél évig, most így otthon néztem volna velük a négy falat, tehát, hogy ez nem igazán lett volna jó, úgyhogy muszáj volt találni valami megoldást. Tehát így jött az életünkbe a hordozás, hogy az első kislányom, ő ugye rávezetett engem erre, a fiúknál meg már egyértelmű volt, hogy hát, ha most ez így bevált már, akkor használjuk a továbbiakban is.
0: És a strandolás?
1: A strandon is nagyon jó.
0: Mert hogy ugye van, igen, egy erre való eszköz, erről beszélgettünk,
1: bizony,
0: volna.
1: Bizony, tehát a strandoláshoz is kifejlesztettek most már egy olyan karikás kendőt, amilyen fürdőruha anyagból van, és abban lehet már vízben is hordozni a babákat. És nagyon szeretik, tehát tőlünk is sokan kérik kölcsön kipróbálásra. Van már több gyártónak is, többféle, nagyobb súlyú babákhoz, kisebb súlyú babákhoz, és szeretik használni az anyukák, meg én is szeretem. Meg eleve a strandon is, hogyha mondjuk el kell sétálni a medencétől mondjuk egy lángosért, akkor sokkal egyszerűbb egy hordozóba betenni a babát, és akkor úgy el sétálni vele, mint a babakocsival ott végig kanyarogni, meg hát ez a cucc kérdés, hogy most akkor visszük-e magunkkal a babakocsit, vagy nem.
0: Így a műsoridő vége felé már csak egy kérdés, hogy anya akkor hogyan tud pihenni?
1: Húha, ez egy nagyon jó kérdés. Hát napközben is azért igyekszem rá sort keríteni, tehát amikor ebéd után pihennek a gyerekek egy kicsit, a nagyok ugye már csak csendes pihenőt tartanak, Zsigmond még alszik. muszáj megtalálni napközben is az ilyen lopott perceket, amikor az ember fel tud egy kicsit töltődni. Akár, hogy mondjuk reggel már kiéreztem a gyerekeket a kiskertünkbe, zsebkendőni kert, de nagyon jó, hogy van. Addig én meg tudok inni nyugiban egy kávét. Ezt is úgy igyekszem magamba szívni, ott is akkor ezt a pár percnyi pihenést. Akkor ebéd után a csendes pihenő alatt, ott pihenek én is egy kicsit, muszáj egyszerűen vízszintbe helyezkedni, és egy kicsit úgy lecsendesíteni a gondolataimat. Hál' Istennek a nagyok már elég jól le tudják hozni a csendes pihenőt, tehát ők már nem alszanak ebéd után, de elrajzolgatnak, elgyurmáznak, elfestegetnek, kimennek a kertbe, tehát ők már el tudnak így lenni csendben. Zsigit ugye még altatom, és akkor addig én is kicsit pihengetek bent vele, legalább egy ilyen 20-25 percet. Ez is sokat számít, meg este, hogyha sikerül őket emberi időben letenni, akkor azért ott még igyekszem rá sort keríteni, hogy legyen egy fél órám, órám, amikor mondjuk el tudok olvasni egy könyvet, vagy a könyvemből egy részletet, egy-két oldal is sokat számít. De hát nyilván ez az időszak, ez most nem arról szól, hogy kipihenjem magam, de már úgy látom a végét így, hogy a legkisebb is 2 éves, meg már látom, hogy a nagyokkal már mennyivel könnyebb, tehát most úgy tervezem, hogy egy-két év, és akkor már sokkal könnyebb lesz minden.
2: Akkor már csak kitartás kell, igen, és hát igen. Nyilván a nyárra pedig aktív pihenést kívánok, nem is lehet nagyon más 3 gyereket, igen. De akkor még kitartás hozzá. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönjük hozzánk. Szépen.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, 3 gyermekes édesanyával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Sziluett. Magazin műsor nőknek.
7: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Mai vendégem azt gondolom, hogy sosem unatkozik, hiszen ügyvédirodát vezet, rengeteg ember jogi problémájának megoldásán dolgozik, és minden mellett 4 gyermekes édesanya. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm szépen.
0: Utazunk most vissza az időbe egy kicsit, és mesélj a fiatal korodról, illetve a pályaválasztásodról. Hogyan jött a te életedbe ez az igen komoly hivatás?
1: Lehet, hogy már az óvodáskort említeném, mert ott már a nagycsoportos ballagásomkor Béka királynő főszerepet kaptam. Igen, valójában szerintem itt indulhatott a karrierem. Volt egy nagyon domináns és irányító nagymamám, aki minden szervezett, intézett, recskán laktunk, és a házi orvos mellett volt asszisztens, hát a faluban mindenkit ismert. És ugyanakkor nagyon pártfogásába vett, mert csípőficámmal születtem, és 7-szer műtöttek. És emiatt ő úgy gondolta szerintem, hogy nagyon sok mindent el kell, hogy intézzen nekem, úgyhogy szerintem ezt a főszerepet is ő intézhette, és így indultam el. Aztán 2 évet a Recski általános iskolában tanultam, ott is egy tündér aranyos osztályfőnökön volt, Erzsike néni, bár nem kaptam kitűnő bizonyítványt másodikban, mert azt mondta, hogy egy falusi kitűnő az kitűnő, hogy a városban majd hogy fog muzsikálni, úgyhogy jó lesz ez a jeles bizonyítvány is, ez egy kicsit fájt, de azzal érkeztem, és akkor Idegerben a 2. gyakorlóiskolában énekzenetagozatra iratott be anyukám, hát különösebb zenei tehetsége meg affinitásom nem volt, de hogy a sima tagozathoz képest az jó lesz. Úgyhogy itt jártam, és 4. koromban volt, hogy fogalmazás órán viszonylag kitűnt, hogy ez nekem jól megy. Utána a szépkiejtési versenyekre nevezett be az irodalomtanárnőm, Pajtókné versmondó versenyre, és akkor ez alapján gondoltam, hogy a színészi pálya az egyenes út, és jó lehet nekem. De aztán végül mégsem ez lett, mert ugye én inkább a komoly szerepekhez idomultam volna, vagy azok álltak volna jobban, és hát ugye nem lehet válogatni szerep meg szerep között. Úgyhogy anyukám, amikor közigazgatási alapvizsgára készült, akkor javasolta, hogy szerinte ez így illene, és hát a jogi pálya is a szereplést azt igényli, meg a szép beszédet, úgyhogy így kerültem jogra a Debreceni Egyetemre. Anya mindig többet gondolt rólam, mint amit valójában tudtam, megértem szerintem. Rettenetesen büszke volt, és mindig úgy gondoltam, hogy dupla és tripla annyit mond el rólam, mint amit valójában teljesített. Viszont az ennek való megfelelési vágy volt az, ami ösztönzött, hogy akkor ne okozzak már csalódást. Úgyhogy bár sosem fejezte ki, hogy csalódott volna, bármikor is bennem szerintem, ha nem sikerült volna a felvételi, akkor sem, de ő sosem fogadta el, hogyha valaminél nem volt, én mindig rosszabbnak láttam a helyzetet és az eredményt, tehát például a felvételinél is én úgy láttam, hogy nem sikerült és nem vettek föl, és aztán én fogalmam sincs, hogy amikor ő nézte meg, ő meglátta, hogy igen. És akkor érdekes, hogy nem Pestre kerültem, pedig az első helyre az ELT-t írtam be, hanem talán 1-2 ponton múlott, szerintem a Jóisten intézte, hogy ahol engem műtöttek 7-szer, meg visszakaptam az egészségemet, Debrecent, oda kerültem egyetemre is aztán. Másodéven volt, hogy hirdettek egy tanulástechnikai tréninget, ahol villámolvasást, meg egy kicsit más szemléletet tanítottak. És utána ugrásszerűen meglódult az, hogy is kell tanulni, tehát a memóriafogaskerekek, meg tényleg, hogy a tartalomjegyzéket kell megtanulni, és ezt először nem fogadtam és nem hittem el, aztán rájöttem, hogy ez tényleg mennyire hasznos. Úgyhogy megéri a szemléletváltást sokszor, ami szerintem a fiúknak születésüktől fogva megvan, nekünk lányoknak ez nem adottság.
0: Egyetem után nem sokkal ismerkedtél meg a férjeddel, hiszen ti egy ügyvédirodában töltöttétek a gyakorlatotokat. Hogyan emlékszel vissza a kapcsolatotok elejére, illetve mit tudnál mondani a házasságotokról?
1: Különleges. Azt elmondanám, hogy elváltak a szüleim viszonylag korán, 1,5 éves lehettem, nem sokra emlékszem belőle, meg egy nagyon-nagyon jó nevelő apukám volt, de mindig vissza szoktam utalni az ügyfeleknek is arra, hogy szerintem nincs szép válás. Mert annak ellenére, hogy nem emlékszem csatározásokra, nem volt nagy pereskedés és ellenségeskedés, anyukám soha nem tiltott apukámtól, apukám is a körülményekhez képest próbálta a kapcsolatot tartani velem, meg mindig éreztem, hogy szeret, bár ő focista volt, NB1-es focista, és ez a bohém élete, ez a mai napig megvan nála. Én már ezt így elfogadtam, meg így jó a kapcsolatunk, de szerintem emiatt nem engedtem senkit közel magamhoz. Tehát sem középiskolában, sem egyetem alatt barátaim voltak, fiúbarátaim is, meg vágytam mindig egy romantikus, szép szerelmi kapcsolatra, de nem volt. És szerintem ez lehetett ennek az alapja. Na hát Ákossal való megismerkedésünk az úgy történt, hogy az első találkozás alkalmával jött az irodába, az ITES ügyvéd irodába sikerült elhelyezkedni, de neki még akkor azt hiszem államvizsgái voltak. És hát felajánlottam, hogy nálam pont vannak vizsgajegyzetek, és hogy szívesen kölcsönadom, és hát eléggé határozottan és viszonylag nyersen mondta, hogy hát jó, adjam oda, de adjam meg a telefonszámomat is, mert mire ő érkezik, én már biztos ki leszek rúgva, már nem leszek ott. És provokatív volt kifejezetten, úgyhogy egy kicsit így zavart is a dolog, furcsa volt, és egyáltalán nem volt romantikus a kapcsolatunk. Hát meghívott egyszer randevúzni egy oltárira lebukkant sörözőbe, a napfénykocsma lehetett a strandbejárat mellett, én fizettem, és azt tudom, hogy egy írtózatos fejfájással mentem haza, úgyhogy algopirint kellett bevennem, mert hogy filozófiát hallgathattam, de valamiért ez megfogott. Szóval, hogy más volt, mint a többiek, hogy nem rózsával udvarolt, mm-hmm. meg nem tudom, számokat küldött, meg nem dicsért, mert ez nekem mindig gyanús volt, hogy valami biztos nem stimmel. Szóval szerintem ez a nyersége, ez az őszinteségét bizonyíthatta számomra, és egyébként ez tényleg így is van. Szóval ez egy fontos dolog így a kapcsolatunknál, hogy bele szoktam gondolni halva ezeket a történeteket, sorsokat, amiket a munkám kapcsán hallok, hogy olyan jó szokott lenni, hogy talán, persze semmi nem biztos, de talán már nem csalódhatok benne, mert már elég sok rossz oldaláról megmutatkozott. Szóval azért azt gondolom, hogy próbatételeknek jócskán alá voltam vetve, én is kiálltam ezeket a próbákat, meg úgy őt is megismertem. Szóval azt hiszem, még azt a részét végigkísértem az életének, amikor egy nagy szerelmét hát feldolgozta, hogy ugye nem jöttek össze. Tehát így el tudta engedni, de azért ez is egy eléggé küzdelmes időszak volt, úgyhogy ebbe támogattam, és ezért nem egy időponttól számítjuk az együttjárásunk kezdetét szerintem. De aztán ez így kisimult valahogy. Aztán, amikor fordult a kocka, akkor meg én mondtam, hogy jó, de ki kell állni a néhány próbát, hogy a Kistályai úton laktunk, és akkor az még nem volt annyira kiépülve, de hogy haza kell, hogy kísérjen. Meg volt egy zarándoklat Csesztóvába, Lengyelországba, ahová elmentünk, vagy eljött velünk. Aztán most nemrégiben ő is mondta, hogy úgy érzi, mintha ott valami áldásban részesültünk volna, hogy ő ott döntötte el, hogy szeret, és hogy feleségül akar kérni. De hát ez a házassági kérés is egy hétköznapi nap történt az irodában végül is, és aztán...
0: Tehát abszolút nem egy romantikus pillanatban.
1: Csak így odavetette, hogy akkor hozzám jössze, és aztán mondtam, hogy hát jó, de hát valami foglaló, adásutai szerződésnél is kiszoktuk fejezni a szándékunkat jogi nyelven, és akkor a jogász gyűrűjét húzta az ujjamra, úgyhogy hát érdekes volt. 2007-ben volt az esküvünk, és 2008-ban alapult az ügyvédi iroda, 2009-ben pedig született a lányunk Villő. Úgyhogy ezeket így meg kellett szervezni, még akkor azért béreltük az irodát. Ákos Fűzesabonyban dolgozott, tehát az ő jövedelme volt a fix. Ebből következett az, hogy majd ő lesz otthon Gyesen, Gyeden. Úgyhogy az irodát azt én alapítottam, a Medgyesi Ügyvédi Iroda kezdte meg a működését abban az évben, és aztán később vált Medgyesi és Pápai Ügyvédi Irodává, úgyhogy most már ketten vagyunk benne. Tulajdonképpen olyan, mintha nem együtt dolgoznánk, mert ő a büntető részével foglalkozik az ügyeknek, neki nincs így az irodában konkrétan íróasztala. Ha ügyfeleket fogad, persze így szokott, de én vagyok az, aki a papírmunkát, a precízebbet, a szerződéseket végzem. Ő pedig, hát két dolog, vagy két területen nagyon fontos szerepe van. Az egyik az ügyfélszerzés. Tényleg azt mondom, hogy nagyon jó menedzserem, olyan sokat szokott dicsérni, én ebben sajnos fukarabb vagyok vele kapcsolatban, mert hogy én csak szidom. Hogyha nem mondom ki, akkor ugye bennem marad, tehát ha már kim van, akkor már én is megkönnyebbültem, és ő tényleg soha nem válaszol vissza durván, tehát ezeket így el szokta nyelni, hál' Istennek. Nem veszi komolyan, de tehát az ügyfélszerzés tekintetében azt mondom, hogy mint amikor anyukám mondta, és többet hitt és gondolt rólam, mint ami vagyok, na Ákosnál is kicsit ezt érzem, hogy azért nem jó körítés szokott erköré köríteni, miközben ő jár a büntető kirendelésekben, és ott is jótékony hatású egyébként a munkája, amit végeztet. Azt nagyon szeretem benne, hogy az elveihez hű,

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetünk. Sok olyan hölgyel találkozol, akinek akár párkapcsolati problémáik is vannak, sőt, igen, ezzel fordulnak a leginkább hozzád. Igen. Mit látsz ezeken a hölgyeken? Most akkor elsősorban emeljük ki a hölgyeket, akik válásban vannak, vagy válás előtt, vagy után vannak. Mi a tapasztalatod?
1: Érdekesen alakult ez így egyébként, és kicsit ilyen bélyegnek érzem, hogy vállóperes ügyvéd vagyok, de mégiscsak azt tudom mondani, hogy a polgári területtel foglalkozom elsődlegesen. Aki benne van, hát megviseli. Tehát kell hozzá szakember, szerintem, ami én nem vagyok. Tehát én nagyon szeretek erről sokat beszélni. Szoktam is mondani, hogy az első konzultáció, amikor onnan kezdünk, hogy meddig fog tartani, mennyibe kerül, mik a kimenetelek, hát az egy nagyon tömény egy óra szokott lenni, és sok konkrét jogesetből merítek, hogy milyen irányba mehetnek el a dolgok, de nem tudok elmondani nyilván mindent ez alatt a rövid idő alatt, és el is szoktam mondani, hogy nincs hozzá képzettségem, tényleg csak a tapasztalatom van, meg a jó érzésem, amit így átadok, bár nem lebecsülendő abból a szempontból, hogy el is dönti azt, hogy az ügyfél engem választa, vagy sem, vagy én tudok-e vele együtt dolgozni, vagy sem, mert szerintem ez fontos, mint egy orvos-páciens kapcsolatban, hogyha hisz és bízik bennem, akkor az már egy fél siker. El szoktam azt mondani, hogy a legerősebb fegyver, ha szereti a másikat. Jó értelemben véve, nem kell már mondjuk szerelmesnek lenni a férjébe, vagy a haragosába. De hogyha ezt a szót komolyan veszi, és úgy intézi a dolgokat, akkor ez kihat a saját ügyének az alakulására is. Ha van egy olyan lelki segítője, aki, ha szerencsés, akkor a családbölcse, édesanyja, testvér, barátnő, de ha nem akarja családon belül, mert túl elfogultak, és túl jót akarnak, és nagyon szeretik, és nem látnak reálisan, akkor meg tényleg coach, pszichológus, atya, szóval érdemes, mert én is érzem, és már láttam ilyet leírva igazságügyi pszichológus szakértői véleményben, hogy az az ügyem, ami mondjuk már 5 éve zajlik, a szakvélemény elején még a pszichológus bizonytalanul mondta, hogy igen, az ügyfelem, hát talán egy hajszányival jobb, mint a másik. És most a sok év elteltével, ahol egy eljárási hiba miatt az egész eljárást meg kellett ismételni, új igazságügyi pszichológus szakértő, természetesen költséghatékonyság jobból ugyanazt a szakértő őt rendelték ki, és szerintem ez egy szerencsés dolog, és most már sokkal határozottabban azt mondta, hogy fejlődött, érződik, hogy dolgozott az önismeretén, dolgozott magán az ügyfél, és most már biztos, hogy itt vannak jobb helyen a gyerekek. Ezt jó leírva látni. Mindig el szoktam mondani, hogy azért, ha helyzet van, nem csak a büntető ügyek olyanok, hogy ha rendőrség van, vagy komolyabb intézkedés, akkor lehet éjszaka is hívni, lehet hétvégén. Kérni szoktam, és azért ezt általában tiszteletbe is tartják. De most is volt hétvégén, hogy rákérdeztem meg, hogy na akkor a nyári szünetben hogy van, és mi a helyzet, és akkor hát ugye sok kommunikációs csatorna létezik, nem is mindig van nincs összehangolva a telefonom az e-maillel, pont ezen oknál fogva, hogy azért nem minden jusson el, de nem szoktam kikapcsolni a telefont, és akkor bizony megkapom az üzeneteket.
0: El kell mondani, hogy te 4 gyermekes édesanyja vagy, és minden mellett, a nagyon sok munka mellett, te azért logisztikázol, a családban helytállsz, terelgeted az életüket. Hogyan tudod ezt összehangolni?
1: Csak törekszem rá, egyébként nem tudom 100%-osan, mindig szeretném jobban. De azért úgy összességében talán elégedett vagyok. Ez változó. A legelején azt mondom, hogy vakrepülés volt, pedig nem fiatalon szültem. 28 éves voltam, ha jól számolom, igen. Tehát talán mostanában már fiatalabbnak számít, de 2009-ben nem számított fiatalnak. Ennek ellenére akkor még egyáltalán nem voltam tudatos. Akkor azért jobban élt az, hogy na, ügyvédirodát nyitunk, karriert építünk, és akkor persze törvényszerűen szükséges a gyermek is. Vágytam rá, de még annyira nem volt olyan tudatos családtervezés. Úgyhogy hát vélő lányunk volt az, aki minden előnyét és minden hátrányát élvezte ennek, meg mi is annak, hogy mindkettőnk szülei elváltak, meg újra házasodtak. Ákosé is, meg az enyém is. Szóval Ákos volt gyesen és gyeden villővel, de nagyon sokat segített annak idején még anyukám mellett anyósom, nagymamám, másik anyósom, meg még a titkárnőnk is, szóval voltunk körülötte egy páran. Ő nem tesz nekem szemrehányást emiatt, de nekem lelkiismeret furdalásom van, hogy az azért tényleg is anyateljes volt mindegyik gyermek. Hál' Istennek legalább egy éves korukig tudtam őket szopiztatni, ezt tudtam, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Meg azért így utólag Villővel tényleg próbálom az anyalánya kapcsolódásnak is helyet meg teret adni. Ő erre nagyon fogékony, meg nagyon érzékeny. És nagyon örülök annak is, hogy nem volt féltékeny a sorba jövő kis testvéreire, mert 2,5 évente kapott még egy kisöcsit, meg még egy kisöcsit, aztán 10 év kihagyással a harmadikat. Szóval abban a logisztikázásban így tudtunk helytállni, hogy közben az iroda, meg a sok segítő. Aztán sajnos az évek előre haladtával ugye már nem tudott annyi segítő jönni, mert már nincsen nagymamám sem, meg anyósom sem. Zétény kapcsán még azért azt mondom, hogy élveztük ennek az előnyeit, hogy voltak a segítők. Bölcsödések 1-2 éves koruk után lettek, tehát végül is egy pár hónap volt az, ami azért eléggé hajmeresztő módon ment. Én élveztem benne lenni, de azért voltak pillanatok. Volt egy olyan alkalom, azt hiszem akkor talán Kolos volt kicsi, hogy Tiszafüreden volt egy ügyem és tárgyalásom. És a mai napig megvannak ezek a checklisták, hogy akkor mivel indulunk tárgyalni, hogy akkor ugye bébi, teltartalékruha, esőkabát, ajátékok kis könyvekkel, és akkor ugye útnak indultunk. Akkor jött Ákos is, a titkárnőnk, Kolos, meg én, és akkor én tárgyaltam. És ez egy több órás tárgyalás volt, több tanút hallgattak meg, ők meg addig Tiszafüreden, a Tiszaparton ugye kocsikáztak a babakocsival. Csak amikor végeztem és telefonáltam, hogy lehet jönni, az egy kicsit gyanús volt, azért ezeket így a csápjaim leszokták tapogatni, hogy olyan röviden válaszolgatották a kérdéseimre, hogy miért nem jönnek már kocsival, hát már több óra kimaradt, már etetési idő lenne, úgyhogy én elindultam gyalog, de már majdnem a parton, ugye a gáton voltak ők, akkor találkoztunk, amikor bemerték vallani, hogy elhagyták a stuszkulcsot. Egy fél óra volt talán bizonytalanságban, a közmunkások pont ott dolgoztak, akkor is megtalálták és leadták, tehát nem kellett, pedig már nagyon elkezdtük a szervezkedést. Ákos felderítő volt a katonaságnál. Na, ez is egy nagyon fontos erénye és tulajdonsága, hogy a probléma megoldó képessége is határtalan. Általában a gyerekek egy éves koráig kellett így ilyen extrém körülmények között, mert azért tényleg mondom, sok helyen voltunk tárgyalni, de megoldódott. Úgyhogy ilyenek voltak benne. Aztán, ahogy elkezdték a bölcsit, meg elkezdték az ovit, akkor már tényleg csak az volt, hogy a reggeli logisztika, meg a délutáni, meg azért, és ezt mi is így tanultuk anyukánktól, és ez szerintem nagyon hasznos, hogy hogyan állóak lettek. Tehát érdekes, hogy például Kolos rettenetesen az szerintem. Ő járni is úgy tanult meg, hogy azt hitte, hogy ma ott kellett van tartani, mint a két nagyobb tesójának, és így önállóságban is a korosztályhoz képest sokkal több mindent tud. Szóval az osztályfőnöke nagyon aggódott mindig is érte. Én, hál' Istennek, nem kellett, tehát nem volt ön és közveszélyes. Persze az iskolában azért a csibész kategóriába tartozik, de olyan megnyugvás nekem, hogy az érseki fiúkórus az egyik példa arra, hogy több órát előkészülni, meg próbákra járni, meg fegyelmezetten végigállni, meg utána segíteni a mindenféle elpakolásban, szóval hát csak nem lehet semmi mentális problémája, csibész. Úgyhogy az önállóságot kellett, hogy tanulják, mert igen, mindig mindenhol nem lehetek ott, de azért próbálkozom. Úgyhogy az nagyon jól esett most, hogy az idén ballagott 8. Zétény, és akkor én is kaptam oklevelet, mint aktív szülői munkaközösségi tag, szóval ezek a részek jók. Szerintem későn érő típusok vagyunk mindenben. Mint ahogy mondtam, hogy a házassági dolgokat, meg ezeket a romantikus dolgokat is Ákos is későn kapott rá az ízére, hogy ez mennyire kifizetődő, és mennyire kedves, és táplálkozunk belőle. Mindannyiunk családi életéből hozzuk ezt, de azt gondolom, hogy amikor a Szent Imre katolikus általános iskolába kerültünk, ott vált úgy jobban tudatossá a templomba járásunk. Az első áldozás, bérmálkozás az már utána ugye természetes volt, meg az étkezéseknél mondott ima. Tehát ezek a formalitások látszólag nem annyira fontosak, egyébként meg azt gondolom, hogy nagyon is. Meg van egy olyan szokásunk, hogy hogyha autóval közlekedünk, és mondjuk látunk egy szirénázó mentőt elmenni, akkor egy mi atyánkat szoktunk imádkozni, hogy minél hamarabb odaérhessen, ahová siet a mentő. Úgyhogy ezt tényleg már ilyen magul is szokta így jelezni, mondani előre. Szerintem ezek a külsőségek is nagyon jók, és egyfajta keretet adnak így az életünknek. Egyébként meg így mindent áthat. Mondjuk leginkább a probléma a kezelésünknél, vagy ha van valami helyzet, hogy mit, hogy reagáljunk le, akkor azt így elő szoktuk venni, hogy na akkor, hogy kéne ezt tényleg, ha ne csak beszéljünk róla, hanem a szerint is éljünk. Meg ha vannak így rendezvények, akkor azokra, ha van családi zarándoklat, elmegyünk, lelki gyakorlat.
0: Mondtad, hogy lehet, hogy idén-nyáron jut egy kicsi időd önmagadra, ami gondolom, hogy ennyi minden mellett az utóbbi években nem nagyon következett be. Szalízi oratóriummal van most lehetőséget, ha jól tudom, utazni.
1: Bizony.
0: Hogyan érzed magad, hogyan éled ezt meg, és milyen lenne most, hogyha gyerekek nélkül, család nélkül utazhatnál, hogyan utaznál, milyen szívvel, milyen lélekkel?
1: Hatalmas megtiszteltetés volt, amikor megkaptam ezt a meghívást, hogy ha tudok, akkor menjek el, és hálás vagyok Ákosnak is, amiért ilyen dolgokat megengedhetek magamnak. Nem jellemző, nem szoktam, annyira nem is vágyom egyébként. Most Magor kapcsán szokott az, vagy azt vettem észre, hogy vele azért nagyon ki van maxolva, vagy amikor tudunk, együtt vagyunk. Ő is igényli, ha vasalok, ott legúzik a lábamnál, ha az irodában vagyok, itt van mesétné, szóval nagyon össze vagyunk így kötve. Még ő az egyetlen, aki nem is aludt soha anyukámnál, tehát pár órára már, meg talán egész napra már rád bízva, de egyébként nem. Hát 3 éves elmúlt, szóval most így úgy gondolom, hogy jó lesz neki is egy kicsit, nem is árt, így az önállósodás véget. Szóval el vagyok engedve, és nagyon várom, és vágyok rá, mert hogy azért ez nem csak egy klasszikus utazás lesz, hanem egybekötve zarándoklattal, imádsággal is. Ezen a helyen már Villő volt, ő már ebben a megtiszteltetésben egyszer részesült saját korosztályával, és nagyon örülök neki, hogy fontosnak érzik azt is, hogy mi vagyunk, mi a hátteret biztosítjuk és segítünk, és akkor ez egyfajta viszont hála, mert tényleg jelképes a hozzájárulás, amiért mehetünk, de nagyon kiváltságnak érzem, meg akik jönnek is, mind olyanok tényleg, akikkel már ismerjük egymást, találkoztunk, és hogy nagyon bízom benne, és tudom, hogy jó lesz. Tehát elképzeltem magunkat, mondjuk ilyen filmbe illően, először azt hittem, hogy ugye kis busszal megyünk, hogy apátákkal együtt, hogy ez beöltözöttekkel milyen menő, de akárhogy is lesz, szóval jó lesz.
0: Nagyon jó utat kívánok neked, és nagyon jó feltöltődést ezen az arándok után, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm én is, hogy beszélhettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját, és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabadférőhelyek. Az egyhetes

0: erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk, ismertették. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. A programokat 12-25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Szombaton hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, derül ki a pénteki magyar közlönyből. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Augusztus 1-től drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A következő néhány évben ellephetik Magyarországot a szélerőművek, a gazdasági és energetikai miniszter bejelentése alapján. A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával, mondta Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy az EU támogatásával 2030-ig a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű.
1: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy még tart az ebb összeírás Miskolcon, Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgetünk. Majd a Miskolc tapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjaira hívunk meg mindenkit, Trescsenszki Ritával, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon kulturális koordinátorával. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Miklós Andrással, a Miskolci Városháza sajtószóvivőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, szia!
1: Köszöntelek, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Milyen gyakran van ebb összeírás, és mi a célja?
1: Az ebb összeírás ugye jogszabályi kötelezettsége minden önkormányzatnak. Ugye az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján ugye 3 évente ebb összeírást kell az önkormányzatnak tartani. Ez itt Miskolc megyei jogúváros önkormányzatánál 2026. június 1-től 2026. június 30-áig terjedő időszakban történik az ebb összeírás.

0: ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye mind az állat, mind a humán egészségügyi intézkedések megtételének a céljából, illetve ezzel kapcsolatosan elengedhetetlen, hogy a hatóságok ugye tisztában legyenek a területükön tartott kutyák pontos számával és a populáció egyéb tulajdonságaival. Így ez egy, amellett, hogy egy jogszabály, ahogy mondtam is, egy jogszabály által kötelező feladat, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat is.
1: Hogyan is működik ez, hogy mi a menete, hogyan lehet bejelenteni egy kutyust?
0: A menete ennek az, hogy ugye van egy ebb összeíró, egy úgynevezett ebb összeíró adatlap, amelyben ugye azokat a kérdéseket, illetve azokat az adatokat kell kitölteni, amik a jogszabályban ugye le vannak írva, tehát nagyon fontos, hogy az ebb tulajdonosa, vagy a tartója az ebb összeíráskor köteles a törvényben, amit ugye említettem is, az állatok védelméről és kímenetéről szóló törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Na már most ezek az adatokat hivatott ugye összegyűjteni ez a ebb összeíró adatlap. Ebbenként egyébként, ez nagyon fontos, hogy ebbenként egy külön adatlapot kell, tehát akinek 5 kutyusa van, akkor annak 5 adatlapot kell ugye kitölteni. Az adatlapok beszerzésével kapcsolatosan ugye be tudják a kedves lakosok szerezni az e-önkormányzati portálon is, itt találnak egyébként a város honlapján egy linket, ami oda vezeti őket, illetve az ügyfélszolgálatunkon is, ugye a Miskolc Városháztér 8 szám alatt is tudnak ilyen nyomtatványt kérni, illetve természetesen a nyomtatvány kitöltésében is tudnak segítséget kérni a kollégáinktól, tehát ugye a kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást hivatali időben személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán hétfőket csütörtökön reggel 8-tól délután 4-ig, szerdán reggel 8-tól délután 5:30-ig, pénteken pedig reggel 8-tól délig kérhetnek személyesen az ügyfélszolgálatunkon, itt ugye a Városháztér 8 szám alatt, illetve a 0646-512-700-as telefonszámon is kérhetnek segítséget az adatlapok kitöltésével kapcsolatban. Fontos még megjegyeznünk azt, hogy az adatlapokat egyébként, amikor ugye a gazdik kitöltötték, akkor többféle módon visszajutathatják hozzánk. Postai úton, elektronikusan az ebbejelentés@miskolc.hu címre, személyesen a központi ügyfélszolgálaton, ugye itt egy e-célra kihelyezett gyűjtőláda is lesz, illetve szintén az e-önkormányzati portálon keresztül DAP azonosítást követően, itt szintén linket megtalálják a kedves lakosok a város honlapján. Fontos ugye a dátum is, június 30-áig, ugye most még egy pár nap azért van ebből a határidőből, a természetesen a lakosok találkozhattak már ezzel a kiírással, ugye a város honlapján már ezt közzétettük jóval korábban, de aki esetleg erről lemaradt volna, vagy majd, ne adj Isten, lemaradna június végeztével, mindenképpen fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt nyitva lesz még a rendszer, tehát azután is mindenképpen várjuk az adatlapokat, és várjuk a kitöltött adatlapokat, mert hát egyrészt jogszabályi kötelezettség, másrészt nagyon, tényleg nagyon-nagyon fontos.
1: És hogyha valaki elmarad, vagy mégsem jelenti be a kutyusát, mi a büntetés, van szankció?
0: Így van, mivel jogszabályi kötelezettségről beszélünk, ezért természetesen a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni is fogják ezeket a dolgokat, illetve hát sajnos ennek jó következménye is lehetséges, illetve van. Ez egy minimum 30 000 forintos pénzbírságot jelent, úgyhogy tényleg mindenkit kérünk, hogy tegyen ugye eleget ennek a kötelezettségnek. Nagyon fontos még elmondani, hogy az ebösszeírásban már mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett és a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban is szereplő ebeket is be kell jelenteni. Tehát, hogy amely kutyusok már szerepelnek a nyilvántartásban, vagy akiket a legutóbb lejelentettek, a legutóbbi lejelentéskor, őket is le kell jelenteni ugyanúgy. Illetve az még nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a gazdiknak, hogy mindenképpen az eszében legyen, illetve tudják, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyusok ugye csak ez az úgynevezett transponderrel, a jeladóval megjelölve tarthatók, úgyhogy akinek 4 hónaposnál idősebb a kutyusa, és még nincsen neki jeladója, akkor azt mindenképpen kérjük, hogy látogasson állatorvoshoz, és akkor ott ezt intézzék el, szerezzék be.
1: Más településeken is így 3 évente összeírják a kutyusokat?
0: Természetesen ugye a jogszabály alapján, ugye az országban minden településen így kell, hogy eljárjanak.
1: az előző évek vagy három évek tapasztalatai alapján mennyire aktívak a miskolciak, tehát nagyjából bejelentik?
0: Az előző adatok alapján körülbelül 14 ezer ebb van regisztrálva. A jelenlegi ebb összeírásnál úgymond, ha mondhatom, így buzdítjuk és kérjük a lakosságot, hogy tényleg mindenki jelentse be és mindenki tegyen eleget a törvényi kötelezettségeknek. Még nem tartunk a 14 ezernél a jelenlegi számadatok alapján, úgyhogy mindenkit kérünk, hogy igyekezzünk ezzel kapcsolatosan maradéktalanul eleget tenni a jogszabályi kötelezettségnek. Ez természetesen mind a kutyusoknak, mind a gazdiknak ez érdeke. Természetesen ennek, mondom, legfontosabb vonatkozásai a állat és humán egészségügyi vonatkozások, úgyhogy ezt mindenkinek szem előtt kell tartania. Az ebb összeíráson történő részvétel, és hát természetesen a jogszabálynak megfelelő közreműködés a lakosság részéről nem csak a jogszabályi keretek miatt fontos, hanem ugye a felelős állattartás szempontjaiból is. Ugye szeretjük a kis állatainkat, ugye a gazdik szeretik, és hát ugye hozzátartozik ehhez az adminisztrációs feladat is, és ezt tényleg nem győzzük elégszer hangsúlyozni, de mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy mind a emberekre, mind pedig az állatokra egészségügyi szempontból nagyon nagy jelentőséggel bír ez a dolog.
1: És ha már kutyusok, ahogy jöttem be ide az önkormányzat épületébe, egy gyűjtést is tartotok, ez rendszeresen itt van ez a gyűjtőláda a kutyusoknak?
0: Önkormányzatunk kutyabarát munkahely, úgyhogy szoktunk rendszeresen, így van, tartani ilyen gyűjtéseket, eledel gyűjtéseket, illetve mindenféle hasznos dolgokat, és hát nagy szeretettel látjuk egyébként a kutyusokat is, amikor ugye a gazdi nem tudja hova elhelyezni, amikor munkába kell jönni, akkor természetesen kutyus ne maradjon otthon egyedül, vagy ne legyen őrizetlenül, be tud, mert van az a lehetőség, hogy be tud jönni ide a hivatalba is.
1: Mondjuk el még egyszer, hogy hogyan is lehet bejelenteni a kutyust és a határidőt is.
0: Ebbenként egy adatlapot kell kitölteni. Az ebb összeíró adatlapot megtalálják a lakosok a város honlapján keresztül, illetve az ügyfélszolgálatunkon személyesen és a Városháztér 8 szám alatti ügyfélszolgálatunkon személyesen kérhetnek ebből az adatlapból, illetve természetesen itt tudják majd leadni is személyesen az ügyfélszolgálatunkon, postai úton is be tudják küldeni a városháza címére, ugye a Városháztér 8 szám alá, elektronikusan az ebbbejelentés@kukacmiskolc.hu címre, illetve az e-önkormányzati portálon keresztül DAP azonosítást követően, itt a linket megtalálják a város honlapján szintén a tisztelt lakosok. A határidő ugye 2026. június 30-a, de a határidő természetesen még, vagyis a rendszer még nyitva marad, tehát aki esetleg elmulasztaná, lesz még lehetősége pótolni, körülbelül ilyen 1-2 hónapig mindenképpen fenntartjuk ezt a lehetőséget. Az adatlap kitöltése nem vesz igénybe komolyabb időt, tényleg néhány perc, 10-15 perc alatt kitölthető egy ilyen adatlap, mindenképpen tegyünk eleget ennek a kötelezettségnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, András.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Krescsánszki Ritával, a görög-katolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon kommunikációs koordinátorával beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntelek én is téged és a hallgatókat is természetesen.
0: Nagyon színes programmal készül idén is az Akropolis szabadtéri színpad, mert néhány előadás meg is történt. Mi minden lesz a nyáron?
1: Igen, hát az a szlogenünk, hogy élmény a szabad ég alatt. Megpróbálunk ezen a nyáron is színes zenei élményt, főképpen zenei élményt nyújtani az ide látogatóknak. Ahogy már említetted is, már megtörtént egy pár előadás. Ilyen volt például a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak két előadása is, mind a kettő a Promenád címet viselt, ez egy dupla előadás volt, illetve a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének ifi fesztjét is itt rendezték meg. Ezen belül voltak különböző foglalkozások az ifjúságnak, volt benne zenei élmény, például a Magyarok Dalszínház hozta el a Padás című musicaljét hozzánk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hasonlóan színes programok várhatóak a későbbiekben is.
0: Volt lehetőséged megnézni valamelyik előadást?
1: Igen, mind a két előadást, a szimfonikusokat, illetve a Padlást is volt lehetőségem megnézni, és mivel én új dolgozója vagyok a diákotthonnak, ezért nagy élmény volt számomra ezeket látni, úgyis, mint munkatárs, meg úgyis, mint néző.
0: Van annak egy különleges hangulata, hogy a szabad ég alatt történnek ezek, ugye?
1: Abszolút. Igen, van annak egy bája, amikor a csillagos ég alatt élvezhetjük a különböző színházi, illetve a zenei élményeket. Szerintem más egy szabadtéri színház kötetlenebb is, ugyanakkor elvarázsol maga a táj is közben, miközben nézzük a színdarabot, meg hát Miskolc tapolca magában is egy kuriózom, én úgy gondolom, Miskolc városán belül, úgyhogy érdemes ide látogatni nem csak a színházi alkalmakkor, hanem máskor is, hiszen ugye a csónakázótó, a körülötte lévő természeti táj, ez mind-mind önmagában is szép élményt nyújt.
0: Mondjuk el, hogy mi minden vár még a színház rajongóira idén.
1: Idén a Magyarok Dalszínház ismételten eljön hozzánk az Akropolis szabadtéri színpadra, illetve operetteket is várunk ide, de hogyha időrendbe szeretnék haladni, akkor július 3-án jön egy operettgála hozzánk, Eperjesi Erika művésznő közreműködésével, úgyhogy az mindenképpen érdemes megnézni, aki operett rajongó. Ezután a Magyarok Dalszínház fog következni július 5-én, 20 órai kezdettel a Meseautó című musicalt nézheti meg a közönség. Ezután szintén kínálunk operett slágerekkel teli előadásokat, hiszen július 10-én és 11-én Nagy Ibolya művésznő fog ide látogatni, és ő is hoz nekünk operett slágereket, úgyhogy ezekre is érdemes eljönni. Majd ezután július 18-án a Valahol Európában, július 30-án a Padlás, augusztus 9-én az Aranyember, augusztus 15-én az Anconai Szerelmesek, és augusztus 21-én Eperjesi Erika művésznő duplázni fog, tehát ugyanazt az előadást még egyszer meg lehet tekinteni, illetve augusztus 22-én zárunk a Made in Hungáriával.
0: Az előadások előtt el szokták próbálni a darabot a színészek itt?
1: Az előadások előtt hangpróba mindenképpen van, tehát hangbeállás mindenképpen van. Amit én láttam az előzőekben, hogy azért, ha nem is az egészet próbálják el, de töredék részeit próbálják a színészek természetesen, előtte már az előadás előtt pár órával megérkeznek, a hangosítók is, a látvány is megérkezik, tehát ugye azért eléggé összetett előkészítő munka van itt.
0: Hány fő befogadására alkalmas a tér?
1: A tér most jelenleg 348 fő befogadására alkalmas. Most sikerült bővíteni a nézőteret 48 székkel, úgyhogy köszönjük szépen a támogatóknak ezt a nagy lelkű felajánlást, mert így még több néző tud az előadásokban részesülni.
0: A tavalyi évben megújult, ugye? Volt egy felújítás.
1: Igen, a tavalyi évben is, illetve ebben az évben is kisebb, nagyobb felújítások történtek a színpadon, úgyhogy még jobban ki tudjuk szolgálni a nézők igényeit, én úgy gondolom.
0: A szabadtér azt is jelenti, hogy időjárás függő, ugye? Eső napok vannak az előadásokhoz?
1: Igen, hát ez mindig egy rizikós pontja az előadásoknak, hogy éppen milyen időjárásunk lesz. Igen, szoktunk meghirdetni, ez nyilvánvalóan akkor látjuk az időjárást, de szoktunk meghirdetni igen eső napokat. Nagyon fontos, és még azt kifelejtettem, hogy mindenképpen követni kell az Akropolis szabadtéri színpad Facebook oldalát, mert ott napra kész információkkal készülünk, illetve a honlapunkat is, úgyhogy minden hasznos információ ott fellelhető.
0: Mint kiderült az előző szavaidból is, nem csak színházi előadások vannak, például itt egy fesztivál is volt, ugye? Ifjúsági fesztivál. Ez milyen? Hogy sikerült?
1: Igen, megkerestek bennünket a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületétől, és egy ifjúságnak 0-tól 24 éves korig szerveztek különböző programokat. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült, körülbelül 200 fő vett részt ezen a rendezvényen, és tényleg széles körű volt a kínálat, hiszen volt benne előadás sportolókkal, vállalkozókkal, volt benne kézműves foglalkozás, volt benne lelki tartalom, volt benne coaching, volt benne zenei élmény, Curtis személyében, mint előadó, illetve ugye a Magyarok Dalszínház hozta el a padlást, úgyhogy szerintem mindenki megtalálta a maga programját, és jól sikerült az Ifi Fest, úgy gondolom.
0: Bérelhető a hely, tehát ha valaki olyan programot szervez, ami ekkora nézőközönséget vonz, és ki szeretné bérelni, erre van lehetőség?
1: Természetesen az elérhetőségeinkkel meg lehet bennünket keresni, hiszen mi tulajdonképpen a helyszínt adjuk mindig ezeknek az előadásoknak. Ha megkeresnek bennünket, akkor egy személyes beszélgetés után én úgy gondolom, hogy megoldhatóak a rendezvények.
0: Bérlet vásárolható akár az egész nyárra, vagy csak külön-külön a jegyeket?
1: Csak külön-külön a jegyeket, és általában akik kibérelik tőlünk a helyet, mondjuk a Magyarok Dalszínház is, vagy az operes lágereket, ezeket a jegy.hu-n lehet megvásárolni, tehát nálunk személyesen nem lehet jegyet vásárolni, mi magát a helyszínt adjuk, és de a jegyponton ott minden további nélkül.
0: Hány órától kezdődnek az előadások?
1: Az operett előadás Eperjesi Erika színművésznővel 6 órától kezdődnek, Nagy Ibolya színművésznő operett előadásai 8-tól, és a Magyarok Dalszínház is 8 órától.
0: Mi az elsődleges tapasztalat? Van egy törzsmag, aki ide jár, vagy pedig turisták és mindig váltokozó?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig váltakozó egyébként. Nyilván a szimfonikus zenekar előadására úgy láttam, hogy egy törzsmag érkezett, akik mindig eljönnek a szimfonikus zenekarnak az előadásaira, meg akik ugye ezt a műfajt szeretik, én úgy vettem észre. A többire pedig, akik ide érkeznek, vagy a környező településekről, tehát érkeztek korábbi években például Edelényből, Sajó-Szentpéterről, Kazincbarcikáról, tehát én úgy gondolom, hogy a környező települések, de mivel a szórólapokat kitesszük az Akropolis szabadtéri színpad szórólapos ládáiba, itt, akik itt eljönnek, mondjuk turisták, vehetnek belőle, és akár el is tudnak jönni az előadásokra.
0: Mondjunk még egyszer elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a programokról, és akár jegyet hol vásárolhatnak?
1: A programokról az Akropolis szabadtéri színpad Facebook oldalán, illetve a www.akropolis.hu internetes elérhetőségen, jegyet pedig a jegy.hu-n, illetve a Magyarok Dalszínház Facebook oldalán is lehet érdeklődni jegyek iránt.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és várunk mindenkit sok szeretettel az Akropolis szabadtéri színpadon.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgettünk a miskolci ebösszeírásról, majd Trescsenszki Ritával, a görögkatolikus diákotthon kulturális koordinátorával a Miskolc-Tapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjait ajánlottuk a figyelmetekbe. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
3: Köszöntöm is szeretettel a generációs szakértőt a telefonvonal végén.
4: Jó napot kívánok, én is köszöntöm szeretettel és a hallgatókat is.
3: Mi a múltkor arról beszélgettünk, a jó múltkor, jó néhány héttel, vagy talán hónappal is ezelőtt, hogy egyfajta hitszerepet kíván felvállalni Enikő a különböző generációk között, és emlékszem, hogy hangsúlyoztuk, hogy egyáltalán nem könnyű feladat ez, amire vállalkozik ilyenkor az ember. Mert hogy ez a szakadék, ez nem kicsi.
4: Ez így van, valóban. Hát nem a személyemmel szeretnék hidat képezni, hanem szeretnék segíteni olyan módszereket, olyan programokat találni a különféle generációk tagjainak, amelyekkel közelebb kerülnek egymáshoz, illetve kutatásokat is végzek ebben a témában, előadásokat tartok és tréningeket, úgyhogy ezekkel az eszközökkel szeretnék hidat építeni.
3: Önmagát Enikő egyébként úgy apostrofálja, mint intergenerációs szakértő, de hát a kutatás ebben kardinális szereppel bír.
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy kutatásokban is nézzük meg, hogy mi jellemzi egy-egy generációt különféle tekintetben, akár a fogyasztás tekintetében például, vagy az oktatás tekintetében, vagy a média fogyasztás tekintetében, tehát különféle területeken vizsgálhatjuk a különböző generációk tagjait. Én is, amikor írok egy-egy generációról, vagy összehasonlító generációkat, akkor ezekre a kutatásokra hagyatkozom, akár saját kutatásokra, akár felelhető kutatásokra. És a könyvemben is törekedtem arra, hogy ezek nagyon szépen, precízen legyenek ledokumentálva a felhasznált irodalmi edzékében, hogy mások is megtalálják ezeket, ha ők végeznek akár erről saját felmérést, vagy szakdolgozók szoktak gyakran keresni, akik ebben a témában mélyednének el, hogy erre hagyatkozzak ők is.
3: Ennek a könyvnek a címe pedig a rejtélyes Z-generáció, ugye?
4: Igen.
3: Erről is beszélnénk részletesen, előtte azonban én arra gondoltam, hogy talán nem árt, hogyha megnevezzük, vagy úgymond közhírré tesszük a különböző generációkat. Tehát ugye vannak a veteránok, vannak a boomerek, az X generáció, YZ generáció, ezt úgy általában tudja az ember. Az évszámokat én magam is megmondom őszintén úgy gyűjtögettem ki, mert ezt valahogy kevésbé jegyzi meg az agy. A veteránoknak azokat nevezik, akik 920 és 39 között születtek, a boomerek ugye 46 és 64 közöttek az egyik verzió szerint, a másik verzió szerint ugye a baby boomosokat az 1940 és 1959 között szülöttekre mondják. És akkor őket követi az X generáció, a 60 és a 83 közöttiek, az Y generáció, a 84 és 94 közöttiek, mármint akik akkor születtek, és itt van a Z generáció, a 95 és 2009 között szülöttek. Legalábbis én ezt így tudtam lejegyezni magamnak itt az interneten kutakodván. Na most ez a Z-generáció, ami a könyvének is a címe, a rejtélyes Z-generáció. Hát mitől olyan rejtélyes ez a Z-generáció?
4: Elárulok egy kis kulisszatitkot, hogy a címadást az nem az én ötletem volt, hanem a kiadónál fogalmazódott meg ez az ötlet, de én ezt teljesen el tudom fogadni, és helytállónak tartom, hogyha a Z-generációról beszélünk, mert valóban sokak számára ismeretlenek, legalábbis az életüknek az a területe, amit az internet előtt töltenek, tehát a képernyő előtt töltenek, különféle internetes alkalmazások előtt, és ez az, ami tőlük valójában rejtélyesekké válnak az idősebb generáció tagjai számára, hiszen tetemes idő ez, 6-7-8 óra is, illetve van nyári szünetben, sokaknál ettől még több, és annyira más, hogy mozognak az online térben, másfajta applikációkat böngésznek, máshonnan tájékozódnak a hírekről, hogy ez ismeretlenné teszi őket azok számára, akik nem veszik mondjuk az időt arra, hogy többet beszélgessenek velük ezekről a területekről, és ezeket igyekeztem feltárni. Többek között számos influencerrel, tehát TikTokerrel, YouTuberrel is készítettem interjút, hogy megtudjuk, hogy az ő csatornáik alatt milyen interakciók történnek az Z generáció tagjaival. Ezekből részleteket megjelenítettem, illetve szakembereket is megkérdeztem.
3: Borzasztó összetett ez, amiről beszélgetünk. Milyen tanácsokat tud adni? Mondta, hogy tréner is. Úgy fogalmazunk, hogy rejtélyes generáció. Mire a szülő vagy a nagyszülő azt mondja, hogy a csuda fáját, hogy nem tud szakadni arról a telefonról, vagy arról a gépről, állandóan ott van a kezedben, nyomogatod, nem figyelsz rám, nem beszélsz velem, nem beszélsz a társaddal sem, vagy egyáltalán úgy kivonulsz, mintha itt se lennél, pedig hát fizikai értelemben ott van. A fiatal pedig azt mondja, hogy ő onnan információkat szed, de ugye egyik a másikat szinte görgeti, nyílik az egyik információ után, a másik, jól van ez kitalálva a különféle programok során, tehát ott tartja őt a sok-sok információ, amiben persze az eligazodás az nem mindig könnyű. Tehát mit tud tanácsot adni a szülőnek, a nagyszülőnek, hogy kezelje ezt a bizonyos kapcsolatot, ami megmondjuk őszintén a beszédet igen ritkássá teszi a generációk között.
4: Hát nagyon jól rámutatott a gyökér problémára. Valóban a kommunikáció, a beszélgetés kellene, hogy kulcs legyen a generációk közötti kapcsolat megteremtésében egyáltalán, és sokszor ezeket az időhiány, a rohanó felgyorsult életmód is tudja akadályozni. Tehát, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy szokássá váljon a családban az, hogy beszélgetünk egymással, akkor bizony átállnak úgy napok, hogy akár 7-8 percre szűkül le a beszélgetés. Vekerdi Tamás mondta ezt még, hogy a családokban 7 percet töltenek el beszélgetésre, és azért ez nagyon kevés arra, hogy kiépítsük a bizalmat. Ugye a bizalom építéséhez fontos az, hogy amikor beszélgetünk, akkor oda is figyeljünk egymásra, az egymás testbeszédére, metakommunikációjára. Ez különben hiányzik az online csetekből, például a fiataloknál. Ez is érdekes, és hát azt látom, hogy sokszor az előítéletek is akadályozhatják a generációk közötti kapcsolatnak a kiépülését, főleg munkahelyen, céges környezetben ezt észlelem. Ugye azt látják az idősebbek, hogy folyamatosan a telefonjukat görgetik a fiatalok, kevés információjuk van arról, hogy mi is történik ott. Lehet, hogy egy teljesen értékálló vagy akár még hagyományőrző tevékenységet folytat a fiatal, például egy néptánc csoportnak a tagja, és hogy gyűjti össze az információt a programokról, vagy nézi a videókat a tánc koreográfiáról, de hogyha eleve abból indulunk ki egy korábbi rossz tapasztalatból, ami a fiatalokhoz kötődik, akkor így megerősödnek a sztereotípiák előítéleteké, és utána már jön a diszkrimináció. És hát ebben a személyes kontaktus tud segíteni, hogyha a munkahelyen is, ugyanúgy, ahogy a családban, időt szakítunk arra, hogy személyesen megismerjük a tőlünk eltérő generáció tagját, és ilyenkor viszont nincsen egyszerű dolgunk, mert kevés a közös téma. Már abból kifolyólag is, hogy egészen más tapasztalatokkal jövünk a munkavilágába, illetve a médiafogyasztási szokásainkból adódóan is nehezebb lett kezdeményezni például egy beszélgetést, egy ilyen könnyed small talkot a munkahelyen, mert nincs már egy olyan közös médium, amiről tudunk beszélgetni, egy közös filmről, mindenki más csatornákat néz. 20 évvel ezelőtt, mondjuk, amikor mindenki Izaurát vagy a Dallas nézte, akkor tudtunk egymásra reagálni generációtól függetlenül, és elindulhatott egy beszélgetés, fel tudtuk venni a kapcsolatot könnyebben a fiatal vagy a keridősebb munkatársra, de hogyha most egy fiatal ugye azt mondja, hogy ő nézte a Pingmi harcost, amint streamelt a Twitch-en, akkor már lehet, hogy 3 kérdést is fel kell tenni mondjuk egy X-generációs munkatársnak vagy vezetőnek, akik éppen úgy szocializálódtak, hogy hát azért egy vezető pozícióban lévő személynek, vagy egy idősebb embernek a fiatalabbhoz képest több mindent kell tudnia, és ilyen módon mondjuk nem mernek kérdezni, és akkor már rögtön elakad a kommunikáció, mert hogy hiányzik az a közös valóság, a közös előismertek, vagy akár a közös nyelv is, ami alapját kellene, hogy képezze a kommunikációnak. Ezért egy olyan közegben élünk most a 21. században, amikor már nem elég olyan kevés időt szánni a kapcsolatfelvételre, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hanem tudatosan törekedni kell arra, hogy kiépítsük az utat egymáshoz beszélgetésekkel, vagy akár különféle programokkal, mind a családban, mind a munkahelyen.

0: Hát ezt nagyon nehéz építgetni, az az igazság akkor, amikor a családon belül a tagokat, az ifjabb generáció tagjait, igen nehéz meggyőzni arról, hogy ne írj nekem a cseten, hanem hívj fel telefonon, mert egyrészt rossz a szemem, és nem tudok visszapötyögni neked, másrészt gyorsabb, harmadrészt ugye ebbe szocializálódott, az Y vagy az X generációt említetted, de hát a baby boomosok meg még inkább annak vannak kitéve, hogy sokkal többet kell tanulni, hogy alkalmazkodjanak, hogy megértsék a rejtélyes Z generáció tagjait, akik ugye már unokák, dédunokák kategóriába esnek, és valóban, ahogy említetted, volt egy tévé, egy műsor, ott ült az egy családépítő, egy közösségépítő funkciója is volt a tévének akkor tájt, meg a közös étkezések. Hát azok is eltűntek az életünkből, már aki hagyja, hogy eltűnjön. Tehát az is egyfajta találkozásra, kommunikálásra ad lehetőséget. Tehát mi nem megváltozott körülöttünk, és az imént azt mondta, hogy több idő kell arra, hogy felvegyük a kapcsolatot, megértsük egymást, és kialakítsuk ezt a hidat, úgymond. Na de pont ebből van a legkevesebb, ebből az időből.
1: Ez így van, nagyon felgyorsult az életünk, és hát a közösségi médián is lehet látni, hogy nagy a verseny a figyelemért, hogy megragadják a figyelmünket, ahogy ön is említette, hogy jön a következő hír, jön a következő érdekes tartalom. Tehát ilyen módon nagyon nagy tudatosságra van szükség a média használatban is, és pont azért ennek az oktatása még nagyon gyerekcipőben jár. Sőt, ha az idősebb generáció, a szülői generáció előtt sincs egy kitaposott út, hogy hogyan tudná ebben segíteni a fiatalabbat. Úgyhogy nagyon sok a kihívás, az akadály ebben, de úgy gondolom, hogy a prioritások, a tudatosság, a sokat segíthet, hogy mi számunkra fontos, mi a lényeges, amellett, hogy mindig rohanunk, hogy meg tudjunk élni, hogy biztosítsunk a gyermekeink, utódaink számára is az anyagi feltételeket, amik ehhez fontosak, de ugye emellett vannak más feltételek is, amik fontosak, lelki, az emocionális kapcsolódás, ez elengedhetetlen. Robert Waldingenék a Harvardi Egyetemen végeztek egy több generációt átívelő kutatást, ami arra voltak kíváncsiak, hogy mitől boldogok az emberek az életüknek a végén, mi teszi őket boldoggá, és magyarul is megjelent a kutatásaiknak az elemzése, A jó élet az a címe a könyvnek, és nagyon érdekes felfedezések vannak ebben, de summa summarum az a lényeg, hogy az emberi kapcsolatok azok, amik az embert boldoggá teszik, nem a fényes karrier, nem a magas színvonalú, igen, anyagi jólét, hanem az emberi kapcsolatainak a minősége. És én úgy gondolom, hogy ez generációtól független. Jól bizonyítja az is, hogy amikor vége lett például a Covid-nak, a nagyobb hullámoknak, akkor én végeztem erről egy kutatást a Nemzeti Hírközlési Média Hatóság részére, hogy mi jellemezte a különféle generációknak az eszközhasználatát, és azt lehetett látni, minden generációban, tehát még a fiataloknál is, akik igen sokat használták ezeket az eszközöket, megvolt a nagy igény arra, hogy térjenek vissza személyes kontaktusba, az érintkezésekbe, kortársaikkal és családtagjaikkal is, mert azért a személyes érintkezést ezt nem tudja pótolni.
0: Bizony, bizony. Nekem is az jutott az eszembe, hogy hová vezet az, hogyha az emojokat meg a szívecskéket helyezzük előtérbe egy ölelés, egy simogatás, egy kézfogás helyett.
1: Igen, igen, pontosan. Kényszerhelyzetekben nyilván nagyon sokat tehetnek értünk, még akár a mentális jólétünkért is ezek az eszközök. Én említette azt, hogy a baby boomerek generáció, tehát ilyen 60 fölöttiek azért kevésbé komfortosan használják ezeket az eszközöket, de azt lehetett látni, hogy nagyon sokan pont a kapcsolódás miatt
0: megtanulták.
1: COVID alatt megtanulták, igen. Ugye egy kölcsönös tanulás indult el, fordított szocializációnak nevezi ezt Csepeli György szociológus, hogy amikor is a fiatalabbak tanították az idősebbeket, és nyitottak voltak. Azért azt lehetett látni egyre többen, az idősebb generációból is, arra, hogy ne egy idősebbtől tanuljanak, hanem fiatalabbaktól. Pont amiatt, a cél miatt, tehát itt is a prioritások, a célok, hogy ne veszítsék el a kapcsolatot a pandémia alatt sem a unokáiktól, a fiatalabb nemzedékektől, és kórházakban, Amerikában vizsgálták a videóhívásoknak a hatását. Azt lehetett látni, hogy jó hatással volt akár a gyógyulás szempontjából is, és nem csak a betegeknél, hanem a hozzátartozóknál is a szorongás mértéke csökkent a videóhívások után. Tehát egyáltalán nem vagyok technofób magam sem, hanem elismerem, hogy nagyon sok hozzáadott értéke van a digitális technológiának, még a mesterséges intelligenciát is használom a mindennapjaimban. De az nagy kihívás, hogy hogyan lehet ezt úgy jól használni, hogy ne az emberi kapcsolatoknak, vagy akár a generációk közötti kapcsolatoknak a rovására legyen.
0: Hát igen, ezt most tanuljuk. Ezt most tanulja idősebb, igen, fiatalabb egyaránt a saját magunk érdekében. Van 2 perc arra, hogy megválaszoljuk azt, hogy minek alapján határolódnak el a különböző generációk. Minek alapján határozzuk el, vagy választjuk ki? Ugye én évszámokkal kezdtem itt a beszélgetést. Mi dönti el, hogy most valaki az X generáció? Hogy született meg egyáltalán, hogy ők az X generáció, vagy az Y generáció? Mi történt mondjuk 60 előtt a X generáció életbelépésével, meg mi történt 83 után?
1: Manném Károly magyar származású szociológus határozta meg a generáció definícióját, ami használatos, és arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég a kronológiai gyűjtőjűség, hanem meg kell nézni minden generációnak az úgynevezett formatív éveit, amikor fiatal volt, gyermek volt, míg a identitása, a személyisége fejlődött, hogy ebben az időszakban milyen nagy horderejű események, akár politikai, gazdasági, kulturális, és hát talán pirossal írnánk ezt, hogyha egy táblán lenne, hogy technológiai események az ő életüket, amelyet közösen egy nemzedék, azonos nemzedék tagjaiként éltek meg, ez határozza meg a generációnak, egy-egy generációnak a jellemzőit, karakterisztikáit, és ezeket lehet látni különben az elnevezésekben is. Említette a veterán generációt, ugye körülbelül a 45 előtt születteknél, ott az idősebbeknél a világháborúknak a túlélés volt ilyen. Utána jön az baby boomer generáció, az egy amerikai elnevezés, ott volt egy nemzedékben, tehát
0: a Ratko korszak nálunk például.
1: Igen. Viszont nagyon fontos, hogy egészen másokból volt Amerikában, ott egy közösségi fellendülés volt, annak hatására született több gyerek nálunk, Ratko Anna népegészségügyi miniszter intézkedésének köszönhetően, és azért nálunk más jellemezte a kulturális hatások miatt, a politikai tényezők miatt a nemzedéknek a jellemzőit, mint mondjuk Amerikában a akkori fiatalokat, a szabad szerelmet, szabad ideológiákat hirdető hippiket. Tehát erre is érdemes odafigyelni, illetve aztán jött az X generáció, ott a rendszerváltás nemzedéke, tehát a rendszerváltás volt egy ilyen nagy horderejű esemény a fiatalkorukban, majd az Y generáció, itt több nagy horderejű eseményt említhettünk, de például Amerikában 9-11 nemzedéknek is nevezik őket, mivel a generációjukban egy nagy megrázkodtatás volt a 2001-es szeptemberi támadás az ikertornyok ellen Amerikában. Aztán jött ugye a 2007-es gazdasági világválság, de a közösségi média is megjelent már az életükbe, az IVIV, aztán a Facebook, és ugye most itt az Z-generáció, akit Covid nemzedéknek is neveznek. Én is megkérdeztem egy 200 fős felmérésben, és több mint az 50%-uk azt nyilatkozta, hogy lehetne, igen, mert annyira beépülnek ezek az emlékek, amik a pandémia alatt történtek az ő nemzedékük meghatározásába is, ő meghatározásba is. Tehát körülbelül ezek a
0: vízválasztók, mondjuk így.
1: Vízválasztók lehetnek, igen, akár, igen.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Berecki Enikő generáció szakértővel beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Stratmann László alapítvány. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendelőket.

0: Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a 3. fokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Hangolót, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
1: Hangolódjunk együtt!
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsora következik. Kellemes időtöltést kívánunk!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és óvoda műsorát hallhatják.
4: Mai adásunkban szó lesz az eukarisztia és a bérmalás szentségéről.
5: Riportot hallhatnak iskolánk lelki pásztorával, Liga Konrád atyával.
3: A mai adásban közreműködnek Kerékgyártó Tamás, Németh Normert, Bocsi Ádám, Szedlák Endre, Varga Ábel, iskolánk felső tagozatos diákjai. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk! Iskolánk lelki pásztorával, Liga Konrád atyával beszélgetünk papi hivatásáról és iskolai lelki vezetői feladatairól. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük, kedves Konrád atya!
6: Mindörökké, amen, én is szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
3: Mikor jött a meghívás arra, hogy a papi hivatást válassza?
6: Számomra a hivatás később érkezett meg, sőt maga a keresztségem is. Én neofita vagyok, ez azt jelenti, hogy késői megtérő. 16 éves lettem, amikor elkezdtem gondolkodni így magáról, a hitről. Volt ebben egy nagy példaképem, az általános iskolás hitoktatóm, aki egyben történelem tanárom is volt, és ő mondta azt egyszer, hogy nincs kedved eljönni egy hittanórára, és ott megéreztem egy ilyen szeretett közösséget, és utána úgy magamtól kezdtem el járni, és mondta, hogy nincs-e kedvem minisztrálni a templomba. És hát otthon megkérdeztem, hogy elmertek-e minisztrálni, és akkor mondják, hát én nem vagyok még megkeresztelve se. És mondtam akkor így a hitoktatómnak, hogy hát én nem vagyok megkeresztelve, és mondta, hogy semmi probléma, ez megoldható, hiszen felnőtt korban is meg lehet keresztelkedni, sőt, nem csak a keresztség szentségében részesültem, hanem a felnőtt megtérők a keresztségben, az első áldozásban, illetve a bérmálkozásban is részesülnek, és így gyakorlatilag egyben megkapják a beavató szentségeket. És ahogy telt múlt az idő, 17 éves koromban megtörtént a megkeresztelkedésem, és utána elkezdtem így minisztrálni és felolvasni a templomba, hogyha nyitva volt a templom, bementem és imádkoztam, és mindig így kérdeztem az Istentől, hogy mit tudnék én ezért ajándékba adni az ő számára, és jött egy ilyen sugallat az Istentől, hogy add önmagadat. És itt indult el egy folyamat az életembe, ami során rádöbbentem arra, hogy Isten engem az ő papjának akar, le akar foglalni, és ami megdöbbentő volt számomra, megérezni Istennek ezt a fajta szeretetét. Tehát egy pap, amikor úgy dönt, hogy papi hivatásra lép, én úgy gondolom, ez azt jelenti, hogy rádöbben arra, hogy őt senki sem fogja tudni úgy szeretni, mint ahogy az Isten szereti. Mi szeretjük egymást emberi szinten, de az Isten szeretete az sokkal nagyobb, hiszen János apostol is mondja, hogy Isten maga a szeretet, és ez a szeretet, hogyha elragad bennünket, ha engedjük neki, hogy elragadjon, akkor beadjuk a derekunkat. Tehát nem tudunk más tenni, mint igen mondani Istennek az akaratára, kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, Uram. Hívtál, nem volt egyszerű, én nem egy vallásos családból származok, mégis Istennek a gondviselése, Istennek az odaadása az, hogy elfogadta a család, és most azt látom, hogy örülnek neki, és valamilyen szinten büszkeség van bennük, hogy Istennek a papja lehetek, amit úgy élek meg, hogy ez ajándék az én életemben.
3: Mi a papi elmondata, és az hogyan valósul meg az életében?
6: Papi elmondatomnak az énekek énekéből választottam a harmadik fejezetből egy részt, ami így hangzik, hogy megtaláltam, akit szeret a lelkem, belé kapaszkodok, és nem engedem el. mint ahogy a hivatásomról az előbb is beszéltem, éppen ez azt jelenti számomra, hogy megtaláltam azt, akit valójában igazán szeret a lelkem. Nem csak szeretni kell az Istent, hanem belé is kell kapaszkodni. Ugye az isteni gondviselés abból áll, ahogy megfogalmazta kis Szent Terész, hogy vágyok üres kézzel menni az Istenhez, mert tudom, hogy Isten majd meg fogja tölteni az én kezemet, és ez a fajta Istenbe való belekapaszkodás azt jelenti az életemben, hogy nem csak rátaláltam, hanem ő elsősorban a támaszom, és ő elsősorban a vígasztalóm is, meg a vígaszom is a életem, meg a papi életem során.
3: Mit jelent az ön számára az, hogy fiatalokkal foglalkozik?
6: Köszönöm szépen kérdésedet. Fiatalokkal foglalkozni már egészen diakónus szentelésem óta elkezdtem. Én a diakónusi gyakorlatomat Jászberénybe kezdtem el, és rögtön belecsöppentem a sűrűjébe. Az ottani hitoktató egy baleset következtében eltörte a karját, és így megkaptam 2. 9. osztályt gimnáziumba, úgyhogy nem egyszerű volt, rögtön beleestem a mély vízbe, de úgy gondolom, hogy ebbe is segített az Isten. Egy hittanóra nem csak abból áll, úgy gondolom, hogy hittételeket adunk át, hanem a legfontosabb dolog, hogy rávilágítsunk arra a fiatalok számára, hogy Isten szereti őket. Ezt kellene, meg kell nekem igazán megértetni számukra, és sokszor jöttek oda ügyes-bajos dolgaikkal, megnyíltak, meghallgattam őket, és úgy gondolom, hogy ez is a hitoktatásnak az egyik lényegi része, hogy nem csak közlöm az Istennek a tanítását, hanem meghallgatom, mint ahogy éppen ezt az Úr is teszi, hogy nem csak sugal nekünk, hanem mi is kérhetünk tőle, mi is beszélhetünk vele. Tehát a fiatalokkal nagyon fontos foglalkozni, hiszen belőlük lesz majd a jövő, és nem mindegy, hogy milyen istenkép alakul ki bennük. Tudjuk azt, hogy a mai világnak is megvannak a nehézségei, épp úgy, mint régen. Gondolok itt akár a csonka családokra, gondolok itt akár a nehéz körülmények között élő gyermekekre. Én úgy érzem, hogy kimondottan oda kell figyelnünk rájuk, és támogatnunk, segítenünk kell őket. Hiszen a hite átadásában a megértés az igazán elengedhetetlen dolog, mert hogyha ezt kihagyjuk, akkor a hittanórából kihagyjuk Jézust. Én gyakran szoktam mondani azt, hogy gyerekek, a hittanórá nem csak mi vagyunk. Mondom, nem csak ti vagytok itt 10-20-an akárhányan, meg én, hanem itt van köztünk Jézus is. Ezért szoktam én a hittanórákat imádsággal kezdeni és imádsággal zárni. Sőt, amit fontosnak tartok, hogy jól tanuljunk meg imádkozni. Ugye, hogy az imádságunk az egy őszinte imádság legyen, és itt fontos igazán az istenkép, hogy milyen istenkép él bennünk. Ezt kell nekünk formálni, segíteni, alakítani a gyermeknek a lelki világában, hogy nem egy büntető istenünk van, aki, hogyha rosszat teszünk, akkor pálcával ütögeti a fejünket, vagy nem egy könyvelő istenünk van, aki azt várja, hogy mikor követünk el bűnt, és akkor felírja, akkor nem egy ügyész istenünk van, aki azt nézi, hogy mibe találjon hibát, és akkor belénk össön, hanem olyan istenünk van, mint amit a tékozló fiú történetében is olvasunk, hogy az az apa folyamatosan várja haza az ő eltékozolt fiát tárkarokkal és szaladva. Keleten, aki szaladt, azt nem tudták megérteni, hogy miért szaladt. Főleg egy nemes ember nem is szaladhatott. Ő mégis megteszi azt, hogy még megint megalázza magát, és ő szalad oda a fiához, és nem engedi, hogy végigmondja a jól betanult szövegét, hogy arra már nem vagyok méltó, hanem rögtön gyere be, rendezzük neked a összejövetelt, levágjuk a hízlalborjút, mert halott voltál, de életre keltél. Na, én azt gondolom, hogy igazából nekünk ezt az istenképet kell továbbadni a fiatalok számára, hogy ők is tovább tudják majd adni a családba, mert mint ahogy mondtam, ők a jövő zálogai. És nem mindegy, hogy a család együtt imádkozik-e. Szent II. János Pál pápa mondta, hogy amelyik család imádkozik, az együtt marad. És úgy gondolom, hogy ez nagyon igaz, mert hogyha beengedjük Istent az életünkbe, akkor tudjuk megtapasztalni az igazi szabadságot. Akkor a szeretet nem lesz birtokló, akkor a szeretet nem lesz kisajátító, úgymond, akkor nem válunk így a szeretetnek, úgy szoktam kifejezni, hogy a vámpíraivá, amikor ki akarjuk szedni a másikból még azt a megmaradt kis szeretetet is, mert nekünk nincs miből töltekezni. De van miből. A szeretettankunkat Isten képes feltölteni.

0: Folytatjuk műsorunkat. Nemrégiben került sor egyházközségünkben első áldozásra és bérmálkozásra. 20-an részesültek a bérmálás szentségében, és 25-en járultak első áldozáshoz. A továbbiakban iskolánk lelkipásztorát, Konrád atyát kérdezzük a szentségekről, azok fontosságáról. Mit jelent Jézus magunkhoz venni a szent áldozásban?
1: A szent áldozás nem mást jelent, mint hogy magunkhoz vesszük az Úr Jézus Krisztust, és nagyon jó a kérdés is, amit feltettél. Mit is jelent az, hogy magunkhoz venni Jézust? Egy még szorosabb kapcsolat kötődik az első áldozóval és Jézus személyével. Tehát amikor magunkhoz vesszük az Urat, én azt szoktam mondani, hogy élő szentséghordozókká válunk. Úgy is mondhatnám, hogy tabernákulumai leszünk az Istennek. És mekkora ajándék az számunkra, hogy az Isten értünk ilyen kicsivé lesz, ilyen kiszolgáltatottá válik, úgymond, hogy átadja nekünk önmagát. És miért teszi ezt meg? Azért, hogy egy még teljesebb életünk legyen már itt a Földön. Megígérte Jézus, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és ez nem csak egy üres ígéret volt Jézus szájából, hanem valóban komolyan is gondolta, és az oltári szentségben, vagyis az eukarisztiában valóban közöttünk marad. Maga az eukarisztia szó hálaadást jelent. Amikor tehát első áldozunk, örülünk annak, hogy Jézus beköltözik a lelkünkbe, hogy teret adunk az életünkben Jézusnak, hiszen az Isten nem tolakszik, nem akarja ránk erőszakolni magát, szabad elhatározása mindenkinek, hogy első áldozó legyen, és szoktam is mondani, hogy nem jó, hogyha ez kierőszakolva van. Akkor az igazi, hogyha a gyermek önmaga akar találkozni Jézussal a kenyér és a bor színe alatt, és erre van is lehetősége, hiszen ahogy mondtad az imént, részesültek 25-en az első áldozásban az oltári szentségből, és ez mindig nagy ünnep az egyházközség számára, hiszen felhívja a figyelmünket arra, hogy fontos a szent áldozás az ember életében, mert megerősít bennünket. Akkor vagyunk úgymond a legközelebb az Istenhez. A szentmisét úgy is nevezzük, hogy csúcs és forrás. De miért is csúcs és forrás? Azért csúcs, mert magunkhoz vehetjük az Úr Jézus testét, és forrásunká is válik az Úr Jézusnak a teste. Úgymond az egész életünk is így tud szentmisévé változni, hogy a szent áldozásban megkapjuk, magunkhoz vehetjük Krisztust.
0: Hogyan készülhet egy gyermek az első áldozásra?
1: A gyermekek az első áldozásra rendszerint hittanórákkal szoktak készülni, valamint szokott még lenni külön szentségi felkészítő. Katolikus iskolában egyszerűbb a helyzet, hiszen ott több óraszámban, heti 2 órában tanulják a hittant. Mindenképpen igényel előkészületet. Beszélni kell arról, hogy nem egy közönséges kenyér darabot veszünk magunkhoz, hanem ott van a kenyér és a bor színe alatt valóságosan közöttünk Krisztus. Ezt a folyamatot megérteni nem egyszerű az ember számára, hiszen kell hozzá az értelmünk, meg kell hozzá a szívünk. És hogyha belegondolunk, akkor pont ez a leghosszabb út az ember életében, amíg az eszétől eljut a szívéig is az, hogy mi is történik ott tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy amikor már megkezdődik az első áldozásra való készület előtte legalább egy évvel, hogy akkor ezt kell igazán kihangsúlyozni a gyermekek számára, hogy valóban egy ajándék, egy ingyenes ajándék a Istennek az, hogy megajándékoz bennünket önmagával. Mert Isten tulajdonképpen mindig önmagával ajándékoz meg. Imádságainkban is önmagát adja az Isten, az oltári szentségben pedig valóságosan egyé is válik velünk. Nekem nagyon tetszik a szentmisében az a mozdulat, hogy a bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, ki kegyesen részese lett emberségünknek. És ekkor önti a pap a kehelybe a bort, és önt bele egy nagyon pici vizet. És ez az egy csepp víz jelenti azt mi emberségünket, és ott van a bornak a mennyisége több, hogy mi csak egy csepp vagyunk a tengerben, és mégis ez az egy csepp is mennyire fontos az Istennek, hogy átadja magát nekünk.
0: Hogyan lehet az első áldozás után is élő kapcsolatban maradni Jézussal?
1: Kapcsolatban maradni Jézussal. Elsősorban a kapcsolat Jézussal nem az első áldozással kezdődik. Az Istennel való kapcsolatunk az mindig az imádsággal kezdődik. Én azt szoktam mondani, hogy a templomba járás is az első áldozás, vagyis a szent áldozás, amikor már megtörtént az első áldozás, az mindig következmény. Először is van egy napi kapcsolatom az Istennel, és érzem azt, hogy szükségem van rá, hogy még szorosabban vele lehessek. És így lesz következményi a szent áldozás, meg maga a templomba járás is, hogy elkezdek vágyódni Isten után, mert megtapasztalom az imádságomba azt, hogy ő lelki békét tud adni számomra. Hogy ő olykor az én háborgó szívemet le tudja csendesíteni. Ugye tanítjuk gyerekeknek is a tengernek a lecsendesítését, hogy erre is képes Jézus, és ekkor szoktam nekik hozzátenni, hogy Jézus a mi szíveinket is le tudja csendesíteni. De a kapcsolat elsősorban mindig az imádsággal kezdődik, és az imádságból növi ki magát tulajdonképpen a vágyódás Krisztus után, hogy elmegyek a templomba, és magamhoz akarom venni őt.
0: Mit kap a bérmálkozó a bérmálás szentségében?
1: Nagy öröm és ajándék volt a bérmálkozás, a Füzesabonyi egyházközség életében, mint ahogy mondtad, 20-an részesültek a bérmálás szentségében, és külön öröm volt úgy gondolom az egyházközség számára, hogy főpásztorunk dr. Ternyák Csaba, egri érsek atya jött el közénk, és ő szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Ez mindig olyan érdekes szokott lenni, mikor, hogy bérmálkozik valaki, hogy mit is csinál, akkor tulajdonképpen megjelenik egy fontos bácsi, ott elmond egy imádságot, utána hozzák az olajat, ott van még több papbácsi, és hát mi ez a bérmálkozás tulajdonképpen? Tudjuk, hogy az Isten szent háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek. És itt a bérmálkozásban kimondottan a Szent Lélek az, aki meg akar bennünket ajándékozni a Szent Lélek ajándékaival, valamint meg akarja erősíteni bennünk a keresztségben kapott kegyelmeket, meg persze az első áldozásban. Mivel beavató szentségekről van szó, tehát a keresztség, első áldozás, bérmálkozás, a bérmálkozás gyakorlatilag lezárja ezt a folyamatot, mert még erősebbé, még tökéletesebbé teszi a Krisztusban kapott kegyelmi ajándékokat. És a Szentlélek ezeket akarja megerősíteni számunkra, és nem utolsó sorban az egyház személyben ekkor leszünk felnőttek, úgymond nagykorúak, amikor már elértünk arra az értelmi szintre, hogy tudatosan meg is kell vallanunk a hitünket, mert a Szentlélek az, aki erővel tud bennünket eltölteni, hogy tanúságot tudjunk tenni a hitünkről. Római levélben is olvassuk, hogy mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni, hanem maga a lélek imádkozik szavakban nem foglalható dicsőítésekkel az Isten felé, és valóban sokszor a Szentlélek Isten az, aki kimondatja velünk, hogy mi atyánk, hogy atyánknak szólíthatjuk az Istent. Tehát a bérmálás szentsége nagyon fontos az ember életében, mert ez az, ami valóban nem csak nagykorúvá tesz bennünket a hitben, hanem tudatossá is teszi számunkra a hitet.
0: Hogyan tud egy fiatal a hétköznapokban is hívő maradni?
1: Nem egyszerű ez a kérdés, hogy hogyan tudunk a hétköznapokban, főleg egy fiatal a mai világban hívő maradni. Ez úgy gondolom, hogy döntés kérdése. minek engedek az életemben? Engedek-e a világ elhívó szavának? Felvállalom-e azt, hogy olykor cikiznek még az osztálytársak is azért, mert templomba járok? Ez úgy gondolom elköteleződés kérdése, és itt is szerepe van a családnak, hogy a család ad-e megerősítést a fiatal számára, hogy jó úton vagy, igen, hogy hívő emberként könnyebben tudod venni a világnak a nehézségeit, könnyebben meg tudod érteni a másik embert, mert a hívő ember tulajdonképpen folyamatos kapcsolatban van az Istennel. És mindig szoktam mondani, amikor mondja egy-egy fiatal, akár Szent Jónásban, hogy nem imádkozik rendszeresen. És én ezzel szoktam neki példálózni, hogy van mobiltelefonod? Azt mondja, van. És mondom, felteszed-e minden nap a töltőre? Azt mondja, fel. Nem mondom, ilyen a mi hitéletünk is. Minden nap kapcsolatba kell lenni az Istennel, úgymond ő a töltő, mi pedig a telefonok, mert hogyha nem tesszük fel a telefon minden nap töltőre, akkor lemerül, se kép, se hang. Nyilván mi emberek nem így merülünk ki, hogy se kép, se hang, de elkezd belőlünk fogyni a szeretet, a megértés, az odaadás, a figyelmesség. És Isten képes ezt újra feltölteni a mi életünkben. Egy fiatal, hogyha ezt egyszer megtapasztalja, akkor úgy gondolom, hogy egyre inkább elkezd vágyódni Isten felé. És ami nagyon fontos, hogy fiatalként megéli a szabadságát, hogy nem a másik ember véleménye fontos, hanem rájön-e arra, meg rávezeti-e akár a hitoktatója, akár a lelkipásztora, akár a család valamelyik tagja, hogy igenis, Istennel könnyebb az életed.
2: Műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt percekben a füzesabonyi Széchenyi István katolikus általános iskola és óvoda műsorát hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Minden kedves hallgatóknak további szép délután kívánunk. Dicsértessége Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a füzesabonyi Széchenyi István katolikus általános iskola iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
4: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
3: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
5: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánság műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani műsorunkhoz. Jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok! Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Kaladiva Imre atyát, Gyémánt miséje alkalmából, és édesanyját, Klárika nénit sok szeretettel köszöntik Bódi Istvánné Erzsébet és testvére Sóti Mária Jászapátiból. A címzetteknek jó egészséget kívánnak, és a Jóisten bőséges áldását is kérik további életükre. Kívánságműsorunk első felvételében Mackó Mária énekel egy tradicionális Mária éneket, melynek címe Ezer veszélyben szűz anyám, te védj meg engemet.

Miskolcon Gajas István néve ronkát 82. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti barátnője Ibolya. Jó egészséget kíván neki, és a szűzanya oltalmát is kéri további életére. Az ünnepeltnek a Jézus szíve szeretlekén kezdetű katolikus népénekünket Kovács József kántor énekli. Hallgassa szeretettel!

Miskolcon Szabó Tiborné Mártikát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető férje Tibor, valamint gyermekei, unokái és nászasszonya, valamint násza. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki. Az ünnepeltnek Es Nagy István és Siliga Miklós Maradj velem című dalát Por Péter énekli. Fogadja szeretettel!

Tokajban Balázsi Franciska szeretné meghallgatni egyik kedvenc Balázs Fecó dalát, amely nem lesz más, mint egy duett. Az Idegen című felvételen Balázs Fecó és Farkas Zsófi énekelnek. Szóljon akkor a kért dal.

1960-ban Horváth Dávid küldi kedvesének Hannának születésnapja alkalmából egyik kedvenc dalát, amely nem lesz más, mint a Coldplay Viva la Vida című dala. A címzett hallgassa szeretettel a kért felvételt.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. Egerben kedves hűséges hallgatónk Haraszti Györgyi szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát, amely nem lesz más, mint Raffaella Carrà Pedro című vidám olasz slágere. Szóljon akkor a kért felvétel itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással, és minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat a következő elérhetőségeinken várjuk. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, jó pihenést, kellemes időtöltést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. 10 éve újult meg a tolcsvai Szirmai Waldbot kastély. Hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre? Július 15-e és 18-a között rendezik meg Sátoraljaújhelyen a Déri Név Fesztivált. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Jubileumi ünnepséggel emlékeztek meg arról, hogy 10 éve újult meg a tolcsvai Szirmai Waldbot kastély, amely korábban évtizedeken át iskolának adott otthont. A műemlék rekonstrukciója és új turisztikai kulturális funkcióinak kialakítása Csoma Ernő polgármestersége idején valósult meg. A felújítás előkészítéséről, a beruházás főbb állomásairól és a kastély megújulásának jelentőségéről a korábbi településvezetőt hallják.
3: Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Waldbot kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, Báró Waldbot Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerialis utáni szőlő újratelepítésnek úttörői voltak. És hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, 3 szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk. A tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt már, szinte 24. órában volt, amikor sikerült találni olyan tervezőket Rudolf Mihály személyébe, akik nagyon jól meg tudták tervezni, és nem utolsó sorban összetalálkoztunk dr. Virág Zsolttal, a Kastélyprogram Kft. Akkori vezetőjével, aki a hónunk alá nyúlt, és azt mondta, hogy ez olyan érték, amire büszke lehet bárki, és ezt fel kell újítani, ezt meg kell menteni, és meg kell mutatni mindenkinek. És hát az elmúlt 10 év az bizonyítja, hogy ez a döntés, ez jó döntés volt, és nagyon örülünk neki, hogy most 10 év után újra összegyűlhetünk azokkal, akikkel együtt indultunk ennek a hosszú utazásnak az elejéről, és örülhetünk annak, hogy még hosszú idő áll előttünk, és reméljük, hogy

0: volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
1: A nyári zivatarok gyakran percek alatt kialakulhatnak, különösen tartós forróság után, és komoly veszélyeket hordozhatnak magukban. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló, intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. Hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében, Nagy Csabát, a Hevesvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferensét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2: Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett, stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort a tárgyaktól, ágaktól. Védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni.
3: Tehát ha például valaki elmegy nyaralni hosszabb időre, már a lakását is hagyja biztonságban, és az udvarát is biztos, ami biztos. Így van ez?
2: Így van.
3: Ja, visszagondolunk az elmúlt nem oly rég történt, pár évvel ezelőtt történt villámárvíz katasztrófára itt Vármegyénkben, Gyöngyös Tarjánban volt egy ilyen. Akkor a helyreállítási munkálatok kapcsán és a viharkárok kapcsán mire emlékeztek?
2: 2023. júniusában történt az eset, amit az előbb említettél. Itt Heves Vármegyében több helyszínen is villámárvíz alakult ki. Számos utcát elöntött a víz, a hegyoldalról leömlő, a vízelvezető árkokat elhagyó esővíz több családi ház kertjét és pincét is elárasztotta. Az egységeink jellemzően az ingatlanokba betörő, azokat veszélyeztető esővizet szivattyúkkal távolították el. A munkálatok aznaptól egészen 4 napon át tartottak. A hivatásos tűzoltók 41, az önkormányzati tűzoltók 2, az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek pedig 31 esetben avatkoztak be a napok alatt a károk felszámolására.
3: Ugye itt most a villámárvizek kapcsán, hogyha már szóba került, és olyan helyen is élünk itt, főleg a Mátra alján, hogy mindenhonnan hegyek és egyebek vesznek minket körül, nem lehet tudni szélsőséges időjárási viszonyokat. Mit tehetünk akkor, ha kialakul egyáltalán? Hogyan lehet erre fölkészülni egyáltalán? Azért beszéljünk róla, biztos, ami biztos.
2: Nos, egy ilyen természeti jelenségre nagyon nehéz felkészülni, de minél jobb állapotban tartjuk az ingatlanunk előtti vízvezető árkokat, az annál több vizet tud egy elvezetni, így kisebb egy villámárvíz általi károk kialakulásának esélye. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék után, vagy esősebb napokat követően érdemes ellenőrizni a csatornák, árkok átjárhatóságát. Ilyenkor azok feliszaporodhatnak, hordalékkal telítődhetnek, így a vízáteresztő képességük nagyon nagyban csökkenhet.
1: Július 15-e és 18-a között ismét helyt ad Sátoraljaújhely a Dériné Fesztiválnak. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődést mutató kulturális programsorozat idén is ingyenes színházi előadásokkal, koncertekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal várja a látogatókat. A fesztivál jelentőségéről és az idei kínálatról Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
4: Nem 5, hanem 4 napos lett a rendezvény, tehát egy nappal rövidebb, amit én nagyon-nagyon sajnálok, de hát a lehetőségek ennyit engednek meg ebben a pillanatban. Július 15 és 18-a között kerül sor az eseményre. 4 nap, de több mint 60 ingyenes program. Ebben benne vannak a színházi programok, benne vannak a családi programok, és benne vannak a zenei programok.

0: is, tehát nagyjából a korábbi időszaknak, a korábbi programoknak megfelelő a repertoár, tehát mindenki megtalálja a magáét. Lesz a Latabár Színházban nyitó színházi előadás például, de a többi időjárás függő, eddig nagy szerencsénk volt mindig a rendezvény idején a hőmérséklettel és a csapadékkal is, így ezzel a szabadtéri színházban, a Völgyszínházban kerül megrendezésre a színházi előadások, a koncertek természetesen a Borteraszon, és a játszóház és minden más, ugye a Széphalom is benne van, a Kazinczy kertel és az egyéb kísérő programok is. Természetesen várjuk a borászokat, hiszen annyira összenőtt a Borterasz, a Völgyszínház és a helyi és térségi borászoknak, pálinka manufaktúráknak és az étkezést adó különleges ételeknek az egyvelege, hogy tényleg, ha valaki kiment délután 3-4 órakor kezdődnek általában a programok, onnantól, hogyha éjfélkor ment haza, vagy még ilyen is előfordult, hogy később, se éhes, se szomjas. Szomjas nem volt a vendég. Erről gondoskodtak, vagy gondoskodnak mindig is azok, akik ott megjelennek szolgáltatással is. Hogy néhány dolgot csak úgy kimazsolázva, hogy milyen programok, vagy kik a fellépők, vagy kik lehetnek. A színházi előadások közül bőven lesz a Csalóka szivárvány, indulhatunk Edit néni, Blaha Lujze és a Piros Bugyelár is. Szóval könnyed és komoly előadások lesznek. A zenei programokban Daniel Fi, a Street, a Bohemians, Betyár, Szabó Balázs bandája, Mák Likör, Dériné zenekar például a fellépők. A játszóházaknál a Népi Játszóház, kézműves foglalkozások, bábelőadások és gyermektáncház az, amivel várják majd a fiatal vagy a legfiatalabb korosztályt erre a rendezvényre. Ezek a rendezvények ingyenesek. Az első években a színházi előadás, a nyitó színházi előadása 200 forint volt a belépő. Ez szimbolikus volt, szerintem arra jó, hogy tudják, hogy hány vendég van, mert hát ahány 200-asban volt a dobozva, annyi ember, annyi vendég is volt, vagy színházi látogató. Ez így lesz véleményem szerint most is, és hát nem csak Sátor a Jóhelyben, hanem rajtunk kívül még 6-7 település kerül bele ebbe a programba, ahol a teátervagon megy, és tartanak ott is egy könnyedebb színházi előadást.
1: Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható, a légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 28-án.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük műsorunk hallgatóit! Mai adásunkban megismételjük az április 29-i összeállításunkat, adásunk tartalmából. Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk címmel tartottak fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok számára konferenciát Miskolcon. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó szirmabesenyői cég telephelyén. Az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
2: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
3: A A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok mentális jólléte és a szakmai segítők támogatása állt a középpontjában annak a konferenciának, amelyet a Miskolci Városháza dísztermében rendeztek meg. A Mások másképpen alapítvány szervezésében megvalósult esemény, a Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk mottót választotta, ráirányítva a figyelmet azokra a mélyebb pszichológiai folyamatokra, amelyek a mindennapi nehézségek hátterében állnak. A rendezvény hiánypótló jellegét a statisztikák is igazolják. Míg a magyar lakosság mintegy 10%-a küzd mentális zavarokkal, a fogyatékossággal élőket gondozó szülők körében ezek a problémák, például a depresszió vagy a szorongás, halmozottan jelentkeznek. A konferencia előadói olyan égető témákat jártak körül, mint a családi krízisek kezelése, az evészavarok, valamint a sérült gyermekeknél jelentkező agresszió és magatartászavarok. A részletekről Jármai Ágota, a Mások másképpen alapítvány kuratóriumának elnöke adott tájékoztatást.
4: Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat, kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szegedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket. Már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve az záró rész, az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés. Vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
3: Zárdori Csabáné, egy 40 éves Down-szindrómás felnőtt édesanyja is részt vett a konferencián, aki bemutatta rádiónknak közös életüket.
5: Bükkábrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani. Most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy órószát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek. Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak, disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a COVID-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé. Mindenféle tégreképpen testileg, szellemileg épül lefelé. Jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, dolgaikat, amiből lehet tanulni, meg hát, ha hallok olyat még szakemberektől, olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokba, próbálom az interneten is követni. Az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők, a gyermeknek az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek, már ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel oda vittem át, míg el nem vitték a napközibe, de a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van, ennyi sajnos nincs több segítségünk, most már kihalt a környezetünk. És a lányom még Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és mert ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés. Az a töltődés, vagy nyáron el szoktunk menni, most már 2-szer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a 3. nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebbről ismert, az nagyon várja.

0: Szögedi Dalma a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta beszélt a konferencián elhangzott témákról.
1: Mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket, akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani, ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni. Szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem, meg szülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyerek meg dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés. Szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van. Hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakát, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelemszabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni, előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Ha nem, belül ezt valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez. Valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális. Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk, szerintem. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy azt nem tudom, mennyire sikerült az előadásban azt kihangsúlyozni, hogy épp egészséges szülői és gyermeki háttérrel is nagyon megterhelő a gyermeknevelés. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy van egy gyerek, vagy 2, vagy 3, ez most így számszerűleg talán mindegy is, ott megéljük azt, hogy hullaként megyünk az ágyba mondjuk este, vagy visszasírjuk a régi életünket, vagy nem, amit persze csak időlegesen teszünk meg egy-egy ilyen kifáradt helyzetben. Szóval, hogy ott, amikor 0-24-ben kell jelen lenni, az egy nagyon nehezen, azt gondolom, nagyon nehezen elképzelhető helyzet, hogy milyen lehet ez. És pontosan ezért van az, hogy erről meg azt gondolom, hogy még többet kellene beszélni, mert hogy azok a családok, ahol bármilyen, akár mozgásértelmű, vagy bármilyen fogyatékosságról, vagy sérülésről beszélünk, ott ezek a családok, ezek az emberek rendkívül sokat vannak magukra hagyatva. Volt arról szó az előző ugye, előadásban, hogy időnként a rendszertől várjuk a segítséget. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból nem is baj, hogy nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan akár szolgálatok, alapítványok, segítségek, ahol ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én a gyermekkel minden rendben, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e, hiszen a gyerekek szerencsére felnőtt. Nőnek. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán ezt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek, és sírok egyet, kimegyek, és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így meg növekszik, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő. Néha persze, mivel pszichológusként nagyon széles az a tárház, amivel foglalkozunk, időnként mondjuk tanulási problémával is kerül hozzánk gyermek, de hogy a leggyakoribb az mégiscsak az, hogy van valamilyen érzelmi megterhelés, akár a családon belül, akár a családon kívül, vagy hát nyilván azt is látjuk, hogy olyan, mintha sem belül, sem kívül nem lenne, de hogy ugye ez az, amikor ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy mi mennyire fáj, és aztán mégiscsak fáj valami, és akkor azt kell valahogy így felfejteni, hogy belül vagy kívül történik valami, ha belül, akkor az micsoda, ha kívül, akkor arra milyen ráhatásunk van. Szóval, hogy tehát nagyon-nagyon sok érzelmi krízis van, nagyon sok a milyen fenyegetettség, reményvesztettség, nem tudom, ilyen sokféle olyan dolog, amiknél, ezt talán az előadásban nem is említettem, hogy van ez a lelki rugalmasságunk, ez a reziliencia, és hogy persze a kutatások sok minden tényezőjét így felfejtették már, hogy ez mitől függ, de most én mégis így fogok fogalmazni, hogy egyébként fogalmunk sincs róla nagyjából, hogy miért van az, hogyha elmegyek az úttesten egy, vagy a járdán egy kerítés mellett, és megugat a kutya, akkor miért van az, hogy az egyik ember lehet, hogy egyszerűen csak tovább sétál, valaki lehet, hogy ugrik egyet, valaki lehet, hogy elszalad, és nem tudom én felhívja az anyukáját, barátnőjét, bárkit, valaki meg soha többet nem megy azon az utcán végig. És hogy nagyon sok tényezőt tudunk, hogy ebben mi lesz a befolyásoló, de vannak olyan dolgok, amikről nem tudunk, hogy mi lesz ennek a függvénye, hogy mi történik a személyiségben, a személyiségfejlődésben. Nyilván, ahogy az előadásban is mondtam, van egy genetika, amivel rendelkezünk, van egy velünk született temperamentum, egy idegrendszeri érzékenység, akár sérülékenység is, szóval nagyon sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja.
0: Új gyártókapacitást adtak át a műanyaggyártással foglalkozó Ongropak Kft. Szirma besenyői telephelyén. A közel 3 milliárd forint értékű beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalat óránkénti termelése 600-ról 1000 kilogrammra emelkedett. A fejlesztés nem csak az itt dolgozó 300 ember további megélhetését biztosítja, de tovább erősíti a térség beszállítóinak jövedelemforrását is. Az eseményen részt vett Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, és Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter is.
2: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, de különösképpen miniszter urat, Szijjártó Péter miniszter urat, akinek nagyon sokat köszönhetek az elmúlt 16 évben, mert rengeteg beruházást segített idehozni a választókerületembe, de ugyan ilyen nagy segítség Jó István vezérigazgató úr is, aki mindig segítségül jön, és hát szeretettel köszöntöm az Ongropak vezetését, tulajdonosait, és örömmel jöttem, és mi nagyon büszkék vagyunk erre a vállalatra, erre a cégre, itt Szirmabesenyőben, és itt vagyunk a kezdettől fogva, és az Ongropak esetében úgy gondolom, hogy még sok-sok ilyen vállalatra lenne szüksége az országnak. Ugye magyarok tervezték, magyarok építették, magyar emberek dolgoznak benne, magyar családi vállalkozás, magyar a vezetése, és a PVC bázisú termékük pedig jelen vannak ugye az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, az építőiparban, és ugyanakkor ugye a nemzetközi szintéren is azért jelentős területet képviselnek, és jelentős szintet képviselnek. És ez a most átadott beruházás, az több szempontból is úgy tudom, hogy kulcsfontosságú, hiszen ezt el kell olvasnom, PVC lemezgyártó kapacitás bővítése, ez a cég növekedését is biztosítja, ugye új raktár is lesz, akkor a logisztikai hatékonyság is erősödik, és hát, ha jól tudom, egy hőszivattyú is beüzemelésre kerül, amely ugye energetikai és környezetvédelmi szempontból, fenntartható fejlődés szempontból is egy jelentős lépés. És ez a beruházás nem csak az Ongropak cég növekedését jelenti és biztosítja, hanem ahogy hallhattuk itt az előbb a megbeszélésen, a magyar műanyagfeldolgozó ipar gazdaságát és versenyképességét is erősíti, sőt a nemzetközi téren is. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek. Ha jól tudom, 2024-ben már 26,5 milliárd forint árbevétele volt a cégnek, és jelentős része, ugye 90%-a az exportból, és ez jól mutatja a nemzetközi jelenlétét a cégnek. Viszont belföldön is fontos a szerepe, a beágyazottsága a cégnek, hiszen a beszállítók fele azért hazai. És hát hallhattuk, hogy jelentős a szerepe a képzésekben, az intézményekkel jó a kapcsolat, a Miskolci Egyetemmel, ami biztosítja az utánpótlást. Tehát ennek a cégnek az üzenete teljesen világos, hogy a magyar cégek is képesek a nemzetközi piacon egy jelentős helyet és szintet képviselni. Úgyhogy példaértékű a tevékenységük, és tudom, hogy Kovács úrnak is nagy szerepe van ebben, hiszen mindig nagy víziókkal rendelkezik és bír, de hát van egy jó csapat mellette, aki segít, és igyekszünk mi is mindent megtenni, miniszter úrral és a magyar kormánnyal, hogy az Ongropakot is, és itt a térséget is tovább fejlesszük, a cégeinket bővítsük, és új beruházásokat hozzunk ide, és erősítsük a vállalkozásainkat Miskolcért, Borsodért, a hazáért.
3: Köszönjük szépen az Ongropak vezetőinek és tulajdonosainak az ismételt meghívást 5 esztendővel ezelőtt. 2021-ben jártam itt, de a vidéki gyárakban dolgozó magyar emberek teljesítménye nélkül nem lenne nemzetközileg versenyképes magyar gazdaság, ezt mindenképpen tisztázni kell. És ma egy újabb magyar vállalkozás, egy újabb magyar vállalat beruházását jelenthetjük be, ráadásul egy családi tulajdonban lévő vállalat, amely a közép-európai térség egyetlen jelentős PVC lemezgyártó vállalata, a magyar műanyagipar meghatározó vállalata, az Ongropak. Itt egy 3 milliárd forintos beruházás történik, amely beruházáshoz a kormány 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást biztosít, hogy annak a 300 embernek a munkahelye stabil legyen, akiket az Ongropak foglalkoztat. Az eddigi 600 kg-os óránkénti teljesítmény 1000 kg-os óránkénti teljesítményre nő, ezáltal a vállalatnak a nemzetközi piaci pozícióját meg tudja erősíteni. Ugye, amúgy is a habosított lemez gyártás tekintetében Európa 5 legerősebb vállalatának egyikéről beszélünk, ami egy óriási szó. Ahonnan én jövök, Győrből, ott az Audi gyár szokta büszkén mondani, hogy Győrből a világnak. Ezt önök is itt nyugodtan elmondhatják, Szirma Besenyőről a világnak, hiszen 93%-os export hányaddal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy szinte minden, ami ebből a gyárból kikerül, az valamilyen külföldi piacon kerül eladásra. És azért is fontos ez a beruházás, mert önmagán túlmutató jelentősége van. Amikor az Ongropak fejleszt, akkor a környék vállalkozásai is fejlődni tudnak. Önök beszállítóinak döntő többsége magyar, és ezek a magyar vállalkozások is megkapják a fejlődés lehetőségét azzal, hogy az Ongropak bővül, az Ongropak beruház. A magyar műanyagiparban önök fontos szerepet játszanak, és hozzájárultak a tavalyi műanyagipari rekordhoz is. Tavaly valaha először 3000 milliárd forintot ért el a magyar műanyagipar termelési értéke. Ez az Ongropak nélkül egészen biztosan nem ment volna. Mint ahogyan az Ongropak fontos szerepet játszik Borsod, Abaúj-Zemplén vármegye gazdaságának teljesítményében is, amely az elmúlt 10 esztendőben duplájára nőtt, tavaly 4200 milliárd forintos éves termelési értéket mutatott fel a vármegye ipari teljesítménye. ilyen sem volt még korábban. Ez jó hatással volt a foglalkoztatottságra is, hiszen a munkanélküliség is bő 30%-ával csökkent. Ebben a választókerületben, ami a Szirma Besenyőt is magába foglaló Miskolc környéki választókerület, az elmúlt 10 esztendőben 59 olyan beruházás jött létre az önökével együtt, amelyekről a kormány kötött megállapodást képviselőasszony közvetítésével az itt működő vállalatokkal 59. Ezek összesen 500 milliárd forintos értéket képviselnek, és a kormány 70 milliárdos támogatást nyújtott ezekhez összesen, és ezek több mint 20 ezer munkahelyet biztosítottak be ebben a térségben. Szeretném megköszönni a Zongropaknál dolgozóknak azt a teljesítményt, amellyel lehetővé tették, hogy a Zongropak Európa 5 legjelentősebb vállalata közé tartozzon a saját piaci szegmensében, és köszönjük a vállalat vezetőinek és tulajdonosainak azt az elkötelezettséget és azt a kiállást, amely szükséges ahhoz, hogy bátor döntéseket tudjanak hozni.

0: A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában megkezdte munkáját a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsainné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
1: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünkben, tehát hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát hogy mennyit bír ki az az idegrend. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb. De azt gondolom, hogy az legalább ennyire fontos, hogy mit az, amit helyette odaadhatunk. Tehát mire van szüksége az idegrendszernek az egészséges fejlődéshez? Tehát nem az elvétel, nem a tiltás itt a cél, de természetesen vannak olyan szerek, vannak olyan tevékenységek, vannak olyan hatások, ezt szülőként tudjuk egyébként is, amiktől óvni kell a gyerekeket addig, amíg ezzel nem tud bánni. Tehát sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy jaj, hát 21. században nem lehet azt, mert inkább a tudatos használat és a valami. Persze, igen, de hát azért 3 évesen nincsen ilyen tudatos használat, tehát ott más tekintetben is azt mondom, hogy a szülők nagyon megnézzük azt, ugye, mit adunk neki enni, mi az, ami nem veszélyes a környezetében, és nem csak a 3 évesnek, ugyanígy természetesen, hogy az idegrendszer 21-23 éves korig fejlődik. És pont a legnehezebb része az, hogy ez a maga az a prefrontális kéreg, tehát amivel következményekkel tud számolni, előre tud gondolkodni, jó önuralommal rendelkezik, morálisan tud gondolkodni, stb. Ez a legkésőbb fejlődik ki, tehát odáig kísérni kell ezt az egész folyamatot, és abban bizony vannak korlátok is, vannak megértésre szoruló dolgok, tehát el kell magyarázni, és ott én vagyok a vezető. Tehát persze, hogy mondjuk egy dopamin hatásról, ha beszélünk, ugye ez egy jutalomhormon, és egy nagyon, nagyon kellemes hatásrendszer, és sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly, tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is, ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, nem csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolában, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űrres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazdoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolat, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad. Már elég nagy a baj. Tehát mindig azt látjuk, hogy amikor már elég nagy a baj, akkor jobban nyit az ember. Tehát amikor már nagyon fáj. És vannak már rétegek, akik már nagyon fogékonyak. Tehát most azért a szakemberi réteg nagyon látja. Tehát ugye az első, amikor kivettük a kezükből a gyerekeknek az iskolába, hát az nem az iskolai réteg volt, aki ezt nagyon akarta, hanem a klinikum. Tehát a klinikum több éve látta, hogy gyerekek, a baj nagyon-nagyon-nagyon nagy. Tehát nagyon bele kell nyúlni. És most szól a klinikum a közösségi média ügyében is, hogy ott is nagyon erős a... És azért vannak már szülők, akik már látják ugye a nagyobb gyerekeiknél, hogy hát ez... Mert ugye nem jelenik meg a probléma olyan hamar, mint hogyha megivott volna egy bögre pálinkát. Az akkor rögtön kijüti, látom, hogy ez nem volt annyira jó. Itt, ha néz egy órás mesét, az nem látszik annyira rögtön. Meg holnap is, azért látszik, persze én is látom. De nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hű a mindenit, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne, tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg hát a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt, tehát hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban. És mondom, vannak már iskolák, osztályok, csoportok, városok, akik összefognak, és valóban tényleg egy ilyen közösségi erővel, mert a gyerekeknek egyedül ellenállni ebben nagyon-nagyon nehéz, nagyon erős a csoportnyomás. Tehát én azt gondolom, hogy be fog gyűrűzni nyilván a mélypont után, jön egy emelkedés, csak inkább tényleg azt látjuk, hogy addig ez a generáció, aki az ne menjen így rá, mert nagyon-nagyon sokat veszítünk. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy most nagy méretben van a baj. Tehát tényleg nagy méretben, és hogy vakság miatt van, sötétség van. Tehát, hogyha beszélgetsz egy szülővel, egy kismamával, egy valakivel, hogy hát miért ez nem olyan rossz, hát csak ezt nézi, hát hogy egy kicsit ilyen, meg a nagyival szoktunk, meg egy kicsit csak a mesét, meg a Baby Einstein, meg a nem. Tehát egyszerűen nincs tudatában. És érezzük azt, hogy miért. Nagyon nagy a lobby, itt is felhívtuk a figyelmet rá, hogy ez egy hatalmas nagy üzlet. És nagyon sokáig nem jutottak szóhoz azok a szakemberek, azok a fórumok, akik már úgy kiabáltak volna, logopédusok például, hogy megakad a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, ami ugye kognitív hiányokkal is, vagy kognitív sérülésekkel is jár, hogy nem engedték szóhoz, és sokszor hát nem olyan súlyos, csak tudatosítani kell, stb. Szóval ez a lobby tevékenység nagyon-nagyon erős volt. De azt hiszem, hogy át fog billenni, mert hogy a következmények nagyon erősen látszanak már. és nem akarnak szembesülni ezzel, mert ugye ezt mi is érezzük, és ezt még a kutatók is érzik, hogy saját maguk is sokszor csúsznak bele ebbe az őrült vonzásba, ami hát ez egy droghatás, nyilván ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ott csak a szabályozás tesz valamit. Tehát ma már bántalmazásnak számít az, hogyha nem tudom én, alkoholt adsz a 3 éves gyerekednek, vagy megengedett X dolgot, vagy veszélyezteted az egészségét. És azt gondolom, hogy itt van a törvénykezésnek, a törvényalkotásnak, a jogalkotásnak, a vezetőknek, a felső vezetőknek a nagyon nagy szerepe. Tehát, hogy sokáig és régóta kérjük már az oktatás irányítást is, hogy például az óvónők azok ne minősüljenek az szerint, hogy mennyi IKT-t használnak, ugye ilyen, tehát azért, mert akkor az óvónő is úgy érzi, hogy ez őtőle elvárás, ő akkor minőségi, hogyha behozza a nagy képernyőt, és megmutatja a gólyafészkelést. Hát többet érnének, kimennének az udvarra, és megfognának egy gilisztát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy segítsen a vezetés, mert aki nem érte föl ésszel, akihez nem érte el ez, vagy éppen, hogy pont belesüllyed ő is ebbe a dologba, és nagyon nehéz szembenézni, ott csak egy külső erő segít abba, hogy te figyelj, itt meg kell állni. Védőnőknek nagyon nagy szerepük van, és minden olyan szakembernek, aki kapcsolatba kerül a szülőkkel, még akkor, amikor nyitottak. Tehát ez látszik, hogy akkor a kismamák ugye ilyenkor nagyon jaj, mit adjak neki enni, és lehet, hogy itt azzal is szívesen, vagy szívesebben, vagy könnyebben szembenéz, hát hiszen annyira szeretné, hogy annak a gyereknek, ugye az elején vagyunk, védőnő hatalmas nagy erő lehetne ebbe, orvosok nagyon nagyok lehetnének, óvónők, bölcsödések, kisgyermeknevelők. Tehát ott, amikor még azért nyitva van, és talán nincs annyira, hogy nem dobtuk el annyira a súlykot, és nem olyan nehéz visszajönni. És talán a szülők is fiatalabbak, talán ő sem erült még annyira, bár lehet, hogy nem tudom. Szóval a szülőnek a legnehezebb, a mintaadó szülőnek arra való ráhatás, de nagyon sokat használhat. És én azt gondolom, hogy ha ezt, sokszor gondoltam arra, hogy egy 25 évvel ezelőtt, 30, nem tudom én, akkor nem volt minden táskába egy kis innivaló, ugye? És nem tudtuk azt annyi, és elkezdték mondogatni, hogy fontos a folyadék, fontos, mert erre fontos, úgy fontos, arra. Most akárhova belenézel, akárhol egy buszon, mint egy cumizó nemzet, mindig kicsit előveszük, nincs vele baj, csak egyszerűen, amikor elég fontosnak láttuk azt, hogy fontos a folyadék, akkor elkezdtünk ehhez egy kicsit alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy ezzel az összefogással, tehát hogyha egy szülő is hallja, hogy a védőnő is azt mondta, az orvos is azt mondta, a tanító is azt mondta, a tévében is azt hallottam, de jó lenne, a rádióban is hallottam egy ilyet, a valamik, ja, és volt egy olyan szomszéd is, azt mondta, ó, hát érted, olyan lazán mondta, ha nálunk nincs tévé, persze, hát mindig, érted, hogy érzi azt, hogy jönnek ezek a minták, gyakorlatilag ő is fontos fogja látni, ide kellene eljutni, és azt gondolom akkor, mert azért ez is így kúszott be, hogy hát nem fontos, nem érdekes, kényelmes, különben meg fejleszt is, elhitették velünk, hogy ez nagyon, és akkor majd lehet tudatosan csinálni, és akkor majd minden jó lesz. Hát nem lesz annyira jó, és hogyha ezt is elterjesztjük, hogy ennek mi az útja, hogy itt meg kell fogni ezt a dolgot, és vezetni kell, hát ugyanúgy, mint a korlátok, a fegyelmezés és a szabadság kérdése. Tehát abba is már azért rájöttünk, hogy azért kellenek az egónak a korlátai. Tehát kell az a vezetés, kell az a meder, persze, hogy úgy, hogy szeretetteljesen, és legyen benne szabadság is, de azért szükséges az, hogy tényleg megismerje az énjének a határait is.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban megismételtük az április 29-i adásunkat. További jó rádiózást kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Domán Vivien.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizennyolc óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika ifjúsági imacsoporttal imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments

0: országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen

0: megbocsájtunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben ezüstmisés plébániai kormányzó életére és szolgálatára kéri Isten áldását és a szűzanya oltalmát a sekrestyés munkatárs és családja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy 98 éves hallgató hálát ad a szűzanyának az eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát életére, egészségére. Valamint kéri a szűzanya közben járását, hogy távoli családtagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék Istent, és befogadják az ő végtelen szeretetét.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesanya és egy nagymama teljes gyógyulásáért kéri családja a segítő szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért és a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen.
2: Imádkozz el érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika ifjúsági imacsoporttal imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban. Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzetfelismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretett civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd. Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző 3 gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az alábbi felhívást tette közzé. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Június 25-én tartották az Egri Főegyház megye papi találkozóját Bélapátfalván a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk Isten országát építve. A szent beszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szent Lőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, és imádkozzunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Személyes életére vonatkozóan a lelkipásztor elmondta, 17 éve szentelték pappá, s az 5. szolgálati helyén van most, s minden helyezést úgy fogadott, hogy ezt a Szentlélek küldi ajándékként. Amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket.
2: Ő küld téged, hogy tedd és árazd a jót. Belülről indít. Ezért ad szolgáló hivatást. Orvosként, anyaként, tanárként, papként fogsz jót tenni. Bárhol is vagy, érezni fogod, hogy ő hív és küld téged, hogy ezt a missziót éld a földön. Ő maga mondja nekünk, én küldelek benneteket. Ez része a vele való barátságnak. És ahhoz, hogy ez a barátság elmélyüljön, engedned kell, hogy elküldjön, hogy küldetést teljesítse ebben a világban. bizalommal, nagylelkűen, szabadon, félelem nélkül.
1: Ternyák Csaba egri érsek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatáért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet, majd a közösség előtt bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urrich atyát. A papi találkozó szentmiséje végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2026. augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Július közepén tartják a motoros búcsút Pálos Szentkúton. A július 18-ai szombati program 10 órakor dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél. 11 órakor kezdődik a Szentmise Bojtor Róbert Miklósfalvi plébános vezetésével. Ezután felvonulás lesz a motorokkal, majd délután előadás, játék és szórakozás várja a résztvevőket. 17 óra 30 perckor kezdődik az esti dicséret a templomban, majd zenés esttel zárul a program. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rád, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreket hallottak.
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének negyedik részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: Alig, ha nem vannak bőves tészták. Ezer fekete macska fül, kiáltott Fáni. Mintha boszorkánnyá változtam volna. Berohant a szobába, hogy megnézze magát a tükörben. De már nem surrant neztelenül, mint azelőtt. Léptei cipőkopogás és szuknyasuhogás kísérte. A tükörből egy kis boszorkány bámult rá dermedten. Kalapja piros, ruhája zöld, harisnyáján piros csíkok. Mézes kalács boszorkányá változtam, hüledezett Fáni. No de hát ez borzasztó. Előfordulhat, hogy nagyon megéhezem, és éppen nem lesz nálam semmi ennivaló, és akkor majd megeszem magamat. Aggódva vizsgálgatta ujjait. Rövid tanakodás után meg is nyalta a hüvelykujját, de nem volt édes. Egyáltalán semmilyen íze sem volt. Úgy látszik, ez valódi új, állapította meg, és én is valódi boszorkányá változtam. Épp olyan baba arcom van, mint a mézes kalács boszorkának. Valami bűvös tésztából süthették. Micsoda szerencse, hogy cukoranyó nem hallgatott a tanácsomra, és nem a mézes kalács huszárhoz való arcot ragasztotta rá. Ha, jól festenék most a pedret bajusszal. Izgatott kíváncsisággal forgolódott a tükör előtt. Hamarosan észrevette, hogy a csinos cipőcskéjén elől jókora lyuk tátong. Ettől a felfedezéstől megnyúlt a képe, de hamarosan megvigasztalódott. Végre is ez még mindig jobb, mintha az egész lábat leharapta volna. Ha nem most mihez kezdjen? Fülébe csengtek cukoranyó hátborzongató szavai Hercsula macskáról. Nem, itt nem maradhat tovább egy percig sem. Lehet ugyan, hogy Hercsula macska nem eszik boszorkákat, de cukoranyó mindenképpen nagyon megdöbbenne. A szomszédok is megszólnák érte, ha megtudnák, hogy boszorkány tart a lakásban, hiszen a mesebeli boszorkányok mindenféle gonoszságokat művelnek. Ez megint gondolkodóba ejtette. Szeretném tudni, hogy én most olyan gonosz vagyok-e, mint a mesék boszorkányai, vagy inkább olyan édes és kellemetes, mint a mézes kalács boszorka. Ha tükörbe nézett, hajlandó volt az utóbbit hinni. Szívesen elidőzött volna a tükör előtt, hogy göndörhajában és csinos arcocskájában gyönyörködjék. Félt azonban, hogy cukoranyó hamarosan hazaér. Utoljára bekukkantott hát a viaszgyertyákkal teli zsúfolt boltocskába, pillantásával elbúcsúzott a bolt mögötti szoba szép, virágos húzatú bútoraitól. Kiszaladt a konyhába is. Barátságosan pattogott a tűz, meleg fénnyel csillogott a rézüst, a mozsár meg a serpenyő. Békésen tittakolt a fali úra. Elszorult a szíve, mikor eszébe jutott, milyen jó volt alkonyatkor a tűzhely patkáján üldögélni. Hiába, nem maradhat itt tovább. Mennie kell. Nagyot sóhajtott, de bánatában sem feledkezett meg gyomrocskájáról. A pohárszék aljából néhány marék mézes süteményt és egy egész püspök kenyeret vett elő, pettyes kendőbe kötötte, és a bugyrot seprűje nyelére akasztotta. Egér koromban csak morzsákon éltem, gondolta, most meg egy egész püspök kenyér sem sok nekem. Kiíramodott a folyosóra. Hiába nyomta le azonban a nagy vaskilincset, az ajtó zárva volt. Ilyetében majdnem sírva fakadt. Mi lesz, ha nem tudok kijutni a házból? Igaz, elbújhatnék a padláson vagy a pincében, de csepp kedvem sincs itt bevárni, míg cukoranyó hazajön, és észreveszi, hogy mi történt. A kulcsjukon keresztül kikukucskált a Havas utcára. Miért is nem vagyok olyan pici, hogy kiférnék a kulcsjukon? Kiáltotta, és mérgében toppantott a lábával. Álmába sem gondolta volna, hogy ettől a toppantástól akkorára zsugorodik össze, mint valami legyecske. Pedig ez történt, s Fáni nagyon megdöbbent. hanem ahogy ijegysége elmúlt, örvendezni kezdett. Ha már így összementem, legalább kényelmesen átvérek a kulcsukon, gondolta. Csak mikor indulni akart, vette észre, hogy a kulcsuk, amelyhez előbb még le kellett hajolnia, most emeletes magasságban van. Ha legalább egy rést találnék az ajtó alatt, azon is kiférnék. Cukoranyó nem szerette a húzatos lakást, ezért nála minden ajtó, ablak szorosan zárult. Fáni bosszusan futkosott az ajtó tövében. Kár volt így összemennem, a püspök kenyér is parányivá zsugorodott, mégsem tudok a házból kijutni. Végre eszébe jutott, hogy a mesebeli boszorkányok seprűn lovagolnak a levegőben. Ráült hát a seprűre, s lám, legnagyobb örömére már is a levegőbe emelkedett. A kulcsukon légymódjára repült keresztül. Mindjárt felszállt a szemben lévő ház ormára. Milyen szép a világ innen fentről, ámult el, mikor körülnézett. Először azt hitte, minden házban tűz ütött ki, azután rájött, hogy az ablakok verik vissza a lenyugvó nap piros fényét. Később azt is észrevette, hogy a járókelő közül senki, de senki nem hord fehér harisnyát piros csíkokkal. Egészen elszontyolodott. Visszamegyek cukoranyú lakására, hát ha akadott valami divatosabb holmi, határozta el magát. A szobába érve toppantott, és így szólt. Megint akkora akarok lenni, mint előbb voltam. Szempillantás alatt újra nagyra nőtt. Sietve kirángatta a fiókos szekrény valamennyi fiókját, és össze-vissza turkált cukoranyó hímzett csipkés fehér neműi között. Végre kesztyűk és válkendők alatt talált egy csomó vastag kötött harisnyát. Összeráncolta a homlokát. Csupa régi módi vacak! No, de legalább egyszínű és nem olyan rikító, mint ez itt a lábamon. Miután felhúzta a barna kötött harisnyát, a csíkosat gombolyaggá gyűrve az ágy alá hajította. Azután az utcaajtóhoz futott, toppantott és így szólt. Olyan pici legyek, mint egy apró borsószem. Hiába toppantott azonban, éppen akkora maradt, mint amekkora volt. Toppantott egyszer, kétszer, tízszer, de bizony eredménytelenül. Még ilyet, gondolta csalódottan. Igaz, egérkoromban is hiába toppantottam a lábammal, sem kisebb, sem nagyobb nem lettem tőle. De hát az előbb minden toppantásnál történt valami érdekes. Elgondolkozva nézegette cipője orrát. Pillantása ráesett az egyszerű barna harisnyára. Hát persze, kiáltotta hirtelen, azzal sarkon fordult, és a szobába rontott. Négy kézlábra ereszkedve előkotorta seprűjével az ágy alól a gombócágyűrt csíkos harisnyákat. Kissé porosak lettek, de bánta is ezt Fáni. Fő a varázserő! Most a barna harisnyát hajította az ágy alá, s miután a szobát is úgy összedúlta, mintha 30 macska csatázott volna benne, az ajtóhoz rohant toppantani. Lám már is olyan gyorsasággal zsugorodott össze, hogy szinte beleszédült. Kirepült a kulcsjokon, s egy darabig ide-oda száldosott a levegőben. Az ő számára, aki azelőtt mindig csak a falak tövében osonhatott, csodálatos érzés volt fent suhanni a magasban, és lenézni a havas háztetőkre. Körberepült a magas kémények körül. Egynek a tövében le is ereszkedett, hogy egyen valamit. A tetőn annyi padlásablak meg kiszögellés volt, hogy nem kellett az utcai járókelők kíváncsi pillantásaitól tartania. Toppantott hát, hogy visszanyerje régi alakját. Kibontotta a bugyrot, és elgondolkozva nézte a püspök kenyeret. Kár, hogy a püspök kenyérnek nincs csíkos harisnyája. Oda toppantanám a zsindelyhez, és azt mondanám, hogy tízszerte nagyobb legyen. Rövid töprengés után enni kezdte a püspök kenyeret mindenféle varázslat nélkül. Néhány morzsa legurult a lejtős háztetőn. Tüstént ott termett egy szürke kis veréb. Mohón felcsipegette a morzsákat, majd odaröppent Fáni mellé, és így szólt. Ez ám a jó világ! Hajdanában csak gazdag püspökök ették az ilyen mandulával, csokoládéval, mazsolával, dióval töltött kalácsot. most pedig már eféle kis boszorkák is püspök kenyérren rágódnak. Honnan jössz, hogy ilyen jó falatokkal tarisznyáltak fel az útra? Cukoranyótól, felelte Fáni, és egy nagy darab sütemény tömött a szájába. Mindjárt gondoltam. Te magad is olyan édes vagy, mint a mézes csók ott a bugyorban. Igazán, még sosem láttam ilyen kedves bájos kis boszorkányt. Fáni ellágyult. Kiszedegetett a püspök kenyérből néhány szem mazsolát, és a hízelgő verévnek adta, aki hálásan csipogott. Micsoda szeretetre méltó teremtés! Csak azt nem értem, miért jöttél el cukoranyótól. Én bizony nem hagynék el egy házat, ahol ilyen finom falatok teremnek. Hát tudod, az úgy történt, kezdte Fáni, hogy én az imént még egér voltam. A jóságos kocsi út, kiáltotta a veréb. Mit nem akarsz velem elhitetni? Hallottam mesélni, hogy a bakolyoduk körül temérdek szörgomolyagocskát lehet találni, amelyek elfogyasztott egerekből származnak. Hessinnét, kiáltott Fáni felháborodva. Csúnya tapintatlanság ilyesmit mesélni valakinek, aki az imént még egér volt, és csak egy véletlen baleset folytán változott át boszorkánnyá. Kíváncsivá teszel, mondta a veréb, és közelebb ugrált a bugyorhoz. Meséld el, kérlek, hogyan esett a dolog, én majd közben eszem egy kis mézes süteményt. Fáni hosszadalmasan elmesélte az egész furcsa históriát. És mert nem akartam, hogy cukoranyó nagyon megijedjen, mondta befejezésül, inkább eljöttem. Nyugodtan ott maradhattál volna, vélte a veréb. Végre is nem tehetsz róla, hogy boszorkányá változtál. Honnét tudhattad volna, hogy bűvös mézes kalácsból eszel? Fáni elpirult. No igen, de talán nem kellett volna ennem belőle. Vagyis nem lett volna szabad enned belőle? Kérdezte az éles eszű veréb. Fáni nem felelt. A veréb tovább faggatta. És most mi lesz veled? Hiszen nincs hol lehajtanod a fejedet. És holnap kiad reggelit? Fáni szája legörbült. Erre nem gondoltam, mondta ijedten. Csak ugyan, hol hajtom le ma éjszaka a fejemet?
0: Azt a kócosat? Hanem én tudnék talán valami tanáccsal szolgálni.
2: Szolgálj gyorsan, sürgette Fáni. Most rögtön! A veréb többször egy zsindelyhez dörgölte csőrét, aztán egy szalmaszálat rázott le a tolláról, végre megszólalt. Különös természetem van? Egyetlen tanács sem jut eszembe püspök kenyér nélkül. Neked adom az egész püspök kenyeret, ígérte Fáni, csak segíts rajtam, kérlek szépen. A veréb kibontotta a bugyrot, hogy tartalmát szemügyre vehesse.
0: Ez már csak a csücske, mondta szigorúan. Ettől csak egy tanácsnak a csücske jut eszembe. Éppen csak annyi, hogy repülj!
2: A mézes süteményt is neked adom, kínálta Fáni. A veréb minden zsebét teletömte süteménnyel, s miután elköltötte a püspök kenyér maradványát, így szólt.
0: Repülj kelet felé, míg a folyóhoz nem érsz, ott fordulj délnek, és repülj egészen Furfangos szigetig, az éppen neked való hely.
2: Kik laknak ott tulajdonképpen?
0: Hát nem is tudom, mindenféle bolondos népek.
2: És mit gondolsz, lehet ott piros-fehér csíkozású harisnyába járni?
0: Lehet,
2: mondta veréb határozottan, és megsimogatta teli begyét.
0: Ott, amennyire én tudom, ez a divat.
2: Akkor indulok is, jelentette ki Fáni. Felállt a háztető gerincén, és szétnézett a város felett, melynek házait mindinkább betakarta már az alkonyat. Hirtelen felkapott a seprűre, és a levegőbe emelkedett. A veréb lila kockás zsebkendővel integetett utána. Fáni is lengette hegyes kalapját, míg csak látta az apró verebet. Be jó is boszorkánynak lenni, örvendezett magában. Egérkoromban mérföldeket gyalogoltam sárban, porban, hogy valami avas szalonna bőrkére akadjak. Most meg csak felülök a seprűmre, és hip-hop, ott vagyok, ahol akarom.
1: Kedves gyerekek, Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséje negyedik részét hallottátok, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat, aludjatok jól!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Meteorológiai Világszervezet szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú, közölte a miniszter. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülérő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztás az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédőkrémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, közölte a MÁV csoport a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, amit csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Ezért a társaság az utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően jellemzően óránkénti 20 kilométerre korlátozta a megengedett maximális sebességet. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is.

0: a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A nyár beköszöntével megérkezett a nagy forróság is. Ilyenkor a legszívesebben mindannyian a vízparton keresnénk egy kis felfrissülést, hallgatnánk a hullámok csobogását és élveznénk a hűsítő szellőt. Most ugyan nem a tó vagy a tengerpartjára látogatunk el, hanem a komoly zene varázslatos világába. A tengerek, az óceánok, a folyók ugyanis gyakran megihlették a komponistákat. Hol életadó, megtisztító a négy elem egyike a víz, hol veszélyes, viharos és kiszámíthatatlan. Legtöbbször viszont fenséges, alázatot és tiszteletet parancsoló. A Handel által komponált vízi zene egy három szvitből álló barokk zenekari mű, amely 1717-ben született első György brit uralkodó számára. A grandiózus szabadtéri koncertet a Temzén rendezték, és a legenda szerint a darab a zeneszerző és a király közötti korábbi konfliktus elsimítását és a megbékélést szolgálta. George Friedrich Handel eredetileg a hannoveri választófejedelem udvari zeneszerzője volt, ám 1712-ben engedély nélkül Londonba költözött, ahol óriási sikereket aratott. Amikor 1714-ben a hannoveri választófejedelem első György néven elfoglalta az angol trónt, a zeneszerző hirtelen korábbi haragos munkaadójának alattvalója lett. A hagyomány szerint a vízi zene egy nagyszabású diplomáciai gesztus volt Handel részéről, amellyel ki akarta engesztelni a királyt. A történeti tények ugyanakkor azt mutatják, hogy a bemutató idejére a viszonyuk már legalább részben rendeződött, a pompás folyami ünnepé azonban kiváló alkalom volt a királyi hatalom reprezentálására. A fényes eseményre a Temzén került sor, ahol első György és előkelő vendégei egy királyi bárkán utaztak. A muzsikusok egy külön hajón a londoni polgárság bárkáján haladtak, közvetlenül a királyi hajó mögött. A zenekar mintegy 50 fős volt. Mivel szabadtérről volt szó, Handel hangosabb fúvós hangszereket, kürtöket és trombitákat is alkalmazott, ami abban az időben ritkaság számba ment Angliában. A király annyira el volt ragadtatva a zenétől, hogy a művet az oda- és visszaúton is megismételtette, így a zenészeknek több mint 3 órán keresztül kellett játszaniuk. Következzen most az F-dur szvit egy tétele, a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Részletet hallottak Handel vízi zene című szvittjéből a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. A cseh nemzeti opera atyának, Smetanának a szimfonikus műfajban legjelentősebb és egyben legnépszerűbb műve a Hazám ciklus, amely 6 pragmatikus címmel ellátott szimfonikus költeményt tartalmaz. Az 1872 és 1879 között keletkezett sorozatot a zeneszerző a cseh nemzet dicső múltjának, illetve a cseh tájak szépségének szentelte, és Prága városának ajánlotta. Bár kezdettől fogva összefüggő ciklusként tervezte meg a 6 művet, és egybetartozásukat számos motivikus összefüggéssel is erősítette, máig külön-külön is előadják őket. Különösen igaz ez a ciklus talán legnépszerűbb, leggyakrabban hallható darabjára, a Moldvára. Ahogy a két vékony ér egymáshoz simulva csermenjé, majd patakká bővül, később pedig folyóvá duzzad, úgy terebélyesedik a dallam is. Ezt halljuk most a londoni szimfonikusok előadásában Alfred Scholz vezényletével.

Elhangzott Bedri Smetana Hazám című szimfonikus költeményéből a Moldva című tétel, a londoni szimfonikusok előadásában Alfred Scholz vezényletével. Maurice Ravel egy bárka az óceánon című zongoraműve, az impresszionizmus egyik legkiemelkedőbb vízi zenéje, amely a tenger végtelenjét, a hullámok játékát és a sodródó csónak drámáját festi meg. A darab a szerző 1905-ös Tükrök című ciklusának harmadik tétele. Az arpeggiók és a gyors futamok a víz fodrozódását és a hullámok mozgását szimbolizálják. A hangulat a csendes, ringatózó felszíntől a hatalmas, viharos hullámokig terjed. Ez a darab a ciklus technikailag egyik legigényesebb tétele. Rendkívüli virtuózitást és finom billentés technikát igényel a zongoristától. Keletkezése után egy évvel, 1906-ban Ravel meghangszerelte a darabot, így a zongora akkordjai helyett színesebb, impresszionista zenekari textúrában is élvezhető. Ezt halljuk most a londoni szimfonikus zenekar előadásában.

0: Elhangzott Maurice Ravel, Egy bárka az óceánon című műve a londoni szimfonikus zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, remélem újabb levelem jó egészségben talál, és szép nyári élményekben van részed családoddal együtt. A természet ilyenkor nyáron is remek alkalmat biztosít arra, hogy rácsodálkozzunk a teremtett világ szépségeire, és ezek által pedig magára a teremtőre. Éppen ezért ebben a levelemben arról szeretném megosztani veled gondolataimat, hogy miként szemléljük Istent. Mint említettem, a természet és a körülöttünk lévő világ szemlélése is alkalmas arra, hogy magát az Isten tudjuk szemlélni. Erre a kontemplatív életmódra az egyik legeklatánsabb példa Assisi Szent Ferenc, egyik legszebb összefoglalója pedig az általa írt naphimnusz. Ahhoz, hogy Isten szemléljük, viszont elég az is, ha csendben maradunk és befelé figyelünk. A katolikus hagyomány ezt a szemlélődést az imádság egyik formájának tartja, és nem olyan bonyolult, mint amennyire annak tűnik. Ez az ima az egyszerűségre fókuszál, a túlbonyolítással ellentétben. Nincsenek olyan formulák, melyeket követni kell a szemlélődő imádsághoz. Ez az Isten gyermekének imádsága, és az imádság misztériumának legegyszerűbb kifejeződése. Olvashatjuk a Katolikus Egyház katekizmusában. Isten hangjának a meghallására összpontosítunk ilyenkor, amihez csend szükséges, nagy alázat és türelem, valamint teljes bizalom az iránt, hogy Isten jelen van, attól függetlenül, hogy hallod a hangját a szívedben, vagy nem. Loyolai Szent Ignác ezt írta. Egy-két lépéssel azelőtt a hely előtt, ahol szemlélődni akarok, megállok az Atya előtt, felemelem a szívem, és végig gondolom, hogy az Úr, az én Istenem hogyan néz rám. Ezután kifejezem a tiszteletemet és az alázatomat iránta. Az árci plébános, azaz viennai Szent János megfigyelte, hogy a templomban, ahol gyóntatni szokott, rendszeresen ül egy ember. Nem morzsolt rózsafűzért, nem mormolt imát az orra alatt, hanem csak ült a templomban. Egy este kíváncsian ment oda ehhez az egyszerű parasztemberhez, és megkérdezte, hogy mit csinál a templomban minden áldott nap. Ó, plébános úr, nem csinálok én semmit, csak nézem őt, és ő néz engem, válaszolta az. A szemlélődő imát röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy megpihenni Istenben. Olvastam egy plébánosról, akinek viennai Szent Jánoshoz hasonló élményben volt része a templomában. Oda is betért minden nap délután egy óra erejéig egy idős ember, aki mindig a leghátsó padba ült be. Amikor a plébános megkérdezte tőle, hogy délutánonként miért jár be a templomba, a férfi elmondta, hogy hálából az életéért. Bejön, leül, és csendben ezt az órát Istennek adja. Kedves barátom, mondhatod, hogy a mi mai fogyasztói társadalmunk és az ezáltal kialakult értékrend nem hagy teret az elmélyülésnek és a szemlélődő életformának. A mai emberre amúgy is az jellemző, hogy nem képes figyelni. Túl sok az információ, képek, hangok, adatok, hírek, és ha lemaradsz, elvesztél. Megdöbbentő és megrendítő a tizenévesek gyakorta tapasztalható hozzáállása. Ha nem vagyok online, úgy érzem, nem is létezem. Kétségtelen, hogy igazad van ezekben, de mégis arra bíztatlak, hogy keress időt az elcsendesülésre, szemlélődésre, akár a természetben, akár egyedül az otthonodban vagy a templomban. A szemlélődő ima gyakorlása révén módunk nyílhat a Jóisten türelmes, figyelmes pillantásával nézni a világunkat, és ezáltal az életünk is hihetetlenül gazdaggá válhat. Olyan dolgok fognak szemünk elé kerülni, amelyek mellett az unott, ezerszer járt útvonalon akár napi szinten eljárunk. Fák, növények és épületek. Meglátjuk ezek szépségét, rá tudunk csodálkozni az ablakban nyíló virágokra, de a rejtett szépségeket is egyre részletesebben tudjuk látni, hallani. A madarak énekét, a csillogó gyermeki tekinteteket, vagy akár a társunk fáradt mosolyát. Kedves barátom! Mindenképp szükségünk van az elcsendesedésre életünkben, ugyanis az emberi személyiség kutatói alapvetően elménk kétfajta működésmódját különböztetik meg. Az aktív, cselekvő és a szemlélődő. Amikor az aktív énünk dominál, akkor vagyunk képesek belemerülni a tevékenységbe és átélni az élményeket. Amikor pedig bekapcsoljuk a szemlélődő üzemmódot, akkor énünk sajátos, kívülálló helyzetbe kerül, aktivitás helyett megfigyel, értelmez, kilép a folyamból, és mintegy a partvonalról próbálja egészében látni, hogy mi is történik. Az egyik énünk tehát csinál dolgokat, a másik pedig átéli ezeket. Mindkettőre óriási szükségünk van. A kettő közötti egyensúlyt kell megteremtenünk, hiszen a szakemberek szerint ez lelki egészségünknek is az egyik legfontosabb záloga. Ez felidézi számomra a Lukács evangélista által leírt Márta és Mária történetét. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta sürgött, forgott és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. Sosem volt szimpatikus, amikor úgy értelmezték ezt, hogy ellentétet láttak a két testvér hozzáállásában. A két nővérben ugyanis az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Az egyik legszebb és legkifejezőbb értelmezését ennek a történetnek Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg egyik írásában. Márta és Mária. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallgassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adnia számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. A másik megszívlelendő tanulság, sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, és nem Mária, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Óra et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot. Nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását. Kedves barátom! A hátralévő nyári napokra kívánok neked és szeretteidnek aktív és szemlélődő órákat, élményeket egyaránt. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Meteorológiai Világszervezet szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú, közölte a miniszter. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülérő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztás az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédőkrémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, közölte a MÁV csoport a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, ami csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Ezért a társaság az utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően jellemzően óránkénti 20 kilométerre korlátozta a megengedett maximális sebességet. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
0: Reklám.

Évadó és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Somogyi Márton és Németh Tamás, a bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról, dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Adásunkban Csetneki László gasztronómussal, a szabadtéri lovagrend kancellárjával beszélgetünk. Hallgassák meg rövid ajánlónkat.
1: És ezt pedig hígítást csináltak belőle, meg találták és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az 5 kóstol ember mondta, na, most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük, mindig más, hogy nem csípja a szájukat, tehát érezzi, komoly szakemberek voltak ottan, tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, meg 2 millió-szorosára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ezt Scoville találta ki, ha valakit érdekel, még Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 000 SHU.
0: Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, a Keresztény Életközösség elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja a hivatáspasztorációról osztja meg gondolatait. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélget.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban régi kedves tanáruramat, ezt mindenképpen szerettem volna a beszélgetés elején elmondani, hiszen valószínűleg majd érződik a beszélgetésből, hogy hát mi, hát ha nem is 97 óta, de mondjuk 98 óta biztos ismerjük egymást, mert akkor voltam másodéves, és ugye tanár úr már tanított minket ugye a Magyar Történelem Tanszéken. A mai témánk pedig az a téma, ami egy évfordulóhoz kötődik, ugye második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját ünnepeljük idén, 1676. márciusában született. Rögtön a beszélgetés után, és ezt szintén hangsúlyozom, március 18-a van, ugye szalad is tanár úr a könyvtárba, hiszen a Bródy Sándor könyvtárban a Sorsfordulók, Sorsfordítók sorozatban ma ön lesz az előadó. A pontos téma a Rákóczi szabadságharc kísérlet a rendi alkotmány restaurációjára. Úgyhogy erről fogunk mi is beszélni. Most az, hogy egy 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi szabadságharcot mi egy óra hosszába hogy tudunk beletömöríteni, azt nem tudom. Ezt tanár úr tapasztalatára bízom, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy pár szót Rákóczi Ferencről születés kapcsán beszéljünk, hiszen nem hiába ő a nagy fejedelmünk. Borsodban, Sárospatakon, Szerencsenin, amikor csináltam riportokat, ott a múzeum igazgatók is nagy fejedelmünknek, tehát még olyan tisztelettel vannak most is iránta, hogy azt gondolom, hogy hát nem hiába volt ő a nagy fejedelem, és hát nem hiába volt ő a nagy szabadságharcnak a elindítója. Tehát minden esetre akkor kezdjük ezt a beszélgetést vele.
3: Nagyon köszönöm a felkonferálást. Minden perfekt. Március 27-én született 1676-ban Rákóczi Ferenc, közismerten Borsi városában, Borsi településen. Felújították a kastélyt, és nagyon szép küllem és bellem jellemzi most ezt a felújított kastélyt, úgyhogy nagyon komoly konferenciákat szoktak szervezni az Eperjesi Egyetemnek a munkatársai. Nem véletlenül, hiszen az Eperjesi Egyetemnek a rektora az Kónya Péter, akivel annak idején még én kötöttem intézmények közötti szerződést, és ő elkötelezett híve ennek a Rákóczi korszaknak, sőt, Kuruc korszaknak, mert Tökölit is ugye vegyük ide, hiszen az Késmárkhoz kötődik, kapcsolódik, Eperjesen járt iskolába, úgyhogy a kurucokat így egy kalap alá veszi Péter, és itt Borsiban gyakran tartanak megemlékezéseket és ünnepségeket. Tehát az apja első Rákóczi Ferenc, aki megint csak közismerten belekeveredett egy király ellenes összeesküvésbe, és a katolikus Báthori Zsófia 400 ezer aranyforinton váltotta meg tulajdonképpen az életét, és tulajdonképpen az, hogy amnesztiát nyert a királytól. Tessék belegondolni azért, hogy egy országbírót, akár a Nádasdit, akár az Rényi Pétert, ezeket kivégezték, vérpadon végezték a hűtlenség miatt. Első Rákóczi Ferenc pedig 400 ezer aranyforinton az élete is, és még a vagyoni helyzete is megmaradt. Hát apját nem nagyon ismerhette meg, hiszen néhány hónapos korában már elveszítette az apját, és így a nagymama meg az anya volt a fő szereplő az ő nevelésében, neveltetésében. Meg kell mondani, hogy a két hölgy nem nagyon jött ki egymással.
2: Tehát itt Zrínyi Ilonáról beszél?
3: Zrínyi Ilonáról és Báthori. Igen, nem jött ki egymással.
2: Hát ez mondjuk nem egy szokatlan jelenség, ugye ez a...
3: Hát nem szokatlan jelenség, de ugye a Rákóczi családban ez különösen ugye fontosan lényeges volt, és vallási alapon ugye különböztek, hiszen olyan értelemben, hogy második Rákóczi György halála után hát a katolizáció és a rekatolizáció megtörténik, és utána ez a vonal már katolikussá vált, amely annak idején nagyon-nagyon protestáns, ugye is vonalat képviselt. Tehát ezen túllépve semmiféleképpen nem szeretnék bele bonyolódni részletekbe, úgyhogy ilyen kézagosan emlegetjük azért ezt a pályafutást, és inkább a politikai tevékenységére koncentrálnak. Kétségkívül, hogy gyerekkorában azért ez a munkács ostroma időszakában átélt élmények azért végigkísérték, de elsősorban az anyához és a testvéréhez való kötődése miatt. A lánytestvére az nagyon-nagyon komoly szerepet játszott a felnőtté válásban. Tudnélék, sikerült most bécsi apácazárdából megszöktették, kiszöktették, és úgy az Aspremont ugye lett a férje, és hát egy ideig ki is tiltották ugye az udvarból ezt az engedetlen párt, hiszen a király és császár engedélye nélkül kötetetlenek ez a házasság, majd amikor bocsánatot kaptak, akkor hát a jezsuiták által nevelt Ferencnek az értelmét a sógor és a testvér nyitogatta föl, hogy igenis a világi pályák felé fel kell fordulni, minél hamarabb meg kellene nősülni, hiszen a jezsuiták, akik hát a birtokoknak a igazgatását ugye készben tartották, úgy gondolták, hogy lehet az ifjú Rákócziból egy nagyon-nagyon komoly egyházi pályát kifuttatni, és abban az esetben akkor a vagyon továbbra is ugye az ő kezükben is gyámság halad.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával, Klész Beáta beszélget.

0: 18 éves volt, amikor megnősült, és itt tekint a német-római császárságon belül, hogy milyen kapcsolatok, rokoni kapcsolatok, hogy alakultak, mit alakultak, ezt most mellőzünk, de annyit mindenféleképpen, hogy a mainzi és a kölni választófejedelmek, akik egyúttal érsekek is, ezek rokoni kapcsolatban voltak, ugye, Sarolta Amália lesz a felesége, ők rokoni kapcsolatban vannak, nem csak a császári udvarral, hanem külföldi, tehát például Franciaországban is kapcsolatok, rokoni, távoli rokoni kapcsolatok.
1: A 14. Lajossal,
0: igen. Igen, országában, igen. És ez a rokoni kapcsolat fogja eredményezni azt, hogy megint egy bizonyos idő után azért Lipót császár elnéző lesz az engedélye nélkül megkötött házassággal, és tetszik, nem tetszik, ezeket a vagyoni kérdéseket, birtok függővel lévő birtokjogi kérdéseket rendezni kellett. Rendezni kellett a jezsuita rendel, és rendezni kellett akkor a testvérek között is.
1: Engedély nélkül köttetett ez a házasság, nem kértek engedélyt, mert valószínűleg nem kaptak volna, vagy mi az, ami miatt engedély nélküli házasságról beszélünk?
0: Itt a nagykorúsításnak van fontos szerepe. Tudnék, hogy itt 23-24 évet be kellett volna tölteni azért, hogy nagykorú legyen. És Lipót, mivel gyámja volt Rákóczi Ferencnek, hát soron kívül, nem tudom én, gesztust gyakorolva a gyámja vitán, meg nagykorúsította. És a nagykorúsággal pedig jár sok mindent, nevezetesen az, hogy most már nem kell egyeztetni, nem kell a gyámnak az vélemények, de a házassághoz igen, az ki kellett volna kérni, és ez nem történik meg. Nyilván a rokonok miatt, a női ágon jelenkező rokonok miatt. Hát egy mainzi érsekkel, vagy éppen egy kölni érsekkel, nem nagyon húzakodott éppenséggel, ugye a császár. Na, ez nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon lényeges, ugye, hogy megnősült, és akkor Magyarországon hát a birtokokat föl kell keresni, meg kell látogatni, és hát bizony nagyon-nagyon siralmas helyzetben találta, hogy ezeket a birtokokat, a saját birtokokat, és őt is nagyon-nagyon idegenkedve fogadták. Mégpedig azért, mert hát magyarul nem nagyon tudogatott, illetve hibásan beszélt. Német gúnyába járt, német módit viselt, és megjelent ugye egy ugyancsak német módi öltözött feleséggel, hát nagyon idegenül hatottak itt a magyar környezetben. 1696-ban a német-római birodalom fürszét, hát ezt szokták birodalmi grófnak, birodalmi hercegnek is fordítani, címet elnyerte, ami nem annyira mondjuk Magyarország vonatkozásában érdekes, hanem sokkal inkább gesztus az előbb emlegetett ugye, rokoniákhoz. Hozzájárult a király, Magyarországon király, ugye Lipót, tehát német-római császár, magyar király, hogy Sáros megye főispánja legyen, és Sáros megye főispánjaként ez az országos politikába való bekerülést jelentette, és az országos problémákkal tetszik, nem tetszik, egy főispánnak foglalkozni kell. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy a főispánnak össze kellett hívni a megyegyűlést, a megyegyűlésen elhangzottak a panaszok, a panaszokat, vagy helyben meg tudták oldani, vagy ha nem, akkor továbbítatta. És nagyon-nagyon hamar, főleg az 1697-es hegyaljai felkelés után, hát a szomszédos megye, Ung vármegyének főispánjával, ugye Bercsinyi Miklóssal, ugye összebarátkozott, és Bercsinyi, aki jóval idősebb volt, mint a magyarországi helyzetet alig-alig ismerő Rákóczi, nagy hatással volt rá. Bercsényi ugyancsak a saját vármegye, szomszédos vármegyékben felhalmozódott elégedetlenkedőknek a hátpanoszait gyűjtötte, ismerte, na és a két barát, most már nevezzük úgy, az idősebb, ugye is a fiatalabb, azon gondolkodott, hogy lehetne, mint lehetne segíteni ezeken a elesetteken, kisemmizetteken, agyonadóztatott embereken, akik bujtosásból tartották fent magukat. Itt azért egy mondatot már is szúrjunk be a gondolatmenetbe, mégpedig azt, hogy Rákóczi nem szerette, később pedig meg is tiltotta, hogy kurucnak nevezzék az őt katonáit. Ez a közgondolkodásban nem így csapódik le, hanem úgy, hogy Tököli, Rákóczi, Katonái, stb. Ezek mind kurucok. Szó szerint a kuruckodás ez útonállást jelent.
1: Tehát, hogy ezt ő érezte, ezt a pejoratív hangzatot?
0: Hogy semmiféleképpen nem Tököli katonák vagyunk, nem Tököli kurucai vagyunk. Mi nem ebből, hanem mi a szabadságért küzdünk, és a magyar nemzetetért sérelmeket kívánjuk ugye korrigálni. Tököli esetében nem erről van szó.

0: Tököli esetében ott van a török, támogatás, török szövetség, töröktől kapja meg a Felső Magyarország fédelme címet. Uh-huh. Tehát szó nincs arról, független attól, ugye, hogy nevelőapjáról van
1: pontosan
0: szó.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy igen, tehát nevelőapja, de ugyanakkor meg felnőtt korukban azért már úgy elhúztak őket.
0: Hát a politikai, igen, a politikai helyzet megváltozott, és hiába gondolkodott abban Rákóczi, hogy a Tökölit ugye a törökországi számüzetésből haza lehetne hozni, mert fölmerült egy ilyen variációs 1705-ben, hogy Erdély fejedelmének miért ne lehetne Tökölit visszahozni, hiszen őt egy nagyon rövid időre meg is választották 1609-ben. Na, tehát visszakanyarodva akkor, hogy kuruc. Igenis, ez pejoratív mindenféleképpen megnevezés, és ezt Rákóczi nem szerette, és meg is tiltotta. Külső kapcsolat kell. Házi megoldások, ezek nem vezetnek célra. Bercsényének és Rákóczinak közös volt a véleménye, hogy külső segítséget honnan szerezhetünk? Hát természetesen csak a császár ellenségétől. A császár ellensége pedig nem más, mint 14. Lajos Franciaország, de én sokkal jobban szeretem azt mondani, hogy a Bourbon dinasztia meg a Habsburg dinasztia. Tehát meg is találták a lehetőséget, hogy hogy lehet, mint lehet fölvenni a kapcsolatot. Tudnélik Rákóczit a bécsi követ, amikor ő Bécsben élt, francia, tehát a bécsi, hogy, tehát Franciaország bécsi követe, igen. Egyszer egy baráti beszélgetésen azt mondta Rákóczinak, tudnék, Rákóczi nagyon szerette a kártyázást, és amikor ő Bécsben élt, akkor hát ő éjszakában nyúlóan szeretett
1: a
0: kártyázni.
1: És jó, hát ezzel igen, nincs
0: na,
1: baj.
0: Hát ez
1: az élet belejárója.
0: Így van, persze. Így van, élete. És megemlítette, hogy közelesen háború lesz, mégpedig Spanyolország királya az beteg, márpedig az Habsburg II. Károly, és egyáltalán nem mindegy, hogy kihez fog kerülni az örökség. Tehát vagy Franciaországhoz, vagy pedig éppen tehát a Bourbonokhoz, igen. Na is, nem ártana elgondolkodni azon, hogy Magyarország esetleg szövetségesként, támogatóként, hogyha kirobban egy ilyen ellen, akkor a Habsburgok háta mögött, vagy hátában keletkezhetne egy elégedetlenség, egy elégedetlen mozgalom, és a tököli időszakot föl lehetne újítani. Na és a lényeg az, hogy ugye Bercsényi is, és Rákóczi is ezt a elejtett beszélgetésből arra következtettek, hogy jó lenne felújítani, és 1700-ban, pont azon a napon, azt hiszem ez november 1-én volt, amikor meghalt II. Károly Spanyolországban, akkor írta az első levelet Rákóczi Ferenc Franciaországba.
1: És pedig ezek a levelek azért milyen kockázatosak, ugye?
0: Természetesen, mint ahogy be is bizonyosodott, ugye, hogy már a második, harmadik levél az már bemutatásra került Bécsben, és akit ők kiválasztottak, hogy futárként, igaz, németalföldi, pontosabban a mai Belgiumhoz tartozó, tehát a lüttichi származású Longeval nevű kapitány, aki szabadságra ment haza, rábízták ezeket a levelet. És a lényeg az, hogy ugye föltárják ezt a formálódó kapcsolatfelvételt, és ennek az eredménye az, hogy letartóztatják 1700. április 18-án, letartóztatják a nagysárosi kastélyában Rákóczit. Ének idén állítólag 2 óra volt éjjel, amikor rátörtek a hálószobában a alvó házaspárra, és éppen a felesége ugye második gyermekével várandós volt. Letartóztatták, és utána, hát tulajdonképpen végig kocsisztatták egész Magyarországon keresztül. Bécsújhelyi, ahol a nagyapja, tehát Zrínyi Péter raboskodott, és ugyanabban a cellába helyezték el. Kezdetben még ablaktalan, tehát olyan értelemben ablaktalan, bedeszkázott ablakú börtöncellába. És hivatalosan megvádolták, elkészült a vádirat Rákóczit. Rákóczi nem volt hajlandó átvenni. Mégpedig arra hivatkozott, hogy ő birodalmi Grófürst, Reichsfürst, bárpedig akkor birodalmi bíróság ítélkezzen fölötte.
1: Tehát a mentelmi jogot.
0: Hogy ne? Igen, igen. Második lépés, miután ez nem használt, mert arra hivatkoztak, hogy különleges esetekben nem illetékes ez a bíróság. Mégpedig a, hát nyilvánvaló az esküszegőkre, a hazárulókra, a külső emberekkel, illetve a külső hatalmakkal való konspiráció, az nem tartozik a hatály alá. Akkor nem vette át, még egyszer mondom, ezt a vádiratot, utána pedig azzal próbálkozott, hogy ő főneves, magyar főneves, és csak magyar bíróság előtt hajlandó felelni a tetteiért, vizsgálják ki, mennyiben igaz, mennyiben nem. És erről Lukinics Imre történész ezt az egész dokumentációt kiadta, és meg lehet nézni, és át lehet lapozni, hogy milyen fokozaton keresztül jutottak el oda, hogy más lehetőség nincs, mint innen meg kell szökni.

0: És a szöktetésben a feleségének nagyon komoly szerepe van. A Wolf gyóntató, bécsi jezsuita páternek nagyon fontos szerepe van, és magától értetődő a bécsi helyi börtönparancsnoknak, egy Lehmann nevű porosz kapitányról van szó, aki biztosította a ruhát, az áruhát, katona áruhát ugye Rákóczinak, és akkor úgy sikerült, azt hiszem, egy rizkarc, ugye mindenki előtt fölrémlik, hogy egy zsákkal a vállán hagyja el a börtönét Rákóczi, és utána pedig a Bezeridi nevű kísérőjével föl északra, és Krakkó és Varsó. Így érkezik meg Lengyelországba. 1701-ről van szó. A lengyelországi megjelenés az nem véletlen természetesen. Egyrészt nagyon-nagyon régi rokoni kapcsolatokat föl lehet újítani. Másodszorban pedig akkori Lengyelországban, hivatalosan Zsezsposzpolitában, Lengyel-Litván, nemesi köztársaságban a francia befolyás igen erőteljes. És ők azonnal a francia missziónál találtak menedéket, és a francia misszió pedig kiközvetítette őket, természetesen mindez konspiratív módon kiközvetítette őket francia érzelmi főnemesekhez. És kézről kézre adogatták ezeket a bújtatott embereket, magyar hát összeesküvőket, akiknek a fejére természetesen vérdíjat tűzött ki, Lipót, hiszen 10 000 aranyforint jutotta a markát annak, aki élve elviszi Bécsbe, 6 000 pedig, hogy halotti tetemet fogja majd biztosítani. Na, és így kellett elbújtatni, tehát nem maradhattak Varsóba, hanem ugye a Lubomirszky család, és magától értetődő Lubomirszky család az egyik leggazdagabb és legpatinánsabb főnemesi család Lengyelországban. A családból származó Esbiéta, akit csak Erzsébetnek szoktak emlegetni, de szép Helénának szokták mások ugye emlegetni, akinek a férje Senyavszky volt, Senyavszky Hetman, úgyhogy Senyavszkyné Lubomirska Esbiéta az a fő szereplő, aki gondját viseli tulajdonképpen ezeknek a menekülteknek. Bercsényi ugye német mérnöknek, Rákóczi pedig francia mérnöknek álcázva a különböző birtoktesteken, vidéki birtoktesteken élnek, és többek között hát Brezánba is így kerülnek, a mai Berezsáni Ukrajnában ez a település. Na és itt történik meg az a nagy találkozás, vagy véletlenszerű, utána pedig már tudatos, hogy a tiszaháti felkelőknek ugye a küldöttsége, na de a saját birtokainak jobbágy küldöttsége is hallomásból úgy kalkulál, hogy valahol itt a határhoz közeli birtokon tartózkodik, és akkor így bukkannak aztán Rákóczira, és fölkérik arra, hogy legyen szíves ugye a
1: vezesse a
0: elégedetlenkedőknek az élére állni, mert vezér nincs.
1: Igen. Most pont ezen gondolkoztam, igen, hogy az ő börtönből való elszökése és itt a Brezánban való tartózkodása, tehát ez már valamelyest ugye a nyitánya lesz annak, hogy ugye a Rákóczi szabadságharc 1703-ban végül is elindul. Hát nem tudom, hogy mennyi az a idő, amit mi ebbe a 8 év történéseit bele tudunk tenni. Talán, hogyha megengedi azt, hogy egy picit olyan szempontból vezessem ezt a szállat, hogy tanár úrnak jelent meg többféle tanulmánya nyilvánvalóan ugye erről a korról, és találtam egy olyat, amelyben ugye a Rákóczi szabadságharc ország vagy országos gyűléseiről ír. Ugye itt egészen pontosan 3 helyszínen 4 országgyűlés volt, de javítson ki tanár úr, tévedek.
0: Nem kerüljük meg ezt a kérdést, de föl kell vezetni, mégpedig azért kell fölvezetni, mert a sikerek, látványos sikerek, stb. Bécset elgondolkodtatták, hogy le kellene csendesíteni ezt az országot. Tárgyaljunk. És tárgyaljunk a békéről. Hogy lehet leszerelni? Milyen ajánlatokat le? És 1704-ben, márciusban Gyöngyösre hívják össze ezt a találkát. Nem véletlen Gyöngyös, hiszen itt részföldes úr a városban, ugye Rákóczi. Másodszorban pedig a bécsi küldöttséget a kalocsai érsek vezeti, Széchenyi Pál. És az pedig itt született, Gyöngyösön. Tehát nem véletlen. és akkor gyöngyösen összejöttek, de néhány nap múlva természetesen felállnak az asztaltól, mert Széchenyi Pál mit mond? Azt mondja, hogy kivizsgáljuk a legközelebbi országgyűlésen a panaszokat. És megkérünk közvetítőket, hogy jöjjenek és közvetítsenek az ellenséges felek között. És ezeket a gravamináknak nevezik, tehát sérelmeket, amelyek különösen bántják a magyar nemességet, meg egyáltalán a felkelőket, azokat is természetesen tudjuk majd orvosolni, akceptálni, és mindenki amnestiát kap, beleértve a lehető, tehát a nemeseket és a nemteleneket.

0: Bercsényi ezzel a négy beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, bár is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen, megint gyöngyösen, nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották. Az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettőség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem két hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruynings, és sem mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegetem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig. Igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczik ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni, minden vármegyének. Hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelem, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre, 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. 1687-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, Alpozsony országgyűlésen megkoronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetesen ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnélik, 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, első Lipót. Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg, Rákóczi felfogásában, mert az 1987-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogásában.
1: Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogása, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egy harmad, az igen, akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
0: Ezt nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények. Azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
1: Tehát Lipót halála után...
0: A fia. Első József.
1: Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
0: Rákóczik soha nem levelezés azért foly természetesen. Mindig császárnak titulált. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
1: jó,
0: dolga.
1: De nem magyar király.
0: De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehetőleg válságosabb időszakában érkezett a Rákóczi szabadságot, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár őfelség.
2: A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Meteorológiai Világszervezet szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú, közölte a miniszter. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülérő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Szombattól 3 fokúra emelte a hőségriasztás az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédőkrémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, közölte a MÁV csoport a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, ami csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Ezért a társaság az utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően jellemzően óránkénti 20 kilométerre korlátozta a megengedett maximális sebességet. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már 1,5 évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját, és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: téri lovagrend kancellárjával beszélgetünk.
1: Nem csak a gasztronómia szempontjából is, hanem az ilyen világot is szeretném látni, milyen ételek vannak Kínában, milyen ételek vannak Amerikában és egyéb helyen. Meg mondjuk köztudott az a gasztronómia szempontból Amerika egy katyfasz, mert ahány nemzet van, annyi étel van, népességed, ott a Mexikói, az olasz, a Amerika, minden. Kimondott amerikai konyha nincsen, viszont mindenhol lehet enni. Voltam olyan utcában, ahol 40 étterem volt egymás mellett, úgyhogy volt látnivalom. Kimondott ízeket, hát... Amit kóstoltam, jó volt, de nem tudtam mi az. Szóval voltak ott olyan ételek. Az ételes érdekesség pedig Kínában volt a legnagyobb, ott aztán mindent. Tényleg úgy van, ami mozog, azt kirántjuk, megsütjük, ami nem mozdul, az meg a fűszer. Szóval ott aztán minden volt. De hát enni kell, pláne olyan embereknél is. De a lényeg az, hogy megjártam mind a két utat, és nekem tetszett, elértem, adtam magamnak egy piros pontot, mert azért elég messze vannak ezek a tájegységek, úgyhogy el tudtunk menni. Életcél. Most már úgyis nyugdíjas vagyok, itthon vagyok, ráérek.
0: No, de hát a nyugdíj nem azért van, hogy nyugodjon az ember. Olvasom ott a Facebookon, hogy már hirdeted előre a különböző eseményeket, ott a kövesdi lábatlan csukot, akkor a kácsi vadfőzőt, egy párat már.
1: Ez nagyon
0: már...
1: jó, hogy mondod a lábatlan csukot, mert a kövesdiek nem tudom emlékeznek rá. 12 évvel ezelőtt egyszer próbálkoztunk ott a Kavicsostó környékén csinálni egy lábatlan tyúk verset. Ezt a közönségnek, illetve a hallgatóknak el is szeretném mondani, mi is az a lábatlan tyúk. Hát úgy egyszerűen mondva egy töltelék, bővebben kifejezve egy régi magyar népies étel, amikor a zsömlét beászadták, petrejtettek hozzá, tojást tettek bele, megfűszerezték, volt, aki még a májat is belekapargatták, ezt összegyúrták, és akkor volt, aki a levesbe, húslevesű van szó, és a celofánba tekerték, és a húslevesbe belefőzték, de úgy, hogy a leves nehogy megzavarodjon tőle, és utána ezt felszeletelték, és köretként adták a főtt húshoz, meg az zöldséghez. A magyarok úgy csináltak, hogy feltörték a tojást, és akkor úgy törték a végén, hogy vissza tudják tölteni. Megmosták, kimosták, és utána ezt a töltelékbe beletöltötték, és egyszerű zöldségleves belefűzték, és ezért hívták ezt lábatlan tyúknak tulajdonképpen.
0: A tojás miatt?
1: A tojás miatt volt a lábatlan tyúk. A tölteléket mindenki, én nagyon szeretem. A pesti szakács haverjaim például nem is ismerték. Amikor először jöttek egy bogácsra hozzám, akkor csak lestek, most ott álltak sorba, hogy jaj, de jó, mi ez? Ők nevettek, tehát ahányház, annyi szokás, úgyhogy most már ők is ismerik ezt. És ezt a lábatlan tyúkot szeretnénk mi Mezőkövesden, a Matyókert klub felkérésére, ők látnak benne fantáziát, akkor is segítettek, most is, hogy úgy néztük a helyet ki, az időpontot, hogy augusztus 1-e egy szombat, és akkor azt mondjuk, nyugodt van, még az ünnep sincs, már a régebbiek elmúltak, és augusztus 1-én szeretnénk ezt megcsinálni. Úgyhogy mindenkinek kéne fűzni egy lábatlan tyúkfélét, ahogy ő gondolja, meg közben bográsost is, és akkor egy ilyen főzőversenyszerűséggel vennénk.
0: Nem véletlenül vagyok itt, mégpedig azért nem véletlenül, mert eszembe jutott, hogy hát ilyenkor nyáron a jó melegbe mindig csak szépen bogrács mellett lehet látni az embereket, annak ellenére, hogy meleg van, de hát estére csak lehűl egy kicsikét. Hát a szabad tűzik lovagrendnek a kancelláriát, csak meg kellene szólaltatni, hogy mit érdemes ilyenkor kint főzni. Na most sok mindent gondolom, de egy pár olyan dologgal készültél, amit inkább vezeste. Jó?
1: Igen.
0: Hogy folytassuk?
1: Igen. Tehát nagyon okos, mert tulajdonképpen most a mai főzőversenyek, meg ilyen főzések, meg ilyen bográcsba, nyárson, roston, tárcsán sütések, ez egyfajta mai szóval élve meeting lehet. A csapatok összejönnek, kiengedik a gőzt, ahogy egész héten dolgoztak, meg már régóta kis szóval, itt tudnak főzőskézni, elbeszélgetni, kocintanak egyet, és ezekkel a kocintásokkal, meg a beszélgetésekkel, szoktam mondani, zárója megváltják a világot, és új emberként érnek vissza aztán való hétre. Na most tudni kell, hogy nagyon sok helyen van főzőverseny, hát egy párat mondjak, hogy a pacalfőzéstől, a körömpörköltől, a lecsósoktól, bár ide zárójelbe betenném, mert meg mindig eszembe jut valami, most például az jutott eszembe, hogyha régebben nem volt pénzünk, összedobtunk egy lecsót. Na most, ha ezt ma összedobunk egy lecsót, akkor nem marad pénzünk, olyan árakban mentek el ez a paradicsom paprika, na de zárójelbe zárva, és akkor menjünk tovább. Ezek a főzőversenyek nem csak azért szépek, mert meetingszerűen családot összetartja, hanem egymást tudománya is. Minket mindig hívnak zsűrizni, mert legtöbb helyen volt, ahogy a házi néni, a óvónéni, vagy nem tudom, valakit felkértek a konyháról, hogy zsűrizze, de mindig össze. Persze van, te ismerős, az hasonló. Mi viszont szakszemmel nézzük, mert mindig kérdezik például tőlem, hogy hogy lehet 50 pörkölt közül megismerni a 49-dik, hogy jó-e vagy nem. Ugye én már túl vagyok például 500 versenyértékelésen, már egy kis tapasztalat van. A Covid alatt számoltam összes, amit kóstoltam ételt idáig,

100 000 féle étel. Azért ez nem kis számít az emberre, még ha nem akarja, akkor is tapad rá némi tapasztalat, és az ételeknek mindig megvan az alapja. Mondtam, hogy dekával sem szabad több fűszert tenni, semmilyen bográcsos ételbe, de semmilyen ételbe egyáltalán, ugyancsak rontja. A belevaló mennyiséget, és ne kutyuljunk, ne tegyük bele horvátrozzuk fűszerkertjét mindent, amit találunk bele, mert akkor elrontja. Volt olyan gombafőző versenyem, gombás ételek versenyem, ahol beletették rengetegféle gombából pörköttet csináltak, a tinarúból, az okagombából, csipelge gombából, és a végén még tett rá egy kis, amit a földből ásnak ki, hogy is hívják ezt a gombát, ami földből ásnak ki, a kutyák találják meg. A disznó is kitúrja például, ezt a szarvasgombát egyébként úgy hívják, a szarvasgombát, csak a disznó megeszi, a kutya meg ott hagyja, és a végén tesz rá egy kis szarvasgombát, reszelt a tetejére. Hát ehetetlen lett. A tinóró gomba szinte fűszernek számít, annyira erős fűszernő, növény. A szarvasgombára azt mondjuk, hogy egy 50 adaghoz egy leheletnyi vékony reszelet pont elég, ha kettőt teszelünk, már az is ehetetlen létezik. Ő belefőzött egy csomó mindent. Úgy, ahogy volt, úgy kikeltett, senki nem tudta megenni. Tehát tapasztalni kell az ízeket, meg kell kóstolni. Mindig is mondom, főzünk, ne szégyeljük, 5-6-szor is kóstoljuk, sózás előtt, sózás után. Például sóval, só nélkül az étel ízetlen. Nem azt mondjuk, hogy nem jó az étel, hanem ízetlen az étel, mert a só fogja össze az ízharmóniát, és ha egyszerűen csak egy központi jó ízt érzünk, az már jó étel. Tehát, és viszont rengeteg sónk van, mert a erdélyi sótól kezdve, tengeri sótól kezdve, finomított sótól kezdve, a jó öreg asztali sótól kezdve, rengeteg fajta, ki miért használ. És azoknak mind más íze van, másképp hat rá az ételre. Tehát meg, és utána, amikor rottyant egyet a sózás után, akkor kóstolom, és akkor már tudom beállítani, hogy mennyi. Se több só nem kell, de kávás se kell több só, de kevesebb legyen, mert akkor tényleg, mint hogy mondtam, ízetlen.

0: Nem mondtam teljes mértékig el, több helyen voltam mostanában, különböző fesztiválokon, az egyik helyen Laska fesztivál volt például Kazáron, a másik helyen Torta, a harmadik helyen a Burka Pite fesztivál, tehát olyan sokféle fajta, de mondom, hát az meg, hogy Csetnek ki László meg ne szólaljon ezekhez, az nem illő. Hát évek óta ismerjük egymást. Eszembe jutott ott Kazáron, hogy csupa fehérben voltak azok a zsűri tagok. Mondom, miért vannak a szakácsok fehérben? Agyaltam egy kicsit, de hát mondom, inkább megkérdezem, hát ők nem szakácsok, hanem inkább már zsűri szakácsok, de mester szakácsok is kötelező fehérben lenni.
1: Csak egyszerű, hogy ehhez hozzászok, csak egyszerű, hogy a tisztaság színe a fehér.
0: Ja.
1: A szépség színe, a szépség színe a fehér. Ezért vannak, mondja, hogy fehér ruhába, mert tiszta a lelkük, tiszta a színük, a szakácsok is tisztára. Hiába olyan sok kormos edénnyel dolgoznak, akkor is fehér a tisztán. Bár most már a szakácsok megkavarják, és a nadrágok nekik is, a hivatalos szakács nadrág az ilyen pepita, ilyen kockás, apró kockás, de a fehérséget azért használjuk egyrészt, hogy kiemeljen, aztán vannak is szakácsrangok, hogy séf, susséf, zöldséges szakács, kisegítő, séf helyettes, aztán mindenféle rangok vannak. Erre jutott eszembe egy történet, hogy egyedül a Mátyás király korát, ugye a királyt mindig megsüvegelték, egyedül a szakácsnak nem kellett levenni a sapkáját a király előtt, mert ő főzött neki, ugye. Igaz, hogy amikor nem jól főzött, akkor levágták a fejét, úgyhogy észni kellett neki is.
0: Nem kellett sapka már.
1: Akkor már nem kellett sapka. Mert jut is eszembe egyszerű. Egy illető elment kimaradásra, feleségével megbeszélte, hogy jó, jövök anyukám, nem sokára haza. Igen, ám, de eltelt idő, éjfél után megyen haza. Jó, eléggé itt aszom. Mi az első dolga a férfi embernek? Hát hazamegy, óvatosan Lábujjhegyen elmegy a hűtőszekrényig. Kinyitja a hűtőszekrényt, hát valamit enni kéne. Jelszóval nagy szetli ott beírva, kézzel ráírva, hogy szomjas már nem lehetsz. A vacsorád meg a szakácskönyv 26. oldalán található.
0: Na akkor, nézzük meg.
1: Akkor menjünk sorba. Jó.
0: Jó.
1: Akkor lesznek most, nem sokára lesz a karancslapújtő, az ugye a Salgótarján mellett van. Ez a Salgó ételek, illetve hát ott ilyen palóc ételekről van szó, mert az palócgulyás, meg egyéb ilyesmikről, de nem csak ott bográsba főznek, ott is rengetegféle nemzetiség van, és azok mindig főzik a saját ételüket, bár a cigány ételek a legjobb ételek. Úgy tudnak főzni, hogy a kalappal előttük, mert valahogy a tízdek a jó is mindig belecsempészik. Néha átbillennek, mert ők nagyon szeretik az erős paprikát. Erről a közösséget, ha érinti, vagy érdekli, és szívesen elmondanák majd, hogy hogyan is mérjük az erős paprika erejét, meg ilyesmit. Na, de visszatérve ehhez, hogy olyat is hoztak ezek a cigányfutó pontosan, az a nemzetiség, hogy hoztak egy jó 50 fokos pálinkát, azt televágták erős paprikával, majd leszűrték, és kínálgatták az ember. Csípett is, meg erős is volt. Tehát 50 fokos már az elég erős pálinka, meg hozzá egy méreg erős csípét. Szóval többen rosszul lettek ettől. Na de utána nem sokára hívtak Hajdúböszörményben, hogy beszéljük már meg az ételeket. Mi van a spajzba, Hajdúböszörményben tartok egy előadást, ott a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület hívott meg erre, és akkor összehívják, nem csak a tagiságait meghirdetik, hogy sok helyen lesz ilyesmi, és akkor megbeszéljük, hogy mi van a spajzba, mi volt a paracsint elődje, mert ugye nagyon sok idősebb asszonynak, meg majdnem mindenkinek van unokája, és annak, amit kér először nagyitól, vagy déditől, palacsintát süssé nekem. És akkor ezzel mit kezdjünk, hogy legyen gyorsan palacsinta, erről külön előadásom van, hogy a kezdetektől a mai napjáig hogy fejlődött, mert higgyék el, hogy a palacsinta szinte minden országban feltalálható. Nagyon sok helyen másképp csinálják, de ők is palacsintának hívják, de az ő nyelvükön, tehát hogy nalecsnik, aztán az orosz nyelveken is megint más hívják, de a franciák krep szúzetnek hívják, krepnek hívják a palacsintát, és én magam szerint is egy igazi egyszerű, és olyan ízesítéseket lehet tenni a palacsintába, hogy a befejező fogásnak igenis nagyon finom. Mert én szerintem mind a mai napig, mint ahogy a franciák azt mondják, hogy étkezés után sajtot kell lenni, különleges sajtkóstolót állat tegyünk be a ebéd végére, én meg azt mondom, hogy tegyünk be egy palacsintát vagy süteményt. Igenis, egy sütemény jár minden ebéd után. Aki azt mondja, hogy nem szeret, ez letagadja, mert azért jó esik az emberek, nem csak a sós, hanem mindenféle. Ott vannak a házi sütemények, ki emlékszik rám a hatlapos karamellkrémmel töltött, a kis kunyhóra, a mandulaszemre, a hájas tészták sokaságára, a kis diós kosárkára, meg hasonló. Olyanokat tudtak csinálni a mamák, hogy lelk alapva. Te, szegedőnkám, sose felejtem, mindig nekem volt ez a hatlapos, amit a tepsinek a tetején sütötték a lapokat, és utána karamell a krémmel ragasztott ezt össze. Ez mindig már másnapra jó, hogy harmadnap, amikor ez a karamell a krém megpuhította, és akkor francia, nem is mondom, milyen krémesnek hívta, hadikrémesnek hívta, vagy hogy mondta ő, de ahány ház annyi szokás. A lényeg az, hogy feltette a szekrény tetejét, hogy ne találjuk meg. A bátyám, a ketten voltunk rá, de mi mindig megtaláltuk. Az ő 2-3 nap után, jaj, gyereket, milyen finomság, nézi, akkor már megtaláltad. Alig maradt belőle, kicsit mire jártunk. Ez azt jelenti, hogy tette, hogy nagyon finom volt, azóta is az a kedvencem.

0: Nem tudom, tudja a kedves hallgató, mi is az a pompos, a töki pompos, mert miért volt ez a töki pompos? Ez egy kenyérlángos langaló, vagy hogy is mondják, nem tudom, langaló talán mindenki ismeri, a kenyérlángos elődje, és Tök nevű községbe csinálták, és akkor ezért töki pomposnak hívták a langalót. Régebben, amikor kemencébe sült a kenyér, nem csak a langalót csináltak, lángost csináltak, kis mini cipókat, és a kisgyereknek, amikor készen volt, hogy sütöttek vagy 5 darab, vagy 10 darab ilyen 3 kilós kenyeret, ami elállt 2 hétig is, vagy 10 napig, ahogy szoktak sütni a sütések között ez az időt, és érdekes, most eszembe jutott, hogy miért nem áll el például itt a bóti kenyér, a sima kenyér. 5 nap múlva már akárhol hiszem, hogy már penészedik. Nagyjából még 10 napig elállt, azt nem tettek rá csak egy konyharuhát, egy kendőt.
1: Hát ezt megutassuk, mert azt hiszem nehéz lenne, de hát ebbe nincs élesztő sokszor, ha van is kevés, meg hát gondolom a liszt minősége, sok mindentől függ, gyorsítják.
0: Nem rossz májú akartam lenni.
1: Nem kell ott, vagy kell esztik egy napig, hanem egy óra alatt meg kell, és akkor utána pedig már nem kell, mert másnapra tényleg...
0: Ez olyan, mint eszembe jutott a régi-régi disznóölések, ez már nincs is, szinte el is tűnt, amikor a disznóölés egy falun, egy tanyán, egy kis településen igazi családi ünnep volt. Előtte 2-3-5 nappal készültek. Az asszonyok meggyúrták a tésztát, csigatésztát csinálták a húslevesbe. Megvették, emlékszem mindig, a majorannát, ugye, és kitették a kemence, a bubos kemence körbe, hogy hagy száradjon, és mondjuk tudják majd beledörzsölni, aztán össze, nálunk a véres hurkát mindig kenyérkocka, zsömlekockákkal, a zsömlekockát meg kellett szárítani, meg kellett pirítani, és úgy ment bele a véres hurkába, aztán rizsát meg, mindenek bekészültek, és utána aznap, amikor a disznóölés volt, ugye, hogy is kezdtük, disznófogás, megfogták, megszúrták, akkor megperzselték, tehát vért kiszedték, megperzselték, és a perzselés után, amikor jó volt, akkor kapta a körmös pálinkát a böllér a körömbe, amikor már le tudta szedni, abba kapta az első pálinkáját. Mert ugye forradott még ilyet, de pálinkát először, hogy meg nem szúrja, mert ugye a disznó az mazog, addig nem kapott. Azután, amikor megvolt ez a dolog, akkor az, hogy már gyűjtötték, azon, amikor felbontásra került a malacka, akkor szedték a zsíros húsokat, az orjalevesbe való húsos csontokat, aztán jaj, ebbe töltött káposzta, jó zsíros legyen, meg hús is legyen rajta, daráljuk be, aztán félretették a kolbászó való, teljesen tudták, szóval mindenkinek megvolt a maga dolga. Danybamán volt az intézkedő, na, te csinálod a hurkát, mondjuk a májas hurkát, senki más nem szólhat bele. De te is felelsz érte. Mert régebben úgy jártuk, mit tegyek még be? Ott tegyek bele, hogy is volt. Na még, úgy adottották, mindenkinek más volt a szájíze, mindenki mondott valahogy, betartották. Na, ebből tanulva csak egy ember csináltam. Olyan, mint például a tepertőfűtésnél. Valaki odaül a tepertőhöz, ott is vannak sok, hogy tegyünk bele tejet, ne tegyünk, hogy indítsuk meg. Ez is már csak részletkérdés, de ott kell állni fölött és kavargatni kell, mert különben nem lesz olyan finom az igazi tepertő. Annak is meg volt kijelölve, hogy ki csinálja hasonló. Aztán az esti vacsoránál az volt a legnagyobb ünnep, család apraja, nagyja ott volt. Náluk még jöttek ilyen pócurkának, hívták annak idején ilyen kéregetők, akik jönnek, hogy egy kis hurkamaradék, egy kis zsír, amit már ki akarnak önteni, kis ezt, kis az, hogy kapjanak egy kicsit. Na meg ott volt a kóstoló, egy csomó kóstolót el kellett vinni, és utána az visszajött, mert mindig, amikor disznótölt, valaki visszahozta. Olyan szép kaláka jött össze, hogy egyik ember segített a másiknak, és összefogtak, és szinte az egész való ismerte. Igaz, akkor még talán sok helyen kerítése volt, kapuse volt, nemhogy zárkózni kelljen, de az még más világ volt, ugye. Na most visszatérve megint a főzőversenyre, mindig elkalandod egy kicsikét, nem tudom, a kedves hallgató unja-e vagy nem, de...
1: Az a jó, hogy nem ülünk itt, hanem elkalandozunk.
0: Nem csak a főzőversenyre.
1: Kínától New Yorkig, a dollártanyáig.
0: Ha már itt jártunk bent a főzéseknél, akkor nézzük már be a spájzba. Egy falusi, tanyasi spájz egy idegen csodájára járna. Az olyan volt, hogy olyan típusú éléskamra volt, ahogy nem csak a befőttek, savanyúságok, száraz tészták, hanem ott volt a lecsó, ott volt a disznóöléskor eltették, ugye lesütötték a mondjuk a tarját vagy az ódalast, és betették a kis üveg, betették rá a zsírt, megdermett megint, mert a zsírral tartósítottak. A bödönbe például úgy tették a zsíros bödönbe az aját tepertőt, zsírral megdermett, akkor rá sült ódalas, megdermett, aztán rá hurkát vagy kolbászt, rá, és ahogy fogyott, a nagyon mindig az, jaj, elértük a sült oldalas, akkor ma krumpli főzelék lesz sült oldalassal. Nem kellett menni bordba se nekik, sehol sem, mert minden ott volt kéznél. Tehát ilyen, ezek mellett ott voltak a gyógynövények. Ha hiszik, ha nem, nálunk ki volt dió, levél, zöld dió, zöldbe tették el, de megszáradt, de az nem volt, hogy külön is gyógyerejó. Nem csak a margaréta, meg a cickafarok, meg ilyesmi, befőttes, fel voltak téve. Ma már ilyeneket nem használnak. Már régen mondtak, fűben, fában az orvosság, és tudták nagyon jó, hogy útilaput tegyél rá, margaritát, vagy ezt gyermekláncfűvet, vagy azt főz meg teának, mindenre volt gyógyszerük, úgy tudták ezeket, nem mentek orvosságért, mert éppen minap néztem még be a fiókban, nálunk a gyógyszeres fiókban, hogy összegyűlt egy csomó gyógyszer, de minek? Mert ugye felírják, az ember kiveszi, mert meg akar gyógyulni, és egyszer csak ott maradt egy fél fióknyi használaton kívüli gyógyszer, mert le nem jár, mert én meg gyógyszer 5 évig is eláll, de akkor is minek ad nekem oda? Én már gondolkoztam, hogy javasolni kéne, hogy nem lehetne ebből egy-két szemet csomagolni, de mondták, hogy nem, mert akkor nem tudják a használatutasítást. A mai világban lehetne, adnak rá egy linket, és akkor odaírják, hogy mire jó. Na mindegy, mindig elkagyarod valamelyre.

0: bográcsozás kint, a szabadban, és hát versenyeken azért általában szabadtűzi lógoknál akácfával vagy tölgyfával melegítenek, fűtenek, nem gázzal. Gondolom, a zsűrizéskor azért ezt is figyelembe veszitek, hogy bizony más az illat annak az ételnek, hogyha nem gázon
1: úgy,
0: van.
1: De nem úgy veszik figyelembe, hanem maga a főző ember, a főzőmester az már úgy tudja, hogy mit lehet. Például egy olyan fadarabban ne tüzeljünk, ami be volt régebben festve, mert még az étel is átveszi, hiába bográcban átveszi illatát. Olyan egy szöges régi megpenészeres fával se fűtsünk, hanem azt túlfogjuk, hogy milyen kemény fa, bükkfa, vagy egy fenyőfa is elég rá, hogyha fellobbanjon, mert itt nem csak a bogrács alatti főzés, de amikor például nyársalunk, ugye nagyon népszerű Magyarországon nyársalás, vagy itt tárcsán, vagy rostonsütések, például a grillezéseknél, nagyon kell tudni, hogy milyen fát. Hát egy fenyőfából nem fogunk tudni parasat csinálni, mert például igaz, hogy a szalonnát is parázsolom, a legjobb sütni, mindig beletartja a lángba, amikor sütik, de olyankor, amikor parazsat készítünk, tehát a pácolás, ha már ide jöttünk, akkor elmondanám gyorsan, hogy az egyszerű grillezés, meg a tárcsánsütés, egyik a vaslaphoz támaszkodó sütő, másik meg egy rácson süti meg, és a grillezésnél nagyon fontos, hogy bepácoljuk. Milyen pácok vannak? Száros pácok, nedves pácok? Ki mit akarja, de mindenképpen kezelje egy kicsikét, ott van szerencsétlen pulykahús. Abszolút nulla íze van belőlről. Ha nem teszünk valami páclevet, vagy pácot, vagy bekenjük mustára, vagy valamit teszünk hozzá, vagy egyszerűen olajba, fűszereket teszünk, babérlevél, stb. Ne soroljam, és abba hagyjuk egy napig, vagy a sima szelethúst is például, mondjam a tarját, vagy a lacipecsenyét, vagy valamit, hogy fokhagymás tejbe áztatjuk be, és ott tartjuk, hogy legalább 5 óraig a hűtőszekrénybe, akkor már kap egy kis ízesítést. Mondjuk a lacipecsenyét, meg a tarját illik, illetve hát a tarjából illik csinálni, nem szelet naturból, vagy szomból, vagy valami ilyesmiből nem érdemes csinálni, mert akkor nincs jó íze. Én például személy szerint a karajhúst a csontosan szeretem, hogy leszeletelik, mindenki a karajból kiveszik a csontot, jó a húsos csont a levesbe, de az jó az, hogyha csont együtt le van vágva, és akkor csontosan fogják megcsinálni azt nekünk, úgyhogy sokkal jobb íze van.
0: No, hát egyébként főképp ugye szabadtűzön a bográcsosak leginkább vad ételek, vagy sertés. Marhát nem nagyon látok általában, az nehezebben.
1: Nagyon jó megfigyelés. Két dolog van. Egyik a marhahús. Hova mentek el az árak? 5000 forint egy kiló sima marhahús, amit pörkörtnek használom, vagy 7000 forintnél láttam. Az, hogy a bélszín már 10000 forint, az már is beszélünk róla. Meg egyébként sokkal több a marhapörköltet legalább 3 óráig főzök, mikor a sertés 40 perc alatt készen van, meg a csirke pláne hasonló, meg másabb a díze. A marhahús egy ilyen ünnepételek közé soroltuk, és akkor meghagytuk a bélszínt, a steket magyarul, annak nagy vendéglátói szinte, mert otthon nem hiszem, hogy valaki csinál, de hát gondoljunk vissza például a tatárvíztekre. A fiam az Isten se akarta megenni, hát ez nyers hús, nyers tojása hasonló, kentünk neki egy pirítós kenyere, hát ez nem is olyan rossz. Tehát mindig először, amikor látjuk valamit, kóstoljuk meg, és utána nyomjuk róla véleményt, lehet, hogy ő idegen számára, és ha megkóstolta, teljesen más. Egyébként okos gondolat, mert most például azért biztonság kedvéért ne felejtsenek el hétvégre mandulaszemet, kis hunyhót, 6 lapos, a 6 lapos ütemény, ez a krémmel töltött. Aztán, hát nem tudom, tudnak-e szerezni most hájat még, a hájas tészta mindenféleképpen. Aztán a régi magyar étel, amit nagyon sajnálom, ki fog menni lassan divatból, a rétesektől. Dédmamák nagyon jól tudták azt alapon kinyújtani ezt a réteset, vékony tésztára, aztán mindenféle töltelik, legyen az diómák, akármi, túró, valami, az már töltelik szinte nem is volt érdekes, de magát azt a tésztát megcsinálni, azt felgondolni, abroszba tették, és úgy hajtogatták fel, hogy ne, hogy kiszakadjon végül is, az igazi nemzeti kincsé kell tenni. Bár én a hájas, jó, szilvalekváros hájas tésztát is betenném, mert amikor jól van készítve a hájas tészta, és akkor vigyáznak rá az asszonyok, még van a 6-8 fajtogatás, és ugye forró késsel vágják fel a tésztát, és utána úgy fogják betölteni, úgy teszik be, ezt azt teszi ez a forró kés vele, hogy utána szét fog nyílni a hájas tésztám, és szinte a lapokat látom. És egy jófajta régi szilva lekvár, vagy a régi a fadoboz bárótok, az a lekvár vegyes gyümölcs íz, azok, ezek a megtölteni, ami nem megy ki, meg sem a lekvárt hiába teszek bele, bár épp minap csodálkoztam, kaptam egy 7 decis az a befőttes üveg, és abba rá volt írva, hogy 4000 forint egy 7 decis, nem szilva lekvár volt, hanem sárga barasz lekvár, 4, hol tartunk, 7 decis, szóval ilyen árak vannak, úgyhogy nagyon meg kell gondolni ezeket a dolgokat. De visszatérve a kácsi főzőversenyre, itt most is általában 40 csapat közül indul. De volt már olyan vadásztársaság kijöttek, és 40-en voltak, voltak, akik 50 kísérte, volt, aki harman magával, de mindenki jön, és kicsikét kocink, beszélgetünk, kedvet fogunk, megint találkozunk jövőre, hasonló. Öröm rájuk nézni, mert ők is kijelölnek, bekóláznak ők a végére rendesen kocingatnak, de aki ki van jelölve, azt mondtuk, hogy az négy jobbásokra be szeretnénk az ételt is megkóstolni. Odafigyelnek. Mert ugye az ételt, hogy tálalják, nekünk is megkérjük most már a zsűri nevébe, hogy szíveskedjenek feldíszíteni. Mert először ugye ránézünk, a szemünkkel étkezünk. Nagyot nyelünk, hogy hú, ezt nekem meg kell kóstolni. Csak hogy elénk hangjanak, műanyag tányérből, azt megkóstoljuk, mondtam, az ízeket az, hogy keresünk, de ha ránézünk, feldíszítjük, nem Jurassic Parkot kell rátenni, kifaragni mindenféle paradicsomból, meg almából, hattyút, meg ilyesmit, az ilyesmi nem oda való, az artisztikához való, de ott az ételek megadják a módját. Néha olyan ételeket sikerül csinálni, nem tudom, lehet, hogy hoznak magukra egy valami profi szakácsot, mert olyan körülmények között megcsinálni és úgy feltállalni, vagy 3-4 csapat minden évben van, akit szívesen beszélgetnék vele, hogy hogy csinálták, de hát az ő dolguk, ez szabadtéri főzőverseny.
0: Hogy is zajlik le ez? Akkor van az első, amikor összeáll a zsűri. Ugye általában úgy szokott, hogy 1-2-3 szakember plusz egy társadalmi. Azt be kell vonni, vagy polgármester legyen, vagy bár, vagy egy képviselő.
1: Nem mindegy. Politikát nem vagyunk hajlandók, én legalábbis nem vagyok hajlandó beletűnni.
0: Most nem erről szól, a metodikáról, akkor ott van a csapat, akkor az első kör az a szemrevételezés, ugye? Amikor végig mentek, megnézitek, hogy milyen körülmények között, milyen
1: módon. Akkor mennyi pontot kér? Ezt akkor... most köbben. Első pont, szemrevételezés. Megalakult a zsűri, ki tudja honnan, mindegy, mi legalábbis úgy csináljuk a zsűri részéről, hogy a csapatokat megvárjuk, még elkészülne, csinálnak egy asztalt, terítgetik, pofozgatják az asztalt, rendbe tartják a tüzet, kezdik az étel főzését. Na most mi körbe megyünk, és azt is nézzük, hogy milyen, megpucolta a hagymát, szanaszét, ha ingált a magunk körül, akkor szólunk neki. Kik a szájába kavalgatja a pörköltet, mondjuk neki, hogy én nem szeretem a cigarettahamus pörköltet, akkor elszégyeli magát, félre elviszi. Tehát magyarul úgy főzöm, mintha otthon magának vagy a családjának főzni. Nem kell se plusz, se mínusz. Tehát nem kell megcifrázni, de azért tisztaságot adjuk már meg, ne nyújjuk a húshoz olyan kézzel, tegyük már a tisztába a vágódeszkát meg. Tehát ők ezt nagyjából már be is tudják tartani, bár én azt tartom, hogy ha aránylag tiszta, mi közép tiszta, akkor utána a 60-70 fokig mi úgyis főzik az ételt, 70 fokon tartják, egy olyan keresztorton létező baktérium elpusztul, mert 70 fok fölött már nem nagyon sok bírja ki. Tehát, na de ez csak egy ilyen zárójeles gondolat volt. Na, akkor megvagyunk, amikor mi körbejárunk a csapatokkal, nem csak beszélgetjünk, megkérdezzük, hogy mit főznek, tanácsot nem adunk, akkor ha kérnek esetleg, csak annyi, de nem kóstolom meg a félkészételt, meg nem mondom, hogy ezt úgy tegyed, akkor utána rám fogják, hogy például, amikor már majdnem készen vagy, csak akkor teszünk egy kört, beszélgetünk, nézegetünk, hogy milyen, no, hogy nem kóstolom meg, mert ha azt mondom, tegyél bele sót, akkor azt mondom, én mondtam, hogy tegyem bele, mert sós lett az étel, mert ő meg elsózta, szóval itt ilyenkor tudomásom kell venni a zsűrinek azt, hogy a csapatok eljönnek, készülnek, idejüket, pénzüket, mert nem kis pénz egy ilyen benzin, asztal, dísz, nyersanyagok, feláldozták arra, hogy jól érzik magukat, akkor a zsűri nem ennyire azt le, gorombítsa ott őket mindenféle hülyeséget, meg kell veregetni a vállalat, ügyesek vagytok, jól vagy, de én ebben én még ezt másképp csináltam volna, itt egy kicsikét megégett az alja, hiába tettétek át másik edénybe, érezni a kozma ízt abban az ételben kihozta. Tehát ilyeneket beszélgetünk meg vele. És ez tetszik, és igényik is a csapatot. Ez volt a második kör.
0: Második kör?
1: Második kör, mert először még pakolásznak, akkor csak szavaztok, csinálni fényképet, harmadik, akkor már majdnem kész az étel, és harmadik, ők hozzák ki a zsűri asztalát, a szépen feldíszített egy vagy két tányér ételt. A szépen feldíszítés azt jelenti, mindig azzal díszítünk, ami az ételben szerepel. Tehát egy pörköltet van, karikákkal ne díszítsük, mert veszettül nem passzol hozzá, mert nem is érik se ízbe, se színbe. Na de ha ezt megtartottak utána, igenis legtöbben én legalábbis mindig engem hagy figyelje a versenyző, aki kihozta, hogy mit szól a zsűri az először kóstolás, az arcokat, arc mimikáját nézik, meg hasonló, és akkor, na gyere, akkor elmondom, beszélgetünk vele. Kóstolcsak meg te is itt egy műanyagkanál nézd meg, hogy jaj, ez tényleg sós. Tehát akkor én nekem is sós. Szóval így megbeszéljük vele, és ha nem lekezelően beszélünk a versenyzőkkel, azok örömmel veszik a díjakat, jövőre is jönnek, mert őt kiemelgettük, mindenki kicsikét valahogy megdicsérünk.

0: Ez még a zsűrizés, tehát az a rész a kóstolás, de közben azért 60 vagy 40, teljesen mindegy, már a másodiknál is más íz. Mit lehet tenni? Öblíteni a szájat, almát enni, franciák sajtot esznek, vagy nálatok van ilyen, el fogom tanulni, úgyhogy megyek zsűrizni valamikor, vagy hogy van olyan, amivel azt az íz el lehet valamilyen módon tüntetni?
1: Itt élőadásban meghívlak ezennel Kácsra, és belevettünk a zsűribe, lészéles gyere zsűri, tökény beteszünk, mint társadalmi zsűri, polgármester azt mondja, beszélek, akkor végig fogsz kóstolni mindent. Egyetlen egy feltétel van, tehát bele kell mindenbe dugni, hogy meg kell kóstolni. Mi csak az ízét kóstoljuk meg. Tehát mit tudom, 50-100 hurkát végig kell kóstolni. Mit csinál 100 hurkával? Mondtam már egyszer, hogy voltam Békésabán kolbászfesztiválon, akkor csak 380 féle kolbász hoztak, hogy kóstoljam meg. Könyörgöm, ha egy centit megeszek, az 3,80 centi kolbász, hova rakjam? Tehát a zsűri az egy tulajdonképpen egy szakma. Azt meg kell tanulni. Hogy beszélek, mit csinálok, arcmimika, meg a kóstolás, csak a szaftját kóstolom meg, ha pörkölt jellegű, meg a legfeljebb egy félszem puhaságát nézem, úgyis a szaftjába fog kifőni minden, úgyis onnan tudom, hogy sok paprikát tettek be, vagy televágták vöröshagymával, és édes, vagy túlsózták, mert a húson nem sok minden van, tehát megvan egy kis rutinja. De nem szabad soha többit, nagyon jó oka, na akkor egy fél tányira megeszek, és a 41 tányira mit fog csinálni? Hova fog férni? Nem szabad, nagyon kell óvatosnak lenni, és vigyázni, figyelni kell ezeket a dolgokra. Ez nekünk is érdekünk, a zsűrinek is érdeke. Egyrészt már gyorsabban tudunk haladni, szakszerűnek veszi maga a bírálást a versenyző is, mert látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy félreteszünk, és nem nyúlunk hozzá, mert valamikor többet hozna, várjál egy picit félreteszünk, mert még ezzel nem végeztünk. És utána jön a másik, és akkor is látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy feltűnik, hogy észrevegye a versenyző, mert már odébb hanyítottuk, meg se kóstoljuk. Az, olyan, nem az, hogy balhé lesz belőle, hanem egy lelki virágát megtanulni, annak az ember egész nap dolgozott vele, és én azt sem mondtam neki, hogy bakfigy. Szóval ilyet nem szabad csinálni zsűrinek.
0: Vizet, sima vizet, sima vagy szódavizet?
1: Én legalábbis nem szeretem szódát, a szénsavasat nem nagyon bírja már a gyomrom. Végülis már 72-et taposom, mert nagyon meg kell nézni, hogy mik legyenek, de még végig tudok kóstolni 100 fajta ételt, úgyhogy az ízekkel nincsen gond. De az, hogy ilyenkor almát vagy valamit, próbálkoztunk például, ott voltunk a karcagi birka főző verseny. A birka az egy különleges étel. Aki szereti, az elmegy a világ végére is érte, aki nem szereti, az meg az utca másik oldalán megy, nehogy találkozzon vele. Mint a pacsal például. Na most a birka, itt tudni kell, hogy legalább 500 darab birkát megfőznek, olyan nagy rendezvény. Voltam olyan, amikor majdnem 200 csapat volt, és 200, 50-es évvel bontottak minket, egy asztal, négy zsűri, ott 50 darab, a másikra 50-et hoztak. Úgyis a birkát nem lehet kóstolni, a birka pörköltet, csak melegen. Akármennyire lefagyúzzák, mindig marad egy kicsike. Most az hidegen megkóstolom fel, ragad a szájpadlásomra ez a fagyú, tulajdonképpen maradék fagyú, onnantól ezzel semmit nem érzek. Ehetek én rá almát, vizet, nem. Mutattok, mert nincs rá ízja. Mindig ott a mikrót melegítsétek meg, addig nem kóstoljuk meg.
0: Szóval tapasztalat is kell hozzá egy szinten, a másik pedig azért bizonyos mértékig egy olyan íz, jó. Minek nevezik ez? Nem szájíz? Jó ízlés, akkor azt mondom. Mert ugye egy kajánál mi van? Van az aromája, az íze, az illata, hát akkor ezt a hármat össze kell valahogy dolgozni.
1: Nagyon jól mondod, de itt valahogy hagyd mondjam, hogy el kell adni magamat, mert ahány ember, annyi szájíz. Mindenkinek más a szájíza, mindenkinek más az ízlésvirága, még a zsűri között is. Tehát egy bizonyos, hogy is mondják, ez szubjektív, ez a kóstolás, az én ízvirágom, és nekem ez az. Tehát azok a csapatok, ahol én járok, meg azok már elfogadták, tudják, hogy nincs rossz szájízem, vagy ha éppen nem ér, akkor mondom, hogy ezt nem tudom megkóstolni, mert valami van benne, ezt hagyjuk meg, vagy kóstold meg te is, mert úgy odaégetted, vagy úgy olyan erős, hogy lángot fújok tőle, akkor mondom, többit nem fogok tudni érezni. Viszont még beszélni akartunk arról, hogy a erős paprikáról. Ha még van annyi időnk, akkor elmondanám, hogy nem csak a magyarok, meg beszélgettünk a cigányságról, hogy mennyire szereti az erős paprikát. Például nagyon sokan el sem tudja képzelni a halászlét erős paprika nélkül, a babgulyást erős paprika nélkül. De most szakmai szemmel, meg orvos szempontból az erős paprika igenis jót tesz, gyomornak is, de csak mértékkel. Bizonyos részt átbillentél, utána már ártalmas, a gyomornedveknek, ugye, meg egyéb ilyen dolgoknak megpiszkálja ott az erős paprikát. Tehát féktelenül erős paprikát nem szabad enni. De aki teszi, ugyanúgy, mint a kávé. Két darab kávé egy nap napra egészséget nyújt az embernek. De 10 darab kávé már egy napra olyan borzasztó dolgokat tud csinálni, hogy nocsak. Az erős paprika is ezt csinálja. Nagyon sokan gondolkoztak az erős paprikáról, ha már így beszélünk róla, hogy tudnánk mi ezt mérni, az erős paprikánk az erejét. Úgy az erejét, hogy a csípőségét valami számszakba fejezzük ki. Volt egy ilyen Scoville skála nevű, így nevezték el, méghozzá a csípőség a kapszaicin tartalmazza a paprikának a csípőségét, és kapszanti pedig a színét. Ezzel szoktunk színezni. A kapszaicint akarták megmérni, hogy hogyan történjen, hogy mihez fogjuk viszonyítani, mert csak egy pár számot most gyorsan felmondanék, mindenki ismeri a kis hegyes csípős paprikát itt Magyarországon, zöld paprika, az 25 ezer Scoville mértékű csípőséget jelent. Ez viszonylag nagy szám, de nem a legerősebbek közé tartozik. Aztán van még, amit a legutóbb, illetve hát nézték ezt a 300 ezer feletti paprikát, ezek a chili, habanero paprikák, a chili paprika meg hasonlók, ezek 300 ezer Scoville egység, majd mindjárt mondom, mi az az egység, ugye tartalma, ezek már igen erősek hozzá. Most a kaliforniai rapper nevű paprika, az 2 millió Scoville egységgel tartja a legerősebbet, és volt, ami sípős paprika verseny, nem is egyszer, kétszer is, ez Szlovákiában, Pozsony mellett van egy légnevű község, ott tartottak ilyen sípős paprika evő versenyt, 15-20-an jelenkeznek, asztalra ki vannak téve a paprikák, és meg kell nekik enni. Tudni kell úgy nyersen egy fél darabot, vagy egy legkisebbeket kíván egy kicsit. Tudni kell a paprikáról, hogy semmi más, se víz, se kenyér, semmi nem közömbösíti, ha megcsíp, akkor csíp világba. Egyedül valamennyire a tej tudja közömbösíteni, ha sima tejhén tejet iszunk rá, hidegen, akkor az valamennyire csillapítja a mértékkel. Úgyhogy mindenkinek ki van téve a paprikája, meg a tej. Ott kijöntve pohárba, hogyha baj van, akkor igya meg, de azáltal ki is esett a versenyből. Mert gondolom, ez úgy van, mivel már másodikat vezetett, tudom, tapasztalatból láttam, hogy megeszik az elsőt, meg a nyolcadik, amikor már nagyon erős a paprika, akkor már nem is érdek semmit, csak ez legyen igaz, kész. Hát ez már nem evés, de olyan volt, hogy az egymilliósnál, most a konkrétan nevére nem emlékszem, de az ilyen kalifornia rapper az volt a 2 milliós, de ez ilyen félmilliós, egymilliós közötti erősségi volt, ez a Scoville egység erősségű volt. Egymillióra volt, aki már lefordult a székről, azt leesett, vagy lefordult, azt nem tudom, és a 2 milliós már én nem engedtem meg, hogy ott voltam, elmagyaráztam, hogy ezt még saját felelősségre se engedem megenni. Ha elcsóriász, hátul meg ezt, azt nem bánom, de én előttem nem ehetik meg. Annyira erős volt. Na most ez Scoville mértékegység, úgy találták ki, szereztek 5 embert, kóstoló embert, és a sima egyszerű zöld paprika, mondjuk tévépaprikánk 0, tehát nem csípős. Azt vették alapul. És ezt pedig hígítást csináltak belőle, mert találták és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az 5 kóstolember mondta, na, most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük. Mindig mást, hogy nem csípja a szájukat, tehát érzi. Komoly szakemberek voltak ottan. Tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, mert 2 milliószorsára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Colby találta ki, ha valakit érdekel, még Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU. Ha valaki oda írja, nem nagyon szokták, nemzetközi versenyeken szokták ezt használni, és akkor ha valaki tudja, hogy mai paprika is nálunk, nincs olyan erős paprika. 300 California rapper környékén van, meg ilyen neveken szerepelnek ezek az 1 milliós, 2 milliós erősségűek, azt már saját felelősségre, hogy az kézzel meg ne fogják szemükbe, nehogy kerüljön, mert kiégeti a szemét. Szóval borzasztó dolog, de ezt már szinte gyerektől teljesen kell zárni, hogy a közelébe se jusson. Tehát ezek megették idáig. Ennyit az erős paprikához szerettem volna elmondani, hogy azért tudjuk, ha csípős, kicsit csípős, nem baj. Nagyon csípős, teljesen hagyjuk el, mert nem tesz jót, hogy mondnak.
0: Mivel hát mindennel el lehet rontani a bogrács gulyást, ugye?
1: Odaégetjük, túlfűszerezzük, olyan fűszert teszünk, amit igen, de amit nem belevaló, az rögtön kiszúrjuk. Egy csirke paprikát, vagy teszek borókabogyót, az kiérződik belőle borók, és akkor mi van benne? Hát nézzük már, hát nem így kell csinálni, hát teljesen. Tehát olyan, ami nem illik fűszer, az úgyis kitüremkedik belőle az ízharmóniából, és akkor olyan nem oda illő ízt érzünk, zsűrizéskocsász keresünk, és akkor megnézzük, hogy mi lehet ez, mit tettél bele. Hát nem tettem, csak a nagyanyám fűszerkertjéből, meg ezt kész, ennyi is volt.
0: Nem népszerűsítjük már a többi helyet, mert megjelenik az, de is meg fogod jelentetni, hogy hol a palócot is láttam, hogy megjelent a a tyúk, lábatlan tyúkot is, akkor ezt a fajta dolgot, a vadfőzőt is. Lesz-e még olyan, akkor amire szívesen jársz vissza?
1: Mondom, kicsit könnyítsünk már, mert nagyon sok hülyeséget még lehetem. Sokat beszéltem, sok beszélnek, sok az alja. Mondok egy viccet gyorsan. Erdélyben, Parasz bácsik ott könyököl, út szélén, kerítése, és a kertkapun így könyököl, és tyúkokat kapirgálnak a műúton, vagy nyolc is van ott nagyjából. Egyszer csak egy kocsi keresztül a tyúkokon. Hát, vagy kettőre sikerült elütni, a többiek ellepültek, visszatolat a kocsi, szétnéz a sofőr, teszi be egy tyúkot, amit elgázolt a csomagtartójába, oda szól neki az öreg, hogy azt ne mondja, hogy orvoshoz viszi őket.
0: Na jó, én azt hiszem, hogy ha találkozunk, zsűri tag nem leszek, a másik pedig, hát ez tényleg szakma is, aki elmeri vállalni.
1: Társadalmi zsűrihez szükség van.
0: Elmeri vállalni, az már tényleg tud is valamit, tehát mert azért felelősség is, mint ahogy elmondtad, hogy azok, akik beneveztek pénzzel, tudással, mellette pedig bizalommal,
1: igen,
0: ott, azokat nem kell
1: hát
0: már megsérteni.
1: Hát egyfajta profiságot várnak el a zsűritől, hogy én kis az amatőr szakát szeretek főzni, de
0: egyébként elég sok helyen van ilyen verseny. Hányan mentek, túráztok itt? 200-300
1: összefoglalni zsűrit? Nem tudom, de biztosan több van az ország. Bár egy év alatt, ahogy kiszámoltuk, 10 000 darab főzőverseny van ország szerte. Ezt le kell kezelni. Kis falu, falunap, egyéb ilyesmi, valami alkalom, vagy meghirdetnek eleve egy főzőverseny. Ez az ember egy népünnepé, egy felszabadulás, egy meeting, egy kis szabadulás, egy szabadtéri. Nem mindenki szeret erdőbe gyalogolni, de ez is egy erdei, egy szabad, egy ilyen tisztás, valami olyan főzési lehetőség, olyan együttlét, amire mindenki várakozik és gyűjt. Mert az embereknek, én megfigyeltem most már, hogy ennyi időt már meg is tudom mondani, hogy mindig kell valami cél, amire gyűjtök, amit akarok, a fejembe kitűztem egy valamit, hogy ezt nekem el kell érni, legyen az egy kis főzőverseny, de hogy júniusban lesz, akkor készülök, megveszem a húst, beszerzem, addig nem baj, befagyasztom, elrakom, és örömmel készül rá. És akkor a mama pedig süt a sütem, mert jönnek Lajosék, jönnek Józsikáik, és jaj, mert megkínáljuk hasonló. Öröm végignézi rajtuk, hogy jönnek, pakolnak az egymásra. Jó, de régen láttalak, integetnek egymásnak is. Nem úgy, mint itthon, hogy felébredünk a szomszédnak, odaszólunk, hogy szevasz szomszéd, hogy vagy. De nem várjuk meg a választ, mert sietünk valahova, csak illemből megkérdezzük, hogy hogy vagy.
0: Tehát a zsűri elnöknek is még örömet is ad egy-egy ilyen zsűrizés, amikor jót tesz az emberekkel, megdicséri, mert úgy hallottam, mindenkit megdicsérsz, még akkor is, hogyha nem is nagyon érdemelni meg.
1: Hát, szóval ennyit, nagyon enyhét szoktunk, mert ugye saját pénzével ideje játszott, miközben nekem hozzám, hogy örüljek, hogy eljött, meg hasonló, és ha így tényleg elbeszélgünk, és örömmel vegyen haza, kapott egy kis oklevet, mindig is szoktam mondani, hogy legalább egy emléklapot adjunk annak, hogy itt volt, kiteszik, otthon mutogatják a szomszédnak, elviszik a munkahelyükre, bekeretezik hasonló, ez egy örök emlék nekik. Én erre vigyázok is mindig, hogy úgy menjenek el, hogy jövőre ugyanitt találkozunk még egyszer.
0: És nem szoktál versenyezni egyébként?
1: Versenybe? Hol? Özni. Mit versenyezek? Mert én szájízem, szájvilágom, lehet, hogy a kolléga meg lezsűrizni, mert ő nem azt akarja.
0: De nem szoktál.
1: Nem is tudnánk bele.
0: Tehát a hóhért akasztani nem akasztottál.
1: Nem. Én szoktam főzni, mert otthon a halász, nekem kell főzni, például karácsonykor is, meg tegnap is például neki jártam palacsintás, sőt, még dolgozóknak is hoztam be időnként, de amúgy nem nagyon akarok főzni. Azt, hogy nem is nagyon engedi, mert nem szeretik mosogatni, összegyűlik a mosatlan, és akkor mindig dúzok, hogy van inkább megcsinálja, mert ugye a hölgyek nem tudom, egyszerre három felé fognak figyelni, amikor megcsináltak valami, rögtön le is mossák. Hát nekem eszembe se jut, hogy elmosok, menjük a többihez, hagyjuk jövőleg. Ugye nagy konyhán megszoktuk a fekete mosogató, a fehér mosogató, majd jön valaki, és elmossa.
0: Na jó, köszönöm szépen, és akkor jó egészséget, illetve sok zsűrizést.
1: Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy legyen az a jelszavunk, hogy jó ételeket a jó étvágyhoz.
0: Csetneki László gasztronómust a szabadtűzi lovagrend kancellárját hallották, Bogácsról. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Meteorológiai Világszervezet szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú, közölte a miniszter. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülérő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Szombattól 3-fokúra emelte a hőségriasztás az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédőkrémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, közölte a MÁV csoport a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, amit csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Ezért a társaság az utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően jellemzően óránkénti 20 kilométerre korlátozta a megengedett maximális sebességet. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Híreink végén az időjárásról. túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológia és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség nemzeti közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, négy gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztja meg gondolatait önökkel. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.

Életvezetés, hivatás, elkötelezettség, merre menjek? Hivatás gondozás a hétköznapokban, ez az előadás címe, és hát hallgassatok meg egy történetet elsőként. Volt egy híres korostor, amelyre nagyon nehéz napok szakadtak. Régebben a sok épületet mind megtöltötték a fiatal szerzetesek, és a hatalmas templomban csak úgy zengett az ének, de most teljesen elhagyatott volt. Az emberek nem jöttek ide, hogy az imádságból táplálékot nyerjenek. Csak egy maréknyi szerzetes csoszogott a folyosókon, és nehéz szívvel dicsérte Istent. A kolostor melletti erdő szélén állt egy kunyhó, amelyet egy öreg rabbi épített, és időről időre eljött ide, hogy böjtöljön és imádkozzék. Soha senki nem beszélt vele. De amikor csak megjelent, a szerzetesek között híre szaladt, a rabbi az erdőben sétál. És amíg ott volt, a szerzetesek úgy érezték, hogy imádságos jelenléte erővel tölti el őket. Egy nap az apát elhatározta, hogy felkeresi a rabbit és kitárja előtte a szívét. A reggeli szentmise után el is indult az erdőbe. És amikor elérkezett a kunyhóhoz, látta, hogy a rabbi ott áll az ajtóban, üdvözlésre tárt karokkal. Mintha már jó ideje várta volna az apát.

Megölelték egymást, mint két barát, akik régóta nem találkoztak, és aztán megálltak, és csak nézték egymást olyan széles mosollyal, hogy majdnem túlnyújt az arcukon. Egy kis idő múltán a rabbi betessékelte az apátot. A szoba közepén egy faasztalon a nyitott szentírás feküdt. Odaültek egy pillanatra, hogy a könyv jelenlétében legyenek. A rabbi sírva fakadt. Az apát sem tudta tartóztatni a könnyeit, a kezébe rejtette arcát, és ő is sírni kezdett. Életében először a könnyeivel kitárta a szívét. A két férfi úgy ült ott, mint két elveszett gyermek, és a zokogások betöltötte a kunyhót, nedvesre sírták az asztalt is. Miután elapadtak a könnyeik, és minden ismét csendes lett, a rabbi fölemelte a fejét, és így szólt. Te és a testvéreid nehéz szívvel szolgáljátok Istent, mondta. Azért jöttél, hogy tanítást kérjél tőlem. Adok neked tanítást, de csak egyszer ismételheted el. Miután elmondtad, soha senkinek sem szabad hangosan elmondania. A rabbi egyenesen az apát szemébe nézett, és így szólt. A messiás köztetek van. Egy darabig mindent csönd borított, aztán megszólalt a rabbi. Most menned kell. Az apát szó nélkül távozott, és nem is nézett vissza. Másnap reggel összehívta szerzeteseit a káptalan terembe. Elmondta nekik, hogy tanítást kapott a rabbitól, aki az erdőben sétál, és hogy ezt a tanítást soha senki nem ismételheti el hangosan. Aztán egyenként testvérei nézett, majd így szólt. A rabbi azt mondta, hogy egyikünk a messiás. A szerzetesek meglepetten néztek. Mit jelenthet ez? Kérdezgették egymást. János testvér a messiás? Vagy Máté atya? Esetleg Tamás testvér? Én vagyok a messiás? Mit jelenthet ez? Mindnyájan alaposan megvoltak zavarodva a rabbi tanításától. De soha senki nem mondta ki ismét. Amint múltak a napok, a szerzetesek lassacskán megkülönböztetett tisztelettel kezelték egymást. Valami nemes, szívélyes és barátságos meghittség vette őket körül, amelyet nehéz lenne megfogalmazni, de lehetetlen volt nem észrevenni. Úgy éltek együtt, mint akik végre rátaláltak valamire. De úgy imádkozták együtt a Szentírást, mint akik folyton keresnek valamit. Az alkalmi látogatókat nagyon megfogta a szerzetesek élete. Nem sokára jöttek is közel távolról az emberek, hogy imádságukból táplálkozzanak, és újra fiatalok kérték, hadd lehessenek a közösség tagjai. Azokban a napokban a rabbi már nem sétált az erdőben. Kunyhója romokban hevert. De az öreg szerzetesek, akik a rabbi tanítását a szívükben hordták, valahogy mégis úgy érezték, hogy az ő imádságos jelenléte most is erővel tölti el őket. Francis Dorfnak a Rabbi ajándéka című meséje, története, novellája, hát nekem azt mondta, hogy megfordult a fejemben, hogy ezt elolvasom, akkor el is mehetnék haza, de maradok még egy picikét. Amiről most szeretnék nektek beszélni, abban azt gondolom, hogy van régi, meg van talán valami új is, de ami a figyelem középpontjában lesz, az leginkább az, amit a hétköznapokban megélhetünk a hivatásgondozással kapcsolatban. Tudjuk mindjárt, hogy a hivatásgondozásnak vannak rendkívüli alkalmai, hivatástisztázó hétvége, lelki gyakorlat, ilyen-olyan elvonulások. Na most én arra szeretnék fókuszálni, ami a hétköznapokat átszövi, és mindannyiunk számára, vagy többségünk számára lehetőségként kínálkozik. Ez a kis történet a lényeget, azt gondolom, nagyon jól megragadja. Ebben a néhány percben szeretnék egy pasztorális és pedagógiai hangsúlyt adni ennek a keresésnek. Meg egy kicsikét provokálni mindnyájatokat, ezzel együtt saját magamat is. Miért fontos ez a hivatás, gondozás, hivatás, pasztorációnak a témája? Sokan beszélnek arról, hogy igazából minden pasztoráció, amit végzünk, az tulajdonképpen hivatás pasztoráció, mert erre fut ki minden. Valamiképpen ez áll a pasztorációnak a horizontjában, akár kisgyerekkel, akár fiatalabb, akár felnőttel foglalkozunk, végsősorban arra fut ki ez az egész, hogy megtalálja maga helyét, azt a helyét, amit Istentől kapott. Néhány szó a teológiai háttérről.
Annak érdekében, hogy legyen valami közös alapunk, amiből aztán tovább lépünk együtt. Néhány kulcskifejezést akarok csak elmondani, ami azt gondolom, hogy többnyire mindannyiunk számára ismert, de hogy jó időnként ezeket leporolni, feleleveníteni. Az első ilyen teológiai meggyőződés, amit hát vallunk, az egyház vall, hogy mindenkinek van hivatása. Tehát annak is, aki beteg, aki nagyon beteg, annak is, aki talán még nem jutott el az öntudatára, és annak is, aki lehet, hogy az egyháztól nagyon távol érzi magát. De hogy hitbeli meggyőződésünk, hogy Isten neki is adott valami hivatást. Szó volt itt a homíliában Szent Mártoni Mihálynak a nevéről, ő írja egyik könyvében, hogy a halva született gyermeknek is van hivatása. Lehet, hogy éppen az, hogy a szülők az ő története miatt új alapokra helyezik életüket. Második János Pál pápa, amikor 1982-ben Valenciában szemináristáknak tartott egy beszédet, ott fogalmazta meg a hivatásnak a gyökerét, meg az alapját, így fogalmaz, hogy meghívottnak lenni azt jelenti, hogy szeretve vagyok. És nagyon elgondolkodott ez a nagyon egyszerű mondat, amit próbáltam kibontani, mélyebben megérteni, és hát igazából az bukott felszínre számomra ebből, hogy hát én akkor találom meg a hivatásomat, hogyha erről a szeretetről van egy nagyon mély, nagyon őszinte tapasztalatom. Ha nem tapasztalom meg ezt másoknak köszönhetően, akik a környezetemben élnek, akkor nehezen fog kirajzolódni előttem az, hogy mi is a dolgom, de erre még visszatérek. Lényeg az, hogy egy tapasztalatban gyökerezik a meghívottságunknak a felismerése, ami tapasztalatért szülőként, nevelőként, lelkipásztorként sok mindent tehetünk. Ha hivatás pasztorációt végzünk, akkor nyilván ennek a lényege az, hogy ezt a szeretve létet és az ebből fakadó meghívottságot, ezt segítsük felfedezni. Következő meggyőződésünk az, teológilag, hogy a hivatás az egy párbeszéd. Isten hív mindenkit, megszólít, de hogy ebben a megszólításban ad egy elképesztően nagy szabadságot. És hogy ebben a hivatás megtalálásban hát az ember az, aki válaszol. És ez a válasz akkor jó, hogyha szabad. És akkor jó, hogyha saját. És a szabadság igazából ebben a belső szentélyben történik, ami mindegyikünknek a privát szférája, ahova csak nekem, meg csak Istennek van bejárása. Nyilván ebben már feszegetem azt a kérdést, hogy hát jó, de hogy tudok én magam betérni ebbe a belső szentélybe? Hogy tudom ott felfedezni azt, hogy mi az a hívás, ami az enyém? Tudjuk azt is, ószövetségi tapasztalat már, hogy a hivatásnak a megtalálása az egy folyamat. Időt igényel. Gondolhatunk Sámuelnek a történetére, hogy szólj Uram, hallja, te szolgál, ez harmadik megszólításra hagyja el az ajkát. Nem mindig egyértelmű, hogy ez a hívás micsoda. Nem mindig egyértelmű, hogy merre megy az én utam, merre van az én utam. Nyilván az időt és türelmet igényel részemről is, mint fiatal vagy felnőtt, meg az engem kísérők részéről is. Végső soron, amire kifut minden hivatás, az az, hogy megtaláljam azt a helyet, amiben tudok szolgálni, tudok adni, tudok önmagamról többé-kevésbé megfeledkezve másokért élni. De ezt is érintjük még. Még egy-két gondolat ezzel a röviden áttrappolt teológiai háttérrel kapcsolatban, hogy maga a hivatás, sokan beszélnek arról, hogy dinamikus. Ez a dinamikus volt azt jelenti, hogy hát, ha én meg is találom 20-30-40 éves koromban, hogy mi az én Isten által megálmodott életállapotom, élethivatásom, ezzel nem záródik le a történet. Mindannyian tudjuk, úgy tudom, hogy tegnap is erről azért volt bőven szó, hogy ez egy folyamatos útkeresés, akkor is, hogyha én családapa vagyok, katekéta vagyok, lelkipásztor vagyok, szerzetes nővér vagyok, hogy ezen a hivatáson, hogy még inkább megéljen, még inkább az enyém legyen, ezen folyamatosan dolgoznom kellene, hogy ezt jól éljem meg. Néhány nappal ezelőtt volt Szalézi Szent Ferencnek az ünnepe, aki szeretett doktorának is hívnak, és hogy ő volt talán az elsők egyike, aki magát ezt a hivatás gondozást egészen személyre szabottan, és valamiképpen egy olyan fajta tiszteletben végezte, amely tisztelet a vele kapcsolatban lévő ember belső világának szólt. Megélte azt, ő püspökként, lelkivezetőként, hogy ebben a folyamatban az az ember a főszereplő, aki előtte áll, és az ő feladata az, hogy a benne munkáló lelket figyelje, és segítse azokat a megmozdulásokat felszínre kerülni,
amelyek ezt a fiatalt vagy felnőttet vezetik. És ez még egy utolsó gondolat, hogy az előző években itt a lelkipásztor napokon szó volt arról, hogy milyen fajta pastorális vagy pastorációs szemléletben dolgozunk, gondolkodunk, vagy vagyunk meghívva az egyház részéről mostanában. És ennek a pastorációnak az egyik kulcs kifejezése az, hogy meghívás, vonzás. És hogy mindaz, amit ma az egyházi hivatás pastoráció alatt mond, az általában erre vezethető vissza, hogy valami vonzást biztosítani azok számára, akik pici gyerekek, vagy kamaszok, vagy fiatalok, vagy már felnőttek, hogy ne kényszerítve érezze magát arra, hogy valamit neki muszáj csinálni, vagy megtalálni a helyét, hanem ez egy örömbeli felfedezés legyen, ami helyre teszi az ő életét is.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Kesszeli Sándor pedagógus, a Keresztény Életközösség Nemzeti Közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, a hivatásgondozás aktuális helyzetéről beszél.
1: Néhány módszertani gondolat ez a teológiai háttérhez. Bennem sokszor megfordult a kérdés korábban is, hogy na jó, de hogy ez a hívás, ami Istentől jön és mindenkinek szól, ez hogy jut el? Hogy jut el hozzám? Hogy jut el azokhoz a fiatalokhoz, akikhez most jó pár éve megint középiskolai tanárként fordulok, és nem csak hittan tanítok, legalábbis szeretnék, mert nem csak biológiát, hanem egyfajta pasztorális jelenlétet is szeretnék képviselni számukra. És megint csak az egyháznak a meggyőződése az, hogy ebben a hivatás megtalálásban ott van egyrészt az, hogy mindegyikünkben van egy olyan ajándékcsomag, ami felfedezésre vár. Vágyak, álmok, elképzelés a saját életemről, képességek, amelyeket kaptam, de amelyek még arra várnak, hogy valaki installálja őket, elindítsa a programot, valahogy felszínre kerüljenek, és láthatóvá váljanak. A másik ilyen meggyőződés, hogy ezeket az emberbe elültetett ajándékokat több minden hívja felszínre. Egyrészt közvetítők, gyakorlatilag mi vagyunk azok. Tehát javarészt emberi közvetítésről van szó, amelyek nélkül a hivatás az nehezen jön felszínre. Másrészt pedig úgynevezett provokációk, amiket tulajdonképpen az élethoz sok esetben spontán módon, máskor pedig mi magunk pasztorációban tevékenykedők tehetünk azért, hogy ezek a provokációk elérjék gyereket, fiatalt, felnőttet. Erről is lesz még szó. Jó, tehát röviden ennyit erről a teológia háttérről, amiben nyilván vannak erőteljes pasztorális eremek is, de hogy valamiképpen a kulcsa ennek a történetnek az, hogy mindenkiben ott van ez a mag, és mi pedig segítségül lehetünk annak érdekében, hogy ez a felszínre kerüljön. Kikkel van dolgunk? Hivatás pasztoráció kiknek, vagy pontosabban kikkel? Maga az cím ez utal arra, hogy itt nem egy passzív szereplő van szó, hogyha fiatalokra gondolok, hanem ugyan szó volt róla, ők főszereplők. Amerit szeretnék kitérni, az nem egy szociológiai alapos kutatás, hanem néhány szociológiai jelenségnek a kiemelése, ami elsősorban avval a generációval függ össze, amit Z-generációnak hívunk. Azért rájuk fókuszálok, mert ugye általában azt mondjuk, hogy 1995 és 2009 között születettekről van szó, és hát ja, az iskolás, meg az egyetemista korosztályt leginkább ők képviselik, avval együtt, hogy sok esetben még az Y-generációval is van dolgunk. Néhány általános jelenséget szeretnék kiemelni, azzal, hogy ezeknek az általános jelenségeknek van minden esetben valamiféle pasztorális vonatkozásuk. Erről is elnézést kérek azért, hogy ez egy picit mozaikos, de ahogy említettem, hogy nem az a célom, hogy egy minden részletben kielégítő szociológiai leírást adjak, hanem az, hogy pár jelenséget ide most középre hozzak, és nézzük meg azt, hogy ez mit mond számunkra, mire hív minket. Az egyik ilyen Z-generációs általános jelenség az az, hogy ugye virtuális térben élnek, sokan fogalmaznak így. Tehát sokan már gyakorlatilag, mikor megszületnek, akkor képesek arra, hogy nagyon jó kezeljék a mobil eszközöket, és aztán én magam is látom azt azok között, a fiatalok között, akik között mozgok, hogy hát nagyon nehezen szakadnak le az internetről. Sokszor meg is lepődöm azon, hogy hát ott vagyunk egymás mellett, és akkor a kommunikáció az erőteljesen töredékessé válik, mert bár ott vagyunk egymás mellett, de nem látjuk egymást, mert a telefon az fontosabb. Tehát egy virtuális térben élnek, és hogy nagyon érdekes, hogy ezzel jár együtt, hogy bár a kapcsolataiknak a jelentős részét itt intézik, de mégis nagyon sokan számolnak be közülük arról, felmérés szerint 25%-uk, hogy nem tudnak beilleszkedni a környezetükbe. Tehát egyszerűen a kapcsolat kialakítási nehézségeik vannak, akkor, hogyha tényleg arról van szó, hogy egy valóságos helyzet, hogy ott vagyunk egymás mellett, akkor valami blokk közbeszól. Nem az Z-generációval függett össze, hanem sokkal korábbi tapasztalat, még főiskolán tanítottam, és akkor már éreztük ezt, hogy abban a generációban, mint a 2000-es évek elején, közepén 2005-10 között, hogy ez a fiatalság azért már más, mint mi voltunk. Nem jöttek, bár az ajtó nyitva volt. De akkor, hogyha odaléptem hozzá a folyosón, és csak ennyit mondtam, hogy vagy, utána másfél órás beszélgetés lett belőle. Tehát ez az odalépés úgy látszik, hogy fontos ennél az Z-generációnál is. egyszerű érdeklődésről van szó sok esetben. Nagyon sok vizuális élmény, illetve inger éri őket. Középiskolai tanárként látom azt, hogy ami most itt történik, hogy kiállok egy 45 perces órára és beszélek, ez egyszerűen nem működik. Jó, tehát hogy 10 perc után elalszanak, persze ennek a veszélye most is megvan. Jó, tehát 10 perc után valaki elalszik. Nem azt mondom, hogy parádézni kell, de hogy nagyon váltani a képinformációkat, a hangi információkkal, a közös munkával, az interaktivitással, máskülönben egyszerűen elhal a történet, ami köztünk zajlik. Ezzel függ össze az is, hogy nagyobb szabadságigényük, mozgásigényük van. Ezt remélem nem fogják hallani az osztályomnak a tagjai. Tavaly évünk az osztályfőnökként krízisekkel teli volt. És hogy nagyon sokat küzdöttem velük arról, azzal kapcsolatban, hogy hát az iskolában nem arról szólnak a szabályok, hogy a diákok megszavazzák. Meg az, hogy mi történik a tanórán, hogy akkor arról tartsunk szavazást, ezt felvetették. Mondta, hogy nem tartunk szavazást, ez nem erről szól. Nyilván itt emögött az is lehet, hogy hogyan tekintenek ők a tekintélyre, és mi az, amit egy intézményes keretről gondolnak. De az biztos, hogy ott volt mögötte, hogy ez a szabadságigény, ez a mozgásigény, ez időnként számomra is hajmeresztő volt. De hogy ez van. És hogy ezzel tudtunk aztán mit kezdeni, de az biztos, hogy a kommunikáció, hogy ami megszületik szabály, hogy ők azt belássák, érthető legyen számukra, ez nehezen megkerülhető. Következő szempont az, hogy nagyon érzékenyek a hitelességre. Én a kamaszokkal foglalkozom, kamaszokkor az mindig erről híres, hogy bármi pici hiba van, akkor azt ők kiszúrják, észreveszik. Nyilván ez egy nagyon kitett lét a kamaszok előtt, ezt mindannyian tudhatjuk. De hogy ez igazából egy meghívás is számunkra, hogy hát ha tudunk dolgozni a hitelességünkön, hát akkor tegyük meg, mert ez egy nagyon erős kapcsolódási pontot fog jelenteni velük. Hogy ne csak nehézségeket említsek, ugye erről szó volt ma reggel is, hanem pozitívumot is. Az is igaz, és ezt is látom magam körül, hogy amennyiben valamelyikőjük rátalál arra, hogy mi az, ami őt nagyon megérinti, szívesen rászánja az idejét, energiáját, abban elképesztően motiváltak tudnak lenni. És azt gondolom, a hivatás pasztoráció szempontjából ez egy nagyon jó pont. Ugye az a kérdés, hogy tudjuk megtalálni a fiatallal együtt azt, hogy mi az, ami őt lángra lobbantja, mi az, ami tűzbe hozza, mi az, ami lelkésíti, annak érdekében, hogy akkor abba korábbiakhoz képest sokkal nagyobb energiákat befektessen. Beszélnek arról is, az Z-generációval kapcsolatban, hogy ez a virtuális világgal való kapcsolat a személyiségi jegyeket, személyiség vonásaikat erőteljesen befolyásolja. Címszó szerűen néhány ilyen személyiség vonást. Türelmetlenség, motiválatlanság, a fogyasztói attitűdöknek az erőssége, aztán a celebkultúra hamis értékeinek a erős hatása, nagyon izgalmas kifejezés, érzelmi inkontinencia. Nem tudják tartani azt, ami föllobban belőlük, és rázódítják egymásra, felnőttekre, akár az örömöt, akár a dühöt. Utolsóként azt említeném, hogy a megküzdési stratégiájuk a sokszor abban áll, hogy nem tud mit kezdeni a frusztrációval, megosztja a virtuális térben, sokszor inkább ott, mint személyesen. Illetve még van a narcizmus. Sok minden közös ezekben, ami azt gondolom, hogy hívás mindannyiunk felé. Egyrészt az, hogy a türelmetlenség sok esetben párosul azzal, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem képesek még távlatokban gondolkodni. Ugye ez a most azonnal kultúrája. Hivatás pasztoráció szempontjából nyilván ez egy bökkenő. Tehát, hogy hivatásban gondolkodunk, akkor az csak úgy megy, hogy a hosszú távon vagyunk képesek gondolkodni. Tehetünk ezzel valamit. Nyilván igen, szeretnék erre is kitérni. Másik ilyen kulcs az a kritikus gondolkodásmód. Fogyasztói attitűdök erősek. Hát azért, mert kritika nélkül fogadunk el mindent. De hogy ugyanakkor meg nagyon kritikusak tudnak lenni. Tudjuk-e jól használni ezt a kritikai érzéket annak érdekében, hogy ezt a kritikát mindafelé éljék, ami hatás éri őket. Miért ilyenek ők? Miért lógnak a neten? Sok fiatal azt mondaná erre, hát azért, mert lehet. Tehát van rá lehetőségem. És ezzel a válasszal igazából már valamit el is árul, arra, hogy sok esetben, ilyen ez most kicsikét sarkos, kicsikét sablonos, de ezt nem én mondom, hanem ezt nálamnál témában sokkal okosabban fogalmazzák meg. Hát azért lógnak a neten, mert hogy oda kerültek. Ugye valaki azért élt egy ideig Szibériában, mert oda száműzték, valaki azért, mert ott született. De hogy kérdés az, hogy ezek a fiatalok valóban ebbe a virtuális térbe születnek-e, vagy az, ami hatás éri őket, az a világ, az sodorja őket oda. Nagyon sokat beszélgetek fiatalokkal, tizenévesekkel, középiskolásokkal főleg, és azért kiderül az ott a sorok között, vagy valamikor nagyon egyértelmű, meg a szülőkkel is beszélget, hogy van egy szülő is küzd avval, amivel a gyerek, hogy nem találnak hangot, illetve azzal, hogy hát a gyerek bevonul a szobájába, és netezik, mondja a szülő. A gyerektől meg azt hallom, hogy hát jó lenne többet beszélgetni apával, anyával. Valami elcsúszik a generációk között, de hogy sok esetben az áll ennek a háttérében, hogy nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, hogy hát ha nincs, aki foglalkozzon velem, nincs, aki meghallgasson, akkor megkeresem annak a módját, hogy ez megtörténjen. Ha nem megy személyesen, hát akkor a virtuális térben. Nyilván ez a minőségi időről is szól, hogy én szülőként, nyilván én is megszólítva érzem magamat, hogy szülőként, tanárként, lelkipásztorként mennyi minőségi időt tudok szánni a fiatalokra, amely nem készteti őket arra, hogy akkor máshol keressenek megoldást. Arra, ami most őket nagyon foglalkoztatja. És nyilván ez még egyel tovább lendít minket, hogy hát a szülők ebben kulcs szereplők, akkor van-e olyan fórumunk, vagy tudunk-e olyan fórumot létrehozni plébánián, szerzetes közösségben, ahol a szülőkkel akár ezekről a nevelési kérdésekről beszélgetünk, hát ha billen valami más irányban.

0: Kedves hallgatóink, Kesszeli Sándor gondolatait folytatjuk, előadásának címe Hivatásgondozás a hétköznapokban.
1: Néhány szó a fiatalkori vallásosságról, és aztán ezeket a szálakat összép húzzuk. Ifjúság 2016 gyors jelentés, ugye aminek előtte lévő években voltak előzményei, egy nagyon reprezentatív fölmérés az ifjúság szociológiai, társadalmi, vallási helyzetéről. Ebből csak néhány adatot szeretnék kiragadni. A 2010-es adatokkal összevetve láthatjuk azt, hogy míg 2010-ben a fiatalok közül kb. 10% volt, aki magát egyháziasan vallásosnak tartotta, ez 2016-ra 6%-ra csökkent, és ennek a 6%-nak a 63%-a, tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy a kutatásban résztvevő fiataloknak egy körülbelül összesen 4%-a az, aki elkötelezett hívő fiatal. Ez egy döbbenetes adat. Jó, tehát a fiatalság 4%-a az, aki római katolikusként elkötelezett. Az összfiatalságnak ma kb. 4%-a plusz 5%-a az, aki a liturgikus térben valamilyen módon elérhető, vagy heti rendszerességgel, vagy néhány heti rendszerességgel. És emellett még azt az adatot szeretném csak kiemelni ebből az egyszerű kis táblázatból, hogy ebben a 16 évben magukat nem vallásosnak tartók aránya, százalékos aránya is nagy mértékben nőtt. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy csak nem fele a mai fiataloknak abszolút nem vallásos. És akkor jogosan merül fel a kérdés, hogyha néztük az előbb ezt a teológiai hátteret, hogy Isten mindenkinek szán hivatást, akkor nekünk van-e dolgunk, és mi a dolgunk ezzel a kb. 41%-kal, plusz még azokkal, akik a maguk módján vallásosak, ugye ők 43%-ot képviselnek most. Tehát a mai fiatalságnak több mint 80%-a olyan, hogy nem, vagy nem egyháziasan vallásos. Van-e nekünk dolgunk velük? Nyilván a válasz az teológiailag, hogy van, de az az izgalmas kérdés, hogy micsoda. Mit tehetünk ők az ő érdekükben, és a hivatásuk megtalálásáért. A hivatás pastorációnak igazából három szintjét különítjük el. Azt gondolom, hogy ez lesz az, amit talán itt a mondani valómnak a lényege akar lenni, innentől kezdve. A három szint szorosan összefügg egymással, és egymásra épül. Az első szint, amit így fogalmazhatunk meg, hogy maga az élet az, ami hivatás. És ez nagyon sok mindent rejt magában. Elsősorban azt, hogy amiről nyilván Jézus is beszél, amikor a János evangéliumában azt mondja, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ha nagyon a lényeget akarom megragadni, akkor azt mondom, hogy a hivatás pasztorációnak az alapja az, hogy gyereket, fiatalt, felnőttek segítsek el ahhoz, hogy ő jól legyen az életében. Hogy örüljön annak, aki ő maga. Fogadja el, szeresse meg saját élettörténetét, saját adottságait és saját korlátait. Bontakoztassa ki ezeket a talentumokat. Erre épül, erre a nagyon is emberi alapra az, amit keresztény hivatásnak mondunk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezt az alapvető emberi hivatást, hogy legyek önmagam, legyek legjobb önmagam, ezt Krisztus követve élem meg. Nyilván ez fölveti annak a lehetőségét is, hogy ezt az emberi alapot lehet nagyon sok más módon megélni. De hogy mi azt hisszük, azt tapasztaljuk, hogy ez a krisztusi út, ez erre tökéletesen megfelel. Sőt, hisszük azt, hogy ez a legjobb. Jó, tehát az élet, mint hivatás, ha ez hiányzik, vagy recseg, ropog, vagy összetört, akkor a második szint, a keresztény hivatás, ez nem nagyon fog működni. Látjuk ezt a pasztorációban, hogy amíg ezek az alapok nem jók, addig valami nem megy át, valami nem ragad meg. A harmadik szint pedig, amit legszűkebb értelemben mondunk hivatás pasztorációnak, az, hogy segítjük a fiatalt, felnőttet abban, hogy megtalálja a maga helyét életállapotában, papként, szerzetesként, családosként, vagy akár egyedülállóként, és hogy megtalálja azt a szolgálatot, amit ő tehet Krisztus titokzatos testének tagjaként másokért. A kérdés az, ennél a három szintnél maradva, hogy amikor ifjúság pasztorációt, hivatás pasztorációt végzünk, akkor mire fókuszálunk a három közül? Ha nézzük már csak ezeket a vallás szociológiai adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy hát nagyon indokolt, hogy itt az alapokra figyeljünk, az alapokkal kezdjük. Azt gondolom, hogy a klasszikus értelemben vett, talán hagyományos ifjúság pasztoráció inkább a harmadik, időnként a második szintre is fókuszál. De hogy ez, ha erre irányítjuk egyedül a figyelmünket, akkor valami nagyon lényeges kimarad. Kicsit bővebben. Hivatás pasztorációnak ezt a három szintet alapul véve különböző céljai vannak. Kicsit kibontva ezt a három szintet, ahol ezek a célok tulajdonképpen egy folyamatnak a lépéseit is megrajzolják. Hogyan haladjunk, akár kicsi gyermekkortól kezdve a hivatás pasztorációban. Szó volt arra, hogy hivatás ez egy dinamikus valóság, életre szóló történés, és piciknél tehetünk ennek érdekében már nagyon sok mindent. Beszélnek arról, így a mai helyzettel kapcsolatban a hivatás pasztorációt illetően, hogy idézem a kifejezést, előhivatás pasztorációra is szükség van. És lényegét tekintve, amiről itt beszélnek, az nem más, itt ebben a körben, meg sokan itt közületek katekumenátus konferencián is ott vannak, hogy ez az előhivatás pasztoráció, ez nagy mértékben átfedi a szószoros értelmébe vett hitébresztést. Tehát nekem nagyon izgalmas volt ebben találkozni, hogy amiről itt ebben az előhivatás pasztorációban beszélnek, az tulajdonképpen az evangelizációnak a módszertana. Ahol nem csak az ige hirdetés áll a középpontban, az egy csúcsa az evangelizációnak, hanem ennek az alapjainak a megvetéséről is, hogy, amit az előbb említettem, hogy segítünk abban, hogy szeresd meg magadat, fogadd el magadat, örülj annak, aki vagy. Az élettörténeted, ha sok sebet is ejtett rajtad, akkor is a tied, nagyon sok minden benne a szerethető. Jó, tehát, hogy egy folyamatról van szó, aminek az alapjai ilyen evangelizációs, vagy előhivatás pasztorációs célok, és az összes többi erre épül. Megint csak címszavakban. Ismerd meg önmagadat, fogadd el, szeresd meg saját életutadat, és azt, aki vagy. Hisszük azt, beszéltük itt a teológia alapozásnál, hogy Istennek mindenkivel van egy terve, egy rejtett terve, ami fölfedezésre vár. Ebben segítsük a fiatalt. Aztán szó volt arról is, hogy ez a kritikus gondolkodásmód a megkerülhetetlen. Miért mondjak igent a keresztény életformára, az evangéliumra, hogyha annyi más lehetőség is kínálkozik számomra? Hát gondolkodjunk, nézzünk a dolgok mélyére. Erről is röviden még fogok beszélni. Hivatás felismerés anélkül, hogy ne nyitnánk föl a fiatalnak a szemét arra, hogy Isten a te életedben is működik, ez így nem megy. Jó, tehát itt arról van szó, hogy megtanuljuk megállni, figyelni, érteni, olvasni a saját életének az eseményeiből. Mi az, ami megszólítja őt ebből, mi az, ami Isten megszólítása a mindennap élet eseményein keresztül. Második, harmadik szint pedig nélkülözhetetlen, szintben nélkülözhetetlen az, hogy belenőjünk ebbe a krisztusi tanítványságba, és hogy kipróbáljuk magunkat valamilyen szolgálatban. Most néhány gyakorlati vonatkozás. Ezek voltak a célok, egy folyamatot próbáltunk nagy vonalakban megrajzolni, és mit tehetünk konkrétan azért, hogy a fiatalok az első szintben otthonosan mozogjanak, hivatásoknak ezt az első szintjét jól megéljék, hogy aztán megalapozottan tudjanak a második meg a harmadik szintre lépni. Néhány szót az első szintről. Kerestem egy olyan képet, ami az alapásásról szól. Úgy tudom, hogy tegnapi nap folyamán is volt erről szó, talán egy más megfogalmazásban, egy olyan alapigazságról, amit így fogalmazok most meg, hogy akkor tudok szabadon, nyitottan és örömmel körülnézni és meglátni mások szükségleteit és segíteni másoknak, ha magammal rendben vagyok. Ha az én szükségleteim pozitív választ kapnak. Nyilván nevelőként ez fontos, hogy így ezt megéljem, hogy rendben legyek magammal. Ha rendben vagyok magammal, akkor tudok kinyílni mások felé, észrevenni azt, hogy de figyelj már, mi van veled? És akkor tudunk beszélgetni. Ha magam körül forgok, akkor ez nehéz. De nyilván ez a fiatalnál is így van, legyen rendben magával, akkor tud kinyílni és meglátni azt, hogy mi is az a szolgálat, ami az övé, ami megszólítja, amiben hosszú távon el tudja képzelni magát. És néhány lélektani szempontot szeretnék mondani, aminek nyilván pedagógiai vonatkozása is van. Ahhoz, hogy az életemet hivatásként képzeljem el, vagy éljem meg, az szükséges az, hogy hosszú távon tudja gondolkodni. Ugye előkerült az, hogy az égenerációnak egy komoly probléma az, hogy a pillanatnak él, türelmetlen, nem tud várni. Mit tehetünk azért, hogy ebből kibillenjenek, pontosabban jó útra találjanak? Van, aki így fogalmaz, hogy ez néhány alapszükségletnek a kielégítésén keresztül történhet. Az egyik ilyen alapszükséglet az, hogy a gyerek fiatal biztonságban és védettségben érezze magát. Ne féljen az élettől. Ha nem fél az élettől, mert azt tapasztalja, hogy az, ami körülveszi őt, az jó, akkor fog tudni bízni a jövőben, és abban is, hogy ez a jövő jót hoz számára. Szülőként, pedagógusként megszólítva érzem magam, hogy hogyan kommunikálok a saját gyerekeimmel, meg a rám bízott fiatalokkal. Mennyire tudok a bizalom tekintetével nézni rá? Figyelj, lehet, hogy hülyeséget csináltál, nem baj, túllépünk rajta, jó, hogy itt vagy. Ja, a szavak jók, fontosak, de hogy rajtam keresztül mi megy át ebbe a fiatalba. Nagy mértékben függ attól, hogy én milyen mentális állapotban vagyok. Talán itt Szalizé Szent Ferenc ünnepével kapcsolatban is elgondolkodtam azon, hogy az ő jelszava az a Da mihi animas et cetera tolle, tehát adj nekem lelkeket és minden mást vegyél el. Ez tulajdonképpen egy időgazdálkodási kérdés is, meg egy értékrendszer kérdése is, hogy mit tartok én fontosnak. Minden mást vegyél el. Mostanában, bár így azt gondolom, hogy tanárként is dolgozik, ő mindig ezt éli meg, hogy nagyon sűrűek a napok, de valószínűleg nem csak a tanárok vannak ezzel így közülünk. Nagyon sok mindent szeretnék én is csinálni egyebet. De ugyanakkor azt látom, hogy ezeknek a gyerekeknek szükségük van az időmre, az energiámra, a figyelmemre, és hogyha hazamegyek, akkor ugyanúgy van a kémiaházi feladat, meg a fizika, meg az összes többi, meg hogy apa masszíroz meg a hátamat, meg beszélgessünk. És akkor megszólítva érzem magam, hogy akkor igyekszek félretenni minden mást. Tehát, hogy érezze azt, hogy ez a légkör, amiben a felnőttek részeltetnek engem, az jó, és az a bizalommal van tele. Megtapasztalja azt, hogy ő belül szép. Ez másképp nem megy, csak hogyha mi jelzéseket adunk neki, arra, hogy mi minden szépséget látunk benne. Ez a visszajelzés kultúrájáról szól, hogy tudok-e én visszajelezni. Nem csak a nehézséget, a kritikát, hanem az értéket is.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológia és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség nemzeti közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, 4 gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztotta meg gondolatait. Előadását az Országos Teológiai és Lelkipásztori Napokon rögzítettük 2019-ben Egerben. A műsor folytatását egy hét múlva ugyanebben az időben hallgathatják meg. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivian.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Meteorológiai Világszervezet szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú, közölte a miniszter. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülérő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztás az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédőkrémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, közölte a MÁV csoport a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, ami csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Ezért a társaság az utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően jellemzően óránkénti 20 kilométerre korlátozta a megengedett maximális sebességet. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Híreink végén az időjárásról. túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. A hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szent miséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: A hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk nagy szüleim.

0: Édesapámat kinevezték Fölhosszú Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-be, és aztán ott növelkedtem, átéltem a második világháborút, és aztán orvosna hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diákmozgalmat mi kezdtük. Győzött, hál' Istennek, a forradalom egy hétre, vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti-óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy süttyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. És amúgy gondoltam, már itt az ideje, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentettem a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, mert ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisban, New Yorkban. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt, talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy, nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
1: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
0: Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartja.
1: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
0: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jeleneseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
1: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
0: Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert vigyázz, hogy pap voltam már, de azért mint ferences csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikában, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették, és elküldték őket, és akkor ők kérték engedélyt, hogy hagyjönnek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New York-i pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkban, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a marinkorpsnál Navy-be, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navy-be, és elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiában. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
1: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
0: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
1: Hangoznék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
0: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden 2 hétben jövök New Yorkba.
1: Hol van ez helyileg?
0: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
1: És mi a neve a helynek, meg a plébánynak?
0: Port Jervis. Ugye St. Mary, Port Jervis. A 3 állam határán van éppen, érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
1: És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
0: Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
1: Atya, és akkor hogy látja itt a New York-i katolikus magyaroknak a jövőjét?
0: Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki ott a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden. Úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
1: Igen, és tartják a hitüket.
0: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallások, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a dicsértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
1: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen. És említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
0: Igen, Igen, elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
1: Hát azt manapság, már... hála Istennek, most már 100 évig élnek
0: az emberek. Elég ilyen. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
1: És nem tudom, hogy van esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival.
0: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
1: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
0: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjaiért.
1: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben, és ilyen jó hangulatban, és erőben szolgálja a magyarokat.
0: Köszönöm szépen.
1: Te Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelki pásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, remélem újabb levelem jó egészségben talál, és szép nyári élményekben van részed családoddal együtt. A természet ilyenkor nyáron is remek alkalmat biztosít arra, hogy rácsodálkozzunk a teremtett világ szépségeire, és ezek által pedig magára a teremtőre. Éppen ezért ebben a levelemben arról szeretném megosztani veled gondolataimat, hogy miként szemléljük Istent. Mint említettem, a természet és a körülöttünk lévő világ szemlélése is alkalmas arra, hogy magát az Isten tudjuk szemlélni. Erre a kontemplatív életmódra az egyik legeklatánsabb példa Assisi Szent Ferenc, egyik legszebb összefoglalója pedig az általa írt naphimnusz. Ahhoz, hogy Istent szemléljük, viszont elég az is, ha csendben maradunk és befelé figyelünk. A katolikus hagyomány ezt a szemlélődést az imádság egyik formájának tartja, és nem olyan bonyolult, mint amennyire annak tűnik. Ez az ima az egyszerűségre fókuszál, a túlbonyolítással ellentétben. Nincsenek olyan formulák, melyeket követni kell a szemlélődő imádsághoz. Ez az Isten gyermekének imádsága, és az imádság misztériumának legegyszerűbb kifejeződése. Olvashatjuk a Katolikus Egyház katekizmusában. Isten hangjának a meghallására összpontosítunk ilyenkor, amihez csend szükséges, nagy alázat és türelem, valamint teljes bizalom az iránt, hogy Isten jelen van, attól függetlenül, hogy hallod a hangját a szívedben, vagy nem. Loyolai Szent Ignác ezt írta. Egy-két lépéssel azelőtt a hely előtt, ahol szemlélődni akarok, megállok az Atya előtt, felemelem a szívem, és végig gondolom, hogy az Úr, az én Istenem hogyan néz rám. Ezután kifejezem a tiszteletemet és az alázatomat iránta. Az árci plébános, azaz viennai Szent János megfigyelte, hogy a templomban, ahol gyóntatni szokott, rendszeresen ül egy ember. Nem morzsolt rózsafűzért, nem mormolt imát az orra alatt, hanem csak ült a templomban. Egy este kíváncsian ment oda ehhez az egyszerű parasztemberhez, és megkérdezte, hogy mit csinál a templomban minden áldott nap. Ó, plébános úr, nem csinálok én semmit, csak nézem őt, és ő néz engem, válaszolta az. A szemlélődő imát röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy megpihenni Istenben. Olvastam egy plébánosról, akinek viennai Szent Jánoshoz hasonló élményben volt része a templomában. Oda is betért minden nap délután egy óra erejéig egy idős ember, aki mindig a leghátsó padba ült be. Amikor a plébános megkérdezte tőle, hogy délutánonként miért jár be a templomba, a férfi elmondta, hogy hálából az életéért. Bejön, leül, és csendben ezt az órát Istennek adja. Kedves barátom! Mondhatod, hogy a mi mai fogyasztói társadalmunk és az ezáltal kialakult értékrend nem hagy teret az elmélyülésnek és a szemlélődő életformának. A mai emberre amúgy is az jellemző, hogy nem képes figyelni. Túl sok az információ, képek, hangok, adatok, hírek, és ha lemaradsz, elvesztél. Megdöbbentő és megrendítő a tizenévesek gyakorta tapasztalható hozzáállása. Ha nem vagyok online, úgy érzem, nem is létezem. Kétségtelen, hogy igazad van ezekben, de mégis arra bíztatlak, hogy keress időt az elcsendesülésre, szemlélődésre, akár a természetben, akár egyedül az otthonodban vagy a templomban. A szemlélődő ima gyakorlása révén módunk nyílhat a Jóisten türelmes, figyelmes pillantásával nézni a világunkat, és ezáltal az életünk is hihetetlenül gazdaggá válhat. Olyan dolgok fognak szemünk elé kerülni, amelyek mellett az unott, ezerszer járt útvonalon akár napi szinten eljárunk. Fák, növények és épületek. Meglátjuk ezek szépségét, rá tudunk csodálkozni az ablakban nyíló virágokra, de a rejtett szépségeket is egyre részletesebben tudjuk látni, hallani. A madarak énekét, a csillogó gyermeki tekinteteket, vagy akár a társunk fáradt mosolyát. Kedves barátom! Mindenképp szükségünk van az elcsendesedésre életünkben, ugyanis az emberi személyiség kutatói alapvetően elménk kétfajta működésmódját különböztetik meg. Az aktív, cselekvő és a szemlélődő. Amikor az aktív énünk dominál, akkor vagyunk képesek belemerülni a tevékenységbe és átélni az élményeket. Amikor pedig bekapcsoljuk a szemlélődő üzemmódot, akkor énünk sajátos, kívülálló helyzetbe kerül, aktivitás helyett megfigyel, értelmez, kilép a folyamból, és mintegy a partvonalról próbálja egészében látni, hogy mi is történik. Az egyik énünk tehát csinál dolgokat, a másik pedig átéli ezeket. Mindkettőre óriási szükségünk van. A kettő közötti egyensúlyt kell megteremtenünk, hiszen a szakemberek szerint ez lelki egészségünknek is az egyik legfontosabb záloga. Ez felidézi számomra a Lukács evangélista által leírt Márta és Mária történetét. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta sürgött, forgott és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. Sosem volt szimpatikus, amikor úgy értelmezték ezt, hogy ellentétet láttak a két testvér hozzáállásában. A két nővérben ugyanis az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Az egyik legszebb és legkifejezőbb értelmezését ennek a történetnek Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg egyik írásában. Márta és Mária. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallgassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adni a számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. A másik megszívlelendő tanulság, sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, és nem Mária, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Óra et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot. Nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását. Kedves barátom! A hátralévő nyári napokra kívánok neked és szeretteidnek aktív és szemlélődő órákat, élményeket egyaránt. Szeretettel ölel, barátod!
1: Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkkal jelentkezünk, amelyben Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, három gyermekes édesanyával beszélgetünk, milyen praktikákkal lehet gördülékenyebb a kisgyermekes nyaralás. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik, műsorunkban ezúttal dr. Megyesi Melinda ügyvéd hivatásáról, házasságáról és családi életéről mesél. Két órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban a katolikus Karitász küldetéséről, munkájáról és a Karitász mentőszolgálatról beszélgetünk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. Három órakor híreket mondunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. A műsor elején beszámolunk arról, hogy még tart az EB összeírás Miskolcon. Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgetünk. Majd a Miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjaira hívunk meg mindenkit Tresánszky Ritával, a görögkatolikus diákotthon kulturális koordinátorával. Az iránytű után kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Manas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A négy órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Német Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Turi Sarolta, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.

Uram, kiragadtál engem a halálból, életre keltettél, míg mások sírjukba szálltak. Szentek, énekeljetek az Úrnak, háladalt zengjetek. Könnyes esték után boldog hajnalra ébredünk. Olvasom a 29. Zsoltárban. Emberi sorsunk a halállal szembesítve válik a legnagyobb rejtélyé. Az embert nem csak a fájdalom és a test fokozódó bomlása gyötri, hanem mindinkább a rettegés attól, hogy örökre kialszik élete. Igaza van abban, amikor szívének ösztönzésére írtózattal utasítja el azt a gondolatot, hogy személyisége teljesen szertehull és végképp megsemmisül. Az örökké valóság magját hordja magában, és ez föllázad a halál ellen, hiszen nem vezethető vissza pusztán az anyagra. A technika összes próbálkozásai, bármi nagyon hasznosak is, nem képesek elcsendesíteni az ember szorongását. A biológiai életkor meghosszabbítása ugyanis nem elégíti ki a továbbélésnek azt a vágyát, mely kitéphetetlenül benne gyökerezik az ember szívében, tanít a II. Vatikáni zsinat. Gyakran azoknál, akik legjobban félnek a haláltól életükben, szerte foszlik a rettegés, amikor a halál beköszönt. Krisztus megsemmisítette a halál büntetés jellegét, a mi halálunk az ő halálában eltemettetett. Ezentúl az ő halála kiált értünk irgalomért, s az Atya a mi halálunkban fia halálának megjelenítését látja. Egy bizonyos nézőpontból minden áldozat egyszer s mint egyik formája a halálnak, de ugyanabban a pillanatban az élet cselekedete is, az élet igazságának igenlése. Valahányszor a szeretet egy résznyi halált elfogad, ezzel együtt igent mond az életre is. Áthidalja a benne lévő ellentmondást, hogy mi magunk az élet útján előre haladjunk. Tudjuk ugyan, Uram, hogy életünk a halálban megváltozik, de meg nem szűnik, mégis félünk a haláltól. Mindnyájan félünk, én is. Nem tudunk újongani az örök életben való hitünk ellenére sem. Túlságosan arra fordítjuk szemünket, amit elvesztünk, s kevésbé arra, amit nyerünk általa.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Stratmann László alapítvány. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a médiatanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
0: szerzetesek félórája.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alek.

0: Isten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalu ifjúsági találkozó és lelki gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
1: Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést, úgyhogy ami hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Kőszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt úgy gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
0: Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
1: Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabban az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beiratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egy házi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
0: Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
1: Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, az számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnázium vagy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatást tisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, vagy tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valaki erre hív az Úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem láttam ezt annyira, vagy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ference, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az Egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket, amikor először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy így akartam elhaladni a színpadon,

0: színpad előtt rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen 2 éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kis nővéreket sem ismertem.
1: Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
0: Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mit, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatástisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsok, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
1: Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Tegerszalókon, akkor a Domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kis nővérei közösséggel. A 2 év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy 2 év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kis nővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregély István érsek atya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
0: Igen, jelenleg itt az Egri főegyházmegye területén élünk 3 házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze, Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a 3 helyen élünk és szolgálunk.
1: És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
0: A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresése kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint 2 év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső, kicsi tauval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és 2 év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus, ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez. Ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy hát legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet, ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak. És akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örökfogadalmat tenni.
1: Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
0: Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni, és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát, hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért, na, valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
1: Említetted azt, hogy az Egri Főegyház megye területén 3 helyen van rendházatok, te a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
0: Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk, Miskolcon jelen vagyunk, idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
1: Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
0: Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
1: Hivatás gondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, a reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek.
0: Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányosság, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt, nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
1: Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
0: Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, úgyhogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni. És vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkban, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatástisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból, meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen, és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely, vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak, vagy érdeklődnek.
1: Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalú ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
0: Az Úristen, meg az ő szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
1: Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk érsek atya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került. Mit adott számodra ez a közösség?
0: Ez egy nagyon friss tapasztalat, így a pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok, családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.
2: Kedves hallgatóink, Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével, Pap Ildikó beszélgetett.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Erdészné Kárpáti Judit, a mai szerkesztő vagyok. Szokásunk szerint egy interjúval és zenékkel készültünk mai műsorunkhoz. Egy fiatal lelkészt, Farkas Ábelt fogom kérdezni. Ábel annak a történetébe avat be minket, hogy miként zajlott le Jézus Krisztus felé fordulása, és hogyan indult el a vágyott katonai vagy rendőri pálya helyett Isten szolgálatába. 10 évvel ezelőtti megtérése óta drága kincsként őrzi Istennel való személyes kapcsolatát és az ige szeretetét. Tartsanak ma is velünk! Vendégünk a lélekhangolóban Farkas Ábel lesz, aki fiatal evangélikus lelkész, a sámsonházai és pásztói gyülekezetekben szolgál. Milyen alapjaid voltak az utathoz, ahol most jársz? Hívő családod van-e? Ők indítottak téged, vagy másképpen ért el téged Istennek az elhívása, szeretete?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy olyan családból indultam, ahol alapvető volt az, hogy járunk templomba, gyerektáborokba. Sok minden ismerős volt nekem egész kiskoromtól a Bibliából. Szüleim amúgy a határon túlról valók, Kolozsvárról, Szatmárnémetiből. Én ide születtem már Százszalombattára, és tényleg egy ilyen közegbe nőttem föl, hogy mindig ott voltunk a gyülekezetben, de nem volt igazán személyes számomra mindez. Sok mindent tudtam ezekről. Anyukám, amikor elaludtunk, mindig lelki énekeket énekelt, később, amikor hitre jutottam, akkor furcsa is volt nekem, hogy honnan ismerősek nekem ezek az énekek. Aztán rájöttem, hogy onnan, hogy hát ezeket hallottam kiskoromban.
0: Szüleidben is ott lehetett az a hit, ami most már számodra is meghatározó, csak valahogy nem értetted meg még gyerekként?
1: Édesanyámban ott volt mindenképpen ez a hit. Ő imádkozott is sokat azért, hogy én és a testvéreim hitre juthassunk. Viszont nagyon sokáig engem ez nem érte el. Hallottam az evangéliumról, a Kis szív története című könyvet is sokat olvastuk, ugye, ami az Úr Jézusnak a haláláról, annak a céljáról szól, hogy azért halt ő meg, ugye, a tiszta szív, hogy minket, a koszos szíveket megtisztítson, de sajátom igazán ez nem volt soha. Engem fiatalon nagyon vonzott a világ, meg vonzott a katonai, rendőri hasonló pálya, és ahogy emlékszem, először bátyámtól hallottam arról, hogy mit is jelent a megtérés, és 12-3 évesen gondolkodtam szerintem erről először, amire emlékszek most, hogy nagyon jó lenne megtérni azok miatt, amikről beszélt, az örök életről, az üdvösségről, amiket mondott. Az egy vonzó dolognak tűnt, de akkor az én gondolatvilágom még egész más dolgokkal volt tele, és valahogy úgy kezeltem ezt, hogy majd megtérek, ha elértem azokat, amiket én szeretnék ebben az életben. Aztán még eltelt pár év, igazán akkor kezdett el munkálkodni szívemben az Úr, amikor elkerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra. Édesanyámék szerették volna, hogyha részt veszek ezen, és elküldtek egy ifjúsági hétvégére is.
0: Erre te már szívesen mentél akkor?
1: Nem igazán, akkor nem nagyon érdekeltek még engem ezek a dolgok. Igazából konfirmációi oktatásra is úgy kerültem el, hogy már túl voltam úgy az általános korosztályon. 8. koromban Debrecenbe szerettem volna kerülni, vagy oda felvételiztem egy katonai iskolába, és oda fel is vettek, viszont azzal a feltétellel engedett el anyukám Százszalombattáról Debrecenbe, hogyha ott konfirmálni fogok. Ki is választottak egy gyülekezetet, hogy akkor fogok oda járni konfirmálni. A 0. hét alatt, amivel indult ott a katonai iskolában a tanítás, meg a beszokás, az alatt én nagyon jól éreztem magam, én nagyon elememben éreztem magam akkor. Olyan közeg volt, olyan társaim voltak, akikkel én nagyon jól kijöttem. Viszont valahol nagyon önzőnek éreztem magam, hogy ilyen fiatalon ott hagyom a családot, nem foglalkoztat semmit, csak a magam igényeim. Végül is 0. hét után kértem a szüleimet, ha lehet, akkor hadd iratkozzak vissza a Százszalombattán, ott a gimnáziumba. Az egy 8-osztályos gimnázium volt, ahova addig is jártam.
0: Ez érdekes, hogy az álmaidat adtad föl ott, vagy ez a te lelki világodban hittől függetlenül így talált helyet, hogy ne távolodjál a családtól.
1: Sok tényező volt ebben, de az is benne volt, hogy arra jutottam, hogy elég lesz 4 évvel később majd azt csinálni, amit én szeretnék, ugye majd gimnázium után. Addig még akkor visszamegyek, és akkor család közelében vagyok, öcsém is akkor még viszonylag kicsi volt, pár éves, ez az, ami motiváltabb, hogy visszamenjek. Viszont miután visszakerültem, elkezdtem a 9. osztályt ugye Szászhalombattán, továbbra is ott volt anyukámban az a vágy, hogy menjek el konfirmálni, és így kerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra, és akkor ott Labosa Péter és Anita voltak a lelkészek. Jártam a konfirmációs órákra, mert szüleim mondták, hogy kell. Ugyanakkor engem ez annyira nem foglalkoztatott, akkor is cserkészkedtem, illetve a katonaság foglalkoztatott, meg a fegyverek, meg ez a világ. És egy alkalommal a konfirmációi oktatás alatt vitték a konfirmandusokat egy ifjúsági hétvégére, amit az EKE szervezett.
0: Az evangélikusok közössége az evangéliumért?
1: Igen. Erre én is elmentem, és ezen a hétvégén szembesültem én életemben először azzal, hogy az Úr mennyire valóságos, hogy olyan valóságos, mint te vagy én, hogy egy valóságos személy, nem csak úgy valahogy a kultúránknak a része, vagy ilyesmi, hanem hogy ő tényleg valóságos Úr, és ott szembesültem azzal is, hogy én távol vagyok tőle. Engem különböző dolgok az életemben egyszerűen elválasztanak ettől a valóságos Istentől, és ott szembesültem ezekkel a dolgokkal, és engem nagyon letaglóztak, hogy addig az, ami külsőleg része volt az életemnek, hogy az milyen valóságos. És akkor értettem meg azt, hogy Jézus azért adta az életét, hogy ezeket az akadályokat, ugye, amik az én életemben vannak, ezeket ő elvegye. Ugye fiatal fiúként voltam ott, mindenféle érdekelt, és volt egy csoportvezetőnk, nem is lelkész volt, egy egyszerű ács ember volt, aki vezette a csoportos beszélgetéseket nekünk fiúknak, és az ige hirdetéseket hallgatva a csoportos beszélgetésen értettem meg ezeket, és vele beszélgettünk, és akkor minden olyan dolgot, amiről lehet, hogy addig senki nem tudott, senki más, csak én, illetve hát Isten, azokat a dolgokat világosságra hozhattam, elmondhattam, és akkor kértem először életemben bocsánatot Istentől. Korábban ilyen nem volt. Korábban is volt, hogy imádkoztam gyerekkoromban, de igazán bocsánatot előtte úgy nem kértem, mint aki tudom, hogy én elveszett vagyok. Olyan érzés ez, mint ha egy süllyedő hajón valaki azt látná, hogy elment az utolsó mentőcsónak, hogy nekem nincs semmi kilátásom, és ebbe a helyzetbe jött be ugye az evangélium, hogy Jézus mégis azért halt meg, hogy Isten fia engem annyira szeret, hogy ő meghalt azért, hogy az én bűneimet átvállalja. És akkor kezdődött új az életemben. Igen, emlékszem arra, amikor kiléptem a szobából ez a beszélgetés után, akkor igazán nem tudtam, hogy mi történt, csak azt, hogy valami nagyon komoly dolog történt.

0: Vendégünk az evangélikus lélekhangolóban Farkas Ábel, evangélikus lelkész, aki a zene előtt arról beszélt, hogy milyen módon bízta Jézusra az életét. Kellett ehhez egy segítség, egy számodra hiteles hívő ember, aki ezt már megélte pontosan ugyanezt, vagy megtörténhetett volna ez veled magányodban otthon is? Kíváncsi vagyok erre, hogy mennyiben volt jelentősebben és egy külön segítség, hogy ott volt veled valaki.
1: Tudom, hogy nagyon sokan mások, akik már Isten gyermekei, azok az igét hallva magányukban tudták mindezeket rendezni az Úrral. Nekem jó volt, hogy ezen az első alkalmon ott volt valaki, mert fel tudott tenni olyan kérdéseket, amelyek felszínre hozták azokat a dolgokat, amik engem elválasztanak Istentől, és az is jó volt, hogy tudom, hogy valaki ezt hallotta, ahogy én az Úr előtt elmondtam, hogy tudott segíteni abban, hogy én hogyan is forduljak Jézushoz, tudott abba bátorítani. Ahhoz volt erre szükségem, hogy segítsen lépésről lépésre, vagy én hogyan is járulhatok az Úrhoz.
0: Nekem elmondtad, hogy ez éppen a következő hónapban lesz 10 éve, hogy megtörtént veled, és azóta sok víz lefolyt a Dunán, mondhatjuk, és az életedben további hitlépések következtek, illetve elindultál az Úrral, mondhatjuk. Hogy mentél tovább, és mi volt a fogadtatása annak a változásnak, ami benned végbe ment?
1: Ezután már nem kellett engem úgy noszogatni, akkor már szívesen elkezdtem járni a gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, ifi órákra, bibliórákra. Voltam egy héten 2-3-szor is, mentem át Százszalombattáról Érdre busszal, vágytam rá, hogy megértsek dolgokat, és jártam rendszeresen ezekre az ifjúsági hétvégékre, amit az EKE szervezett. Ezeken az alkalmakon nagyon sokat kerestem a lehetőséget, hogy beszélgessek például a csoportvezetőimmel a különböző kérdésekről, amik engem foglalkoztatnak, nemrég hitre jutottként. Például pont ezt a csoportvezetőmet többször megkerestem azzal kapcsolatban, hogy na vajon hogyan lehetek én hívő emberként katona, vagy hogyan kell ezeket látni, mert miután megtértem, hitre jutottam, azután is úgy valahogy természetes volt számomra az, hogy ezen a pályán fogok elhelyezni. Talán a következő ifjúsági hétvégén már mondta azt, hogy lelkésznek kéne mennem valahogy így a beszélgetés közben. Akkor már ismertem annyira az Urat, hogy tudtam, hogy nem lehet erre csak úgy nemet mondani, nem lehet úgy kikerülni, nem mehetek a magam feje után, de akkor ez még nagyon nem tetszett nekem, és két alkalomra is emlékszek, amikor az Úr nagyon belehasított az életembe egy-egy igével ezzel kapcsolatban. Egyik alkalommal példabeszélek 16:32-t hozta elém, ami valahogy így hangzik, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Nagyon megdöbbentett, ez nagyon megállított, mert itt azt mondja az ige, hogy Isten szemébe többet ér a türelmes ember, mint a hős, ugye hát a fegyveres ember. Többet ér az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Engem ez nagyon összetört, hogy Isten szemében az nem érték, ami nélkül én nem tudom elképzelni az életemet.
0: Te a katonasságra, illetve a rendőri hivatásra úgy tekintettél, hogy ezzel kapcsolatban felfedeztél itt magadban valamiféle olyan gondolatot, ami nem biztos, hogy annyira a közjaváról szól, hanem tényleg egy ilyen önző szándékot, vagy egy kitörési vágy volt benned, vagy olyasmi, amire vonatkozhat ez az ige, hiszen a rendőrök és katonák szolgálatára is nagyon szükség van.
1: Valóban szükség van. Pál mondja, ha jól emlékszek, a korintusi levélben azt, hogy mielőtt megtértetek, hogyan vonzódtatok a néma bálványokhoz, és úgy látom, hogy nekem ennek az életmódnak az elemei, a fegyverek is, meg ezek valahogy a bálványaim voltak, amik nélkül én tényleg nem tudtam elképzelni az életemet. Sokat néztem, ugye így 10 évesen a YouTube-on mindenféle videókat, főleg Amerikából sokan raknak föl arról, hogy ilyen-olyan fegyverekről, ugye ott sokkal megengedőbb a törvényi környezet ezzel kapcsolatban, a fegyvertartással kapcsolatban, és hát ott feltesznek mindenféle videókat. És emlékszem, már bibliaolvasó ember voltam, amikor egyszer este hazaértem, talán edzés után, és akkor ott volt bennem, hogy na, még szeretnék megnézni 2 ilyen videót, de még nem olvastam el ma az útmutató szerint az igéket, az olvasmányt. Hogyha még megnézem azt a 2 videót, és csak utána olvasom el, bele fogok aludni. Úgyhogy előbb elolvasom, és akkor majd utána megnézem. És addigra már nagyon ott volt előttem, hogy hogy az Úr előtt nincs rendben az, ahogy én ezekhez állok. És akkor a János evangéliumával az 5. fejezetből a Betesda tavi gyógyítást hozta elém, amikor Jézus meggyógyított egy 38 éve béna férfit, és ugye amikor megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor ő csak a körülményekre hivatkozott, hogy miért nem tud. És Jézus meg azt mondta neki, hogy kelj fel és járj. És nekem ez volt az a pont, amikor az Úr úgy elvégezte bennem, hogy ő elvágja ezt a fonalat, elvágja ezt a kötődést, ami engem annyira köt ehhez a területhez. És nagyon érdekes, hogy amikor Jézus később találkozik ezzel az emberrel, azt írja ott az ige, hogy azt mondja neki, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. És belegondolunk, hogy 38 évig béna volt, mi rosszabb történhet vele. És az Úr akkor ezt így nagyon a szívemre helyezte, hogy ettől a területtől nekem el kell szakadni. És utána sem volt még olyan nagyon kedves számomra, hogy na akkor a lelkészi pálya felé gondolkodjak tovább. Utána szóba jött sok minden, hogy tűzoltónak menjek. Véglegesen az, ami a lelkészi pályára fordította a figyelmemet, amikor az Úr elém hozta Jézus és Péter beszélgetését a János evangéliuma 21. fejezetéből, amikor már a feltámadása után beszélget Péterrel, és háromszor is megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem. És Péternek ez eszébe jutatja azt, hogy ő megtagadta az Urat. És mind háromszor azt válaszolja Péter, hogy Uram, én szeretlek téged. És a harmadjára meg ugye el is szomorodik, eszébe jut neki, hogy elárult az Urat, és azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy elárultalak, te tudod, hogy én milyen ember vagyok, és hogy azt mondja, hogy de mégis ugye szeretlek téged. És Jézus pedig erre azt válaszolja neki, ugye harmadjára is, hogy legeltesd az én juhaimat. És végül is ez az ige, ami leginkább engem abban erősített meg, amivel az Úr arról beszélt velem, hogy a lelkészi pályára szeretne ő küldeni. És így ez a másfél év alatt nagyjából, amíg ez a folyamat lezajlott, az alatt elvégezte bennem, hogy ne csak rájak kénytelen kelletlen, hanem hogy megszeressem az ő akaratát.

0: A teológiára mentél, ott mennyire tartott téged végig ez az Istentől jövő elhívás, annak a lendülete, vagy volt-e, hogy elbizonytalanodtál?
1: Amikor mentem, akkor nem volt bennem semmi elképzelés ezzel kapcsolatban, csak tudtam, hogy ez az irány. Nagyon jó volt a gyülekezetünkben, Péter bácsitól kaptam egy áldóigét, a második Timóteushoz írt levélből az első fejezet 14. versét, hogy amikor Pál mondja Timóteusnak, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. És nekem ez nagyon kedves volt, mert valóban drága kincset kaptam az Úr Jézusban, ahogyan ezt elmondhattam, hogy velem új életet kezdett, hogy én kapcsolatba kerülhettem az élő, valóságos Istennel. Ez egészen elképesztő tapasztalat volt. És hát fontos volt ez az ige a teológiai tanulmányok alatt, hogy ezt a drága kincset megőrizzem, hiszen tudjuk, nem tudjuk. Sok-sok olyan képviselője van a teológiának, akik nem ismerik, nem szeretik az Úr Jézust úgy, ahogyan például Pál vagy Timóteus, vagy az előttem járó hívő emberek, és hát sokszor kritizálják magát, Isten igéjét, kétségbe vonják annak igazságtartalmát, de nagyon jó volt megtapasztalni a teológia évei alatt, hogy az Úr mindig megértette velem azt, hogy az ő szava igaz, és hogy ebben a bizonyosságban megtartott a drága kincset, megőrizte, hiszen ez egy kulcs.
0: Érezted, hogy emiatt csodabogárnak néznek téged? Nem odaillőnek érződik, amit mondasz? Vagy egyszerűen vitt téged tényleg a lélek, hogy megszólalj, és ezzel ne foglalkozz?
1: Voltak alkalmak, amikor akár a világban, akár még a teológián is, hogy egyedül éreztem magam mindezzel, de az Úr mindig készített utána alkalmat arra, hogy legyen testvéri közösség, és voltak olyan évfolyamok, amelyek kifejezetten felüdítettek. Nagyon idegen az embertől Isten ismerete, ahonnan én is indultam. Nem is feltétlen az egyháziasság, vagy hogy templom, vagy ilyesmiről, hogy szó van, hanem az élő ige, amikor az ember arról tesz bizonyságot, hogy az Úr Jézus személyesen meg lehet ismerni, úgy, mint hogy két ember megismerheti egymást, hogy az Istenről nem csak tudni lehet úgy általában dolgokat, hanem igazi személyes kapcsolatba lehet vele kerülni. És hogy ennek persze az első lépése az, hogy a bűneinket, az istentelenségünket kell rendezni. Amikor erről beszéltem az embereknek, és arról, hogy ugye Isten tette meg felénk ebben az első lépést, hogy a fiát adta értünk, hogy a bűneinket elvegye. Ez mindenképpen egy idegen üzenet sokak számára. Egyházi közegben sokszor azt tapasztaltam meg, hogy ez nem egy idegen üzenet, olyan értem, hogy hallottuk már, tudjuk ezeket a dolgokat, de nagyon sokszor tapasztaltam azt, akár még a teológián is, hogy valakinek ez nem sajátja, valakinek ez nem belső tapasztalata.
0: A teológián találkoztál a későbbi feleségeddel is, ha jól tudom.
1: Miután hitre jutottam, nekem fontos kérdés volt a társkérdés, mit akar Isten ezzel a területtel az életemben. És nagyon sokat kerestem, még mielőtt a teológiára mentem, akkor is egy ifjúsági hétvégén, hogy na olyan ki lehet az a hívő lány, aki valamikor a társam lesz. Amikor a teológiára kerültem, akkor is sokat gondolkodtam ezen. Már fél év eltelt, amikor Dóri már oda járt a teológiára, és egy fél év kezdő csendes hétvégén beszélgettünk vele, és akkor tűnt fel nekem, hogy ő milyen közegből is van. Nem nagyon foglalkoztattak azok a lányok, akikről nem tudtam, hogy az Úr Jézushoz tartoznak, és akkor kezdett feltűnni, hogy mondta, hogy melyik gyülekezetből van, hogy a nyíregyházi Emmaus gyülekezetből, mondta, hogy Ifin, Ices István bácsinak a könyvét olvasták, és hogy azzal foglalkoztak. Örültem neki, hogy van ilyen is.
0: Korábbi érdi lelkész, akit te is nagyon tisztelsz.
1: Igen, és megörültem neki, hogy vannak ilyen fiatalok teológián itt az akkori első évfolyamban. Egyre többet beszélgettünk, és bennem is ott volt az igénye annak, hogy tudjam, hogy ő egészen biztosan az Úrhoz tartozik-e, amikor egy olyan pontra eljutottunk, hogy már tényleg az volt, hogy akkor vagy abba hagyjuk ezt az ismerkedést, vagy akkor komolyabban kimondjuk, hogy azért ismerkedünk, hogy összeházasodhatunk-e majd egyszer, akkor én is elkezdtem nagyon komolyan kérni az Urat, hogy Uram, mutasd meg ebben az akaratodat. És az Úr itt is adott egy választ. János evangéliumából a 15. fejezetből hozta elém azt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogyha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Nagyon komolyan borultam oda az Úr elé, és könyörögtem ezért a válaszért, és nem is kellett rá nagyon sokat várni. Később elmondtam Dórinak, és olyan megerősítő volt az, hogy ő is megkapta ezt az igét többször utána.
0: Ugyanezt.
1: Uh-huh. Ugyanezt az igét. Még az úgy, hogy egy ifi táborban, amit ő ott az ő gyülekezetükben tartottak, akkor mindenki neki volt osztva, hogy kinek kell írjon egy igét. Ő pont ezt kapta meg az egyik ifistársától, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy Isten hogy rátette a pecsétjét erre a folyamatra.
0: És a közös életetekben akkor mondhatjuk, hogy fontos azóta is, és már lelkész is vagy, hogy mindaz megmaradjon benned, amit rád bízott az Úr, és ugye ez visszautal a teológiára indító igédre is, hogy őrizd meg a rád bízott drága kincset. Ezek így összeállnak az életedben, úgy látom.
1: Hát ezek fontos mérföldkövek, amikhez azt gondolom ragaszkodnom kell, tartanunk kell magunkat, és emlékeztet arra is, hogy az Úr Jézus él, hogy ő tud velünk beszélni. Mert azért, amikor a hétköznapokban mindenféle feladattal szembesülünk, sokféle teher van az emberen, és rajtam még nincs is olyan nagyon sok, úgy nagyon jó, hogyha az ember vissza tud arra emlékezni, hogy Uram, te neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.

0: Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házas ember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
1: Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hova fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztorra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az. Az égből hulló eső vizeit adja, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és pásztor volt egy ilyen hegyes, völgyes föld. Korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most, mióta ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik zsoltárából, a 139. zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelídített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
0: Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
1: Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam, amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni, és valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium, az Úr Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.

A Lélekhangoló evangélikus műsor szól, amely végéhez közeledik. Kedves hallgatóink, Farkas Ábelt hallhatták, aki katonai vagy rendőri pálya helyett a lelkészi szolgálatot választotta. Elmondta, hogy hogyan és milyen módon történt ez. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelyet a missio.lutheran.hu webcímen találhatnak. Az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját is szeretettel ajánlom, illetve keressenek és kövessenek minket a Spotify-on is, ahol Lélekhangoló a podcastunk címe. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Stratmann László alapítvány. Megdőlt a valahamért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a médiatanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe, és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
3: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval beszélgetünk, akit három gyermekes édesanyaként arról kérdezünk, milyen praktikus tanácsai vannak az utazásokhoz, túrázáshoz, vagy éppen a vízpartra, strandra készülvén. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet Holló Zsófiát, akivel arról fogunk beszélgetni. Itt van a nyár, és nyilván mindenki elindul családdal, gyerekkel kirándulni, nyaralni. Ez a kérdéskör pedig elég sok logisztikát és tervezést igényel, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy egy kicsit könnyebbé tegyük a hallgatók számára is talán ezt a program sorozatot majd. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
5: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Hogyan készültök rá egy-egy ilyen kirándulásra, egy nyaralás előtt? Mivel tudsz rákészülni arra, hogy minden lehetőleg ott legyen nálatok?
5: Hát ugye nekünk még viszonylag kicsik a gyerekeink, tehát 7-5 és 2 évesek, tehát mi még külföldre nem mertünk velük elindulni, tehát maximum az az autótáv, amit bevállalunk velük, az egy ilyen 4-5 óra hosszás út.
4: Az sem rövid.
5: Hát az sem rövid, igen. Igen, hát mert eleve ugye ezt átgondolni, hogy az autós utazásba is be kell iktatni szüneteket, tehát hogy egy-két óránként azért meg kell állni egy olyan helyen, ahol tudnak egy picit mocorogni a gyerekek, mert ugye az egy helyben ülés az, amit a legnehezebben tolerálnak, aztán hogyha belefutunk mondjuk egy ilyen közlekedési helyzetbe, ahol mondjuk egy kicsit átcsorogni kell az autóval, hát ezt meg különösképpen nehezen viselik. Hát ami nálunk az utazáshoz nagyon bevált, hogy vannak ilyen kis kedves hangos mesék, tehát amiket nagyon szeretnek, meg ilyen zenés mesejátékok, és akkor ezeket ugye már előre lementem a telefonomra, hogyha esetleg éppen nem lenne internet valami miatt, akkor is tudjuk ezeket hallgatni, tehát ezzel egy részét az útnak azért úgy ki lehet bekkelni. Meg hogyha rendszeres megállók vannak beiktatva, ahol tudnak egy kicsit mocorogni, játszani, enni, inni, akkor az azért úgy sokat lendít az utazáson. De hál' Istennek nekünk azért jól bírják az autózást, pedig annyira nagyon sokat nem megyünk velük, tehát nem mondanám, hogy minden hétvégén megyünk, de úgy jól tolerálják az autózást. Hát az eddigi leghosszabb útunk az tavaly nyáron az volt, hogy elmentünk Füzérre reggel, és este pedig jöttünk vissza. Tehát egy 2,5 óra oda, 2,5 óra vissza. Közben megmásztuk a Füzéri várat, tehát az olyan intenzív volt, és Zsigi akkor volt 1 éves. Csak támadt egy ilyen gondolatunk a férjem alatt, hogy a gyerekek nem látták még a Füzéri várat, hát akkor menjünk el. Tehát vannak ilyen spontán dolgaink is, de azért úgy igyekszünk mindent megtervezni, hogy az utazáson azért úgy felkészüljünk a váratlan helyzetekre. Meg egy eleve az utazási időpontja is úgy jelenigazítva, hogy legalább az egyik gyereknek az alvás idejébe beleessen, és akkor legalább egy gyermek csöndben van az úton. Azért egy idő után ráunnak ezekre a zenés mesejátékokra, meg a hangos mesére is, és akkor jön ez a

0: legyen bennünk az, hogy nem indulunk el sehová, mert félünk, de azt se akarjuk, hogy mindig úton legyünk, tehát igyekszünk így az arany középutat megtalálni benne.
1: A másik kardinális kérdés az az étkezés. Hogy szoktátok ezt megoldani, hogy inkább akkor ilyen esetekben bementek valamilyen étterembe, vagy szeretsz előkészülni, viszel szendvicset, azért három gyereknél három különböző fajta étkezési stílus is előjöhet, tehát nálatok ez hogy alakul?
0: Nálunk ez úgy alakul, hogy mindig viszünk magunkkal otthonról a kis kedvenceiket, tehát megvan, hogy mi az, amit szeretnek így útközben is fogyasztani, egy kis szeletelt alma, akkor vannak ezek a két-három decis ilyen csak gyümölcsöt tartalmazó gyümölcslevek, tehát ezek is sokszor megmentették már a napot, mert így nagy melegben nagyon jól tud nekik esni, hogyha az kéznél van, akkor egy kis keksz, egy kis kuki, tehát amit úgy tudom, hogy biztos, hogy meg fognak enni akkor is, hogyha ha éppen nem találunk a foguk alá valót. Igyekszünk azért főtételes helyeket is beiktatni útközben, tehát hogy az ebéd az azért lehetőleg meleg legyen, de ugye mivel ismeretlen helyen vannak, nem biztos, hogy lesz bizalmuk egyébként az ismeretlen ételekben. Tehát ez egy ilyen tök természetes gyerek dolog, hogy 3 éves koruk körül már ilyen biztonsági ételekre fognak ráállni, tehát, hogy amit nem ismernek, azt úgy fenntartásokkal fogadják. Hál' Istennek a kislányom, ő már túl van ezen, tehát ővel viszonylag már egyszerű, mert 7 évesen azért vele már lehet étterembe menni, mert tudom, hogy fogunk találni olyat az étlapon, amit ő meg fog enni. Hát a fiúkkal már kicsit nehezebb, tehát náluk meg úgy szoktuk csinálni, hogy olyan ételt választunk magunknak, amiből valószínűleg fognak enni ők is. És akkor vagy esznek belőle, vagy nem. De azért egy kis levessel, meg egy kis desszerttel azért őket is meg tudjuk általában kínálni, és abból fogyasztanak is. De mindig van nálunk otthonról hozott hazai biztonsági kajával indulunk. Mindig neki az útnak, akár rövidebb, akár hosszabb távra megyünk.
1: Igen, azt nem mondtam a műsor elején, amikor bemutattalak, hogy 3 gyermekes édesanyja vagy, tehát azért nálatok elég kalandosak a mindennapok is.
0: Igen,
1: egyébként.
0: Igen, ez így van.
1: Itt van most velünk 2 kisfiad is, ugye a nagylány most táborban van.
0: Igen.
1: Talán még egy gondolat erejéig csak annyit, hogy azért ezt hogyan lehet megtervezni, mert nyilván amikor már különböző korúak a gyerekek, akkor neked gondoskodnod kell arról, hogy most az egyik itt van, a másik ott van, tehát nyilván, ha még a betegség is bejön, na most nálatok a nyár az hogyan lesz felépítve?
0: Nálunk úgy lesz felépítve, hogy tavaly egyfajta táborba ment a 2 nagy, a 7 éves nagylány és az 5 éves kisfiú, akik még egyen ugye lejjebb voltak így az évszámban tavaly. Nem annyira lett jó vége a dolognak, tehát a kislányom jól érezte magát, a kisfiam kevésbé. Tehát tavaly ebből megtanultuk, hogy akkor az idénre olyan tábort nézünk, ahol külön vannak, tehát mind a kettejüknek a saját érdeklődési körének megfelelően, meg ugye eleget vannak otthon együtt. De hát én ne büntessem őket még a táborral is, meg oviból is egy csoportba jártak. Most már ugye a kislányom iskolás lesz, de azért így sok volt nekik, hogy egész nap együtt vannak otthon is, az oviba is, meg még a táborba is, tehát idén már másként gondolkodtunk. Tehát így az érdeklődési köreinek megfelelő 2-2 tábort választottunk. És lehetőleg úgy, hogy ne legyen köztük átfedés. Tehát, hogy ne legyen olyan, hogy a 2 nagy egyszerre van 2 külön helyen táborban, mert azt azért reggel is, meg délután is lehozni, hogy mind a kettejüket külön elvinni, meg külön délután összeszedni, ez azért úgy kemény lett volna. Plusz még az apukájukat is mi fuvarozzuk, mert egy autóval igyekszünk így lehozni a mindennapokat. De ez most úgy néz ki, hogy ez így jól fog elsülni. És akkor van egy 4 hét a nyárban, amikor csak 2 gyerekem van otthon a 3-ból, és akkor 2 gyerekkel egyszerűbb nyilván, mint 3-mal. Úgyhogy most ezt így megteszteljük, hogy ez így hogyan működik. Illetve olyat is szoktunk csinálni, hogy a férjem nem egybe veszi ki nyáron a 2 hetes szabadságát, hanem kivesz 1 hetet tavasszal, kivesz 1 hetet ősszel, és a nyári szabadságot pedig úgy osztja be, hogy 1 vagy 2 hetente kivesz 1 napot a hét közepén, tehát szerdán. És olyankor elmegyünk strandolni, vagy elmegyünk kirándulni, csinálunk valami közös programot a gyerekekkel, és így könnyebb, hogy apa 2 napig otthon van, aztán 2 napig egyedül vagyok velük, aztán 1 napig apa megint otthon van, csinálunk valami jó dolgot, utána megint 2 napra elmegy dolgozni, de ezt a felosztást azt így egyszerűbb lehozni, mint hogyha 5 napig egyedül lennék a gyerekekkel, tehát úgy igyekszünk úgy csinálni, hogy hogy az élmények is beleférjenek, a mindennapok is megfelelően menedzselőek lehessenek, meg hogy a gyerekek is saját kortársaiknak, saját tartásaik kortársaik között és a saját érdek

0: érdeklődési körüknek megfelelő táborokban is gyűjtsenek élményt, mert azért az is fontos, hogy ezeket megtapasztalják, hogy milyen egy olyan környezetbe belecsöppenni, ahol mondjuk nem ismernek mindenkit, új barátságokat kötni, új dolgokat kipróbálni, és így szerencsére jól reagálnak erre, tehát szeretik ezt a nyári táborozós időszakot is.
1: Azt szokták mondani, hogy az első gyereknél még egészen merev az ember, hogy próbálja betartani ezeket a vélt vagy valós elvárásoknak megfelelni, próbál minden édesanyja. Második gyerekkel már talán kevésbé merev az ember. Három gyereknél hol tartasz jelenleg?
0: Hát igen, ez pontosan így van, ahogy mondod. Tehát, hogy az első gyereknél még úgy nagyon rá lehet feszülni mindenre, hogy most akkor mikor van az alvás idő, és pont akkor aludjon, mert különben összedől a világ. Két gyereknél ugye már lehetetlen mind a két gyereknek az igényének megfelelni, tehát ott már alkalmazkodni kell mindenkinek a családi rendszerhez. Hát három gyereknél meg aztán főleg így van. Tehát, hogy hál' Istennek Zsigmond is jól reagál ezekre a dolgokra, hogyha nem minden nap ugyanúgy zajlik a napunk. Az a lényeg, hogy dél körül valamikor aludjon egy órát, de hogy most 11-kor altatom el, vagy délután 2-kor, az neki már mindegy, csak hogy legyen meg az egy órája valamikor.
1: De akkor tulajdonképpen neked is már mindegy lélekben, hogy ez már nem ragaszkodsz, hogy 12 óra. Igen, ez nyilván azért is kérdezem, mert fontos lehet a nyaralásokkor, hogy
0: persze.
1: Mennyire próbálod elengedni ezeket a kötöttségeket?
0: Hát egyedül ennyi van, amihez ragaszkodom, hogy dél körül Zsigi valamikor aludjon egy órát, de ez meg az abszolút napi programhoz igazítjuk, hogy vagy akkor délelőtt, akkor utazunk el arra a helyre, ahol mondjuk, amit meg akarunk nézni, vagy ahová el akarunk kirándulni. Vagy hogyha túrázni megyünk, akkor a hordozóba, akkor lesz a hátamon, és abba tudom, hogy el fog aludni, tehát egy kicsit ringatom, és akkor 10 perc múlva már alszik is, tehát hogy legyen neki arra lehetősége, hogy dél körül egy órát aludjon, de tök jól el tud aludni autóba, hogyha utazunk, tök jól el tud aludni babakocsiba, ha éppen úgy hozza a helyzet, vagy akár a hátamon is a hordozóba, tehát bármelyik lehetőséget biztosítom neki, biztos, hogy jó lesz, és akkor neki az alvás mennyiség, amire napközben szüksége van, azt tudja, hogy azt sikerül lehozni, tehát ez az egy van, amihez ragaszkodom. Minden máshoz már nem, tehát ott már annyi tényezőt kell figyelembe venni, hogy így folyamatosan pörög a Matrix a fejemben, hogy jó, akkor mindenki mikor evett, mikor ivott, mikor pisilt, mikor aludt, mikor kell legközelebb, és mikor fog nyüglődni, vagy mikor nem. Igen, ez a túrázás, hogyha megengeded, akkor ezt így ide kötöm, hogy szoktunk a környéken azért egy ilyen 6-8-10 kilométereket túrázni a gyerekekkel hétvégenként, és hát az első fél óra az mindig nyüglődés, ez a nem akarok menni, fáj a lábam, minek vagyunk itt, inkább maradtunk volna otthon. Tehát ilyenkor már csak így látom a férjemen, hogy ő is számolja vissza a perceket, hogy oké, még 28 perc, jó, még 26, még 25, és nagyjából fél óra múlva, amikor meglátjuk az első szép pillangót, vagy rózsabogarat, vagy lábatlan gyíkot, vagy bármit, akkor az így kizökkenti őket a nyűglődésből, és jaj, nézd, ott egy pillangó. És akkor onnantól így rá tudnak csodálkozni így a természet szépségeire. Tehát az első fél óra az mindig ilyen borzalom ebből a szempontból, hogy végig nyűglődik, de utána a túrázásnak a maradék 4 órája meg már tök jó. Tehát én erre biztatnék mindenkit, hogy nyugodtan induljon el a gyerekekkel, akkor is, hogyha a gyerekeknek ez az elején nem annyira tetszik, mert az a tapasztalat, hogy az esetek többségében azért át tudnak lendülni. Tehát, hogy kell nekik egy kis idő, amíg megérkeznek abba a helyzetbe, hogy oké, mi most ott az erdőbe látszólag unalmasan egyik lábunkat rakjuk a másik után, de nagyon szépen meg tudnak ebbe érkezni. Csak egy kis időt kell nekik hagyni erre. Ugyanakkor szülőként következetesen kiállni amellett, hogy most megyünk az erdőbe, és akkor most egy kicsit túrázunk, és jó lesz, higgyétek el, hogy jó lesz.

0: Hordozási tanácsadó is vagy, ugye? És nyilván erről sokat tudsz mesélni, hogy hogyan és miként mentette meg tulajdonképpen az összes programot az, hogy ilyen alternatív módon is tudod vinni a gyerekeket magaddal.
1: Hú, hát már Adélnál is, az első gyermekemnél is nagyon sokat segített a hordozás. Tehát én nem tudom, hogy értem volna túl ezt a 7 évet a hordozás nélkül, mert hát ugye olyan fél éves volt, amikor addig elő hordoztam, és elő már nem bírtam, mert nagyon nehéz volt. De azért ahhoz, hogy a hátára tegye az első gyerekét az ember, az mindig olyan nehéz lelkileg is, hogy hát most ő ott lesz a hátamon, és akkor nem látom, hogy mi történik vele, mert ugye ha elő van, akkor azért úgy csak jobban szemmel tudja követni az ember. Tehát ez egy nagy lépés volt, amikor úgy megfogalmazódott bennem, hogy szeretném továbbra is hordozni, de már elő nem bírom, és akkor most eljött az idő, hogy a hátamra kanyarincsam. Nyilván kellett hozzá egy olyan hordozóeszköz, ami erre alkalmas, és akkor onnantól, hogy ő átkerült a hátamra, tehát teljesen új dimenziók nyíltak meg így előttem, így az életemben, és onnantól olyan volt, mint egy kis hátizsák. És tudtam, hogy jól van, és selfie módba állítottam a telefont, nagyon meg akartam nézni, hogy mi van vele. Nagyon jókat aludt a hátamon, én meg közben nagyon jókat túráztam a környéken. Ugye van egy kutyánk is, tehát a délutánjaink azok így teltek, hogy gyerek a hátamon hurciba, kutya mellettem a pórázon, és akkor róttuk itt a környékbeli erdőket, mezőket, és ez nagyon sokat hozzátett, hogy így kiegyensúlyozott tudtam maradni a hétköznapokban. Hát amikor ugye születtek a fiúk, először a második, aztán meg a harmadik, ott meg már kellett a két kéz, tehát ennyi gyerekhez. Tehát nem tudtam volna máshogy megoldani, mert nem igazán volt a kellett éve, tehát nekem egyik gyerek se volt olyan. Tudom, hogy vannak ilyenek, hallottam már róluk, de nekem egyiken se voltak olyanok, hogy letettem volna őket, és akkor ők ott szépen várták volna, amíg sorra kerülnek, hogy rájuk jussak, tehát nekünk a hordozás az ilyen életmentő volt konkrétan. Így volt két szabad kezem, a gyerekek jól el voltak ugye elő vagy a hátamon, mikor éppen koruk mit engedett meg mit indokolt, tehát a fiúk azért elég korán hátra kerültek, tehát náluk már nem vártam meg ezt a fél évet, hanem ilyen pár hetesen, 4-5 hetesen ők már a hátamról szemlélődtek, de tök jól el voltak ők is, én is ugye mindennapokat jobban tudtam menedzselni, tudtunk menni bárhová, túrázni, kirándulni, nem volt az, hogy végig kellett gondolnom, hogy na, akkor a babakocsit most hol tudom eltolni, meg hol nem, meg egyáltalán, hogyha elutaztunk messzebbre, akkor ugye a babakocsi nem fért már be a csomagtartóba a csomagokhoz, de mondjuk egy hurcit azt ilyen kis táskányira összecsomagolva, azt mindenhová be tudtam dobni, tehát szabadságot adott a hordozás, meg egy olyan biztos eszközt, amit tudtam, hogy mindig beválik, hogyha nyűgös a gyerek, ha fogzik a gyerek, ha nincs kedves sétálni, ha bármi kínja van, tudtam, hogy a hurciba jó lesz neki. Tehát a babakocsiban nagyon sokáig sírtak. Tehát olyan fél éves korukig, amíg át nem tudtak ülni a sportülésben, nekem egyik gyerekem se szerette a babakocsit. Tehát, hogyha nem lett volna hordozás, akkor most így fél évig most így otthon néztem volna velük a négy falat, tehát hogy ez nem igazán lett volna jó, úgyhogy muszáj volt találni valami megoldást. Tehát így jött az életünkbe a hordozás, hogy az első kislányom, ő ugye rávezetett engem erre, a fiúknál meg már egyértelmű volt, hogy hát ha most ez így bevált már, akkor használjuk a továbbiakban is.
0: És a strandolás?
1: A strandon is nagyon jó.
0: Mert hogy ugye van egy erre való eszköz, erről beszélgettünk
1: bizony
0: volna.
1: Bizony, tehát a strandoláshoz is kifejlesztettek most már egy olyan karikás kendőt, amilyen fürdőruha anyagból van, és abban lehet már vízben is hordozni a babákat. És nagyon szeretik, tehát tőlünk is sokan kérik kölcsön kipróbálásra. Van már több gyártónak is, többféle, nagyobb súlyú babákhoz, kisebb súlyú babákhoz, és szeretik használni az anyukák, meg én is szeretem. Meg eleve a strandon is, hogyha mondjuk el kell sétálni a medencétől mondjuk egy lángosért, akkor sokkal egyszerűbb egy hordozóba betenni a babát, és akkor úgy esítelni vele, mint a babakocsival ott végig kanyarogni, meg hát ez a cucc kérdés, hogy most akkor visszük-e magunkkal a babakocsit, vagy nem.
0: Így a műsoridő vége felé már csak egy kérdés, hogy anya akkor hogyan tud pihenni?
1: Húha, ez egy nagyon jó kérdés. Hát napközben is azért igyekszem rá sort keríteni, tehát amikor ebéd után pihennek a gyerekek egy kicsit, a nagyok ugye már csak csendes pihenőt tartanak, Zsigmond még alszik. muszáj megtalálni napközben is az ilyen lopott perceket, amikor az ember fel tud egy kicsit töltődni. Akár, hogy mondjuk reggel már kiéreztem a gyerekeket a kiskertünkbe, zsebkendőnyi kert, de nagyon jó, hogy van. Addig én meg tudok inni nyugiban egy kávét. Ezt is úgy igyekszem magamba szívni, ott is akkor ezt a pár percnyi pihenést. Akkor ebéd után a csendes pihenő alatt, ott pihenek én is egy kicsit, muszáj egyszerűen vízszintbe helyezkedni, és egy kicsit úgy lecsendesíteni a gondolataimat. Hál' Istennek a nagyok már elég jól le tudják hozni a csendes pihenőt, tehát ők már nem alszanak ebéd után, de elrajzolgatnak, elgyurmáznak, elfestegetnek, kimennek a kertbe, tehát ők már el tudnak így lenni csendben. Zsigit ugye még altatom, és akkor addig én is kicsit pihengetek bent vele, legalább egy ilyen 20-25 percet. Ez is sokat számít, meg este, hogyha sikerül őket emberi időben letenni, akkor azért ott még igyekszem rá sort keríteni, hogy legyen egy fél órám, órám, amikor mondjuk el tudok olvasni egy könyvet, vagy a könyvemből egy részletet, egy-két oldal is sokat számít. De hát nyilván ez az időszak, ez most nem arról szól, hogy kipihenjem magam, de már úgy látom a végét így, hogy a legkisebb is 2 éves, meg már látom, hogy a nagyokkal már mennyivel könnyebb, tehát most úgy tervezem, hogy egy-két év, és akkor már sokkal könnyebb lesz minden.
2: Akkor már csak kitartás kell, igen, és hát igen. Nyilván a nyárra pedig aktív pihenést kívánok, nem is lehet nagyon más 3 gyereket, de akkor még kitartás hozzá. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönjük hozzánk. Szépen.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, 3 gyermekes édesanyával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Mai vendégem azt gondolom, hogy sosem unatkozik, hiszen ügyvédirodát vezet, rengeteg ember jogi problémájának a megoldásán dolgozik, és minden mellett 4 gyermekes édesanya. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt rádió mikrofonjánál.
1: Köszönöm szépen.
0: Utazunk most vissza az időbe egy kicsit, és mesélj a fiatalkorodról, illetve a pályaválasztásodról. Hogyan jött a te életedbe ez az igen komoly hivatás?
1: Lehet, hogy már az óvodáskort említeném, mert ott már a nagycsoportos ballagásomkor Béka királynő főszerepet kaptam. Igen, valójában szerintem itt indulhatott a karrierem. Volt egy nagyon domináns és irányító nagymamám, aki minden szervezett, intézett, recskán laktunk, és a házi orvos mellett volt asszisztens, hát a faluban mindenkit ismert. És ugyanakkor nagyon pártfogásába vett, mert csípőficammal születtem, és 7-szer műtöttek. És emiatt ő úgy gondolta szerintem, hogy nagyon sok mindent el kell, hogy intézzen nekem, úgyhogy szerintem ezt a főszerepet is ő intézhette, és így indultam el. Aztán 2 évet a Recski általános iskolában tanultam, ott is egy tündér aranyos osztályfőnökön volt, Erzsike néni, bár nem kaptam kitűnő bizonyítványt másodikban, mert azt mondta, hogy egy falusi kitűnő az kitűnő, de a városban majd hogy fog muzsikálni, úgyhogy jó lesz ez a jeles bizonyítvány is, ez egy kicsit fájt, de azzal érkeztem, és akkor Idegerben a 2. gyakorlóiskolában énekzenetagozatra iratott be anyukám, hát különösebb zenei tehetsége meg affinitásom nem volt, de hogy a sima tagozathoz képest az jó lesz. Úgyhogy itt jártam, és 4. koromban volt, hogy fogalmazás órán viszonylag kitűnt, hogy ez nekem jól megy. Utána szépkiejtési versenyekre nevezett be az irodalomtanárnőm Pajtókné versmondó versenyre, és akkor ez alapján gondoltam, hogy a színészi pálya az egyenes út, és jó lehet nekem. De aztán végül mégsem ez lett, mert ugye én inkább a komoly szerepekhez idomultam volna, vagy azok álltak volna jobban, és hát ugye nem lehet válogatni szerep meg szerep között. Úgyhogy anyukám, amikor közigazgatási alapvizsgára készült, akkor javasolta, hogy szerint ez így illene, és hát a jogi pálya is a szereplést azt igényli, meg a szép beszédet, úgyhogy így kerültem jogra a Debreceni Egyetemre. Anya mindig többet gondolt rólam, mint amit valójában tudtam, megértem szerintem. Rettenetesen büszke volt, és mindig úgy gondoltam, hogy dupla és tripla annyit mond el rólam, mint amit valójában teljesített. Viszont az ennek való megfelelési vágy volt az, ami ösztönzött, hogy akkor ne okozzak már csalódást. Úgyhogy bár sosem fejezte ki, hogy csalódott volna, bármikor is bennem szerintem, ha nem sikerült volna a felvételi, akkor sem, de ő sosem fogadta el, hogyha valaminél nem volt, én mindig rosszabbnak láttam a helyzetet és az eredményt, tehát például a felvételinél is én úgy láttam, hogy nem sikerült és nem vettek föl, és aztán én fogalmam sincs, hogy amikor ő nézte meg, ő meglátta, hogy igen. És akkor érdekes, hogy nem Pestre kerültem, pedig az első helyre az LT-t írtam be, hanem talán 1-2 ponton múlott, szerintem a Jóisten intézte, hogy ahol engem műtöttek 7-szer, meg visszakaptam az egészségemet, Debrecent, oda kerültem egyetemre is aztán. Másodéven volt, hogy hirdettek egy tanulástechnikai tréninget, ahol villámolvasást, meg egy kicsit más szemléletet tanítottak. És utána ugrásszerűen meglódult az, hogy is kell tanulni, tehát a memóriafogaskerekek, meg tényleg, hogy a tartalomjegyzéket kell megtanulni, és ezt először nem fogadtam és nem hittem el, aztán rájöttem, hogy ez tényleg mennyire hasznos. Úgyhogy megéri a szemléletváltást sokszor, ami szerintem a fiúknak születésüktől fogva megvan. Nekünk lányoknak ez nem adottság.
0: Egyetem után nem sokkal ismerkedtél meg a férjeddel, hiszen ti egy ügyvédirodában töltöttétek a gyakorlatotokat. Hogyan emlékszel vissza a kapcsolatotok elejére, illetve mit tudnál mondani a házasságotokról?
1: Különleges. Azt elmondanám, hogy elváltak a szüleim viszonylag korán, 1,5 éves lehettem, nem sokra emlékszem belőle, meg egy nagyon-nagyon jó nevelő apukám volt. De mindig vissza szoktam utalni az ügyfeleknek is arra, hogy szerintem nincs szép válás. Mert annak ellenére, hogy nem emlékszem csatározásokra, nem volt nagy pereskedés és ellenségeskedés, anyukám soha nem tiltott apukámtól, apukám is a körülményekhez képest próbálta a kapcsolatot tartani velem, meg mindig éreztem, hogy szeret, bár ő focista volt, NB1-es focista, és ez a bohém élete, ez a mai napig megvan nála. Én már ezt így elfogadtam, meg így jó a kapcsolatunk, de szerintem emiatt nem engedtem senkit közel magamhoz. Tehát sem középiskolában, sem egyetem alatt barátaim voltak, fiúbarátaim is, meg vágytam mindig egy romantikus, szép szerelmi kapcsolatra, de nem volt. És szerintem ez lehetett ennek az alapja. Na hát Ákossal való megismerkedésünk az úgy történt, hogy az első találkozás alkalmával jött az irodába, az ITES ügyvéd irodába sikerült elhelyezkedni, de neki még akkor azt hiszem államvizsgái voltak. És hát felajánlottam, hogy nálam pont vannak vizsgajegyzetek, és hogy szívesen kölcsönadom, és hát eléggé határozottan és viszonylag nyersen mondta, hogy hát jó, adjam oda, de adjam meg a telefonszámomat is, mert mire ő érkezik, én már biztos ki leszek rúgva, már nem leszek ott. És provokatív volt, kifejezetten, úgyhogy egy kicsit így zavart is a dolog. Furcsa volt, és egyáltalán nem volt romantikus a kapcsolatunk. Hát meghívott egyszer randevúzni egy oltárira lebukkant sörözőbe, a napfénykocsma lehetett a strandbejárat mellett, én fizettem. És azt tudom, hogy egy írtózatos fejfájással mentem haza, úgyhogy algopirint kellett bevennem, mert hogy filozófiát hallgathattam, de valamiért ez megfogott. Szóval, hogy más volt, mint a többiek, hogy nem rózsával udvarolt, meg nem tudom, számokat küldött, meg nem dicsért, mert ez nekem mindig gyanús volt, hogy valami biztos nem stimmel. Szóval szerintem ez a nyersége, ez az őszintességét bizonyíthatta számomra, és egyébként ez tényleg így is van. Szóval ez egy fontos dolog így a kapcsolatunknál, hogy bele szoktam gondolni halva ezeket a történeteket, sorsokat, amiket a munkám kapcsán hallok, hogy olyan jó szokott lenni, hogy talán, persze semmi nem biztos, de talán már nem csalódhatok benne, mert már elég sok rossz oldaláról megmutatkozott. Szóval azért azt gondolom, hogy próbatételeknek jócskán alá voltam vetve, én is kiálltam ezeket a próbákat, meg úgy őt is megismertem. Szóval azt hiszem, még azt a részét végig kísértem az életének, amikor egy nagy szerelmét hát feldolgozta, hogy ugye nem jöttek össze. Tehát így el tudta engedni, de azért ez is egy eléggé küzdelmes időszak volt, úgyhogy ebbe támogattam, és ezért nem egy időponttól számítjuk az együttjáráson kezdetét szerintem. De aztán ez így kisimult valahogy. Aztán, amikor fordult a kocka, akkor meg én mondtam, hogy jó, de ki kell állni a néhány próbát, hogy a Kistályai úton laktunk, és akkor az még nem volt annyira kiépülve, de hogy haza kell, hogy kísérjen. Meg volt egy zarándoklat Csesztóvába, Lengyelországba, ahová elmentünk, vagy eljött velünk. Aztán most nemrégiben ő is mondta, hogy úgy érzi, mintha ott valami áldásban részesültünk volna, hogy ő ott döntött el, hogy szeret, és hogy feleségül akar kérni. De hát ez is, ez a házassági kérés is egy hétköznapi nap történt az irodában végül is, és aztán...
0: Tehát abszolút nem egy romantikus pillanatban.
1: Csak így odavetett, hogy no, akkor hozzám jössze, és aztán mondtam, hogy hát jó, de hát valami foglaló, adásviteli szerződésnél is kiszoktuk fejezni a szándékunkat jogi nyelven, és akkor a jogász gyűrűjét húzta az ujjamra, úgyhogy hát érdekes volt. 2007-ben volt az esküvünk, és 2008-ban alapult az ügyvédi iroda, 2009-ben pedig született a lányunk Villő. Úgyhogy ezeket így meg kellett szervezni, még akkor azért béreltük az irodát. Ákos Fűzesabonyban dolgozott, tehát az ő jövedelme volt a fix. Ebből következett az, hogy majd ő lesz otthon Gyesen, Gyeden. Úgyhogy az irodát azt én alapítottam, a Medgyesi ügyvédiroda kezdte meg a működését abban az évben, és aztán később vált Medgyesi és Pápai ügyvédirodává, úgyhogy most már ketten vagyunk benne. Tulajdonképpen olyan, mintha nem együtt dolgoznánk, mert ő a büntető részével foglalkozik az ügyeknek, neki nincs így az irodában konkrétan íróasztala. Ha ügyfeleket fogad, persze így szokott, de én vagyok az, aki a papírmunkát, a precízebbet, a szerződéseket végzem, ő pedig hát két dolog, vagy két területen nagyon fontos szerepe van. Az egyik az ügyfélszerzés. Tényleg azt mondom, hogy nagyon jó menedzserem, olyan sokat szokott dicsérni, én ebben sajnos fukarabb vagyok vele kapcsolatban, mert hogy én csak szidom. Hogyha nem mondom ki, akkor ugye bennem marad, tehát ha már kim van, akkor már én is megkönnyebbültem, és ő tényleg soha nem válaszol vissza durván, tehát ezeket így el szokta nyelni, hál' Istennek. Nem veszi komolyan, de tehát az ügyfélszerzés tekintetében azt mondom, hogy mint amikor anyukám mondta, és többet hitt és gondolt rólam, mint ami vagyok, na Ákosnál is kicsit ezt érzem, hogy azért jó körítés szokott erköré köríteni, miközben ő jár a büntető kirendelésekben is, és ott is jótékony hatású egyébként a munkája, amit végeztet. Azt nagyon szeretem benne, hogy az elveihez hű.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Medgyessy Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetünk. Sok olyan hölgyel találkozol, akinek akár párkapcsolati problémáik is vannak, sőt, ezzel fordulnak a leginkább hozzád. Igen. Mit látsz ezeken a hölgyeken? Most akkor elsősorban emeljük ki a hölgyeket, akik válásban vannak, vagy válás előtt, vagy után vannak. Mi a tapasztalatod?
1: Érdekesen alakult ez így egyébként, és kicsit ilyen bélyegnek érzem, hogy vállóperes ügyvéd vagyok, de mégiscsak azt tudom mondani, hogy a polgári területtel foglalkozom elsődlegesen. Aki benne van, hát megviseli. Tehát kell hozzá szakember, szerintem, ami én nem vagyok. Tehát én nagyon szeretek erről sokat beszélni. Szoktam is mondani, hogy az első konzultáció, amikor onnan kezdünk, hogy meddig fog tartani, mennyibe kerül, mik a kimenetelek, hát az egy nagyon tömény egy óra szokott lenni, és sok konkrét jogesetből merítek, hogy milyen irányba mehetnek el a dolgok, de nem tudok elmondani nyilván mindent az alatt a rövid idő alatt, és el is szoktam mondani, hogy nincs hozzá képzettségem, tényleg csak a tapasztalatom van, meg a jó érzésem, amit így átadok, bár nem lebecsülendő abból a szempontból, hogy el is dönti azt, hogy az ügyfél engem választ-e vagy sem, vagy én tudok-e vele együtt dolgozni, vagy sem, mert szerintem ez fontos, mint egy orvos-páciens kapcsolatban, hogyha hisz és bízik bennem, akkor az már egy fél siker. El szoktam azt mondani, hogy a legerősebb fegyver, ha szereti a másikat. Jó értelemben véve, nem kell már mondjuk szerelmesnek lenni a férjébe, vagy a haragosába. De hogyha ezt a szót komolyan veszi, és úgy intézi a dolgokat, akkor ez kihat a saját ügyének az alakulására is. Ha van egy olyan lelki segítője, aki, ha szerencsés, akkor a családbölcse, édesanyja, testvér, barátnő, de ha nem akarja családon belül, mert túl elfogultak, és túl jót akarnak, és nagyon szeretik, és nem látnak reálisan, akkor meg tényleg coach, pszichológus, atya, szóval érdemes, mert én is érzem, és már láttam ilyet leírva igazságügyi pszichológus szakértői véleményben, hogy az az ügyem, ami mondjuk már 5 éve zajlik, a szakvélemény elején még a pszichológus bizonytalanul mondta, hogy igen, az ügyfelem, hát talán egy hajszányival jobb, mint a másik. És most a sok év elteltével, ahol egy eljárási hiba miatt az egész eljárást meg kellett ismételni, új igazságügyi pszichológus szakértő, természetesen költséghatékonyság jobból ugyanazt a szakértő őt rendelték ki, és szerintem ez egy szerencsés dolog, és most már sokkal határozottabban azt mondta, hogy fejlődött, érződik, hogy dolgozott az önismeretén, dolgozott magán az ügyfél, és most már biztos, hogy itt vannak jobb helyen a gyerekek. Ezt jó leírva látni. Mindig el szoktam mondani, hogy azért, ha helyzet van, nem csak a büntető ügyek olyanok, hogy ha rendőrség van, vagy komolyabb intézkedés, akkor lehet éjszaka is hívni, lehet hétvégén. Kérni szoktam, és azért ezt általában tiszteletbe is tartják. De most is volt hétvégén, hogy rákérdeztem meg, hogy na, akkor a nyári szünetben hogy van, és mi a helyzet, és akkor hát ugye sok kommunikációs csatorna létezik, nem is mindig van nincs összehangolva a telefonom az e-maillel, pont ezen oknál fogva, hogy azért nem minden jusson el, de nem szoktam kikapcsolni a telefont, és akkor bizony megkapom az üzeneteket.
0: El kell mondani, hogy te 4 gyermekes édesanyja vagy, és minden mellett, a nagyon sok munka mellett, te azért logisztikázol, a családban helytállsz, terelgeted az életüket. Hogyan tudod ezt összehangolni?
1: Csak törekszem rá, egyébként nem tudom 100%-osan, mindig szeretném jobban. De azért úgy összességében talán elégedett vagyok. Ez változó. A legelején azt mondom, hogy vakrepülés volt, pedig nem fiatalon szültem. 28 éves voltam, ha jól számolom. Igen, tehát talán mostanában már fiatalabbnak számít, de 2009-ben nem számított fiatalnak. Ennek ellenére akkor még egyáltalán nem voltam tudatos. Akkor azért jobban élt az, hogy na, ügyvédirodát nyitunk, karriert építünk, és akkor persze törvényszerűen szükséges a gyermek is. Vágytam rá, de még annyira nem volt olyan tudatos családtervezés. Úgyhogy hát vélő lányunk volt az, aki minden előnyét és minden hátrányát élvezte ennek, meg mi is annak, hogy mindkettőnk szülei elváltak, meg újra házasodtak. Ákosé is, meg az enyém is. Szóval Ákos volt gyesen és gyeden villővel, de nagyon sokat segített annak idején még anyukám mellett anyósom, nagymamám, másik anyósom, meg még a titkárnőnk is, szóval voltunk körülötte egy páran. Ő nem tesz nekem szemrehányást emiatt, de nekem lelkiismeret furdalásom van, hogy az azért tényleg, és anyateljes volt mindegyik gyermek, hál' Istennek legalább egy éves korukig tudtam őket szopiztatni, ezt tudtam, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Meg azért így utólag Villővel tényleg próbálom az anyalánya kapcsolódásnak is helyet meg teret adni. Ő erre nagyon fogékony, meg nagyon érzékeny, és nagyon örülök annak is, hogy nem volt féltékeny a sorba jövő kis testvéreire, mert 2,5 évente kapott még egy kis öcsit, meg még egy kis öcsit, aztán 10 év kihagyással a harmadikat. Szóval abban a logisztikázásban így tudtunk helytállni, hogy közben az iroda meg a sok segítő. Aztán sajnos az évek előre haladtával ugye már nem tudott annyi segítő jönni, mert már nincsen nagymamám sem, meg anyósom sem. Zétény kapcsán még azért azt mondom, hogy élveztük ennek az előnyeit, hogy voltak a segítők. Bölcsödések 1-2 éves koruk után lettek, tehát végül is egy pár hónap volt az, ami azért eléggé hajmeresztő módon ment. Én élveztem benne lenni, de azért voltak pillanatok. Volt egy olyan alkalom, azt hiszem akkor talán Kolos volt kicsi, hogy Tiszafüreden volt egy ügyem és tárgyalásom. És a mai napig megvannak ezek a checklisták, hogy akkor mivel indulunk tárgyalni, hogy akkor ugye bébi, teltartalékruha, esőkabát, ajátékok, kiskönyvekkel, és akkor ugye útnak indultunk. Akkor jött Ákos is, a titkárnőnk, Kolos, meg én. És akkor én tárgyaltam, és ez egy több órás tárgyalás volt, több tanút hallgattak meg. Ők meg addig Tiszafüreden, a Tiszaparton ugye kocsikáztak a babakocsival. Csak amikor végeztem és telefonáltam, hogy lehet jönni, az egy kicsit gyanús volt, azért ezeket így a csápjaim leszokták tapogatni, hogy olyan röviden válaszolgatott Ákos a kérdéseimre, hogy miért nem jönnek már kocsival, hát már több óra kimaradt, már etetési idő lenne, úgyhogy én elindultam gyalog, de már majdnem a parton, ugye a gáton voltak ők, akkor találkoztunk, amikor bemerték vallani, hogy elhagyták a stuszkulcsot. Egy fél óra volt talán bizonytalanságban, a közmunkások pontot dolgoztak, akkor is megtalálták és leadták, tehát nem kellett, pedig már nagyon elkezdtük a szervezkedést. Ákos felderítő volt a katonaságnál. Na, ez is egy nagyon fontos erénye és tulajdonsága, hogy a probléma megoldó képessége is határtalan. Általában a gyerekek egy éves koráig kellett így ilyen extrém körülmények között, mert azért tényleg mondom, sok helyen voltunk tárgyalni, de megoldódott. Úgyhogy ilyenek voltak benne. Aztán, ahogy elkezdték a bölcsit, meg elkezdték az ovit, akkor már tényleg csak az volt, hogy a reggeli logisztika, meg a délutáni, meg azért, és ezt mi is így tanultuk anyukánktól, és ez szerintem nagyon hasznos, hogy hogyan állóak lettek. Tehát érdekes, hogy például Kolos rettenetesen az szerintem. Ő járni is úgy tanult meg, hogy azt hitte, hogy ma ott kellett van tartani, mint a két nagyobb tesójának, és így önállóságban is a korosztályhoz képest sokkal több mindent tud. Szóval az osztályfőnöke nagyon aggódott mindig is érte. Én, hál' Istennek, nem kellett, tehát nem volt ön és közveszélyes. Persze az iskolában azért a csibész kategóriába tartozik, de olyan megnyugvás nekem, hogy az érseki fiúkórus az egyik példa arra, hogy több órát előkészülni, meg próbákra járni, meg fegyelmezetten végigállni, meg utána segíteni a mindenféle elpakolásban, szóval hát csak nem lehet semmi mentális problémája, csibész. Úgyhogy az önállóságot kellett, hogy tanulják, mert igen, mindig mindenhol nem lehetek ott, de azért próbálkozom. Úgyhogy az nagyon jól esett most, hogy az idén ballagott 8. Zétény, és akkor én is kaptam oklevelet, mint aktív szülői munkaközösségi tag, szóval ezek a részek jók. Szerintem későn érő típusok vagyunk mindenben. Mint ahogy mondtam, hogy a házassági dolgokat, meg ezeket a romantikus dolgokat is Ákos is későn kapott rá az ízére, hogy ez mennyire kifizetődő, és mennyire kedves, és táplálkozunk belőle. Mindannyiunk családi életéből hozzuk ezt, de azt gondolom, hogy amikor a Szent Imre katolikus általános iskolába kerültünk, ott vált úgy jobban tudatossá a templomba járásunk. Az első áldozás, bérmálkozás az már utána ugye természetes volt, meg az étkezéseknél mondott ima. Tehát ezek a formalitások látszólag nem annyira fontosak, egyébként meg azt gondolom, hogy nagyon is. Meg van egy olyan szokásunk, hogy ha autóval közlekedünk, és mondjuk látunk egy szirénázó mentőt elmenni, akkor egy miatyánkat szoktunk imádkozni, hogy minél hamarabb odaérhessen, ahová siet a mentő. Úgyhogy ezt tényleg már ilyen magor is szokta így jelezni, mondani előre. Szerintem ezek a külsőségek is nagyon jók, és egyfajta keretet adnak így az életünknek. Egyébként meg így mindent áthat. Mondjuk leginkább a probléma a kezelésünknél, vagy ha van valami helyzet, hogy mit, hogy reagáljunk le, akkor azt így elő szoktuk venni, hogy na akkor, hogy kéne ezt tényleg, ha ne csak beszéljünk róla, hanem a szerint is éljünk. Meg ha vannak így rendezvények, akkor azokra, ha van családi zarándoklat, elmegyünk, lelki gyakorlat.
0: Mondtad, hogy lehet, hogy idén-nyáron jut egy kicsi időd önmagadra, igen. Ami gondolom, hogy ennyi minden mellett az utóbbi években nem nagyon következett be. Szalízi oratóriummal van most lehetőséget, ha jól tudom utazni.
1: Bizony.
0: Hogyan érzed magad, hogyan éled ezt meg, és milyen lenne most, hogyha gyerekek nélkül, család nélkül utazhatnál? Hogyan utaznál, milyen szívvel, milyen lélekkel?
1: Hatalmas megtiszteltetés volt, amikor megkaptam ezt a meghívást, hogy ha tudok, akkor menjek el, és hálás vagyok Ákosnak is, amiért ilyen dolgokat megengedhetek magamnak. Nem jellemző, nem szoktam, annyira nem is vágyom egyébként. Most magor kapcsán szokott az, vagy azt vettem észre, hogy vele azért nagyon ki van maxolva, vagy amikor tudunk, együtt vagyunk. Ő is igényli, ha mosalok, ott legúzik a lábamnál, ha az irodában vagyok, itt van mesét szól, nagyon össze vagyunk így kötve. Még ő az egyetlen, aki nem is aludt soha anyukámnál, tehát pár órára már, meg talán egész napra már rábízva, de egyébként nem. Hát 3 éves elmúlt, szóval most így úgy gondolom, hogy jó lesz neki is egy kicsit, nem is árt, így az önállósodás véget. Szóval el vagyok engedve, és nagyon várom, és vágyok rá, mert hogy azért ez nem csak egy klasszikus utazás lesz, hanem egybekötve zarándoklattal, imádsággal is. Ezen a helyen már Villő volt, ő már ebben a megtiszteltetésben egyszer részesült saját korosztályával, és nagyon örülök neki, hogy fontosnak érzik azt is, hogy mi vagyunk, mi a hátteret biztosítjuk és segítünk, és akkor ez egyfajta viszont hála, mert tényleg jelképes a hozzájárulás, amiért mehetünk, de nagyon kiváltságnak érzem, meg akik jönnek is, mind olyanok tényleg, akikkel már ismerjük egymást, találkoztunk, és hogy nagyon bízom benne, és tudom, hogy jó lesz. Tehát elképzeltem magunkat, mondjuk ilyen filmbe illően, először azt hittem, hogy ugye kis busszal megyünk, vagy apátákkal együtt, hogy ez beöltözöttek el, milyen menő, de akárhogy is lesz, szóval jó lesz.
0: Nagyon jó utat kívánok neked, és nagyon jó feltöltődést ezen az arándok után, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm, én is, hogy beszélhettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Megyesi Melinda ügyvéddel pályájának kezdetéről, a házasságáról, valamint a családi életéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Stratmann László alapítvány. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szól.